Jó! Na hát eddig tartott az Ühüm TV-t, hallottátok benne Dr. Analóg és Kara összeállítását Ühüm TV-be, a műsor Ühüm TV volt a Tilos Rádióban, és most kezdődik a Bioritmus című műsor. Jó zenehallgatást mindenkinek, sziasztok!

Still right. 50. Bloody well.

Just

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkentheti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
2: Hallottuk Euronews hírét. Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tyrannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tyrannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tyrannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tyrannoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Ez pedig itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Sziasztok, jó reggelt, kicsit rekedten indul ez a nap. Petya vagyok a stúdióból, és velünk van Bali.
5: Szevasztok, nem énekelted be a hangodat, Péter?
4: Nem. Mit szoktak ilyenkor az opera énekesek, hogy nyers tojást tesznek? Hogy
5: le... Hát beszélni kell. Én ugye, mivel én sajnos nem... A stúdióból jelentkezem jelenleg, bár ez lehet, hogy majd egyszer megváltozik, de én rendszeresen majd felkelek, és akkor a műsorig senkivel nem váltok egy jó szót se, meg egy rossz szót se, mert mondjuk vagy mindenki alszik, vagy mindenki mással van elfoglalva, és akkor ilyen kézre ittem magam, hogy így hümögjek, vagy lalalizzak, vagy beszéljek. Szóval be kell járatni az emberek a hangját, de szerintem pár perc múlva ezzel már nem lesz problémád.
4: Nem hiszem. Na hát, ismét egy teljesen eseménytelen és unalmas heten vagyunk túl. Igaz, Bali?
5: Hát az ember csak kapkodja a fejét, nem? Hát, ugye, igazából még mindig ez, nem tudom, hogy pontosan mennyi idő kell ehhez, hogy teljes mértékben elhiggyem. Elhinni már azért megy, de hogy ez, tehát hogy mondjuk egy gyermekek háza igazgatót neveznek ki közoktatásért felelős államtitkárnak, ez egy olyan, nem is tudom, tehát hogy tényleg a meghatottság, a meglepettség, a hitetlenség, és hát a pozitív reménykedés valahol valami egyvelege, hogy ilyenek történhetnek itt.
4: Jó reggelt közben!
6: Áradjék az öröm. Amúgy visszatérve a beéneklésre, hangolásra, mikrofon próbára, ezt egy podcastben hallottam, hogyan mikrofon próbálnak a brokerek. 1 milliárd, 2 milliárd, 3 milliárd, és gyere haza minél többen, gyertek haza minél többen, megharadjuk a törzsi logikát végül. Sziasztok!
4: Hello!
5: Hello.
4: Verset nem is hallottam.
5: Hogy itt a berlini emigrációban, hát nyilván nem fogok neveket mondani, de hogy nem egy-két családtól hallottam, hogy felmerül bennük, hogy akkor most meghalva az idők szavát hazatérjenek, és bennem is, illetve a mi családunkban is valami ilyesmi mocorog. Tehát ez nem egy... Amikor egy ismerősöm azt mondta, hogy a választások előtt az volt a mantra, hogy ha az Orbán marad, akkor megyünk, és ezt 2017-ben jöttünk el Magyarországról, ezt 18-ban, 22-ben nagyon sok embertől hallottam, hogy ha még egyszer jön a nyer, akkor ők nem maradnak. Ezeknek egy része valóra is váltotta ebbéli elhatározását, de többség azért általában ilyenkor otthon marad, és most ezt most olyan elszántan mondogatták ismerőseim, hogy azt éreztem, hogy ha NER marad, akkor itt tényleg egy újabb kivándorlási hullám indul meg ezekből a körökből. Most ehhez képest mondta ezt az ismerősöm, hogy a választások előtt úgy tűnt, hogy az ismerőseim fele emigrálni fog, ehhez képest meg hát beindul a hazatérés. Tehát ugye, én egyébként azt gondolom, minden személyes sztorit félretéve, hogyha egy ilyen visszafordított brain drain be tud indulni Magyarországról, és akár csak, hát nem is több százezer, de több tízezer olyan ember tér haza Magyarországra, akik az elmúlt években, évtizedekben külföldön nem is szocializálódtak, hanem ott folytattak karriert, és hát tehát ez egy olyan tudás transfer lehet, meg egy olyan hát pozitív hatással lehet bizonyos folyamatokra, amiknek a jelentőségét én nem becsülném alá. És ezt látom, hogy itt van, csak a saját közvetlen környezetem, hogyha itt Berlinben körülnézek, akkor ezt az elmúlt egy hónapban, ezt nagyon sokszor hallottam, hogy megfontolják az emberek, vagy már el is kezdték a repatriálási folyamatot, a reemigráció, egy ilyen visszafelé, Magyarország felé irányuló mozgás beindul.
4: Mi családunkban is van valaki, aki már Angliából való visszaköltözésen gondolkodik. Biztos azért ebben benne van az is, hogyha nem bukott volna NER, akkor valószínűleg sokkal kevesebb ember fejében fordult volna meg, de ahogy te is szoktad azért mondani, biztos az is benne van, hogy tök más, egy másik, még bármennyire befogadó országban is, de tök más újra felnőttként próbálni beilleszkedni egy gyakorlatilag idegen társadalomba, tehát azért ezzel kapcsolatban is voltak, meg vannak ilyen illúziók, hogy akkor nyugaton minden fenékig telj fel.
5: Hát figyelj, én azért igyekeztem az elmúlt 3-4 évben itt a Tilos Rádióban ezt a képet árnyalni. Egyáltalán nincs szó arról, hogy külföldön
4: kolbászból van a kerítés?
5: Vagy bratwurstból lenne a kerítés mondjuk itt Németországban.
4: Körivel megkenve.
5: Körű, inkább ilyen szörnyű körivursttal. De hogy szerintem ez nagyon egyénfüggő, és mint ahogy hazatérési stratégiák kapcsán is elsősorban ennyinekről lehet beszélni. Szerintem nagyon sok függ attól, hogy ki milyen életszakaszban, ki milyen karrierszakaszban, kinek az esetlegesen meglévő gyerekei hogyan integrálódtak, és mennyire tudnak mozogni, vagy nem tudnak mozogni. De az tény, hogy ez a 40 év körüli korban, de azt hiszem, hogy talán 35 se, vagy 30 se olyan alapvetően különböző, tehát bár lehet, hogy ott azért más, szóval ez a felnőtt fejjel emigrálni azért az egy nehezített pálya, tehát egy olyan talajvesztés, és a teljes szociális háló megszűnése, és a Én azt látom azért alapvetően, hogy az emberek legalábbis abban a szociokulturális körben, ahol én mondjuk Magyarországon vagy Budapesten mozogtam, a barátainak a jelentős részét azt iskolából szerzi körülbelül olyan sorrendben, hogy mondjuk egyetem, gimnázium, általános iskola. Ez persze nem mindenkinek, valakinek több barátja a gimnázium. Na most, ha csak nem egy ilyen közös emigráció merül fel, akkor ugye megszűnik az embernek a baráti köre, és akkor attól függően, hogy hova megy, attól függően alakíthat ki új barátságokat, ami szintén nem olyan nagyon könnyű. Tehát ez biztos ez egyénileg változik, meg van, akinek ez könnyebben megy, meg nehezebben megy. Megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy a német társadalom az nem elutasító, befogadó, Berlin ezen belül is egy nagyon színes és inkluzív és toleráns város, legalábbis bizonyos részei, nekem azért ilyen óriási nagy német baráti kör nem sikerült kialakítanom. Vannak barátaim, külföldiek is, de hogy azért amikor 40 évesen elhagyod a hazádat, akkor azért itt történik egy komoly státuszvesztés, és jelentős mértékben át kell, hogy alakítsd az életed. Szóval, hogy ez nem olyan könnyű, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernél, akik Magyarországról az elmúlt 15 évben elmentek, volt egy ilyen feltétel le a potenciális hazatérésnek, hogy a NER szűnjön meg, és hogy az ország induljon el egy meritokratikus, demokratikus, és hát jobban működő irányba. Na most ez megtörténik.
4: Hát hogyha ez a hazaköltözési szándék elhatározásra érik, akkor a Tilos Rádió hallgatói is érzékelni fogják majd a változást, a Déles-Bali a stúdióból fog majd jelentkezni. Valószínűleg javítani fogja a műsor minőségét.
5: A műsor minőségét, lehet a hangminősége, nem tudom, mennyit tudunk javítani, mert a kínai ipar egy gyöngyszeme van éppen most is az ölemben, ahogy itt
4: pucolok. Nagyon szépen hallatszol.
5: És valaki azt mondta múltkor, hogy hát ő igazából ezt nem is érti, mert hogy a mikrofonnak a minősége olyan, vagy hogy olyan úgy fejlődik a hajszűrés, most szóval, hogy nehéz megállapítani azt, hogy én honnan, hogy nem a stúdióból beszélek. Akkor szoktuk egyébként ezt érzékelni, amikor vendégünk van, és videó kapcsolaton jelentkezik a vendég, és ő egy ilyen gyengébb minőségű headsettel van, akkor fordulhat elő az, hogy ilyen a doboz hanghoz képest is még sok kitűnik az, hogy szóval, hogy nem hiszem, hogy a hangminőség változni fog, de hogyha hazaköltözöm Budapestre, akkor valóban személyesen tudok jelen lenni a stúdióban.
4: Így van, szemtől szemben.
5: Te mit szólsz a kegyelmi ügynek a tovább dagadásához?
4: Gyűrűzése. Hát igen, biztos, hogy sokan csalódásra fogadták azt, hogy végül nem derült ki olyan részlet, ami arra utalna, hogy akár Léva Janikó, akár Orbán Viktor személyesen érintett lett volna ebben a kegyelmi ügyben, habár még nem zárnám ki, hogy a jövőben ilyen is előkerül. De mondjuk, ami most egyelőre nem utal erre jel, hanem tényleg az tűnik itt, hogy ez az egész balog püspöknek a személyes közbenjárására történt ez a kegyelmezés. Hát ő azt mondja, igen, de hogy tényleg nincs eddig még arra utaló bizonyíték, hogy ez mondjuk az Orbán közvetlen megrendelésére történt volna, vagy akkor miért kellett volna ez a közvetett ember a Balog, hogyha Orbán ezt meg tudta volna rendelni a Novák Katalintól is, tehát ne legyenek ilyen illúzióink, hogy ebben a rendszerben, hogyha Orbán kér valamit a Nováktól, akkor az nem csinálja meg. Uh-huh. Szóval, hogy én simán elképzelhetőnek tartom, hogy ez tényleg nem közvetlenül Orbántól jött, hogy nem is voltak, tehát nem jutott el hozzá, hogy nem volt akkora nem tulajdonítottak akkora jelentőséget neki, mint amekkora lett. És hogy, de ugyanakkor meg hát azért azt mutatja, hogy a Novák hazudott például, ugye, mert ő azt állította, hogy ő nem tudott a körülményekről, miközben az most kiderült, hogy nagyon részletes jelentést tettek az asztalára, tehát nagyon is tisztában volt ennek az ügynek minden mocskos kis részletével.
5: És hát olyannyira, hogy a stábja érezte, hogy ebből potenciálisan balhé lehet, és ennek megfelelően igyekeztek saját magukat, meg a köztársaság elnököt is védeni.
4: De hát ez a szent asszony álhatatos maradt, és
5: az nem. Utolsó pillanatig nem hitték el, hogy itt az fog történni, hogy ő alá fogja írni azt a kegyelmi körvényt, és ezért készítettek egy elutasító változatot is, hogy ha sikerülne őt meggyőzni esetleg arra, hogy ez hülyeség, és ebből gond lesz.
4: Ja. Az érdekes fényt vet a Balog és a Novák plátói, nem tudom mennyire plátói kapcsolatára is, hogy azért ők különleg tudni lehetett, hogy ők elég közel állnak egymáshoz, és együtt utazgattak adófizetők pénzzel mindenfelé, de hogy ez azért még inkább azt mutatja, hogy hát, hogy mondjam, elég intim és meghitt kapcsolatban voltak egymással Baloggal, és hogy azért az is durva, hogy egy magát köztársa jelöltnek valló ember számára ennyire láthatatlanok legyenek ennek az egész ügynek a valódi áldozatai, tehát hogy ők azok így nem merülnek föl ilyenkor, hogy ez az egész ügy, ez milyen hatással lehet rájuk, különösen azután, hogy 2016-ban az egyik áldozat már öngyilkos lett. Tehát, hogy, és pont azért, mert azt tapasztalta, hogy mennyire megússzák a felelős söket, tehát a felelős az igazgató, és hogy mennyire mindent el tud intézni, és ez a tehetetlenség, és hogy ez így szempontként nem merült fel ebbe az asszonyba, szerinted?
5: Hát figyelj, szerintem nem. Tehát, hogy ez én azt gondolom, hogy van egy ilyen tendencia, hogy ugye valaki távozik valamilyen közögi pozícióból, akkor minél több idő eltelik, annál többen emlékeznek ő rá potenciálisan pozitív szereplőként. Az is tény, hogy mondjuk egy Súlyog Tamáshoz képest Novák Katalinnak hát nagyobb rajongó tábora volt, Schmidt Pál a Nemzet Tolla néven futott, de hát ő rá is elsősorban a plágium ügyről, meg a borzalmas helyes írásával kapcsolatban emlékeznek, tehát Novák Katalinnak pedig ezen a kegyelmi ügyön kívül nem sok olyan hát ilyen high profile bahéja volt. Szerintem az ő szerepe az, hogy ő lemondott. Tehát nagyon sokan kérdőjelezik meg azt továbbra is, hogy hát sokan, tehát hogy ebből a fideszes univerzumból, hogy ez hogy tényleg azok vitték el a balhét, akik lemondtak. Ugye Magyar Péternek az egész politikai pályafutása az a mondással kezdődött, hogy hát itt a nők szoknyája mögé bújó Orbán Viktor az szégyelje magát. Én nehezen látom azt, hogy ebből a dologból a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ebből több információhoz jutnánk. Azt se pontosan látom, hogy miért gondolja az bárki, hogy itt a Balog Zoltánnak, aki bukott ebbe a sztoriba, de nem olyan óriásít, és aki egyébként azt hiszem, hogy tavaly kapott egy magas állami kitüntetést legutoljára 2025-ben, tehát egy évvel azután, hogy ez a balhé kipattant. Tehát ez itt meg fog állni. A 444-en egyébként ma reggel olvastam egy nagy cikket arról, hogy pontosan megint leírva az, hogy megint mi is a kapcsolat Kónya család, mert most már azt hiszem, hogy többen is a K. Imrét most már, vagy a K-t most már Kónyára cserélték, hogy mi is a tényleges kapcsolat a Kónya család és Léva Janikó között. Én azt, hogy Orbán Viktor erre személyesen adjon engedélyt, ezt valahogy így nehezen látom, hogy az ő politikai érzékén ez nem jelez egy radar, meg azt is el tudom képzelni, hogy nem feltétlenül tudott róla. Jó reggelt!
6: Esküdöm, abuzálom tovább a műsort, csak még annyit, hogy Zseni néni volt ugye Léva Janikónak a nagy-nagy barátnője, K. Endre anyukája, azért ez eléggé gyanús, és akkor eszembe jut ugye Lóugrás Asszociációba Várnai Zseni, gyorsan rákerestem, egy női szív kering a föld körül, ajánlom eme verset, békét, sziasztok!
4: Hello!
5: Szia! Szóval, hogy én azt hiszem, hogy itt ez meg fog itt állni, ennél sokat több most már ebből nem fog kiderülni, se a Kónya család részéről, se Léva Janikó részéről, se pedig Balogh Zoltán részéről, aki ezt a léket, aki ezt a szállat, ezt, ha volt, akkor jól elvarta. Szerintem itt alapvetően arról van szó, hogy ezek a nagy hatalmú emberek idő után annyi időt töltöttek el a hatalom közelébe, hogy egy idő után. Hát nem csak ez, amit mondasz, hogy a tényleges bicskei áldozatok érdekét nem nézve, hanem elvesztették a valósággal a kapcsolatot, és nem érzékelték azt, hogy itt ez mekkora felháborodást okozhat ez a sztori. Nem is értem egyébként pontosan, hogy erre mi szükség volt, de tényleg, tehát hogy így nagyon kevés volt hátra már a büntetésből. Egyáltalán nem látom azt, hogy miért volt. Ugye a kegyelemnek van egy olyan hatása, hogy a büntetett előélethez fűződő hátrányok azok megszűnnek, tehát, de hogy nem látom azt, hogy itt az illető vissza akart volna dolgozni a gyermekvédelembe, nyugdíjasként él, tehát hogy nem, tényleg nem, lehet, hogy valamit nem látok jól, de hogy nem értem azt, hogy ez miért volt ilyen fontos. Annak ellenére, hogy ezt az igazságügyi minisztériumban a legmagasabb szinten is, az ezzel foglalkozó kegyelmi főosztályon, illetve még a köztársasági elnök stábja is ezt folyamatosan érzékelte és jelezte, hogy ezzel nem ért egyet, a bűncselekmény jellege egyszerűen nem olyan, hogy ebbe ilyen lépésre indokolt lenne, hogy sor kerüljön, szóval itt valami nem kerek, de ezt nem, soha nem fogjuk megtudni szerintem. Tehát itt szerintem ezt el lehet lassan ezt engedni.
4: Hát ilyen magyarázatként tényleg szerintem az, hogy ez az elit, ez így összezár. Tehát, hogy azért vannak itt ilyen ismétlődő minták, Kaleta, Juhász Péter Pál, tehát hogy vannak emberek, akik gyakorlatilag hosszú-hosszú évekig művelhetik, amit művelnek, falaznak nekik intézményesen, amikor kiderül, kibrobban, amikor meg már nem lehet már tovább takargatni, akkor is csak úgy engedik el a kezüket, hogy azért próbálják a következményeket enyhíteni és csillapítani a számukra. És szerintem ez. Tehát, hogy ez is a mi kutyán kölyke, az egy jó keresztény ember, hát megtévedt egy kicsit, de hát bocsássunk meg neki, és nem tudom. Tehát szerintem ez körülbelül, hogy ő közülünk való, és akkor őt meg kell segíteni, mert hogy ez is egy ilyen maffia rendszer. Ennek a sajátossága, ahol hogyha hallgatsz, meg együttműködsz, meg lojális vagy, akkor ezért cserébe kapsz valamilyen szintű védelmet.
5: Hát figyelj, én azt tudom erre mondani, hogy azért politikai mozgalmak indulása és az alkotmányozó hatalom megszerzések között ilyen rövid idő ritkán telik el. Ennek megfelelően ritkán van az is, hogy az ember ennyire világosan és pontosan tudja követni, és ennyire tudja mindenki, az egész ország, hogy itt melyik folyamat mit indított el. Tehát, hogy itt nehéz ezt a dolgot nem úgy látni, hogyha nincs ez a kegyelmi ügy, vagy nincs ez a vidéki prókátor néven futó ügyvéd, akkor elképzelhető, hogy nincs. Ez az egész, nincsen kegyelmi ügy, nincs eltávolított igazságügyminiszter, nincs Bős Magyar Péter, és nincs egy ilyen, nincs Tisza párt sem. Tehát, hogy ezt érdemes szerintem inkább arra koncentrálni, hogy ez mit indított el, hogy mi lett ennek az eredménye. Én nem látom azt, hogy milyen egyéb dokumentumok tudnának kikerülni arra, hogy ténylegesen konkrétan ennél jobban megtudjuk azt, hogy benne volt-e ebben a korábbi miniszterelnök és a felesége, de így van, ahogy mondod, ez egy tünet, érdemes ezt helyi értékén kezelni.
4: Na és közben Csíksomjon összegyűlt a nemzet színe, virága, ahogy Hut Gerge is fogalmazott. Többek között Súlyog Tamás is ott volt, akit állítólag nem hivatalosan hívtak meg, hanem magánemberként vett részt, mondjuk ezt nem tudom ki hiszi.
5: Az milyen? A köztársasági elnök, aki magánember.
4: Igen,
5: ezt már láttuk.
4: Ez elég vicces. Azt hiszem, egyedül csak a Székely püspök volt a hivatalos vendég, aki ott beszédet tartott. Szinte szóval az is nekem egy kicsit kilengett a bullshit méterem, amikor így arról beszélt, hogy a szeretet országát nem lehet gyűlöletre építeni, és a jogállamot nem lehet jogállam ellenes eszközökkel lebontani. Tehát ezek az egyházi vezetők hol voltak így az elmúlt 16 évben, amikor így a jogállamért kellett volna panaszkodni?
5: Tehát, hogy egyébként így, ez egy ökumenikus rendezvény, vagy ez egy katolikus?
4: Hát ez egy katolikus búcsú. Aha. De hát nyilván részt vesznek nem katolikusok is ezen a nemzeti egyhely, és a többi. Egyébként nincs ezzel semmi baj a Csíksomjói búcsúval önmagában, csak azzal van baj, mint ahogy több erdélyi újságíró is ezt megírta, mint a Parászka Boróka, hogy gyakorlatilag ezek évek óta ki volt sajátítva ez a rendezvény politikai célra, és még most is úgy tűnik, hogy nagyon erősen politikai célra van kisajátítva, mert hogy ugye ez a, ott a súlyok, és akkor ilyen tapsoló, nem tudom, tömegek demonstrálnak mellette, és kitartás elnök úr, és ilyenek, szóval hogy azért az így, ezt nem mondja nekem senki, hogy ez egy ilyen spontán dolog volt, hanem ez, ez egyértelműen egy ilyen politikai demonstráció. Hát ott, ott még abban az a buborék az elég erős Székelyföldön, ugye? És akkor ott tetszeleghetnek ebben a szerepben, hogy ők, őket támogatja a magyarság, és ők a nemzeti oldal. És akkor most ugye Súlyok kirakhatott egy olyan videót, amiben úgymond szemben megy Magyar Péterre, hogy ő már pedig nem fog lemondani, és a hivatalában marad, mert ez fontos a magyaroknak.
5: Nagyon érdekes, hogy ez a... tehát ez a fajta szimbólumokban nagyon erős politizálás, amit a Tisza párt és a Magyar Péter folytat, az, az vajon igazából jelenti-e azt, hogy ő, ha már egyszer kijelölte a célt azzal kapcsolatban, hogy, hogy a NER, hát, hogy is mondjam, létét fenntartó, de egyébként a NER szempontjából alapvető fontosságú fideszes katonák által elfoglalt intézményeinek a, az éléről tényleg, hogy távolítják le ezeket az embereket. Szerintem beszéljünk erről a zene után, hogy pontosan hogy is nézhet ez ki Súlyok Tamás, illetve mások esetében. És akkor visszatérünk. Mit szólsz ehhez, Petya?
4: Rendben van. Ez itt a Hajnali Hasadás. Zene után jövünk vissza.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a stúdióból, és Balival beszélgetünk itt a közélet aktualitásairól. Mit szólsz, Bali, hogy Szerbiában 100 000-es tömeg tüntetett Vučić ellen? Szerinted sikerül a szerbeknek ugyanaz, ami a magyaroknak? Azt hiszem, hogy le vagy halkítva.
1: Elnézést kérek, ez az én hibám volt. Nem tudom, hogy az sikerül a szerbeknek, mint a magyaroknak, ha arra gondolsz, hogy majd egy választáson elsöprik a Vučić rendszert. Én attól tartok, hogy Vučić annál egy picit erősebb, hogy tüntetésekkel el lehessen távolítani. Ugyanakkor az is tény, hogy nagyon régóta megy ez a dolog. Ne felejtsük el, hogy miből indult ki, tehát az is egy korrupciós irányú történet, ugye a Esziki vasútállomás épületének a tragédiája során derült ki az, hogy micsoda elképesztő hanyagsággal újították fel azt az épületet, és ez okozta sok ember halálát, tehát azóta megy ez. Én nem vagyok benne biztos, hogy az utcáról ez csak így menni fog, illetve nem csak így, mert minden tiszteletem azoké, a diákoké, meg fiataloké, meg kevésbé fiataloké, akik tiltakoznak, de nekem vannak ezzel kapcsolatban kétségeim, hogy ez mennyire lesz sikeres.
0: Mondjuk így még egy-két éve még hasonlóan pessimisták voltunk a magyar változás esélyeit illetőleg is.
1: Hát nézd, ugye a magyar változásnál nagyon nagy különbség az, hogy ez egy látható parlamenti folyamat.
0: Hát igen, már minden parlamenten kívüli, igen. Csak a választás.
1: Szerintem azért, hát igen, de szerintem azért tehát legkésőbb azért az európai parlamenti választáson, amikor elindult a Tisza párt, akkor még csak néhány hónapos Tisza párt is megszerezte a szavak 30%-át, akkor szerintem azért sok ember számára világos lett, hogy itt egy új szereplővel kell számolni, és ha más nem, akkor egy teljes ellenzékváltás be fog következni. De valóban, akkor még ezt a két...
0: Akkor még nem sejtettem.
1: Akkor még nem sejtettem, hogy...
0: És igazából, amit tényleg nem lehetett viszont sejteni, az, hogy ekkora nagy vereséget szenved a Fidesz, és hogy, mert ugye mindenki attól tartott, hogy jó, lehet, hogy nyer a Tisza, de utána jön csak az igazi küzdelem, mert hogy kétharmad az biztos nem lesz, és akkor így igazából a Fidesz által ott hagyott fékek és ellensúlyok, cinikusan megfogalmazva, azok így teljesen meg fogják torpedozni a kormány működését. Mint ahogy egyébként most azért lehet látni Lengyelországban is, hogy ott azért nem sült el ilyen jól ez a dolog. Tehát az, hogy ott aktívan keresztbe tesznek mondjuk a köztársasági elnök, meg, vagy ott nem is úgy hívják, hogy köztársasági elnök, vagy csak sima elnök.
1: De szerintem elnöknek hívják, és hát ugye Lengyelország is egy köztársaság, tehát ez egy köztársasági elnök.
0: Szóval, hogy ezek, az most például Krakóban is kiderült, hogy népszavazással lemondották a kormánypárti polgármester, tehát hogy ott azért jóval nehezebb és göröngyösebb úton jár az ottani kormány, mint a magyar.
1: Az alkotmányozott többség, tehát az, hogy ténylegesen a kétharmados sarkalatos törvényeket és akár az alaptörvényt is nagyon gyorsan meg lehet változtatni, az valóban egy hatalmas lehetőség ezeknek az aknáknak a lebontására. Nem, szerintem Magyar Péter részéről azt az igényt kifejezni, hogy azok az emberek, akik a Fidesz rendszerét és a NER-t azt kritika nélkül szolgálták ki, annak ellenére, hogy sokszor olyan pozíciókba kerültek, amelyeknek kifejezetten az lenne a funkciója, hogy hát ellentartsanak a hatalmi önkénynek, hogy ezeknek az embereknek távozniuk kell. Volt egy lista, felsorolta első parlamenti beszédébe is, de már előtte is beszélt róla. Tehát itt egyébként jogvédőként megjegyezném, hogy Kozma Ákos és az alapvető jogok biztosának intézménye az valamiért nem szerelt ebben a felsorolásban.
0: De már nem is ő a... Nem ő az a biztos. Nem a Kozma Ákos. Ő már elment onnan, ha jól tudom.
1: Aha. Hát az iszonyatosan kínos lenne, hogyha ez most itt izébe derül neki, élőadásba derül neki számunkra, hogy nem tudjuk, hogy ki ő...
0: Most már ő alkotmánybíró, a Kozma Ákos. Tehát most pontosan az, hogy ki lett az új, meg lehet googlizni nyilván.
1: Valóban.
0: Hogy ki az új, mert hogy annyira jellegtelen jó, azt hiszem, Juhász Imre, talán.
1: Igen, igazad van, szörnyű kínos. Kora reggeli időpont, tehát a korábbi rendészeti parasztestületi vezetőtől csináltak alapvető jogok biztosát.
0: Egy igazi fajsúlyos figura lesz biztosan, vagy
1: igen,
0: lett.
1: Igen, és ez több mint egy éve történt, bocsánat. Szóval, hogy mindenkitől elnézést kérek, különösen jogvédő származású ismerőseinktől és üzletfeleinktől, hogy ezt még egyszer mondom, ez a be nem melegedett agyam.
0: Na jó,
1: agyam,
0: de tényleg ennél jellegtelenebb ombudsmant, mint ez a Kozmákos, akiről még volt. Facebookon is külön ilyen vicc oldalt csináltak, ami szerintem borzasztó vicces volt egyébként, ami folyamatosan arról szólt, hogy hol védi jogaidat Kozma Ákos, és akkor a Pogácsa is az üdítő volt mindenhol a központban, hogy az legyen az asztalon. Egyébként egyáltalán nem zavarták az alapvető jogok sérelmei Kozma Ákost.
1: Szerintem Juhász Imre se tűnt ki az elmúlt egy évben azzal, hogy különösebben egy erős államjogvédőként tűnt volna fel. Szóval, hogy, tehát, hogy de ez csak az egyik intézmény, ami egyébként még egyszer mondom, nem szerepelt a legtöbb felsorolásban. Az állami számvevőszék, a gazdasági versenyhivatal, kúria elnökéről beszéltek, nyilvánvalóan a legfőbb ügyész. És hát ugye ennek a sornak az elejére rakta oda Magyar Péter köztársasági elnököt. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon nehezen tartható Súlyog Tamásnak a maradása. Azt hiszem, hogy azoknak a közvéleménykutatásoknak, hogy több mint 60% szerint teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét is képviselje, és minden magyar köztársasági elnöke legyen. Szerintem ő ezt lehet, hogy meg fogja hallani. Nem tudom, hogy a naivitásom mondja-e azt, hogy én azt gondolom, hogy ő le fog mondani. Lehet, hogy nem május 31-ig, ahogy követelve vagyok tőle, de ő rövid idő belül szerintem én azt gondolnám, hogy távozni fog. Az összes többi intézménynél szerintem talán a legegyszerűbb módja a megszabadulásnak az, hogy ezeknek az intézményeknek az átnevezése és helyette új intézményeket hoznak létre. Ez esetben kétharmaddal ezek teljes mértékben megoldható feladatok, akár az adatvédelmi hatóság, akár az ombudsmani hivatalnak a visszanevezése kapcsán, akár a média hatóságnál. De hogy erre szükség is van, mert szerintem pont az általad említett lengyel példa mutatja azt, hogyha ezt nem lépik meg, akkor az a borzasztó nehéz helyzetet teremtenek.
0: Igen, ezek mind időzített bombák, én is azt gondolom, az összes ilyen ott hagyott, és azért az tökre látszik, hogy ezeket még mindig mozgatja a háttérben a Fidesz, mert voltak arról spekulációk, hogy akkor ezeket már elengedték, és ők már a saját útjukat járják, de hogy igazából tökre nem.
1: Úgyhogy szerintem ezek menni fognak. Ami számomra egyébként tök érdekes, és erről is érdemes majd egyszer egy szakértő segítséggel beszélnünk, ez a, hogy te mit gondolsz erről a Facebookon zajló kormánykommunikációról?
0: Hát nyilván most erre építi fel a Fidesz a támadását, tehát hogy a Facebook
1: kormányzás. De én nem arra gondolok, hogy a Facebook kormány, nem arra gondolok, amit a Fidesz mond, hogy itt kormányzás helyett kommunikálnak, mert szerintem ez annyira, tehát ez mondjuk 2 héttel a miniszterek beiktatása után ez méltatlan, és ez egy béna dolog, én nem foglalkoznék ezzel. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy hát tényleg a korábbi gyakorlathoz képest rendkívül nyitottan, de hogy úgy általában is nézze a különböző európai kormányok média használatát, ahhoz képest is a jelenlegi magyar kormány nagyon nagy hangsúlyt fektet a közösségi média kommunikációra, és azon belül is, mint hogyha a Facebook egy ilyen kiemelt szerepet kapna, amikor a miniszterelnök elsősorban ott kommunikál, és ezzel kapcsolatban nekem azért vannak rossz érzéseim. Nem amiatt, amit a Fidesz mond, hogy Facebookon faszázzák magukat, tehát, hogy kormányoznák, mert ez nem gondolom, hogy igaz lenne, hanem azt gondolom, hogy így a jelenlegi helyzetben a Facebook platformot egy ennyire fontos és kiemelt pozícióba rakni egy politikai kommunikációba, ezzel nekem vannak gondjaim, ezt őszintén. Tehát, hogy én ezt érzem.
0: Már hogy az az aggodalmat, hogy itt a független sajtó ellenőrző szűrő szerepe az úgy kiiktatódik? Tehát, hogy gyakorlatilag...
1: Nem, még csak ezt se lehet szerintem mondani, hogyha megnézed azt, hogy mondjuk tegnap este, vagy tegnap miniszterelnök egy órás interjút adott a legnagyobb független internetes újságnak, a Telexnek, tehát hogy a sajtó elérése, illetve a sajtó kormányhoz való hozzáférése az összesen lehet hasonlítani azzal, ami a Fidesznél volt. Ugyanígy Magyar Péter nyilvánossághoz fűződő viszonya, azt összesen lehet hasonlítani. Nem, én kifejezetten arra gondolok, hogy egy magánkézben lévő közösségi média platform az olyan kiemelt szerepet kap a kormány kommunikációban, itt a Facebookra gondolok, amivel nekem problémám van. Tehát, hogy egyrészt azért, mert a Facebook algoritmusának a beállításai azok ténylegesen komolyan szólásszabadságot és információszabadságot érintő kérdésekké váltak. Az elmúlt időszakban másrészt azért, mert nem nagyon van ráhatásunk arra, hogy itt pontosan kinek az arcába tolva is mi történik. Jó reggelt!
2: Sziasztok, Tamás vagyok. Ez a Facebook kommunikációra szeretek hozzászólni. Egyelőre mi lenne a más platform? Megfordítom a kérdést, szerinted. Tehát milyen hát, más figyelj, platformon szerinte... lehetne úgy kommunikálni, ami minden ember ez elér, akik mondjuk a Tiszának a támogatói?
1: Nem tudom, ez egy kérdés részemről, de mondjuk lehetne azt csinálni, hogy az elsősorban ez mondjuk egy saját felépített platformon történik, nem platformon, tehát hogy elsősorban mondjuk a kormánynak a honlapját használjuk erre. Az a gondom, hogy az elmúlt 2 hétben sok olyan bejegyzést láttam kormány tagoktól a Facebookon, aminek egyébként ugyanazok a információnak a nyomát, mondjuk a saját, mondjuk a hivatalos kormány felületeken nem láttam. És ezt valahogy nekem ez nem tetszik.
2: Jó, én nekem a véleményem az, hogy még, ahogy te is mondtad, hogy ti is mondtad, hogy 2 hete alakult meg a kormány, tehát a reválik önökat, mint egy profi, 8 éve kormányzó, vagy 16 éve kormányzó a Fidesztől, tehát azt mindenképpen én pozitívnak tartom, hogy nem azt csinálják, mint a Fidesz. Tehát ami a tagadása a Fidesznek, ez minden jó, aztán majd szépen ki fog forni, én ebben bízok. Jó műsort nektek, sziasztok, jó hetet!
0: Köszönjük! Hát nem tudom, szerintem azért ezt nem lehet elvárni igazából, hogy Magyar Péter majd hogyha beül a hivatalába, akkor ettől a kommunikációs csatornától önként lemondjon, amit a
1: Facebook kommunikációja. Nem akarom, hogy lemondjon róla, amikor ilyen 100 000, meg mit tudom, 15 000, meg 50 000, meg 80 000 megosztás van, tehát ez nem fog róla lemondani, csak jó-e az, hogy ez a kizárólagos kommunikáció, ez ja, felvett.
0: Az, hogy kizárólagos, az nem, de szerintem ez tényleg arról szól még, hogy nem állt föl a... Tehát most mit tudom, én most mondok neked valamit, az új egészségügyi miniszternek próbálunk így egy szakmai levelet elküldeni, és egyszerűen nem lehet találni hozzá még hivatalos elérhetőséget sehol az interneten. A Magyar Péterhez már van egy hivatalos e-mail cím például, de az is csak 1-2 napja tették föl. Tehát, hogy olyan szinten még kialakulatlan itt az egész kommunikációs csatornák, mechanizmusok, hogy szerintem ez még inkább erről szól. Hogy ez még nincs fölállítva, de szerintem ez párhuzamosan fog futni. Tehát, hogy lesz majd, igen, lesz hivatalos kormány oldalon kommunikáció, meg lesz, vagy csatornákon meg lesz, folytatja szerintem a Magyar Péter ezt a fajta Facebook politizálást, ami szerintem egyébként nem baj. Tehát, hogy ez így, tehát, hogy hülye lenne lemondani róla most, bocsánat. Egyébként értem az aggodalmakat, de hogy azt gondolom, hogy hülye lenne, ha lemondani róla.
1: Egyébként lehet, hogy az is lehet, hogy nem végeztem ez ügyben mérőadó kutatásokat, lehet, hogy ugyanez megy bizonyos generációk, tehát lehet, hogy a fiatalok számára ugyanez megy a TikTokon, és hogy ott is ekkora hájban van a kormány. Én valahogy a Facebooknak a túlsúlyát érzem némileg problémásnak, de még egyszer mondom, ez nem az, amit a Fidesz súlykol, hogy ahelyett, hogy kormányoznának, a közösségi médiát használják, mert én nem gondolom, hogy ez fair lenne. Tehát, sőt, azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy még mindig nincsen május vége, ahhoz képest hát íratlan sebességgel alakult meg az új kormány, és íratlan sebességgel állt fel és vette fel a munkát a parlament. Tehát az, hogy itt gyakorlatilag 6 héttel a választások után az új parlamentben arról beszélnek, hogy milyen vizsgálóbizottságok fognak felállni nagyon-nagyon rövidesen és hamarosan, hát tehát ez tényleg nem tudom, hogy világrekord.
0: Nagy tempót diktál. Péter,
1: de hogy óriási biztos. Tempó van, és láthatóan ezt nem láthatóan ehhez az elváráshoz igyekeznek a kormánytagok is, vagy jelentős részük felnőni. Tehát nem arról beszélek, hogy ahelyett, hogy kormányoznának a Facebookon magyaráznak, hanem arról beszélek, hogy van szerintem azzal a probléma, hogy egy ennyire átláthatatlanul működő és ennyire monopól helyzetben lévő közösségi média platform lesz a fő kommunikációs eszközük, ezzel nekem van gondom, mert ezt nem gondolnám olyan nagyon egészségesnek, meg jónak, és biztos vagyok benne, hogyha gondolkodnának, akkor ő nekik is tudna eszükbe jutni olyan megoldás, ami hosszú távon inkább szolgálja az ő érdekeiket.
0: Figyelj, hát igen, nekem nagyobb aggodalmaim is vannak, például az, hogy így a jogállami keretek betartásával mennyire lehet majd itt például elmozdítani a Súlyog Tamást pozíciójából. Tehát ott is azért legalábbis aggályos döntésekkel lehet őt elmozdítani. Mert ugye, ha jól tudom, akkor az van, hogy kezdeményezheti a parlamenti képviselők 1/5 az elmozdítását, 2/3 kell ahhoz, hogy ezt erről döntsön a parlament, de utána még az Alkotmánybíróságnak kell elvileg azt megvizsgálni, hogy valóban valamilyen módon megsértette a törvényeket, vagy az alkotmányos feladatát a köztársasági elnök, és hát az Alkotmánybíróság ugye ki van tömve a Fidesz embereivel, és azért az Alkotmánybíróság tagjait se olyan egyszerű leváltani. Persze azt csinálhatja a Tisza, hogy mondjuk egy alkotmánymódosítással simán megváltoztatja a köztársasági elnök megválasztásának a feltételeit, de azért az is nem néz ki olyan nagyon jól. Tehát, hogy...
1: Azért is mondtam az elején ezt, hogy vannak olyan intézmények, aminél egy egyszerű átnevezéssel viszonylag röviden le lehet ezt zárni. Tehát, hogy jogutód nélkül szűnik meg a magyar médiahatóság, és helyette létrejön a szabad és független közszolgált médiát és izét ellenőrző hivatal. Most csak egy példát mondtam. Szóval, de a köztársasági elnöki pozíció az nem ilyen. Tehát, hogyha Súlyog Tamás nem mond le, akkor az ő eltávolításának azért van politikai kockázata, és van politikai ára, még akkor is, hogyha a magyaroknak jelenleg több mint 2/3 azt gondolja, hogy ez egy releváns és jó kérés, indokolt kérés a miniszterelnök részéről, hogy távozzon a köztársasági elnök. Tehát, hogy ez nem egy olyan egyszerű kérdés.
0: Szerintem
1: egyébként szerintem az a legdurvább, hogy Súlyog Tamás jelleméből és az eddig abból, amit ő mutatott, szerintem nagyobb eséllyel lehetne arra számítani, hogy ő teljes mértékben megpróbál ebbe az új rendszerbe belesimulni, és nem egy ilyen lengyel elnökféle, a PISZ hátramaradt kamaszukájaként és utolsó katonaként harcolva igyekezne a rendszerváltást megakadályozni, ahol tudná. Tehát szerintem ez tőle az eddigi teljesítménye alapján nehezen várható. Sokkal hát a könnyebb ellenállás az felé elvultulás az lenne, hogy hagyni békén, hogy súlytalanul lebegjen a pozícióján is írja alá.
0: Súlyogtalanul.
1: Kell neki, súlyogtalanul. Nagyon furcsának találnám, hogyha ő megtalálná a hangját, vagy megtalálná az integritását.
0: Hát nem tudom, de hogy ez a széke, vagy mi az a csíksomlyói búcsú, ez szerintem ez már ennek az előkészítése volt, hogy ő most akkor dacosan beleáll ebbe a folyamatba, és ezzelről szól, hogy ráégi a Magyar Péterre, hogy csak ilyen durva eszközökkel volt képes lemondatni Súlyog Tamást. Szerintem tisztában van vele, hogy őt úgyis el fogják mozdítani, ezt a játszmát ezt még lejátsza, hogy minél jobban ráégjen a Tiszára az, hogy akkor őt itt le kellett mindenféle aljas módszerekkel. Mondjuk azért, hogy belegondolsz, hogyha ő mondjuk úgy vonulna be a történelembe, hogy lemondott önként, akkor azzal gyakorlatilag legitimálta az ellene felhozott vádakat. Tehát, hogy ő akkor
1: az tényleg akkor egy ilyen köztesség elnöki mesterhármas lenne, mert ha jól számolom, akkor az már a
0: lemondásra?
1: Hát igen. Fidesz köztesség elnöket felhozott volna.
0: A méltatlanság csimboraszója.
1: Igen.
0: Szóval igen, hát nem tudom, de hogy az biztos szerintem, hogy le fogják mondatni, és szerintem valószínűleg én abban az irányban azt látom a legvalószínűleg, hogy a legdurvább módon fogják tudni csak lemondatni, tehát egy ilyen alkotmánymódosítással egyszerűen ki kell rúgni a helyéből őt. Ami fájdalmas, de meg kell tenni. Uh-huh. És hát ugye a Fidesz meg két foggal, körömmel fog ragaszkodni és kapaszkodni abba, hogy akkor itt most micsoda jogállamsértés történik. Kocsis Máté, a Védvonal nevű jogvédőszervezet éléről fog majd kiabálni, hogy itt micsoda terror van. Ez is azért megér egy misét, nem? Kocsis Máté lett a most a legújabb jogvédő kollega.
1: Hát figyelj, szerintem ez lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem érzékelem ezt innen, de ez súlytalan, és ez komolytalan, vicces próbálkozás, hogy így mondjam. Én nagyon várom már a következő közvéleménykutatási adatokat, amik azt mutatják, hogy a Fidesznek a támogatottsága az hol tart. Szerintem nincs nagyon messze már az 1 millió alatti támogatottság. Érdemes lenne majd lassan, ahogy megszokjuk azt, hogy ennek tényleg vége van, ezen a súlyon kezelni, amit a jelenlegi parlamenti képviseletük, meg a jelenlegi hát a szavazóbázis nagyságát tekintve súlyuk jelent, mert ez nem pont ugyanaz. Azt veszem észre, hogy még

0: ez tényleg ez azt mutatja, hogy így semmit nem tanultak. És abból se tanulnak, hát, hogy a közönkutatások szerint nem működik ez a dacos taktika, ez a szembenézési képtelenség, mert hogy morzsolódik folyamatosan a szavazóbázis. Tehát, hogy itt tényleg aki így elkezdett valamit, mondjuk az se volt azért egy hú, de őszinte szembenézés, mint a Ferenc Orsolya, meg a Király Nóra, azt hiszem, azt úgy hívják ezt a csajt, fideszes, azok félrejöttek állítva.
1: Szóltak inkább,
0: nyilván, persze, hát nyilván, de hogy azért a politikában ez mindig együtt jár. Ők legalább elkezdtek valamiféle szembenézést, és ők így nagyon gyorsan félrelettek tolva. És hogyha tényleg ez nem következik be egy ilyen fokú vezetőváltással egybekötött szembenézés a Fidesznél, akkor szerintem borítékolható, hogy a gyurcsányosodás folyamata már elindul, és már, ez már nem visszafordíthatatlan.
1: Na de milyen, most tényleg nem kötözködni akarok, Petya, de milyen vezetőváltással ízett, hogy a főnök, aki arra képtelen volt, hogy felvegye a országgyűlési mandátumát, tehát aki még tehát most hagyjuk azt, hogy mit csinált 5 éve, meg 10 éve, de hát ő volt az, aki azt nyilatkozta néhány héttel a választások előtt, hogyha nagy lesz a bukta, akkor természetesen lemond. Vagy lemond akkor, hogyha nagyot buknak. Hát elég nagyot buktak, lemondott, nem. Ő volt az, aki azt nyilatkozta, hogy parlamenti képviselőként fog nyugdíjba menni, és ez az a munka, amit tud csinálni, és mindig is ezt fogja csinálni. Képviselő? Nem. Ő volt az, aki azt nyilatkozta, hogy a harcot sose fogja feladni, és ő ellenzékből is tudja, hogy kell az övéinek az érdekeiért harcolni. Hát jelen pillanatban annyit telik tőle, hogy kék villogóval bejár a Lendvai utcába minden reggel, és ott teszi a dolgát, hogy ez a dolog, ez pontosan micsoda, azt nem tudom. A nyilatkozatai azok nagyon furcsák, tehát hogy most hagyjuk már ezt a lerágott csontot, hogy a vadhajtásokat promotálja, de hogy közben szerintem nehéz őt úgy látni, és még nehezebb lesz őt úgy láttatni, hogy ő egy lehet ki ő kompetens, és a magyar, tehát hogy a Fidesz megújulását levezényelni képes valaki, az oké, hogy ezeket az általad említett bukott országgyűlési képviselőjelölteket, akikben felmerült az, hogy hát nem csak a saját szégyenletes teljesítményük, hanem mások szégyenletes teljesítménye is felelős lehet azért, hogy milyen csúnyán kikaptak, ezeket lesöpörték a pályáról, de hát nekem nem úgy tűnik azért Gulyás Gergely arcát, meg a Lázárnak a fejét nézegetve a parlamentben, hogy ők nagyon boldogok lennének azzal a szereppel, amit rájuk osztottak, és ezt nem is vagyok benne biztos, hogy ezt sokáig lesznek hajlandóak játszani. Tehát az, hogy Orbánnak az a koncepciója, hogy ő majd egy ilyen vizek és föld felett levegő jobboldali guruként, majd ő megújítja, ezért azt szerintem az nem fog megtörténni, mert ennél sokkal komolyabb és konkrétabb problémákkal kell majd szembesülnie.
0: Na de hol van Orbán Viktor?
1: Hát igen.
0: Szoktad vizionálni, hogy most így ilyenkor ő hol van?
1: Hát szerintem, nem is tudom. Én szerintem alapvetően bejár a Fidesz pártközpontba, és próbálja a pártjának a maradékát megmenteni. És
0: nagyon kevéssé látványos, amit csinál, tehát én tényleg nem lehet látni.
1: Na de most már van sajtófőnöke, Havasi Bertalan, addig pörgött, amíg felfigyeltek rá, és ő most már kapott egy állást, és újra Orbán Viktor sajtófőnökeként tud tevékenykedni.
0: Igen, úgyis, hogy megkapja, vagy próbálja kiharcolni a neki járó kilépő pénzt. Na, Bali, akkor berakok egy zenét mindenkinek, Balázsnak és mindenkinek, aki szereti egy kis psytrance-t.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, és velünk van Bali az éterben.
1: Sziasztok!
0: Erre a kis Psytrance-ről jutott eszembe, hogy szerinted hogy fogja befolyásolni a parti szcénát, és ugye nyári fesztiválokat, ez, hogy most volt ez a kis változás áprilisban. Valószínűleg kevésbé lesz a Damoklész kardja a fesztiválok feje fölött.
1: Hát én azt láttam, hogy amíg ez a újabb drogháborús nyomolás nem indult el, mondjuk az elmúlt másfél évben, te ezt jobban tudod, hogy ez pontosan mikor indult, addig szerintem a magyar fesztivál kultúra, meg a buli szervezői kultúra az élt és virult, tehát nem nagyon láttam azt, hogy ez ilyen rettenetes problémát okozna. Azóta lett keménykedés, meg azóta lebeg ez a kard az emberek, meg minden bulizó feje fölött, amióta, addig tartott ez, amíg a vergődő Fidesz ki nem jelölte, hogy rá kell menni a drog témára, de hogy szerintem ez elmúlik. Én nem gondoltam soha, és most se gondolom, hogy ez trendvédelmi szervek felelős vezetői egy ténylegesen működő és eredményeket hozó megoldásnak gondolná az, hogy bulizó fiatalokat vegzáljanak. Ezzel kapcsolatban én nekem mindig az volt a kiinduló pontom, amit egyszer egy kerületi rendőrkapitány, egy megyei rendőrkapitány mondott egy Psytrance fesztiválról, hogy hát egy bármilyen falunapon, ahol 200 ember megjelenik, ott több agresszió és potenciálisan sokkal több vér folyik, mint egy 10 000-es ilyen fesztiválon. Tehát egyszerűen az emberek által használt szubstanciák azok olyan pértékben befolyásolják azt, hogy mi történik egy ilyen rendezvényen, ahol sokan vannak, és hogyha egy falunapon patakokban folyik az alkohol, akkor egy idő után a vér is patakokban fog folyni. Ezt minden körzeti meghízott, és minden...
0: Meghízott.
1: Meghízott, igen. Körzeti meghízottak, és kerületi rendőrkapitányok tudják. Szemben mondjuk ezekkel a pszichedelikus rendezvényekkel, ahol általában azért a béke dominál, most nyilván ott is van kivétel, de hogy szerintem én nem gondolom, hogy ez folytatódni tudna. Te tudod ezt képzelni?
0: Nem, mondjuk nincsenek is klubbezárások azóta. Mondjuk abban a szempontból is érdekes, ugye, hogy a Budapesti Kávítószer egy egyeztető fórum ülésén, amikor én szembesítettem a rendőrfőkapitányt azzal, hogy mennyire gáz ez az egész klubbezárós történet, akkor ő az arra reagált ezzel, hogy hát ők, mint rendőrök szakmailag nem tehetnek mást, mint hogy a rendeletet végrehajtják, ami egyébként jelenleg is hatályban van, illetve hát törvényerőre emelkedett, jobban mondva, mert ugye egy csomó más háborús vészhelyzetre hivatkozó rendelettel együtt ezt is az már az új parlament törvényerőre emelte, tehát elvileg ugyanúgy hatályban van, de mégsem hajtják végre a rendőrök. Legalábbis én nem hallottam azóta, hogy egyetlen egy helyet is bezártak volna. Aki tud ilyenről, az betelefonálhat, mert engem is érdekelne. De nem tudok róla, hogy lett volna azóta bármi klubbezárás, sőt ugye látványosan újra nyitottak azok a klubok, amiket bezártak azóta, Turbina, Arzenál. És amit én érzekelek, az, hogy van egy felszabadulás, de azért van egy ilyen bizonytalanság is jelenleg még klubok részéről is, meg bulizók részéről is. Nemrég írt nekünk a Drug Reporteren egy olvasó beszámolót arról, hogy hát őt még a választások előtt pár nappal is vegzálták egy belvárosi szórakozóhelyen, egyébként bisztiőrök hívták rá a rendőröket, mert ott a szórakozóhelytől nem messze elszívott egy spanglit, és hogy igazából ő is arra számolt be, hogy azért ő még nem érzi azt a felszabadulást, mert még mindig egy kicsit ilyen bizonytalanság van benne, hogy akkor most mi is van. És hát azért ez még azért kialakulatlan ez a dolog. Ugye a Tánc a Szabadságért tüntetést is elhalasztottuk türelmi időt adva a kormánynak, hogy addig nem fogunk ebbe az ügybe tüntetni, amíg föl nem állt az új kormány. Úgyhogy szerintem úgy ősz körül én már azért arra számítok, hogy nyáron így lezajlanak ezek a mindenféle vezetőváltások, meg kialakulnak ezek a szervezeti struktúrák, és akkor azért már kéne látni, hogy mit is akar kezdeni ez a kormány ezzel az egész témával, ezzel a klubokkal, partikkal, meg úgy általában a drog témával, ami hát szintén...
1: Szerinted egyébként, Petya, a drog témával kapcsolatban egy BTK módosításnak az esélye is elképzelhető? Tehát az, hogy
0: hát szerintem muszáj. Nem ezen, rögtön, ezen, de... Ezen, ja. Hát ebben a ciklusban szerintem muszáj lesz hozzányúlni a BTK-hoz is, meg az alkotmányhoz is. Tehát, hogy az, hogy benne maradjon az alkotmányban ez a hungarikum, hogy itt a kábítószerek fogyasztása, terjesztése és népszerűsítése az alkotmányilag tilos, tehát ilyen a világon nincsen, és ez akár év, tehát hogyha ez így benne marad, akkor ez leblokkol gyakorlatilag minden olyan reform folyamatot, ami esetleg később lehet, vagy akár mondjuk belegondolhatunk, hogy alkotmánybíróság, ha mondjuk egyszer megújul, akkor annak is meg lesz kötve a keze, hogy mondjuk a felhasználók jogaival kapcsolatban bármit megállapítson, mert hát benne van az alkotmányban. Szóval szerintem ez elkerülhetetlen, meg a BTK módosítás is, mert az is borzasztó, ártalmas, káros, ahogy ez most van. Mi biztos, hogy azon leszünk, hogy legyen BTK módosítás. Ha már hozzányúlnak, akkor szerintem nem toldozgatni, foldozgatni kéne, mármint a kábítószeres szakaszokat, mert ugye sokan hibásan azt mondják, hogy Magyarországon drogtörvény van, nincs drogtörvény Magyarországon. A büntető törvénykönyvnek vannak kábítószerrel kapcsolatos szakaszai, ezeket szerintem teljesen újra kéne írni. Mint ahogy egyébként voltak is már balita tudod kísérletek, amikor a Frech Ágnes bírónő elkészített egy ilyen elég radikális reformjavaslatot, ami szabálysértésé tette volna a fogyasztást. Tehát, hogy ez valami hasonló, tehát ami teljesen újraírja ezeket a szakaszokat ahelyett, hogy most van. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó szerintem, hogy a fogyasztás kriminalizálása aggályos, hanem úgy általában azzal is probléma van, hogy alapvetően a büntetési tételek, azok egy csomó esetben, tehát mondjuk a terjesztői magatartások esetében is szerintem aránytalanul szigorúak. Tehát például az, hogy igen, közoktatási intézmények, vagy köznevelési intézmények területén, hogyha te csak simán fogyasztasz, már az is gyakorlatilag, tehát kiesel az elterelésből, meg hogyha ott terjesztesz, akkor hosszú évekre börtönbe kerülhetsz, tehát szerintem ezek is ilyen teljesen aránytalanul szigorú intézkedések.
1: Én egyébként azt láttam, hogy most nem visszahozva ezt az előbb említett témát, hogy a közösségi médiát milyen módon használja a kormány kommunikációra, ennek van egy másik oldala is, hogy hát láthatóan a társadalom politikáért felelős kormánybiztos kinevezésével a Bódis Krisztának és Radnai Márknak is a különböző intézményekbe való betagozódásával kapcsolatban, hát felmerül az, hogy tényleg, mint hogyha lenne arra szándék, hogy ez a kormány az alulról jövő kezdeményezéseket és azt, amit a társadalom egyes tagjai ténylegesen igényként fogalmaznak meg, azt tervezik részben megvalósítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem indiferens.
0: Hogy érted, pontosan... hogy nyitott ajtókon dörömbölünk?
1: Hát nem, még ezek az ajtók nem nyitottak, de részben...
0: Még nem is léteznek az ajtók.
1: Egyrészt nem léteznek, de ugyanakkor meg az létezik, hogy akkor lehet ezzel kapcsolatban jogszabályváltozási igényekkel fellépni nagyobb eséllyel, hogyha az ember meg tudja azt mutatni, hogy a magyar szavazópolgárok többsége az nem biztos, hogy azt gondolja, hogy oké az, hogy attól, hogy valaki egy egyetemi kollégiumban elszív egy füves cigit, akkor attól 5 évig terjedő börtönre lehetne őt ítélni. Most csak mondtam egy példát, vagy az, hogy átad egy malverjának egy füves cigit, akkor ezzel pusztán azért, mert ez egy kollégiumba került erre sor, ezért súlyos sok évre börtönbe lehet kerülni. Persze nagyon sok minden függ attól, hogy ezeket a kérdéseket az ember hogy, miként, és hát milyen előkészítés után teszi fel, de hogy szerintem erre van esély.
0: Igen, és a BTK módosításon túl persze van egy csomó minden, amivel kéne foglalkozni ebben az országban, például az alkohollal is. Éppen most itt, hogy tegnap raktam ki egy cikket a Drug Reporter, ami azzal foglalkozik, hogy az alkoholpolitikát hogyan kellene átalakítani, ami ugye a kábítószer politikának pont a tükörképe, vagy teljes ellentéte volt, mert hogy egy ilyen igazi agresszív liberalizációs politika zajlott le az elmúlt 16 évben az alkohol terén.
1: Pálinkaközés forradalmi hungarikusságától kezdve.
0: Nálunk a legliberálisabb az egész EU-ban szerintem az alkoholszabályozás, és hogy ezt viszont szigorítani kéne. És hát van egy csomó olyan módszer, amivel lehetne ezt tenni, és akkor itt a Drug Reporteres cikkben fel is soroltam egy párat, például, hogy az alkohol termékek jövedéki adóját növelni kell, arányosítva európai élvonalhoz, aminek én azt gondolom, hogy az adónak egyrészt követnie kell az inflációt, másrészt pedig úgynevezett volumetrikusnak kell lennie. Tehát az azt jelenti, hogy minél több tiszta alkohol van egy termékben, annál magasabb legyen az adóteher. Mert hogy ugye tudjuk azért, hogy a tömény italoknak a lerészegítő nagyivás potenciál, addikciós potenciálja az jóval nagyobb, és hogy ezt nagyobb adóval. És ez bizonyított, hogy ez az adónövelés például csökkenti a alkohollal kapcsolatos károkat, vagy hogy például be kell vezetni a minimum egységárat, ami gyakorlatilag egy ilyen minimális árat határoz meg az alkohol tiszta alkoholtartalma alapján, vagy hogy korlátozni kell az éjszakai alkohol eladást, az alkohol marketingjét, amivel ugye azért, hát itt is volt bormarketing kampány, fiatalokat célzó bormar, az volt a kedvencem, tehát hogy ezeket is radikálisan korlátozni kell, és hát még egy dolog volt az, hogy itt az alkoholárusítás, alkoholárusító helyeket is korlátozni kell, tehát az, hogy ott így egymást érjék az ilyen szeszboltok, ahol ilyen villogó kirakatokban ki vannak rakva az alkoholtermékek, késő éjszaka is, az például tök gáz. És az ittas vezetést is szigorúbban kéne ellenőrizni. Szóval, hogy ilyen az alkoholpolitikában is egy csomó minden van, amit kellene.
1: Tegyük hozzá azért azt, hogy itt nem az állam állami túlhatalom további erősítésé mellett érvez, hanem egyszerűen arról van szó, hogy tudatmódosító szerekkel kapcsolatos állami szabályozások és kormányzati regulációk esetében a hozzáférésnek a korlátozása, illetve az árral való hozzáférés korlátozás az egy létező nemzetközi példa és gyakorlat. Tehát,
0: pontosan, itt WHO által ajánlott politikai szabályozási opciókról beszélünk.
1: Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy be kéne tiltani, hanem arról van szó, hogy ez erről tanulmányok vannak, és ezt adatokkal lehet alátámasztani, hogy vannak olyan eszközök, például az adópolitika és a jövedéki adónak a változtatása, amivel igenis lehet országok lakosságait, meg régiók lakosságait abból a szempontból befolyásolni, hogy a töményről mondjuk a kevésbé káros bor és sörfogyasztás irányába mozduljanak el, mert ugye magyarországi alkoholfogyasztással kapcsolatban ez egy komoly probléma, hogy nagyon magas a tömészhez fogasztóknak az aránya, vagy illetve ebben az alkoholfogyasztási kosárban magas a tömészheznek az aránya, és hát az igazi egészségügyi problémákat azért ez okozza. Persze, ha egy német falunapra elmegy az ember, akkor a sörhasakat és a korsokat látva gondolhatja azt is, hogy azért a sörfogyasztás is okoz egészségügyi problémákat, és ez biztos, hogy igaz, csak ez egy hosszabb folyamat, meg hát talán kevésbé drámai, mint amit a tömény okoz, nem?
0: Hát pontosan. Egyébként az is ugye egy érdekes dolog, hogy mint a Drug Reporter szerkesztője rendszeresen megkaptam a kormánypárti propaganda sajtótól, hogy drogpárti, meg drogaktivista, meg nem tudom, és hogy igazából, ha megnézed, akkor mondjuk az alkoholpolitikában viszont kimondottan szigorítás az, amit mi szeretnénk látni, és hogy gyakorlatilag sokkal inkább a drogpolitikának egyfajta konvergenciája az, amit én szeretnék látni a világon, vagy a Magyarországon is, meg a világon is. Tehát, hogy vannak olyan szerek, amikkel kapcsolatban szemellenzősen túl szigorú a hozzáállás, és nem, ez egyértelműen nem működik. És vannak olyan szerek, amikkel szemben viszont érthetetlenül túl megengedő és liberális a hozzáállása a társadalomnak, és ezt a kettőt kellene közelíteni egymáshoz, és vegyük
1: volt
0: komolyan
1: következetesen. Volt egyébként ilyen időszak, Petya, bocs, közösszak, volt ilyen időszak Magyarországon, ahol a társadalom mentál higiénét érintő kérdéseket, így például a legális és illegális drogok fogyasztását egy ilyen koherens rendszerben kezelték Magyarországon?
0: A koherens rendszerben? Nem.
1: Hát az, bocs, hát mondjuk tehát, hogy az, amit mondasz, amit te kérsz, hogy ez legyen...
0: Tehát nem, az, olyan nem volt, ami teljesen... Éret,
1: hogy a nemzeti alkoholstratégia az ne legyen független a nemzeti
0: alkoholstratégiától,
1: hát most... hanem ez a kettő, ez mondjuk akár egy dokumentumban is lehet.
0: Hát sőt, ugye most nem volt ilyen, de ugyanakkor már nagyon régóta ezt kéri a szakma. Tehát, hogy éppen most szedte elő a Felvinci Katalin, aki Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek volt korábbi igazgató, hogy egy 2006-os levelet, amit küldtek az akkori kormánynak, amiben azt kérik, hogy egy ilyen egységes szemléletbe kezeljék az addiktológiai problémákat, tehát hogy a kormány adminisztráción belül is legyen egy ilyen egységes hivatal, ami ideális esetben egyébként minisztériumok közötti kellene, hogy legyen, mert ugye ez ugye több minisztériumnak a területét lefedő terület, és hogy ez gyakorlatilag foglalkozzon mindenféle a függőség, a szerencsejáték, a pornófüggőség, a kütyűfüggőségeken keresztül ugye az alkohol, legális szerek, gyógyszer visszaélések és az illegális szerekkel is. És hogy ezt egy ilyen egységes keretben, egységes stratégiával legyen ez megközelítve, ez az egész dolog. Most ugye a magyar közlönyben...
1: Ez az a 20 éve volt, azért tegyük hozzá.
0: Ez 20 éve volt, és most ugye küldtünk egy ilyen értelmű levelet szintén a miniszterelnöki hivatalnak, meg a, mármint az újnak, a Ruf Bálintnak, meg a Bódis Krisztának, aki ilyen társadalmi kapcsolatokért felelős ember, de sajnos ez úgy tűnik, hogy nem nagyon talált meghallgatásra, mert ugye a egészségügyi minisztérium alá rakják be, vagy rakták be ezt a területet, ha bár még talán ez se teljesen végleges, de hogy úgy tűnik, hogy most az egészségügyi minisztérium alatt lesz ez az egész terület. Meglátjuk, hogy milyen szinten, meg hogyan. Én mondjuk jobban örültem volna, ha nem az egészségügyi minisztérium alatt van, mint ahogy egyébként nem örültem a belügyminisztériumnak sem. Tehát sem a kriminalizáló, sem a medikalizáló szemlélettel nem tudok teljesen azonosulni. Hát mondjuk, ha már minisztérium alá rakják be, akkor szerintem a szociális lett volna a legevidensebb dolog, de ettől függetlenül szerintem ez még nem jelent semmit, tehát az egészségügyi minisztérium is jó gazdája lehet ennek a területnek, hogyha konzultálnak a szakmai szervezetekkel. Eddig nem történt meg, de hogy most még tényleg azért azt gondolom, hogy egy pici türelmet lehet nekik adni ebben. Nem igaz?
1: Igen, de abszolút.
0: Ja, és még egy ilyen szerénytelenül korszakalkotónak gondolt ötletet betettem be, ami már külföldön vannak rá példák. Ez a Nemzeti Addikciós Alap, vagy NADA létrehozása, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szenvedélykeltő, vagy függőségkelt generáló termékeket áruló iparágak beszedett adójának egy bizonyos százalékát, azt kötelezően és dedikáltan fordítsák az addiktológiai ellátórendszerre, megelőzésre, ártalomcsökkentésre. Ami szerény számításaim szerint évente, hogyha ezt így kiszámítjuk, hogy szerencsejátékipar, alkohol és dohány, csak ezt a hármat, akkor az akár egy ilyen 6-7 milliárd forintos összeget is, az 1%-a ennek az összes jövedéki adónak, az kitehet. Tehát igazából ez egy elég jó módszer lehetne arra, hogy egy bizonyos stabil forrást teremtsen az addiktológiai ellátásnak, aminek jelenleg ugye még pályázatai sincsenek. Szóval ez egy elég nagy változás jelentene, hogyha ezt sikerülne átvinni.
1: Ugye ezek az összegek, tehát ez, amit mondasz, ez a Nemzeti Addikciós Alapnak a leállítása és abba ilyen 5-6-7 milliárd forintos összegek tétele, tehát hogy a magyar addikciós ellátás az soha nem gazdálkodott ennyire.
0: Soha, nem. Még amikor az EU-ba beléptünk, akkor volt a legmagasabb, az 2 milliárd forint volt egy évben. Ha az inflációt számoljuk, akkor az ma már valószínűleg magasabb lenne, de akkor is azt gondolom, hogy pár milliárd forintnál nagyobb összeg soha nem került egy évben a ellátórendszerre. Tehát, hogy ez egy forradalmi nagy változás
1: lenne. Ebben mondjuk, tehát, hogy az ellátórendszernek a hát ugye nyilván egy bármilyen ilyen jellegű alapból a legnagyobb összeg az ténylegesen az ellátórendszer üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére menne, de hogy mondjuk ezekből az összegből juthatna olyan prevenciós programokra, melynek az országos kerete az elmúlt 20 évben az soha nem haladta meg a néhány 100 millió forintot, ha egyáltalán volt. Tehát, hogy itt... Szóval, hogy arról beszélünk, hogy mondjuk egy, nem is tudom, tehát ezek az 500 millió forintok, amik itt röpködtek Mága Zoltánnak, meg hát nem mondom, hogy a Hont András féle ötnek, mert ugye az valószínűleg kis vállalkozók adták össze, akik nagyon aggódtak a magyar demokráciáért, de hogy ezek az összegek, ezek, tehát egy éves szinten többek voltak, mint amit mondjuk a magyar állam drogprevenció támogatására fordított az elmúlt időszakban. És én még arra emlékszem, amikor a Gyurcsány kormány kb. Megvágta a drogprevenciós időt, és akkor azt mondták, hogy akkor 400 millióból lesz 300, vagy nem tudom. Tehát egy ilyen
0: hát jellegű... Hont András többet tarhált össze, úgymond.
1: Igen, a névtelenséget kérő vállalkozók, akik semmit se kértek azért cserébe, hogy támogassák, de ahogy Tótavi Árpád fogalmazott, azt is kapták. Biztos remek üzletemberek. Semmit nem kértek, semmit nem is kaptak érte. Nagyon szóval, hogy ezek a nemzeti kulturális alapból, meg mit tudom én honnan lóvét kikönyörgő, vagy nem könyörgő, de hogy a Fidesz vélt, vagy valós elérését növelni hivatott művészek több pénzt kaptak egy-egy ilyen projektjükre, mint mondjuk a teljes magyar drogprevenciós költségvetés, amiből hát közép és általános iskolások 10 és 100 ezreit kellett volna elérni, hogy őket jó irányokba befolyásolják formatív években, szóval ez, reméljük, hogy ez ennek vége, és erre felismerve ezeknek a témáknak a fontosságát fog költeni az állam.
0: Nyilván, igen. Egyébként, ha már itt a drog témánál tartunk, mit szólsz hozzá, hogy Hilarion Metropolitát lekapcsolták a cserendőrök 4 csomag gyanús, kábítószer gyanús fehér porral.
1: Nem tudom, hát a Pervitinér ugrott ki szerinted Csehországba? Ugye ez a cseheknek van ez a Pervitin nevű stimulánsa, ami egy amfetamin származék.
0: Inkább kokóra tippelnék, de ki tudja.
1: Szóval, hogy...
0: Az ő köreiben. Igen, és hát vicces volt, hogy rögtön ugye azzal megvádolta a csehatóságokat, hogy ez provokáció, magyarul, hogy a cselek rejtették el az ő kocsiában ezt a 4 csomag drogot. Hát ugye magából indul ki már, hogy a KGB az rendszeresen csinálta ezt, vagy csinálja ezt az ellenzékiekkel, meg civilekkel. Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, dr. Justice! A Hont Andráshoz még vissza lehetne kanyarodni egy fél percre?
1: Persze.
0: Igen.
2: Ez a cég, ez az 5 content, ez egy non-profit KFT, a nevében is benne foglaltatik. Tehát ki az a iparmágnás, vagy vállalkozó, vagy nem is tudom, aki az, ugye az volt a szöveg talán, hogy hát itt érdemesnek találták arra, és jönnek majd a hirdetők, meg nem tudom, egy non-profit KFT-be.
1: Ne várjál, hirdetni azért lehet a non-profit KFT-be, a non-profit KFT az bármit csinálhat, amit
2: egy for-profit KFT. Én ezt értem, de én befektető vagyok.
1: Nem vehetek kivelőle pénzt.
2: Hát ez az, tehát milyen befektető az, miért hívjuk befektetőnek. De most a hirdetést arra mondom, hogy azt tudom, hogy azért adtak pénzt, mert hogy jönnek majd a hirdetők, és akkor Elon Muskhoz hasonlították ott. De hát ez hogy? Tehát én befektetni kívánok, legalább a tőkémet visszakapom.
1: Figyelj, szerintem ez az összeg, tehát ez az 500 millió forint, ez annyira gyanúsan hasonlóan kerek és hasonló nagyságrendben mozog, mint amit egyéb ilyen, hát még egyszer mondom, a jobboldali elérést ígéretét hordozó.
2: Hát persze, ténylegesen... persze, egyértelmű, igen, csak hogy mondom, szóval hogy ezt visszakradnám. Hogy befektetők jöttek egy non-profit KFT-be, ez egy fából vaskarika.
1: Igen.
0: Hát nem érdemelte meg, ez a jó ember.
2: Megérdemelte, csak mondom, ez a befektetők fantáziát láttak benne egy non-profit KFT-ben, hát annak a befektetőnek vissza kéne adni a közgazdaságtan egy tankönyvét. Vagy úgy hát oda kéne neki adni.
1: Amit Tóta fogalmazott, hogy semmit nem kértek cserébe, azt is kapták, remek üzletet kértek.
2: Hogy... Jó, ez nem egy évre kap, tehát ne legyetek ilyen gonoszak, hanem egy hosszú távú.
0: Aha. Hosszú távú befektetés volt a magyar társadalom jövőjében.
1: Jó, hát akkor sok sikert.
2: Még a hosszú távon az semmi, az ugyanúgy semmi. Hát, így van. Sok rövid
1: távon, a nullát azt hiába szorzod meg egy évvel, meg két évvel, akkor is nulla lesz.
2: Ebben igazad van. Én megengedő vagyok még az összeadást, mint aritmetikai megoldást is.
1: Elfogadható.
2: Öt meg öt meg
1: öt. Köszi.
2: Köszi, sziasztok. Hello.
0: Szia. Szóval igen, szóval, hogy Hilarion Metropolita, aki korábban ugye arról lett hírhet, hogy a saját ilyen asszisztensét abuzálta, és az a bizonyos, nem is tudom, hát szerintem nem minisztráns volt ő, hanem nem is tudom, minek nevezik, milyen egyházi kapcsolat.
1: Személyi asszisztens.
0: De úgy igen, asszisztensként vanult be, azt hiszem, a történelembe.
1: Folyamatosan ledob engem az internet, és nem tudom, ötödször kell lecsatlakoznom, úgyhogy részben nem mindent hallok, amit mondasz, de az asszisztensét, a személyi titkárát abuzálta ő, a japán nevű személyi
0: Suzuki
1: titkárát, nem?
0: Igen, Georgi Suzukit. És aki utána felrakott egy leleplező videót is. De hogy ezekkel az emberekkel az a durva, mint ahogy a Szájernél is volt az, hogy amikor így szembesítik őket azzal, hogy mennyire képmutatóak voltak, és bort ittak, és vizet prédikáltak, valahogy nem látott, hogy ez így hatással lenne rájuk, vagy a Bese atyánál is, hanem ilyen, még így nekik áll följebb, hogy úristen, milyen meghurcolják őket, vagy nem tudom. Ez a Hilarion Metropolita is, mint aki semmi nem történt, végezi tovább a kis melója, vagy KGB-s, nem tudom, üzelmeit, és hogy igazából semmi következménye nem volt ennek a dolognak. Miközben azért, hát például azt tudjuk, hogy a főnöke, a Kirill Pátriárka is így szerezte a pénzét, ugye Csávicsi cigaretta és vodka csempészéssel a KGB számára, ami azért így szerintem előrevetíti, hogy ez nem annyira meglepő, hogy itt is valami hasonlóról volt szó. Balázs, kibejársz a interneten, úgy látom. Most éppen itt vagy?
1: Ez sajnos, ez nem tudom, mi történt, a Jitsi folyamatosan ledob engem.
0: De esetre még azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor erről kiposztoltam a Drug Reporter, akkor jött egy ilyen komment, hogy bezzeg, amikor nekünk nem tetsző ember tér hasonló, akkor bezzeg, nem adunk neki hitelt, hogy őt itt le akarják járatni. És a csehek azok tudatosan rejtettek el itt valamit az ő autójában.
1: De miért tennék ezt?
0: Hát, hogy gondolom...
1: Elmerül a kérdés, hogy miért tennék ezt?
0: A brüsszeli a háború párti, aki akarják szorítani az igaz hit hívő képviselőjét az Európai Unióból.
1: Aha. Hát, valahogy ezt én nem érzem olyan nagyon erősnek, megmondom őszintén. Minek ment oda egyébként?
0: Minek ment oda. És ugye azt is tudjuk róla, hogy azért rendszeresen találkozgatott, mert ezt is leleplezte a Suzuki, hogy ő rendszeresen találkozott ilyen orosz titkosszolgálati emberekkel, oligarchákkal, luxusjaktokon bulizgattak együtt, stb. Tehát itt szerintem annyira nyilvánvaló, hogy ez egy fedő ember. Tehát ez az orosz titkosszolgálatnak a kihelyezett kémje, gyakorlatilag ez a Hilarion.
1: Nem készültem fel belőle, de ő szerintem büntetésből küldték Budapestre, nem? Tehát ő neki valamilyen szűrös ugye Moszkvában, tehát ez nem egy utaló utazás volt, nem egy utalom kinevezés az, amiben ő egyszer csak Pest megye északi részén találta magát valami kastélyba, hanem ő valamit elcseszett, elkavírnyászott Moszkvában, nem?
0: Felfelé buktatták?
1: Nem, hát azt nem tudom, hogy ez mennyire számított felfelének, de hogy Budapestre kell jönnie, de hogy szerintem őt Igen, tehát ez nem egy egyértelmű jutalom kinevezés volt egy korábbi balhé miatt.
0: Igen, mindesetre nehezen már fel se kapjuk a szemöldökünket, hogy itt milyen képutatások vannak. Szájér ügy óta már, ez már így smafu. Te, mi lesz szerinted Szájérrel? Most, hogy hát, így... Most,
1: hogy mire gondolsz, hogy a reaktiváláshoz számított pár hónapon belül...
0: Ő nem megbukotta. Volt rajta a listán, hogy ő intézetét meg kell szüntetni?
1: Mert az nem egy állami intézmény, tehát szerintem azt nem is tudom. Azt állami pénzből tartják azt fenn?
0: Nem hát gondolom, kézen közön igen, tehát hogy valamilyen szent, mit tudom én, milyen alapítvány, vagy a Batthyány alapítvány, vagy valami hasonlón keresztül, tehát hogyha ez a kekva rendszer, ez így meg lesz piszkálva, és abból kiszivattyúzzák a pénzt, akkor valószínűleg ezek az fantom intézetek is szép sorra be fognak bukni, mint a Szájeré, vagy akár az Alapjogokért Központ, meg a Drogkutató Központ, meg hasonlók.
1: Szerintem itt van egy csomó olyan intézmény, aminek a létér, én biztos nem fogok fájdalomkönnyeket hullatni, tehát azt mondjuk egy ténylegesen, tehát például az általad említett Drogkutató Központ, ami hát nehezen láttam, hogy mekkora lenne az az űr, amit ennek az intézménynek a megszűnése hagyna a magyar drogpolitika buborékjában, szerintem ez azért betölthető lenne. Itt inkább az lesz az érdekes megnézni, hogy mi van azokkal az intézményekkel, és egyébként ez túlmutat a kekvákon, meg az MCC-n, amelyeknek a puszta mérete némileg adna okot az óvatosságra azzal kapcsolatban, hogy mit kell vele csinálni. Szóval, hogy ennek azért van irodalma, hogy amikor egy ilyen jellegű politikai változás van, és ilyen mértékben derül ki a korábbi politikai rendszer szereplőiről, intézményeiről, szabályairól, hogy azok mennyire rothadt módon működtek, és mennyire nem feleltek meg nem csak a versenyjogi, meg az Európai Uniós, hanem egy sor másik szabályt szektek, hogy akkor ilyenkor az igazság tétel, az hogyan nem sodorja veszélybe több ezer vagy több tízezer embernek a munkáját vagy munkahelyét. Ezt azért próbálok ilyen óvatosan fogalmazni, mert hát ugye a legkézenfekvőbb, aki ezzel kapcsolatban felmerül, az pont maga Lőrinc és társa, Mészáros. Kiváló riportot olvastam a hétvégén a Váli Völgyi Fesztiválról, amit ugye a 16 év nagylelkű támogatás után hát úgy döntött a Mészáros csoport, hogy mégse tartja fel tovább az Aldzsúti Arborétumot, amelyet eddig gyakorlatilag ilyen hitbizományként és személyes tulajdonként kezeltek, és hát évről évre ott egy ilyen több tízezres búcsút tartottak az Arborétum területén. Na, a kormányváltás után úgy tűnik, hogy az illetékes hivatal és környezetvédelmi hatóság az, mint hogyha megtalálta volna a tökét, és közölte, hogy mégse lehet az Arborétumba ilyet csinálni, úgyhogy ezt egy szomszédos mezőn tartották. Na de, ugye miért kanyarodok ilyen hosszan oda, mert hogy ennek a fesztiválnak a támogatói azok egytől egyig különböző mészáros cégek közül kerülnek ki, tehát hogy a bank, a biztosító, az ilyen leasing cég, az ilyen építő, az olyan mezőgazdaság, szóval, és hogy egy dolgot szerintem érdemes azért figyelembe venni, amikor azon gondolkodunk, hogy mi történik ezekkel a cégekkel, vagy mi legyen, hogy itt azért mindenhol emberek dolgoznak. És hát ugye nem véletlen, hogy ha az ország legnagyobb munkáltatóinak a listáját hozzuk, akkor hát a Mészáros csoport az egyfelől azt hiszem a jelenleg Magyarország legnagyobb családi cége, de hogyha az összes, a cégcsoportba tartozó összes entitást összeadjuk, akkor bizony kijön az, hogy ilyen közel 60 ezres munkavállalói létszámmal, ez bizony több, mint a második legnagyobb munkáltatója az országnak, ami azt hiszem, hogy a MÁV a maga 50 ezer emberével, tehát hogy 60 ezer ember munkáltatójáról beszélünk, hogyha ezzel valamit kezdeni akarunk, akkor érdemes azért ezeknek az embereknek a helyzetét szem előtt tartani, és szerintem van ezzel kapcsolatos szempont, mondjuk egy MCC kapcsán is, bár ott azt hiszem, hogy talán kevésbé találkozna a közvélemény szimpátiájával azoknak egy jelentős része, akik az MCC-ből jól élnek, mint mondjuk egy mészáros építőipari cégnek dolgozó embernél. Szóval szerintem ez a héten olvastam, hogy a kekvák egy részénél azért nem lesz lehetetlen visszaszerezni az állami vagyont, főleg azért, mert nem számít ez visszaállamosításnak, tehát hogy ilyen 1000 milliárd forintot olvastam, ami viszonylag könnyen és fájdalommentesen visszaszerezhető, de hogy azért érdemes azt megnézni, hogy akkor utána mi történik ezekkel a intézményekkel.
0: Hát lesznek új intézmények, amik szerintem ezt akár fel is tudják szívni, nem? Tehát, hogy meg őszintén szólva most annyira nem keseregek az ilyen. Most nem tudom, te kire gondolsz pontosan, de hogy mondjuk az alapjogokért központban dolgozókért én őszintén szólva nem fogok krokodilkönnyeket hullatni, vagy akár a Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézet. Nem tudom, hogy hányan dolgoznak ott, de hogy nem.
1: Én nem erre gondoltam elsősorban, hanem arra, hogy de ez igényel némi felkészülést, hogy azért az MCC portfóliójába tartozó, tehát itt nem csak arról van szó, hogy különböző állami cégek, mint a MOL, meg az MVM, az osztalékukból ezeknek például az MCC-nek átadott részvénypakettek értelmében, vagy következményeképpen súlyos 10 milliárdokat fizetnek minden évbe ezeknek az intézményeknek, hanem arról, hogy az ingatlan portfóliójukba is, hát végtelen mennyiségű cég és egyéb tartozik. Tehát például konkrétan mondjuk egy patinás debreceni szálloda, ami az MCC tulajdona lett. Tehát, hogy az ott dolgozó embereknek a védelméről beszélek én, hogy ezeket az intézményeket, amikor az állam új kezelésbe veszi, vagy meg visszaveszi, azokat nagyon fontos ezeket a javakat úgy tekinteni, hogy hát azért itt nem az a cél, hogy mondjuk egy szálloda bezárjon, hanem az a cél, hogy máshova kerüljön.
0: Jó reggelt!
3: Szevasztok, az megvan. Amikor Szájer elkezdte magyarázni, hogy azon a házon nem is volt csatorna.
0: Eresz, igen.
3: Eresz.
0: Igen. Megvan. Ja. De nem tudom ezzel mit akart hozzátenni a...
1: De volt egyébként, és hogyha valaki oda ellátogat, akkor azt látja, hogy valóságos zarándok hely alakult ki az Eresz környékén.
0: Állítólag újraépítették azóta, és sajnos már nincs meg az eredeti.
1: Volt rajta matrica, felirat, igen. Mindenféle ilyen dolgok. Lehet, hogy...
0: Azért csak valami táblát csak ki kéne odarakni. Nem tudom, hogy az élelmes brüsszeli kolónia, magyar kolónia majd biztos kitalál valamit.
1: Heroikus teljesítmény volt.
0: Igen. Hát ugye amikor most visszatért a közéletbe, akkor azt annyit nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a lemondásom körülményeivel kapcsolatos ügyek azok jogilag a magánéletem védelmét élvezik, és erről nem vagyok hajlandó semmit nyilatkozni. Szembenézés azért itt is szépen megtörtént.
1: Felmerül akkor a kérdés, hogy akkor miért tetszett lemondani annak idején, és visszavonulni a közélettől.
0: Meg miért ért vissza? Az még jobb kérdés.
1: Az egyik kérdés az, hogy annak idején, ha ez annyira magánélet volt, akkor miért kellett lemondani? A másik kérdés meg az, hogy akkor miért kellett most visszatérni?
0: Halló!
4: Halló, sziasztok, itt R40. Ehhez hozzászólnék, mert ez nekem régi mániám, az Eresszel mindenki el van tévedve. Az Szájernek az egyetlen szimpatikus nyilatkozata volt, amikor megjegyezte, hogy ezen a házon nincs is Eresz. Ugyanis az Eresz, hiszen az a tető falon túlnyúló része. Tudjátok, ahol a fecskék fészkelnek. Ő csatornán, esőcsatornán mászott le. Na, ennyi pontosítás, ezt még a Tóta úr is eltévesztette
0: különben. Eresz csatorna, nem?
1: Eresz az egy horizontális, tehát ez egy vízszintes képződmény.
4: Persze, azon csak vízszintesen lehet mászni.
0: De az Eresz csatorna az viszont függőleges, nem?
1: Esőcsatorna.
0: Hát, nem nevezik Eresz csatornának is?
1: Nem, az Eresz csatorna is.
4: Nem, az Eresz csatorna is vízszintes. Okay. Az is vízszintes.
1: A levezetője az az esőcsatorna. Tehát ez a...
4: Így van, így
1: zárt,
4: van.
1: Jellemzően zárt.
0: Igen, az ereszológia az egy exakt tudomány, úgyhogy pontosan kérjük a...
4: Nem, figyelj, hát azért azt tudja az ember már a népmesékből is, hogy eresz alá beállnak az emberek, meg fecskék fészkelnek, szóval érted, ez még a Tóth Evés eltévesztette, pedig nagymester az írásnak, nagyon kedvelem én is, de...
1: Ez még van is az a mondás, tudod, hogy eresz alatt nő a pálma.
0: De esetre ez rendkívül más, hello, rendkívül más megvilágításba helyezi szájértettét, ja nem?
5: És átértékeljük.
0: Hát teljesen átértékeljük, ennek fényében teljesen átértékeljük, mind emberileg, mind politikailag.
5: Javasoljuk a teljes átértékelését.
0: Teljesen, igen, rehabilitálását javasoljuk, mint a tanúba, tudod, a pelikánnak mondják. Hát magát rehabilitálták, inkább az akasztás. Dr. Kotász.
5: Szóval nem tudom, tehát az intézményekkel kapcsolatban nem ezekre a kamu ideológiai intézményekre gondoltam, tehát nem az alapjogokért központ, és nem a...
0: Tehát nem Szántó Miklós, vagy hogy hívják, jövőjére aggódsz.
5: Nem, ugyanúgy, mint hogy a szuverenitás védelmi hivatalért sem aggódok, bár úgy tudom, hogy az...
0: Szegény Lánci, mi lesz vele vajon a 4,5 milliárdos vagyonával? Jó reggel!
6: Sziasztok, Ejtőcső a függőleges rész.
0: Az a hivatalos neve?
5: Bádogos származású hallgatóink is felérőknek végül. Milyen cső? Ejtő?
0: Ejtőcső. De miért ejtő? Ezért hülye hangzik, mondjuk. Ki ejtő? Jó van, köszönöm.
5: Mert a gravitáció erejét használja fel arra, hogy a vizet lejti.
0: Lejti a vizet. Így van. Köszönjük. Hello.
5: Köszi.
0: Ejtőcső, szóval ezt is megtudtuk. Most így ennyi év után. Nem tudom, Balázs, te erről hallottad ezt a kifejezést, én még soha.
5: Ejtőcső? Nem, nekem erről az ejtőző jött eszembe, és egy borzasztó hülye vers, de ezt most nem mondom el. Szóval, hogy nem ezek a teljesen a NER létezését szolgál. Hoppá, úgy látom az ereszológia, az motiválta a hallgatóink egy részét. Jó reggelt!
6: Ha valaki nem ismerné, melyik a legigazibb vallás? Az ereszténység.
0: Köszönjük!
5: Hú, oké, ez határeset. Igen. Megint csak azt mondom, hogy ereszt alatt nő a pálma, de még egy pár ilyen
0: point
5: azért. Igen. Szóval, hogy nem ezekért az intézményekért fáján szívem, ez teljesen egyértelmű, hogy ezek beszántásra fognak kerülni, hanem olyan, és még csak nem is Balázsi Gyula cégcsoportjának a munkatársaiért aggódom, hanem például azt mondanám, hogy az MCC ingatlan portfóliójában lévő intézmények potenciálisan több ezer munkavállalója.
0: Na, hát ez az MCC.
5: Szempontjait azért figyelembe kéne venni szerintem.
0: Ez a számomra egyébként az MCC, és ez az igazi facepalm, tehát az Orbán Balázs, aki ugye annak idején az egyik legpökhendibb nyilatkozgató volt a CEU bezárása kapcsán. Emlékszel még, hogy ő mondta azt, hogy hát ami úgy néz ki, mint egyetem, meg úgy is működik, akkor az egyetem, hát itt van még a kampusz, hát még CEU nem zárt be, és akkor ő most így hirtelen elkezdett aggódni azon, hogy micsoda kulturális érték fog itt megszűnni az MCC-vel. Jó reggel!
7: Sziasztok! Annyit tennék hozzá, én például ismerek MCC-ben, vagy MCC alá tartozó kutatóközpontban dolgozó embert, akinek például sajnálom, ha elveszne a munkája. Ő pont szerintem elég hasznos félig szír, félig magyar származású srác családja van, és közlekedett kutató, és konkrétan kutat, és rengeteget utazik közel-keletre, és anyagokat ad le.
0: Hát reméljük, hogyha jó szakember, akkor meg fogja találni a helyét az új akadémiai intézmény, újjáépülő akadémiai intézmény hálózatban, és nem az MCC-ben.
7: Így. Ebben reménykedünk, csak szinte biztos, hogy valószínűleg be fogják szántani, mert az MCC annyira szörnyű egyébként ettől eltekintve, hogy szóval az egy kérdőjeles a dolog, és mondja, hogy most egy csomó kutatás tulajdonképpen folyamatban van, anyagokat ad le, és így lehet, hogy ez most így fiók, vagy kandalló, vagy nem tudom, tökre fog menni. Csak ezt akartam mondani gyorsan, hogy van olyan dolog az MCC-ben, ami azért még akármik a hotelben is jobb lehet.
0: Oké, okay, köszi.
5: Köszi. Én részben pont erre utaltam, tehát egyrészt azt mondom, hogy akik ott az MCC-nek termelik a pénzt, mondjuk egy szálloda, vagy egy étterem, vagy egy, mit tudom én, nyaraló falu, vagy mik, nem tudom, hogy milyen elképesztő dolgok tartoznak az ingatlan portfóliába, ott egy csomó ember dolgozik, akinek az égvilágon semmi köze nincs a Fideszhez, tehát egyrészt van az ő munkájuk, meg én biztos vagyok abban, hogy az MCC-nél, hát ahogy a hallgató is mondta, vannak kiváló oktatók és kutatók, akik...
0: Én őértük nem aggódom, tehát hogy aki tényleg jó szakember...
5: Hogy éljenek meg az akadémiából?
0: Hát nyilván, tehát hogy most őszintén szólva nem ez az aggodalmaimnak a most a jelenlegi tárgya, hogy most akkor mi lesz a NER intézményvilág hátterében dolgozó. De akár mondjuk ezt el lehet mondani, nem, akár a közmédiában is, hogy egy világosító, vagy egy nem tudom, és akkor úristen, ő most akkor veszélyben van-e a munkája, vagy a propaganda médiában a nem tudom én, a sminkes, meg az ilyeneket is lehetne akkor mondani, hogy igen, egy csomó ember egzisztenciája függött a NER-től, de hát lehet, hogy fájdalmas, és vannak emberek, akik egzisztenciálisan ez érinti, de akkor is ezzel az egész maffia hálózattal le kell számolni.
5: Halló!
8: Sziasztok!
5: Szia!
8: Én nem nagyon tudok együtt érezni, meg szolidarítani senkivel, aki egy ilyen, akár MCC, akár ilyen Mészáros, vagy bármilyen ilyen neres cégből esetleg elveszti a munkáját, vagy ilyesmi. És amúgy Bali, szerintem erre a neves debreceni, azt hiszem Aranybika, vagy valami ilyesmi neve van,
5: igen.
8: Szállodára gondolsz, hát az úgy került az úgy került az MCC-hez, mint nagyon sok ilyen neres sztori, hogy volt egy ilyen régi, neves épület, vagy intézmény, amit nem lehetett már, ami nem kellett senkinek, nem lehetett már gazdaságosan üzemeltetni, és akkor valamilyen okosítás folyamán oda került most ez esetben az MCC-hez, és ezekkel és ezt úgy tudták fönntartani, hogy ezzel a egyáltalán nem piaci alapon és nem gazdaságosan üzemeltetett üzemként, vagy üzletként ezt csinálták azért, hogy nem tudom, hogy még legyen egy pántlika az ő csodás portfóliójukon. Nagyon hasonló volt ez a sztori ezekhez a kastélyokhoz is, tudjátok, amiket felújítottak, és aztán kiderült, hogy a halálfaszára nem akar senki ilyen vidéki kúriákat menni nézegetni, turisztikai értéke nulla, viszont rohadt sok pénzbe kerül fenntartani, és akkor megpróbálták itt a választások előtti fél egy évben itt nem tudom, a MOL-nak odaadni, meg mindenkire rátukmálni, meg ilyen még ugye NER-huszároknak valahogy kiadni, de azoknak se kellett. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem a legtöbb dolog az itt gazdaságilag piaci alapon nem fenntartható. Ja. És szerintem tökre nem feladata, tehát hogy szerintem az egész MCC-t be kéne szántani, kutatóintézetestől, mert szerintem ezek a kutatóintézetek, ezek ilyen full kamuk, tehát én is tudok emberről ott ebben a fantasztikus, azt hiszem most már nem migrációkutatónak hívják, de ezt berakták az MCC alá, tehát szerintem ez egész egy ilyen patyomkín szarság, ami csak az Orbánéknek az ideológiáját megtámasztandó gyártotta ezeket az értékelhetetlen anyagokat. Nekem is van a rokonságban egy, nem tudom, kislány, aki MCC tehetséggondozóba jár. Hát szerintem én nem is örülök ennek, de szerintem meg kurvára nem a kormányfő, kabinetfőnökének a játszóterének kéne tehetséggondozást végezni, hanem például volt régen ez az Arany János program, ahol én is egy ilyen faluról jövök, ahol a szegényebb gyerekeket berakták ebbe az állami Arany János programba, és működött. Szóval

0: érzési folyamat el fog odáig jutni, hogy akkor fel fog merülni az, hogy ez a csodálatos Mark Zuckerberget is meghaladó üzleti géniusznak köszönhető gazdagodása a Mészáros úrnak, ez vajon van-e ennek olyan része, amivel kapcsolatban felmerülhet, hogy hát akkor nem is biztos, hogy az övé ez, az az egész, ami ott az ő nevén van, és akkor lehet, hogy eznek egy részét mondjuk vissza lehetne szerezni, hogy amikor ez a folyamat elindul, meg megy, akkor nagyon fontos figyelembe venni annak a 60 ezer embernek a munkavállalói érdekeit, amikor ez történik, és ez érdemes azt is figyelembe venni, hogy mi történik egy 9,5 milliós országgal, amikor potenciálisan 50-60 ezer ember munkája kerül veszélybe. Tehát ennek komoly gazdasági kockázata van, és hogy ez nem egy olyan szempont, amit nem kell figyelembe venni. Ennyit mondok.
1: Ez kétségtelen, de a Partizánon volt a Holdnak a vezetőjével, azt hiszem Szabó Balázs egy beszélgetés, és ő mondta, ott volt erről szó, és ő mondta, hogy hát valószínűleg például az MBH-nál, tehát valószínűleg az MBH az működni fog továbbra is, mert...
0: Mármint a hitelbank,
1: MHB, bankholding, bocsánat, igen, magyar, igen. Tehát ez a NER igen, bank, igen. Amit a Takarékszövetkezetből, meg a Budapest igen. Bankból, meg nem tudom, miből gyúrtak.
0: Igen, igen.
1: Szóval, hogy például ott nincs kockázat, tehát hogy nincs ilyen bedőlési kockázat, tehát hogy vannak dolgok, amik valószínűleg tökre tudnak működni piaci alapon is, így úgy, de én például onnan is hallottam nagyon irreális fizetésekről, tehát hogy ott is folyt ki a pénz nagyon, de hogy hát szerintem sajnos valamit hagyni kell bedőlni, mert nem lehet most, tehát hogy nem lehet mindenre azt mondani, hogy azért, hogy az embereknek megmaradjon igen. a munkája. Na, jó.
0: Igen.
2: Na, köszönjük.
1: Nagyon jó műsor.
0: Köszi szépen.
2: Köszi.
0: Sziasztok. Bon király vagy. Köszi szépen.
2: Na, hát viszont le is járt a műsoridőnk. Úgyhogy ezzel...
0: Most, megosta rám a hallgatókkal azért azt a apró kis információt, hogy, tehát, hogy vendégeink vannak, és azért az a szoba, ahol készíteni szoktam, ahol hozzászoktam járulni ennek a műsornak az elkészültéhez, az foglalt, és ezért a kanapén ülök 2 órája ugyanabban a pozícióban, egy párnával tartom a lábamon a laptopot, és egyéb más párnákon egyensúlyozom ki a mikrofont. Nem azért mondtam, hogy sajnáltassam magam, csak jelzem, hogy itt azért voltak, akik a derekuk egészségét adták ennek a műsornak az elkészültéhez.
2: Dénes polgártársnak a haza nevében köszönjük szolgálatait, és akkor jövő héten pedig jelentkezünk újra hajnali hasadással, reméljük akkor Sár is velünk lesz, vagy még akár vendég is, meglátjuk. Addig is vigyázzatok magatokra, ez volt a hajnali hasadás, szevasztok!
0: Köszönjük, hogy hallgathattok minket, sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes Filmfesztiválon. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrót

0: Hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
1: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lába járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Na, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Gyönyörűen süt a nap, nagy gyönyörűen. Ma is átsétáltam a Margit hídon, és a Margit híd közepén, tudjátok, mondtam már, van egy sörpad, ahova szervezek majd itt a, persze, hogyha be lehet szépen sétálni, most már igen, akkor szervezek egy nagy sörözést. Tehát ahol sörpad van, az úgy adja magát, mint a pincében a kampó. Úgyhogy nagyjából ennyi. Árpádra várunk. Ugye ez itt a Tilos Rádió helyettes reggeli Bakcsi & Csíki, ahol Bakcsi most non, Csíki van, és van egy vendégem a stúdióban, mégpedig Fodor Eszter Dalma.
4: Yes, sir.
3: Sokan ismerik valószínűleg, sokan találkoztatok már vele. Van neki egy, hát az itt kicsit több az, mint egy lakásétterem.
4: Hát igen, egy ilyen privát étteremnek hívom inkább, mert igaz, egy lakásban van.
3: Na, várjál, kezdjük előről, mert ugye, igen, Árpád szokta felhúzogatni, és magamat szépen feltoltam. Na most kezdjed, légy ő kedves.
4: Na szóval, sziasztok. Hát igen, én inkább privát étteremnek szoktam hívni, mert ugyan egy lakásban van, de hát én ezt egy év alatt atomjaira szedtem, és egy komplett éttermet beleraktam, komplett hangtechnikával, koktélbárral, profi konyhával.
3: Egy budoár, piros lámpával.
4: Így van.
3: Infralámpa, ahol a rántott hús is melegen marad mindig.
4: Igen, tele gyertyákkal, arannyal és bársonnyal, úgyhogy megvan a hangulata.
3: De mióta csinálod ezt?
4: Na most már 6 éve, és 15 éve vendéglátózom.
3: Aha, neked voltak mindenféle, ugye onnan is ismerjük egymást többek között, hogy egyszer volt egy jótékonysági főzés nálad.
4: Igen, ami... akkor is itt voltunk többet magammal a Tilos Rádióban állatok.
3: Igen, igen, akkor mondhatjuk, hogy te már egy ilyen törzsvendég vagy itt mifelénk, meg olyasmikre emlékszem, most csak ezek ilyen apró villanások, hogy jártak Koreába, voltak olyan terveid, hogy majd akkor Szöulban lesz
4: igen,
3: valami.
4: Igen, ez azért nem jött össze, mert kimentem másfél hónapra Koreába, és így figyeltem az embereknek a szokásait, hogy meg, hogy. Hát a koreai emberek nagyon szeretik a koreai konyhát, és úgy nem igazán esznek mást azon kívül.
3: Koreai királyi konyhát.
4: És igen, úgy imádom a koreai konyhát, ötféle koreai kurzusom.
3: Csószán, jókat mondok? Csószán. Ugye rengeteg a koreai sorozat újabban.
4: Igen, és meg koreai fúziós bráncsom is van, meg minden, ami koreai.
3: De az már itt van Budapesten.
4: Az itt van Budapesten, így van, és igazából nem nagyon kell oda egy ilyen multikultúra hely, mint amilyen az enyém, mert ugye én már több mint 30 féle konyhával, vagy ország konyhájával foglalkozom a főzőkurzusaimon belül. Nagyon szeretném az emberekkel ezeket a kultúrákat a gasztronómián keresztül megismertetni, mind italok, mind ételek tekintetében, és erre a koreai emberek annyira nem vevők.
3: Azt mondta, hogy nem elég nyitottak?
4: Az egy más típusú berendezkedés, meg egy más típusú társadalom, ott sokkal inkább egy ilyen közösségi hangulat van, és tehát, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy ők feltétlenül megismerjék a világot maguk körül.
3: Ez volt a benyomásod tényleg?
4: Igen.
3: Hát ez most a részben meglep, részben pedig nem. Tehát igen.
4: Tehát itt Európában azért sokkal inkább nyitottabbak az emberek, utazgatnak mindenfele, kipróbálnak mindent. És amúgy azt emlékszem, hogy ezt még valamikor a 101 Bistrónak a tulajdonosa, még a Bolyan is lenyilatkozta, hogy ő ugye kint Kínában próbált meg éttermet nyitni, és ott ugyanez volt, hogy ő megpróbált mindenkinek különlegességet csinálni, és így nem, neki se jött össze, úgyhogy így azt gondolom, hogy ez nem csak Koreának egy sajátossága, hanem valószínűleg így Ázsiának is. Leszámítva Bangkokot, mert az egy gasztronómiai fellegvár a világnak.
3: Na hát közben pedig megérkezett Bakcsi Árpád,
4: halleluja,
3: akivel most közlöm, hogy ugye Dalma.
4: De az is jó, minden
3: Dalma,
4: jó.
3: Egyébként Isten éltessem, hogy Eszter is vagy. Tehát
4: igen, Eszter
3: meg mondtam, minden köszönöm. Esztert nagy szeretettel csókoltatunk.
2: Sosem tudom, hogy Eszter vagy Dalma.
3: Mindegy, hát ez a Dalma.
4: Mind a kettőnek szoktak hívni a magyar vendéglátásban.
2: De jó,
3: az a helyzet, hogy ez a Dalma ma Eszterről szól.
4: Lehűlsz?
3: Jó, mindjárt ideengedjük. Csak szeretném Árpádot informálni, és persze ezzel együtt a kedves hallgatóságot is, hogy a Gurmé Fesztiválról is szó lesz ma, és két telefonhívásunk lesz, Árpád. Egyik, mert hogy lesz egy ilyen Made in Vidék című sziget a Gurmé Fesztiválon, és az egyik vendég, akit majd Árpád felhív, Bíró Lajos lesz, a másik vendég pedig Barna Ádám. Jó, mind a ketten ezen a Médin vidéken főznek, kakaspörköltet meg a Lajos, nem, Lajos nem tudta, mit főz, de valamit ő is főz, talán halászlevet, de jó Isten tudja, majd el fogja mondani, hát talán már megtudta, hogy mit főz majd jövő héten. Na most akkor köszöntjük Árpádot, aki valamikor itt a közelmúltban még borotválkozott is, ahogy elnézem.
2: Tegnap borotválkoztam, Sanyi.
3: Tegnap, de gyors növekedésű ilyen szőrserkentőt használ Arcesznek, és ezért ma már egy kicsit borostás vagy. Na, térjünk vissza akkor a komoly dolgokra. A komoly dolgok pedig mindig a nők körül vannak. Hát, kedves Eszter Dalma, Isten éltessen, akkor folytasd ottól, abba hagytad.
4: Nem tudom, mit szeretnél, mit mondjak amúgy hirtelen.
2: Sanyi, elmondtad a telefonszámunkat?
3: Majd ezt most fogom elmondani.
2: Most mondd el, mert eddig ki volt kapcsolva a telefon.
3: Igen?
2: Aha.
3: Jó.
2: Hát. Most mondd el, hogy 215-37-73, hogyha jól emlékszem.
3: Az történt
2: Dalma
3: egyébként, hogy Árpád 30 év szorgos tilosozás után így ránéz a pultra, és tudja, hogy ki van kapcsolva.
2: Ez talán túlzás. A legutóbbi műsort úgy nyomtuk végig, hogy ki volt kapcsolva.
3: De nem volt az rossz. Nem volt az rossz, mert végül senki nem zavart.
2: No. Elnézést a késésért, nem volt
3: vissza.
2: Egy biciklizni. Nem tudom, mi van a városban.
4: Én Tudabogdányból jöttem, úgyhogy ez nem kifogás.
2: A biciklivel?
4: Jó, nem, de 2 óra vagy mire ide jutottam.
2: Nem, én közel jöttem biciklivel, de egy ilyen SUV-s nagyon, nagyon közel került hozzám, mert rossz irányba nézett.
3: Elütöttél valakit?
2: Ő ütött el engem majdnem.
3: Most komolyan?
2: Komolyan, mert rossz irányba nézek, hogy azt nézik, hogy hú, egy nagy gázzal, amik beférnek a forgalomba, csak hát két irányból jöhetnek a biciklik.
3: Szolgálati közlemény.
2: Egy kerékpár úton.
3: Szolgálati közlemény. Kedves hallgatóink, legyenek óvatosak az utakon, látják, hogy mi minden történhet. Hát íme
2: Ez az egyik, a másik az, hogy hogyan kéne közlekedni a kerékpár úton.
3: Hogy kell közlekedni a kerékpár?
2: Gyalogosan. Kérdésem, hogyha gyalog vagy, hogyan mész a kerékpár úton?
3: Ja, igen. Hát először balra nézel, aztán nem, jobbra.
2: Hát, biztos hülyeség, de hogy engem kisgyermekkoromban megtanítottak arra, hogy a forgalommal ellentétesen kell
3: menni. Így van.
2: Hát ez a kerékpár úton szerintem 10-ből 9-szer nem megy az
4: embereknek. Szerintem aztán nem tanítják amúgy az
2: óvodában. Szóval egyébként... Nem tanítják az óvodában, és most az úgy mentek egy páran, hogy így a jobb oldalon is, meg a bal oldalon is, és itt így kettejük között kellett volna egy finom elsni személy. Nem vagyok ez a csöngetős.
3: Ja, most éppen
2: te... Hülyeség, kéne csöngetni, nem?
3: Ja, hogy ne kéne egy csöngetni? Van csöngető?
2: csöngettő.
3: És akkor miért nem? Milyen?
2: Csöngettő.
3: Ilyen klasszik?
2: Ilyen ping.
3: Klasszik, egyújjas.
2: Ilyen ping. Van egy kínai csöngettyűm is, az nagyon brutál, azt még Kínában
3: hoztam. Szélcsengő.
2: Annak pörög ez a harang része. Brutál, és kettő van rajta, tehát az aztán tényleg szól.
3: Ebből is látszik, hogy egyébként Árpád Kínában is arra gondolt, hogy hogyan fogok majd a bicikli úton csengetni.
2: Más nem is tudom, hogy hoztam a Kínából. Ja, igen.
3: De hozott, sok-sok élményt hozott, aminek egy részét itt megosztotta velünk.
2: Már annyiszor. Viszont tudom, hogy egy csomó mindenről akarunk beszélni, de most olvastam, hogy valaki...
3: Na, ebből is látszik, mi olvasunk.
2: Én. Nem, én nem.
3: Mindenkit erre biztattunk.
2: Mert szerintem te is... mi az? Te is reflektáltál rá.
3: Ő is olvas.
2: Hogy marha nehéz Sanyival műsort csinálni, ezt ugye tudjátok.
4: Nem tudom, mire gondolsz hirtelen.
2: Hogy egy petíciót írtak alá most már talán lassan 100-an is, hogy az állami pénzeket, a milliárdokat ne egy ember kapja meg, ami a vendéglátásban van.
3: Ja, igen, ez a Póner első ilyen, stb.
2: Meg nem luxus beruházások, hanem pontosan a
4: kis éttermek is. Hát azok, akik eddig nem kaptak semmit se. Meg akik emiatt... Még nem, mert én a petíciót magát nem láttam, még csak a cikket láttam amúgy. Én azt láttam, hogy összegyűlt X30 ember a szakmából,
3: 35,
4: és
3: javaslott
4: 35, és tettek valami, nem tudom, hány pontos javaslatot arra.
3: 10 pontos javaslat.
4: Igen, hogy a vendég... Összehozzuk együtt.
3: Hát elmondom, hogy a Telexet megelőzve én tettem közé. Ezt tettem közé. Ezek könnyen ellenőrizhetett dolgok.
2: És ennek a receptjét is megírtad már 150 évvel ezelőtt. Ezt mi tudjuk.
3: Nem, de őket ezt majd megmutattam, hogy így történt. Úgyhogy tisztában vagyok, mert hogy igen, elküldték ezt. A kérdésem ezzel kapcsolatban azok voltak visszafelé ebben. Hát nem is petíció volt ez, hanem milyen reformjavaslat. A kérdésem az volt visszafelé, hogy ha én mondjuk akarnék ehhez csatlakozni, akkor ezt hogy tudom megtenni? Mert ez a sajtóközleményből, amit egyiket én elsőként, majd engem követően a Telex is közzétett, ez nem derül ki.
2: De hát
3: mindegy,
2: aláírnák, nem?
3: Mindegy. Tehát egyiket aláírnám, persze. Miért ne írnám alá?
2: Na,
3: minden szép és jó dolgot aláírok.
2: Írjuk alá.
3: Jó,
4: szerintem önmagában probléma, hogy ez egy petíciót kell benyújtani. De szerintem elég logikus, hogy...
2: Igen, de a hazai vendéglátással ez úgy gond, nem? Hogy olyan volt itt az elmúlt időben, mint
4: az
2: a foci,
4: elmúlt, hogy... Igen, az elmúlt időben, de hát azt tudjuk, miért volt így. Most már valószínűleg nem lesz így, úgyhogy reméljük, hogy...
3: Most nem annak a körnek.
4: Felélegzik egy kicsit a magyar vendéglátás. Járjunk oda.
3: Ja, egyébként
2: luxus értelmekbe járni, tisztelet a kivételnek.
3: Árpádnak most egy nagyon nagy igazságot mondott, sok gyakran mond ilyeneket, de most végképp. Tudnék, az a nagy helyzet, hogy ez a paternalista dolog, állandóan arra várunk, hogy az áram adjá, majd akkor mentsé meg, faluszélen csinálok egy éttermet, a kutya nem akar arra felé menni, még az sem biztos, hogy jó a koncepcióm, meg akarok dögleni. Akkor most őszintén szólva, akkor ki a hibás?
4: Hát én nem szerintem, most ez most, ami most szeretnének, ez nem erről szól igazából, hanem arról, hogy azért Budapesten is elég sok étterem ezt az elmúlt x évet.
3: Aránytalanságok voltak, igen, baromi nagyok, sok. Igazságtalanságok voltak, baromi nagyok. Sok sértett és joggal sértett és joggal érzékeny embert ezzel olyan helyzetbe hoztak, hogy ír egy ilyet.
4: Szerintem ezzel az a probléma, hogy olyan emberek is nagyon megsínylették ezt, akiknek mondjuk jó volt a koncepciójuk, jó helyen voltak.
3: Na, ez a legrosszabb szituáció.
4: És szerintem inkább arra le kellene koncentrálni, hogy ezeket az éttermeket egy kicsit így megtolni hátulról, hogy most így megerősödjenek, mert szerintem már a gatya végén van mindenki.
2: Szerintem toljuk meg az embereket, hogy legyen pénzük étterembe járni, és akkor...
4: Az is egy nagyon jó gondolat.
3: Ja, köszönöm, hogy visszakanyarodtam, a dolognak ez a leglényege.
4: Ennek a kommunistól élünk.
3: Egyébként ez a dolognak a leglényeg, járjatok, próbáljatok, meg kezdjétek el egyszer, aztán majd rájöttök, hogy nem egy rossz dolog ám egyébként. Igen, tudom, 2.35, mennyi?
2: Most megzavartál, mert nem 2.35, 2.35?
3: Igen.
2: Nem. Beleültetted a bogarat.
3: Aki tudja a telefonszámunkat, az telefonáljon be, és mondja meg nekünk, hogy mi a telefonszámunk.
2: Nem 2.15, 37, 73?
4: De. Én megnézem a Google-be.
2: Nem, szerintem 2.15.37.70.
3: Na, a következő van.
2: Mondtam, akkor majd megkapom úgyis.
3: Tehát támogassuk az éttermeket. Támogassuk azzal az éttermeket, hogy elmentek azokra a helyekre, ahol egyébként az ízlésetek szerint jól főznek. És nem gyűjtsetek élményt, valószínűleg sokkal jobban jártok, mint hogyha mondjál valamit, hogy minél járnak jobban.
2: Mint hogyha éhen halnának.
4: Hát amúgy néha, ezt szerintem, hogyha most nem egy ilyen nagyon high-end étterembe megy valaki, akkor már lehet, hogy néha jobban jössz ki, hogyha csak beülsz valóban gyorsan enni valamit, mint hogyha most elmész bevásárolni, mondjuk egy főre például.
2: Hát egy főnél biztos, hogy nem éri meg minőségit főzni magadnak.
4: Hát ez meg tízszer annyiba kerül.
3: Hát nem, igen, hát én ugye gyakran főzök egy főre, a legpecsesebb.
2: Mert te gazdag vagy.
3: De nem jó igazából, nem, tehát nem lehet úgy, tehát egy adagot nem lehet, egy adagot, persze, meg lehet elméletileg
4: főzni. Lehet egy adag salátát csinálni, vagy valami.
3: Jó, hát csak adjuk már ezeket.
2: Egy adag salátát, mindig nincs már a salátában. A üzemben, a rizsfőzőben lehet egész viccesen egy adagokat, egész jól nem csinálni, lehet. Ilyen bonyolultabbakat.
3: Hát de mekkorában, ilyen maketba?
2: Nem, hogy rizsfőző, hozzáteszem még alapanyagot.
4: Ja, hogy úgy, hogy ilyen egy tálételeket.
2: Igen, abban egész viccesen lehet egy tálételeket készíteni.
3: Jó, térjünk vissza most, hogyha szabad, akkor Dalmára, hogyha már itt vette a fáradtságot, és eljött a lébőjt kúrájáról, most ugye nagy titkokat árulunk el, de látszik is rajta különben, mert ilyen kis slank lett az Eszter. Igen, mondjál valamit a lébőjt kúráról, mielőtt arról beszélnénk, ami miatt valójában idejöttél.
4: Hát én nagyjából 4 éve járok Dunabogdányba lébőjtölni, ahol 7 napig csak csalentát iszok.
3: Jézus már!
4: Hát nem tudom, hogy
3: friss csalán?
4: Hát nem, de onnan a környékről szárított, onnan szerzi be a tulajdonos.
3: De ilyenkor van friss hajtás végig. Hát, lehetne főzeléket csinálni, csalán főzeléket.
4: De azt nem lehet ilyenkor inni, az a lényeg, hogy csak teát igyunk.
3: És ez csak Dunabogdány.
2: Ez csak ivás.
3: És ez csak Dunabogdányban?
4: Nem, hát ez sok ház csinálja Magyarországon, de hogy én megnéztem az összeset, és nagyon sok helyen van ilyen szilárdétel is, meg kávéivás, meg nem tudom, meg valóban nem tetszett a közeg, és akkor...
3: Krémessel, mindennel, frankuglóffal, kávéivással.
4: Imádom a Dunakanyart, és igazából amiatt lett 4 évvel ezelőtt ez a választás, és azóta évente 3-szor járok legalább.
3: Én is járok egyébként, én például ott. Te
4: másféle lébőjtöt csinálsz.
3: Igen.
2: Egyébként végre valaki kimondta.
3: Ez elmondom, ez a család Dunabogdányba járva, ott laktam egy időben, egyébként nem Dunabogdányba, Nagymarosan, és hát ezért Dunabogdányban azért viszonylag gyakran előfordultam, de ez a csalán, ez számomra újdonság. Ez, amikor ott voltam, soha nem jutott eszembe.
4: Az egyik legjobb vízhajtó, amúgy meg vesetisztító mind közül. Nagyon szeretek így figyelni.
3: Olvastam nekem... Mária Treben könyvét egyébként, úgyhogy minden tudunk a családról.
4: Nekem van...
2: Bocsánat, 2 hét múlva ezt bővebben kifejtjük, mert majd egy ehető erdő sztorival fogunk jönni.
3: Ki jön a...
2: Meg fogod tudni?
3: Ismerem.
2: Mindenkit ismersz.
3: Jó. Na, térjünk vissza akkor. Tehát lébőjt kúra, ami azt jelenti, hogy elmész, elvonulsz Dunabogdányba, ami a nevéből is adódóan a legalkalmasabb hely egy ilyen aktus végrehajtására, és ott 7 napon keresztül iszod a családteát.
4: Hát igen, és nem magam, tized magammal igazából, de mindig egy nagyon jó közösség jön össze, és mit tudom, lehet kirándulunk ott az erdőben, beszélgetünk, filmet nézzünk, társasozunk, szóval egy teljesen más környezet, mint amiben én alapból a mindennapjaim.
3: Telefon nem jelzett?
4: De az nem ilyen rigid ilyen elvonulás, tehát hogy nem ez a lényeg.
3: Nem betonozzák be, meg ilyenek.
4: Nem, muszáj is dolgoznom közben, tehát még olyan elvonulás még nem volt, hogy én ott ne dolgoztam volna. Úgyhogy ez most is.
3: És ki főzi a teát, te?
2: A teafőző asszonyok.
4: De nagyon jó tesz a testnek, a léleknek, és szerintem fontos, hogy az ember így kicsit tudatosan figyeljen arra, hogy
3: ez teljesen igazad
4: mindig
3: van.
4: Összeszedje magát egy kicsit. Én. Azért nem egyszerű ez a szakma, úgyhogy.
3: Én azonosultam ezzel a gondolattal, például tegnapi napról mára, nem, tegnap előttről tegnapra 18 órás ablakot hagytam, addig böjtőtem. Nem addig ettem 18 órán keresztül, aztán maradék 6-ban meg gyorsan lefeküdtem aludni.
4: Az is jó már, amúgy főleg, hogy az ember ugye teljesen vízmentesen csinál, tehát azt szokták mondani az orvosok is, hogy a száraz böjt a legjobb, amúgy, amikor a vesét is tud pihenni konkrétan.
3: Olyan?
4: Hát a Ramadánnál is, ugye...
2: Tök jó, hogy kimosod.
4: Hát együtt, tehát hogy ez úgy jó, hogy a csinálod, de hogy nagyon jó tesz a szervezetnek, hogyha csinálsz mondjuk legalább egy 12 órás száraz böjtöt is. Tehát, hogy...
3: Száraz, hallod? Hallod? Árpi, mindent, most már mindent tudunk a böjtről. Na, miért vagy itt?
4: Na, hát igazából azért vagyok itt, mert... Hát nagyon sokat gondolkoztam rajta, azt tudni kell rólam, hogy én nagyon sokáig, vagy még mindig az volt életem egyik legnagyobb álma vagy terv, hogy legyen egy alapítványom, csak nem tudtam, hogy ezt így 15 év vendéglátózás után így hogyan is lehetne kihozni. Mindenféle személyiségtesztet régen.
3: Hát ugye most nem poénkodnék, azt mondanám, hogy vannak ennek szakavatott izéi, akit meg lehetne kérdezni, ha előkerülne, mint a Matolcsékat például, és akkor... Azok valószínűleg
4: igen, bős, igen, ott elég,
3: elég részletesen elmondanák, hogy hogy kell alapítványt csinálni. Tehát,
4: igen,
3: de ez nem egy ilyen alapítvány.
4: De amúgy tudom, hogy kell, és nagyon bonyolult, és egyszerűen nem lehet így megoldani ilyen szinten. És hát nem tudom, régen is mindig mindenféle személyiség, tehát azt mondta, hogy egy szociális munkásnak menjek, vagy valami művészeti ágra, ezzel lettem vendéglátós, úgyhogy ez egy elég nagy öngól ilyen szempontból.
3: Ja, ez egy ugrás volt, egy önéletrajzi részlet volt abból, igen. Hogy amikor ennél, most is nagyon fiatal vagy, tegyük hozzá, de amikor egy picivel fiatalabb voltál, nem
4: igen,
3: sokkal.
4: Igen, nem sokkal, 15 évvel fiatalabb voltam.
3: Na most egy gyorsan kiszámoltuk. Igen?
4: Jó,
3: akkor akartál lenni szociális munkás?
4: Nem, a személyiségtesztek mondták ezt nekem. Tehát én a vendéglátásban is azt szeretem, hogy adhatok az embereknek, meg ugye ezeket a különböző kultúrákat bemutathatom a gasztronómián keresztül, és nekem valahogy soha nem így a nagy pénzek voltak a mozgatórugóim, és hanem így tényleg szívvel lélekkel csinálom ezt a szakmát. Viszont nagyon elfáradtam így márciusra, nagyon sok minden történt, hanem az elmúlt másfél évben, és így leültem, és elgondolkodtam rajta, hogy már annyira ilyen mechanikusan csinálom ezt az egészet, és hogy valamit kéne csinálni, hogy én vagyok így szívvel lélekkel. És van nekem egy parlagon heverő Síp utcai éttermem, amit azért nem tudok megnyitni, mert valaki építkezik mellettem, nekem a fantáziára bízom egy kicsoda, és úgy gondolták, hogy az én éttermem elé raknak le 8 darab lakó konténert, ezzel teljesen lehetetlenítve a kinyitást. Úgyhogy először abból akartam amúgy egy jótékonysági éttermet csinálni, hogy jönnek hozzám cégek csapatépítőre, és akkor oda idős embereket, akikkel nem nagyon foglalkoznak, ott megvendégelünk minden nap, de az népik szempontból totál, népegészségű szempontból totál kivitelezhetetlen volt, úgyhogy így ez így egy kicsit így megült ez a projekt, és akkor egyszer csak így hajnali 4-kor, amikor nem tudok aludni, akkor vannak mindig ilyen gondolataim, akkor így kitaláltam, hogy hát mi lenne, hogyha azokat támogatnám, meg azoknak adnék valakit, akik amúgy mindig mindenkinek segítenek. És akkor így egy csapatépítő programot szervezek mindenki.
3: Tehát te vagy a segítők segítője. Ez a koncepció.
4: Technikailag igen, mert szerintem azoknak az embereknek is tök fontos, hogy feltöltődjenek, akik konkrétan minden nap halálra dolgozzák magukat azért, hogy idősek, hogy kutyák, hogy betegek, rákosok, autisták, és nem kapnak túl sok pénzt, tehát ők nekik nem csak arra lehetőségük, hogy eljöjjenek hozzám egy ilyen kaliberű csapatépítőre, viszont így van. Így tudok adni koktélkészítéssel, mindenféle ki lehet választani majd, hogy ki mit akar. Ez ott van a Király utcában fog.
3: Ez a
4: hát
3: dolog.
4: Most így az elején még, tehát a weboldalon már fönt van a Cook and Care menüpont, meg már kiraktam két sztorit is erről, így LinkedIn-re, meg Facebookra, hogy így elmeséljem, hogy nagyjából hogy alakult ki ez a sztori, ahol ott meg is jelöltem, hogy akit érdekel ez a projekt, vagy akinek érdekes lehet, azt küldjék el neki, és a weboldalon keresztül lehet pályázni erre.
3: Tehát ez most a csíra állapot?
4: Ez most a csíra állapot, és szeretném, hogyha minél több emberhez ez eljutna, hogyha van olyan szakember, aki szeretne erre lekapcsolódni, és úgy gondolja, hogy közösen jobb élményt tudunk adni ezeknek a csapatoknak, akkor az is nagyon jó. Nyilván...
2: Én megyek.
4: Szuper.
2: Covid idején is, te is főztél, nem?
3: Hogy, persze, hogy ne főztem.
2: Én is főztem a Covid idején, hát ez a minimum.
3: Ezt megpróbálnád ezt ilyen felhívás... formában most ezt itt közölni itt a lényeget, hogy kedves, kedves hallgatóink, ha tudtok olyan izét, akkor szóljatok, és akkor izé, és akkor
4: kedves ez hallgatóink, hogyha ismertek olyan szervezetet, csapatot, alapítványt, akiknek ez érdekes lehet, akkor kérlek küldjétek el nekik a www.tablebudapest.com-ot, és az alatt megtalálják a Cook and Care programot, és a jelentkezési lapfület, ahol lehet pályázni erre. Ha kedves vendéglátós szolgáltatók, bárki úgy gondolja, hogy együtt több élményt tudunk adni, akkor természetesen azokat is várom, meg hát minél többen jönnek hozzám rendezvényezni, annál jobban fönn tudom tartani ezt a projektet, mert ha nekem nincs vendégem, akkor ugye én se tudok visszaadni, úgyhogy azért ez is egy fontos részlet, de hogy kvázi így egy ilyen kis...
3: De ha felmennek az oldalra, akkor a lényeg kiderül.
4: A lényeg kiderül, a főmenüpontban ott van a Cook and Care, úgyhogy ott meg a Cook and Care-be belekattintanak, ott a leírás ott van, hogy meddig lehet pályázni ezen az évben. Ebben az évben 10 darab csapatot tudok fogadni, jövőre pedig...
3: És ezek akkor azt mondjam, ilyen karitatív?
4: Ez teljesen karitatív. Tehát gyűjtök erre pénzt, tehát én abból finanszírozom ezt, ami hozzám befolyik kvázi.
3: Világos, tehát 10 méltó csapat.
4: Igen, ebben az
3: évben. Hány főről beszélgetünk?
4: Hát ez nagyon változó lesz igazából. Hát nyilván van egy kapacitás a helynek.
3: De mégis akkor van egy képben, én is tudom,
4: hát
3: hogy...
4: Hát én azt gondolom, hogy ez a maximum 60 fő egyszerre.
3: Hát magyarán szó, ez egyáltalán nem kevés.
4: Nem. Hát nem az a célom. Én mindig az volt, tudod, hogy szerintem így, amikor mondjuk, tegyük fel, hogy van 1 millió forintod, és úgy nagy lelkően odaadsz belőle 1 forintot, az szerintem...
3: Yeah.
4: Én valamit úgy gondoltam, hogy én úgy akarok adni, hogy azt én is úgy érezzem, hogy adok valamit.
3: Akkor most megint egy ilyen zárójeles szolgálati közlemény, hát a május 20-ról már lekéstünk, tehát ez az 1%, ezen már túl vagyunk, nagyon bízom benne, kedves hallgatóim, hogy minél többen adtátok a Tilos Rádiónak a személyi jövedelemadatok 1%-át, mert hogy erre céloztál egyébként.
4: Igen.
3: De aki ezt nem tette meg, mert lusta volt, mert figyelmetlen volt, vagy bármi okból, az még mindig támogathat bennünket, ha eljön majd a Tilos Maratonra. Jól mondom, Árpád?
2: Így van, próbál megnyitni a Cook and Care.
3: Igen, Árpád, próbálja megnyitni. Tehát a Tilos...
4: Felső sarokban van a...
3: Tilos Maraton 2026.
4: A főmenüpont.
2: Ott van. Igen. Jó, sárgába okay, ki is van.
3: Oké, okay, Árpád megtalálta, boldogok vagyunk. Tilos Maraton 2026, és ha eljöttök, akkor találkozhattok egyébként Bakcsi Árpád és Csiki Sándor fősztjével is, amit ha megvásároltok, és ezzel jól laktok, és testeteket ápoljátok, meg mindenféle, akkor ezzel támogatjátok a rádió szolgálati közleménynek vége. Itt van a Cook and Care, amit Árpád megtalál. Igen, sörpörköt, Árpád, igen, Árpádnak mindig vannak ilyen dolgai. Cook and Care,
4: itt az a lényeg,
3: ahol amúgy, a segítőket segítik.
4: Igen, itt az a lényeg amúgy, hogy ez egy főzős csapatépítő program. Minden alkalom az, hogy nem az van, hogy mi egész nap állunk a konyhába, hanem inkább egy ilyen lazulós, egy ilyen kis csapatösszefogó tevékenység, ahol aki akar, az főz, aki nem akar, az koktélt kever, aki meg azt se akar, az meg csak
3: koktélt.
4: Az meg csak iszik. Így van, szóval...
3: De nagyon szimpatikus.
2: Augusztus 15-ig lehet beküldeni a jelentkezést.
4: Igen, az első évre, a következő évet, szerintem azt is odaírtuk, azt hiszem január közepéig, mert hogy jövőre legalább 40 csapatot tudok fogadni. Tehát, hogy...
2: Én most csak az idejét látom.
3: Ez teljesen új, én nem igazán tudnék erre példát a magyar gyakorlatból, nincsen szerintem.
4: Hát szerettem volna valami
3: külföldön
4: olyat.
3: Van valami nem nemzetközi?
4: Nem tudom.
3: Tehát ez a te hajnali 4 órakor, amikor nem tudtál aludni,
4: igen, ez
3: felriadta, és mit tudnék tenni az emberiségért?
4: Igen, nem tudom, szerintem fontos az, hogy az emberek így gondolkozzanak rajta, hogy valahogy hogy tudunk egy kicsit visszaadni, tehát nagyon nem tartanak a világ, hogyha mindenki nagyon önzőn gondolkodna, és ezt nem kell csak ilyen nagy dologba számolni, hanem mit tudom én, ha sétálsz kint az utcán, mondjuk tömegközlekedsz, akkor segíts a néninek fölvinni a kosarát, nem tudom, múltkor volt ott 3 srác az őrsön, akik ott ingyen ölelést osztogattam.
3: Ez nem a rendőrőrs.
4: ingyen ölelést osztogattak, hát nem akartam három random csávót megölelni, de bementem a zárkádba, és vettem nekik a Donut Boxba fánkot például, és visszamentem hozzájuk, szóval, hogy egy kicsi odafigyelés, meg egy kicsi kedvesség amúgy sokkal előrébb tudja vinni a világot, és abban hiszek.
3: Te idealistának tartod magad?
4: Hát nem gondolom annak, de ettől függetlenül ez szerintem az ilyen...
2: De szép lelkű.
3: Szép lelkűnek tartod magad? Hát most, hogy ez a bőjt is azért rátesz egy lapátra.
4: Én inkább csak próbálok odafigyelni arra, hogy ne vigyen el ez a világ engem egy olyan irányba, ahova nem akarok menni.
3: Ez nagyon jó. Például akarsz-e menni a gurméra?
4: Megyek a gurméra, igen, amúgy nem terveztem, de egy
3: valami?
4: Kedves fiatal séf rám írt, hogy megyek a gurméra, mert beszélni akar velem. És nem azért, nem
2: megkéri
4: azért.
2: Megkéri a kezed?
4: De hogy is tűnik.
3: Akkor még van esélyünk, Árpi.
4: Nem.
3: Majd
4: úgy is ki fog derülni most egyelőre, nem tudom, hogy őrülne annak, hogyha lelövöm itt a poént, de hogy majd lesz... remélhetőleg lesz majd vacsora esne állam, amit ő fog tartani.
3: Ja, jó, hát úgy, akkor emiatt, ez teljesen gyakorlatilag sokkal
4: van. Igen, vettem egy 4 napos bérletet, úgy voltam vele, hogy mi baj lehet belőle.
3: Gyakorlatilag voltál.
4: Ismerjük, amúgy nagyon sok általában, de...
2: Próbálok valahogy kontaktusba kerülni Bíró Lajossal, mert tudom, hogy ezért kötötted át, de nem egyszerű.
3: De amíg átkezdjük az Ádámmal, mert a Lali az úgyis az, ki lehet beszélni a világból magunkat.
2: Nem mindig. Nehogy azt hidd.
3: Hát de nem, a múltkor például nagyon-nagyon beszédes volt, és nagyon... Már ő mindig az egyébként, hála Istennek, ő egy pontosan. Ilyen alkat, úgyhogy szeretjük. Tehát a gurmé, ugye, tehát a műsor első részében egyébként Fodor, Eszter Dalmát, vagy Dalma Eszter, melyik a Eszter van középen, nem?
4: Igen, hát az Eszter a
3: Fodor Eszter, ugye. Eszter Dalmát hallhattátok, aki a segítőket fogja segíteni, és erre pályázni lehet, és ez a Cook and Care, és menjetek fel az oldalra, meg fogjátok találni. Csapatok jelentkezését várja, ez önzetlen, nem kell fizetni, ez az ő hozzájárulása a világ jobb átételéhez. És miközben ezen már túl vagyunk, remélem nem a világ jobb átételén, azon naponta kéne dolgoznunk, hanem most ugye próbálunk ráfordulni a Gurmé Fesztiválról, amiről ugye elmondtad, hogy te ilyen most fogsz menni, vagy de utálom ezt a németes jövőidőt, ami hova majd mész, igaz?
4: Igen, megyek. Minden évben kim vagyok igazából. Minden évben elhatározom, hogy nem megyek, aztán minden évben csak kimegyek.
3: Ez egy határozott...
4: Szerintem sokan vagyunk így ezzel.
3: Ez egy határozott fellépés egyébként a intézményesült dolgok ellen.
4: Régen jó.
2: Nem várja hívásunkat?
3: És van valamilyen ilyen meghatározó élményed egyébként a gurméval
2: kapcsolatban?
3: Ki?
2: Ádám várja a válaszot.
3: Igen, mondta. Ja, igen, azt ígértem neki, hogy küldök egy SMS-t neki, úgyhogy akkor most küldök egy SMS-t neki, jó?
4: Hát nem tudom, én a gurmére igazából csak így szocializálódni szoktam kimenni, így beszélgessek így szakmabeli emberekkel, megismerjek új embereket.
3: Nem
4: szeretem, szerintem régen jobb voltam úgy. Nekem már nagyon...
3: Régen minden jobb volt.
4: Nekem már átment egy ilyen kicsit, egy ilyen buliba.
3: A pilóta keksz is jobb ízű volt. Meg a Túró Rudi is. Meg a
4: én most a Gurmé Fesztivált azzal fogom meg ünnepelni, hogy elmegyek a rutinba szombat este golyálni egyet. Úgyhogy...
3: Hívott ember? Vagy úgy csak úgy öntevékenyen? Masszus.
2: A rutin. Hát próbálom Ádámot, jó?
3: Jó. Hátha. Hívjad, én meg próbálom itt a... valami van, nem?
2: Hát annyi van, hogy csörög.
3: Igen.
2: És igen?
3: Igen. Halló. Szia, Ádi, szia, Csiki Sándor.
5: Halló.
3: Halló.
2: Szia, minket?
3: Csiki Sándor, Bakcsi Árpád, Csiki Sándor.
2: Nem hall minket.
3: Halló.
2: De na most kéne csak igazán a segítség.
3: Most nem toltál fel valamit megint.
2: Dehogy nem.
3: Nem.
2: Hát dehogy nem.
3: Nem.
2: Alsó pöccő föl van tolva.
3: Biztos, hallasz? Hát nem hall.
2: Hát mi hallottuk, azért van föl tolva. Ő nem hall minket valamiért.
3: Nem hall. Ádám,
2: biztos,
3: ugye?
2: Biztos, hogy kapok segítséget.
3: Aki egy neves, nagyon...
6: Nálamnak van, de vége a hívásnak.
2: Ja persze, de azért van vége, mert letette, mert nem hallott minket.
6: Ha nem az alsó gépen hív, ott kezdődik a probléma.
2: Hanem a felső gépen
6: így
2: hívjam.
6: Van, így van.
2: Hát ez meg
3: ugye elmondtam néked, Árpád, hogy nem tógtad fel.
6: A pultba, a felső gépen a pultba.
2: Annyira jó ez, hogy most újabb és újabb dolgokat tudunk meg, akkor ez egy kis idő, amíg ezt megoldom.
3: Na, akkor beszélgessünk közben, kedves Dalma.
4: Eszter.
3: Igen. Eszter, Dalma.
4: Figyelek.
3: És volt már jelentkező különben, vagy annyira a csírák csírája, hogy még éppen most szivornyázza magába a vizet, ami beindítja az enzimek aktiválódás, és akkor a csírázás.
4: Két hete volt az első posztom erről, úgyhogy ez még nagyon kezdetleges állapotban.
3: És beszélgettél már embereket? De ismersz ebből a körből azért olyanokat, akik szóba kerülhetnek?
4: Én ismerek, nagyon sokan írták már, meg nagyon sokan mondták, hogy küldözgetik amúgy erre arra embereknek. Nyilván amúgy ez egy idő, ami
3: valaki... sem egyszerű. De most ez komolyan, de most ez határozottan komolyan kérdezem.
4: Nem arról van szó, hanem arról, hogy most egy ember elolvassa ezt a pályázatot, megbeszéli a csapattal, nyilván annak is van egy lefutása.
3: Akarjátok-e magatokat jól érezni?
4: Nem tudjuk. Jó, ez is egy este jó, szóval, hogy utána van ugye, fel kell tölteni egy képet a csapatról, van egy pályázati szövegírásra, hogy miért ők, mivel foglalkoznak.
3: Tehát azért valamit csinálni kéne.
4: Egy icipicit kell csinálni, mert hogy mi alapján válasszam ki azokat az embereket, akiket oda hívok magamhoz.
3: Hát pofára, érted?
2: Sanyi, akkor miért
4: sikerülnek lenni? Hogy én csinálom ezt, és nem te?
2: Igen. Na majd most megpróbáljuk.
3: Na igen, most azért biztatom a helyzet.
2: Ugyanígy szólt az előbb is.
3: Nem, az előbb nem ez volt ez a bugó, ez a párzó gerlék hangja.
2: Nem a bugócsiga volt.
3: Párzó gerle hangja. Haló? Most megvagy, hallasz?
2: Rossz helyről hívtalak.
3: Árpád, folyamatosan küzd ezekkel az gombokkal, meg billentyűkkel, meg
2: telefonban, tekerek. Barna Ádám.
5: Ez a kur.
3: Na, ugye, akkor ugye megvan, beszéltünk róla előzetesen, hogy miről lesz szó. Gurmé Fesztivál, Médén Vidék, mert hogy lesz egy ilyen tematikus dolog, mert annyiféle tematikus dolog volt, meg annyiféle minden, mondta egyébként Nemes Ricsi is egyébként, aki most éppen valahol családi programmal üti el az időt, és mulatja az időt. Ezért aztán hívjuk azokat, akik ezen a Médén vidéken főznek. Például te.
5: Így van, nagy szeretek, köszöntök mindenkit, sziasztok.
2: Mit csörgetsz? Bicikliláncot?
5: Kulcs van nálam.
2: Kulcsorat. Figyelünk.
5: Na, mi a kérdés?
2: Mit fogsz főzni?
3: Mit csinálsz? Miért hívtunk fel?
5: Igen, egy kakaspörköltet készítek Bográcsban, ez a Made in Vidék keretein belül a Gourmet Fesztiválon, vasárnapi napon. És szerintem azért érdekes, meg jó kategória ez, mert azért a pörkölthez mindenkinek, főleg Bográcsban mindenkinek van élménye, sokaknak van élménye.
3: Várj, mekkora bogrács ez, mert azért gondolom...
5: Ez egy 30 literes bográcsba kétszerre főzöm.
3: Aha.
5: Összesen szerintem 10 kakast. 6-7 hónapos, nem, sőt 7-8 hónapos kakasokat sikerült venni, és akkor abból készítem.
3: Honnan van a kakas?
5: A Vény utcai, nem a Vény utcai, egy van a Lajosnak, a Lajos segített, a bíró Lajos segített, és az Erzsike, a kisné Erzsikeinek a termelői kakasok.
3: Az Erzsike kakasára nincs jobb.
5: Így van, igen.
2: Ez egy komoly probléma, még nem beszéltem a problémáról, csak azt mondtam, hogy ez, hogy főztem én is vidéken többször is, és a szomszéd nénének voltak tyúkjai, és boldog örömmel vásároltam meg a tojásokat, meg a tyúkokat, hogy a főzéshez felhasználjam. Ez ment évekig, aztán elfogytak, nem volt több tyúkja nénnek, és hogy egyre kevésbé tudsz így videm, az, hogy meghallom, hogy nem érte meg. Tehát, hogy egyre kevesebben foglalkoznak ezzel.
5: Ami hát meg nem is egyszerű, meg így van, meg kakas, meg főleg nem menni egykorúakat, tehát 10-12 egykorú kakast venni,
3: ja, amit igen, jogos.
5: Meg, az nem egyszerű, meg főleg nyilván olyan minőségben, hogy tényleg kistermelői, meg háztáji legyen.
2: Hát azt akkor nagyjából lehetetlen is, nem? Hogy háztáiban legyen ennyi kakas, egy...
5: Hát nem, ők leválogatják, tehát neki mindig van 100-150 darab mindig van, tehát folyamatosan.
3: Ja.
5: És akkor így, persze.
3: Ő napos csibeként veszi?
5: Hát úgy nevelik, igen.
3: Mert egy szegényeket...
5: Kakasokat is tart, kakasokat is árul.
3: Szegény kakasok úgy általában a szexállás során sajnos halálnak halálával halnak. mert hogy az ugye kidobálják szegényeket, úgyhogy ember, hogy sokat esznek, ez olyan, mint a pasik, érted, a kakas is sokat eszik, annak ellenére, hogy kivételesen XX kromoszómája van, de hát ez van.
2: Szerintem az összes kidobásra ítélt kakast kéne kasztrálni, és lenne belőlük kappan. És akkor iszonyú jó áron el lehetne adni.
3: Na őket. De akkor azért hallgassuk kedves vendégünket, akit felhívtunk, Ádámot, az ország egyik legjobb és legnagyszerűbb séfjét, aki kakas pörköltet főz a Gourmet Fesztiválon, a Made in Vidék.
2: Hogyan jött a kakas?
5: Igazából ezt a szervezők találták ki, hogy ezt készítsek. Én meg ezt örömmel vállaltam, a kakasnál készült birkapörkölt is, halászlé is, gulyás is, és akkor, ahogy mondtam, vasárnapi napon.
3: És mivel lesz? Kenyérrel?
5: Vagy... Kovászos kenyérrel, Szabinak a kovászos kenyérrel, és akkor csinálok még hozzá egy ilyen nyáriasabb csalamád. Én ezt nem szeretelem, hanem ilyen nagyobb darabokra vágom, és akkor ressebb, roppanósabb marad,
3: frissen
5: készült csípős csalamádéval. És akkor egyébként magát a kakas, meg azt úgy készítem, hogy darabolom, a csontokból főzök egy alaplevet, és utána a karamellizált hagymával, sült paradicsommal, sült fajsi paprikával, egy ilyen, főzök egy alapot, mint egy halászlé, tehát így lobogtatva, emulgálva, és akkor szépen a kollagén, meg a fűszerpaprika, egy ilyen sejmes alapot kapok
2: ez
5: azzal.
2: Csípős lesz ez a pörkölt?
5: Hát egy picit, igen.
2: Mert
5: igen.
2: Ugye ez vasárnap az a gyereknapos nap, ugye?
5: Hát de hát, hogyha a felnőttek is megkóstolják.
2: Hát nem, csak ugye a felnőttek biztos megkóstolják, és a gyerekek is tudják enni belőle.
3: Hát ugye, ha lesz rajta tejszínom, a gyerekek imádni fogják.
2: Hát vagy a mexikói gyerekek fogják imádni azért.
3: Csokival.
2: Csokival, csilivel.
3: Na térjük vissza még erre. Te most ugye vidéken vagy. Ez most...
5: Többnyire igen.
3: Ugye? Talán elárulhatjuk, ez a Casa Krista.
5: Hát a Casa Kristában is, illetve az Avalon Parkban is.
3: Jó.
5: Tehát ilyen konzultáns séfként dolgozok most több helyen.
3: Mind a két helyet azért a hallgatóink közül is sokan ismerhetik, tehát akkor tudjátok hova kötni egyébként, hogy most éppen Ádám az, aki ott nagy tudását megosztja a néppel.
5: A kollégákkal.
2: Hát meg sok helyen az Ádámnak a kezenyomát látni egy-két helyen.
5: Na hát ennek örülök, hogyha felismerhető, és...
3: De visszatérnék gyorsan egy pillanatra arra, hogy mondtad, hogy készíted ezt a kakas pörköltet, mert ugye a nagy klasszik egyébként, és ez régi szívfájdalom, hogy sajnálatos módon ilyen mindent egybefőzünk, tehát belerakjuk, aztán rábízzuk az időre, meg a tűzre, hogy történjen valami. És ez amikor folyamatokat végig gondolva, külön a paprikát, külön a paradicsomot, aztán össze. Na most ez hiányzik a magyar népi főzési kultúrából.
5: Pontosan. És szerintem ez lehet a kulcs, hogy nyilván nekünk meg séfeknek a csúcsgazdájával szerzett tapasztalatainkat kamatoztatjuk, vagy azokat azt a tudást felhasználva, hogy egy ilyen egyszerű ételt is úgy készítünk el, hogy az valóban azt az élményt hozza, aki nagyon szereti egy kakaspörköltet vagy pörköltet, akkor meglegyen neki az élménye, de a végén azt érezze, hogy ez egy olyan verziója, amit még soha máskor nem evett. És ahogy mondtad, hogy nem egyszerre főzünk mindent egybe, hiszen azok a húsrészek, meg a csontok, a kollagén hosszabb idő alatt fő ki a lábból, meg a mellnek jóval kevesebb idő kell, mint a combnak, és akkor ez szépen így szakaszolva, így meg lehet főzni, és akkor én meg hiszem azt, hogy ha egy ilyen kevés összetevőből készülő ételt is, ezt a paprikát, a paradicsomot, a hagymát többféle formában, több időben rakjuk bele, és akkor más-más ízt ad hozzá. És a végén bármennyire is mély az íz, meg telt íz, mégis a sült paprikától, a paradicsomtól szinte egy kicsit ilyen gyümölcsös, most úgy gyümölcsös nyilván, amennyire egy paprika meg paradicsom gyümölcsös ízű tud lenni. De ugye ez
2: hogy ne tudna?
5: Hogy mégis friss íze van tőle, attól, mert telt ízű.
2: De a paradicsom az hosszú idő, nem? Hogy kijöjjön az umami?
5: Hát sütöm is előtte, így van. Előtte
2: meg a hagyma
5: előtte
2: is hosszú idő, sütöm. Hogy karamellizálódjon.
5: Szinte egy karamellizálva, igen. És akkor én még a végén is rakok bele, úgy, mint ahogy frissíteni. A pince pörköltökben raknak, hogy benne marad egy kicsit egész, és akkor is rakok bele sült paprikát, sült paradicsomot, és egy kicsit hosszabb lére, de az a hosszabb lé, és azért egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen emulgált kollagénes szaft, jó pörkölt szaft.
3: Nagyon elképzeltem, és hogyha a hallgatóink is elképzelték, akkor azt is megláthatták ebben a receptben, hogy ez jóval több ízt tartalmaz, mint ha csak simán bedobom, aztán még ráadásul öntök rá vizet is, jó sokat, hogy azért biztos, hogy puha legyen ám az a kakas.
5: Hát igen, meg sokan a paprikát se tudják, hogy hogyan kezel. Tehát olyan annyira kultúránk része, mégis ilyen ételeknél sokszor nem jól használjuk. Tehát nem jól emulgálódik bele, nem jól. Igen. Tehát hogyha csak szétválik, tehát azt is tudni kell, hogy ahogy ilyen régi berögződés volt, hogy a paprika zsírban oldódik. Tehát lehet, hogy zsírban oldódik, de hát nem úgy adja ki a legjobb ízét.
2: Hanem hogy adja ki a legjobb ízét?
5: Hát amikor a kollagénnel, tehát nem olyan, mint ahogy a bajai halászszereknél szépen emulgálódik azzal a kollagénes
2: viszonylag zsíros lével. Sufok, kollagén, paprika, 40 perc.
3: Egyébként meg ugye ez ráadásul annyiból is izgalmas, mert azt hogy nem nagyon szoktuk tudni, vagy nem jut eszünkbe, mert ugye amíg a tojásról még úgy tudjuk, hogy a tojás sárgája, meg a lecitin, meg ez az emulgáló hatású, meg sok ilyet tudunk, az viszont kevéssé van benne a köztudatban, hogy a szétfőtt növényi részek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az egy nagyon szép kis emulzió tudjon lenni.
5: Mit
3: mondhatunk a... Mert hát azért a főzés lényeg az, hogy szépen szabályozottan kezeljük a tüzet. Itt ez most milyen?
5: Hát sajnos, ne, de úgy lesz, hogy előtte a darabolt kakast a faszén fölött megpirítom, meg a csontokból, amiket főzök, tehát én úgy viszem oda az alapot, azokat faszén fölött megpirítom, és akkor ott viszont már csak gázégővel tudunk főzni, de így azért a füst íze egy picit benne lesz.
3: Az
5: meg hát megint a vasbogrács, egy öntött vasbogrács, az azért sokat hozzátesz.
3: Igen.
5: Én nagyon szeretek lábasba is, vaslábasba is főzni, mert szerintem még egy levesnek is jobb íze más van.
3: Persze. Hát meg tartja a hőt, tehát nincs, tehát ott azért egy kiegyensúlyozottabb, hát gondoljuk arra, hogy leveszünk egy vaslábast a tűzről, az még hány percig lesz baromi forró.
5: Így van.
3: Tehát az igen.
5: Szabályozottabban lassabban tartja.
2: Ádám
3: bement a folyosóra közben, és ugye ez a kakaspörkölt, ez egyébként most de annyi, tehát aki főzött már ilyesmit, most Árpád itt jelez, 2 percünk van, aki ilyesmivel foglalkozik, az most tőled annyi ötletet kaphatott ebben a dologban. Hogy hívják az ebet?
5: Azt nem tudom, mert utcán vagyok.
3: Jó, az annyi ötletet kaphatod, hogy legközelebb az egész utca legjobb kakaspörköltjét képes lesz megfőzni, hogyha úgy csinálja legalább, mint te. Szakaszoljatok, eltársak, szakaszoljatok. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: Nagyon szépen köszönjük, találkozunk, ha minden igaz a gúrmény.
5: Találkozunk akkor vasárnap a gúrmény fesztiválon a Made in Vidék.
3: Barna Ádámot hallottátok, kakaspörköt ehettek tőle, menjetek, zseniális lesz, biztos vagyok benne, szia!
5: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
3: Sziasztok,
5: várlak benneteket.
3: Megjön Lajos.
2: Most úgy megnyomtam közben a gombot, hogy...
3: Na most újra kezdődik egyébként a küzdelem a hétfejűt, technikával, amely tüzet okád, és mindig megtréfálja Árpádunkat, és már csörgünk is. Így van, közben pedig Eszter Dalma itt tágra nyílt tekintettel nézi Árpádunkat. A lébőgykúrának a hatása látszik.
2: Azt mutatja a rendszer, hogy nincs válasz.
3: Próbálkozzunk újra Lajosunkkal, mert hogy Lajosunk most ugye tudja, megbeszélte vele is, hogy hívni fogjuk, és hát mert hogy Lajos egyébként ezért fog főzni halászlevet, és visszakötve egyébként a kakaspörköltre, a halászlé lényege, és mint ahogy ezeknek a bográcsos magyar ételeknek az emulzió, amely ha nincsen rendesen megoldva, akkor nem olyan lesz. Viszont ha igen, akkor zseniális. Na most az emulzió az fontos, és a halásznének is pont ez a lényege, úgyhogy halcsontokból is csinálhattok alaplevet, és te szoktál halászlevet főzni? Vagy ez a vonal, mert ugye koreait megmutat, hogy 40 ország, és így tovább, de te főzöl, tehát ezeket a klasszikusokat te úgy mennyire?
4: Azért nem főzöm, mert nálam nem keresik igazából.
3: Ja, nálad a flancosabb ízét keresik,
4: nem
3: hogy
4: is
3: akkor...
4: a flanc igazából. Mit
3: tudom én, a Ungu-Bungu faluban, Pápua, Új-Guineában, közkedvelt, mit tudom én.
4: Hát hozzá más miatt jönnek az emberek, úgyhogy...
2: Séf Lui, hallasz minket?
7: Hallak
3: benne. Na, jó, megjött a király, megjött Lali. Szervusz, drága barátom.
2: Messziről kellett szaladjál a telefonhoz.
3: Made in vidék. Tudod, amiről beszéltünk? Gurmé fesztivál.
7: Fél órája itt tekergek itt a...
3: Jaj, tűkönülsz.
2: Parkolót keres, segítsünk Bíró Lajosnak, hogy parkolót találjon.
7: Oké, okay, hello.
3: Most nem menj sehova.
2: Na, mit főzöl?
7: Mikor?
3: Hát a Gurmé Fesztiválon.
2: Gurmé vidék.
7: Nem, már mondta a Barnárdi, nem, hogy ezért főzöm a halászlevet.
3: Igen, halászlevet. Na, akkor légy olyan kedves, egy kicsikét pörögjél fel. 10 percet itten nagyon szívesen szeretnénk hallgatni téged.
7: A gyerekek, ebben semmi nagy trükk nincsen, kérlek szépen.
3: Akkor itt
7: Bajai Mohácsi halászlét fogok főzni, úgy, ahogy Pakson megtanultam. Ennyi az egész.
3: Na, akkor mondd el, hogy hogy tanultad meg?
2: Ez háromszög, nem? Baja, Mohács, Paks.
7: Gyerekek, az igazság, hogy rohadt egyszerű egyébként. Ugye azt tudom, hogy egy kiló halhoz rakok 1,7 liter vizet, egy fej hagymát, egy kis darab zöld paprikát, egy gerez paradicsomot és négy evőkanál vizet.
2: Egy gerez paradicsomot?
7: Nem, bocs, az már nem ahhoz megy, ahhoz csak egy evőkanál megy, és egy deci bor, kész.
3: Igen, milyen bor?
7: Hát nézd, én
3: de most nem az, hogy fehér, vörös, és itt a száraz, Schiller, mi?
7: Száraz fehér bor, vagy száraz. Schiller, ugye Pakson Schiller van.
3: Igen, azért is mondtam. Az 1,7 liter víz, az ugye az azért is gondolom, mert hogy ott azért számítasz a párolgásra.
7: Igen.
3: Jól van.
7: Tehát mindig attól függ egyébként, milyen bográccsal főzött, nyitott szájúval, vagy a szűkített bajaival.
3: És te melyiket pártolod?
7: Hát én a nyitott szájút, mert ott el tudom főzni.
3: Az sokkal jobbám, te figyelj.
7: Ha nem akarom, akkor nem főzöm el.
3: Az a tuti egyébként, Lajos, a nyitott szájú.
2: Miért? Zárt szájú és kevesebb vízzel szerintem az a jobb. Veszünk össze?
7: De a nyitott szájúnál tudok játszani. A szűkítetnél, hogyha szeretném úgy elforralni, vagy
2: igen.
7: Mondok ilyen rendkívül fantasztikus dolgokat. Jó, tehát azt mondják a nagy okosok, hogy ilyen rombusz alakúra kell várni.
3: Mert pörög ott, mint a propeller.
7: Jobban pörög a vízben, ez egyik.
3: Ja, jó, az igen.
7: Amikor fölfort, és úgy elindult az egész már, akkor pedig olyan forrásra kell beállítani, hogy a hal ne pördüljön meg. Tehát itt mindig az a lényege, hogy ezért rakjuk bele a paradicsomot is, meg a fehér bort is, vagy elemi, hogy ne főzzük szét a halat. Ez egy fontos.
3: Egyébként ez örök tánc az élet, de egyébként ez a hagymavágás is mód, hogy ott mind a propeller pörög, ez egyébként rendszeresen eszembe szokott jutni. Egyszer gondoltam, hogy talán meg is csinálom, de valahogy nem vit rá a lélek soha. Te kipróbáltad?
7: Igen, én is.
3: És van tapasztalat?
7: Az nincs.
2: Így szokta, de tapasztalat nincs.
7: Így vágom, de még nem figyeltem meg, hogy pöröge vagy.
3: Ez igen, ez olyan, mint hogy jön, igen.
2: Mert olyankor már vendégre figyelsz, nem?
3: Ugye most a kedves hallgatóim...
7: Hallgattalak benneteket itt a vizéval, a Zádival, ugye, hogy kell csinálni, mit kell csinálni. Pont ezen a részen egyébként Szekszárdon tanultam meg egyébként, hogy van egy, úgy főzik a kakaspörköltet halasan, tehát úgy, mint a halászlét. Tehát,
3: ez járt az eszembe, miközben az Ádit beszélt.
7: Belerakják a kakast a bográcsba, fölöntik hideg vízzel, úgy, hogy egy vagy két unnyit ellepje körülbelül, és akkor utána ráteszik a hagymát, rátesznek mindent, a fűszerpaprikát akkor, amikor fölfort, és akkor lobogva főzik ugyanúgy, mint a halászlét, és akkor, amikor már kezd ugye egy kicsit sűrűsödni a szartja, vagy valami, akkor visszaállítják ilyen alacsonyra. Amikor majdnem készen van, akkor megállítják, és akkor leszedik a zsírját, amivel azzal a zsírral fogják összekeverni majd a galuskát. Egyébként és egy szemzsírt nem raknak bele.
3: Ez nagyon jó. Akkor értettem, mert pont az Ádinál is pont amikor azt kérdeztem tőle, hogy milyen hőmérséklet, meg hogy pont ugyanerzi át az eszem, hogy mondom, lobogva főzik-e?
7: Lobogva, igen, mert ugye a paprikát emulgálni kell. Tehát ugye a zsírban oldódik a paprika, a vízben viszont emulgálódik. Eszméletlen jó szavtja lesz neki egyébként, nagyon.
2: De a szárnyas zsírben nincs is jobb. Isten nagy ajándéka. De még a csirke is.
7: A halászlénél pedig nincsen más, ugye én szeretem ilyen két-kettő, az is lehet, hogy három únyi szélesre fölvágja a szeleteket, a három únyi szélesre vágom föl, akkor még keresztbe ketté vágom, tehát ott a gerincénél. Még ketté vágom egyébként, és akkor csak egy szeletet rakunk oda, a tésztát pedig, amit adunk hozzá, az külön kifőzzük.
3: Nem olyan könnyű jó hagymát találni.
7: Így van, pontosan.
3: Ugye?
7: Ugye akkor, amikor azt szokták mondani, hogy kicsit olyan édes vagy valami, ugye akkor ilyen

0: Köszönöm szépen.
1: Aha.
0: Úgyhogy, de az, hogy a hagyma nagyon fontos, igen. Tehát ezek a kínai nagyfejű hagymák, vagy valami egészen más ízvilágot adnak ki.
1: Hát de még már találkoztam egy kiskereskedelmi forgalomban ausztrál hagymával is Magyarországot. Na és
0: Na, azt én még nem láttam.
1: Mert szoktam nézni direkt azért, hogy utána felháborodhassak érted kellőképpen, hogy a francba.
2: Vagyut hozzá, nem? Lehet, hogy összekeverted a címkéket?
1: Igen, lehetséges, hogy a színe miatt, vagy mindegy, gömbölyű felsáv volt, ezért tűnt hagymának.
0: Így van, úgyhogy a lényeg az, hogy amikor ez a felkérés jött, akkor a Ricsiéktől, akkor hogy volt az, hogy akkor mekkora legyen, és akkor mond az adag, vagy jelen, és akkor mondtam nekik, hogy gyerekek, tehát én nem tudok olyan halászlét főzni így, főleg ilyen bográcsos megoldásnál, amikor ilyen, mit tudom, ilyen 2 deci, hogy a gurmén ugye nem lehet ilyen nagy adagokat adni, vagy valami. Mondtam, gyerekek, én bizony 1,5 liter levet fogok adni, és 20-25 deka halat. Úgyhogy...
2: Te ahogy az éttermedben is szoktál.
1: Te egy úr vagy...
0: Egyébként igen.
1: Te
0: igen.
1: Egy úr vagy,
2: hát
1: Lali.
2: Normális.
1: Hagyj kérdezzek még, a hagymát kérdeztem, persze minden elemre pontosan rá lehetne kérdezni. Te ott valami csinálsz, valami külön parádét a vízzel? Hogy, mint nem, tudom én, ilyen látságú, olyan látságú.
0: Nem. Arra ott vannak a kávésok. Tehát az a fajta, figyelj, az a fajta dolog, ami egyébként régen egy hagyomány volt, ugye, tehát hogy annak idején a Dunából főzték, a Dunai vízzel főzték, ezért, vagy a Balatonba például a balatoni vízzel csinálták egyébként. Ezekben van egyébként ilyen dolog, például én csak egy nagyon érdekes rész, hogy még 15-20 évvel ezelőtt, amikor ezért a fogast, ugye, a balatoni fogast a balatoni vízbe engedtem ki, hogyha már egyszer lefagyasztották.
1: Na, végülis, na lát, ez biztos talál, ha nagyon...
0: Egy más ízt adott.
2: Milyen japános gondolkodás ez?
1: De egyébként van ennek szépsége az ilyennek. Most ezt komolyan, legkomolyabban mondtam. Hát drága Lajos, látod, egyszerre mondtok.
2: Isten értesen, sokáig találkozunk.
1: Ja, melyik napon leszel? Kiderült már? Haló? Lajos? Árpád, lehúztad?
2: Nem én. Megszakadtam.
1: Lajos megtalálta a parkolóhelyet. Innen is csókoltatjuk, és most már tudjátok, hogy lesz halászlé, amit Bíró Lajos főz, lesz kakaspörkölt. Ugye? Amit Barna Ádám. Lesz Antonio is lesz. És ki lesz még? Tehát négyen főznek, négy neves, országosan ismert.
3: Nagy színpadra gondolsz, vagy?
1: Valamit ott közé. Mondta a neves Riárd, akit innen is csókoltatunk, és nagyon jó családi programot kívánunk neki. Ő egyébként a Gourmet Fesztivál főszervezője, most már hosszú-hosszú évek óta, és ugye ő volt az, aki többek között, hát aki több renget, az mit lehetne tenni, hát most ezt találták ki, ezt a Made in Vidék dolgot, és a Made in Vidék 4 klasszikus magyar ételt főző séfje közül most 2-vel beszélgethettünk, és persze itt van Bűbályos ifjú
2: névnaposunk,
1: Fodor Eszter Dalma, aki a Cook and Care egy egészen kivételes kezdeményezésnek.
2: Majd az is rákérdezünk.
1: Az ötlet gazdája és megvalósítója.
3: Hát össze még csak el fog indulni, úgyhogy...
2: De augusztus 15-ig...
1: Figyelemmel,
3: igen, augusztus 15-ig van maga.
1: Figyelemmel fogjuk kísérni. Jó?
3: Hát
1: figyelemmel kísérjük, és hogyha lesznek olyan eredmények, amiről már érdemes beszámolni, itt a kedves hallgatóinknak, akiket innen is szeretettel csókoltatunk, akkor jelentkezi, hogy most aztán nagyon.
3: Igen,
1: nagyon,
3: majd jó? Írok, hogy viszont.
1: És akkor valami lesz.
2: 2 hét múlva jövünk, megesszük az erdőt.
1: A stúdióban vendégünk volt Fodor Eszter Dalma, a pultnál Bakcsi Árpád.
2: És a mindig bámulatosan felkészült Csiki Sándor.
1: Sziasztok!
2: Próbáljuk
1: legyen zenét, gyönyörű napotok!
2: Zenét facsarni!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
3: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy te a fogyasztás segített megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt, a kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
1: Hallottuk Euronews hírét.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Hát akkor már itt vagyunk mind a ketten. Igaz, ja, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. Csákányossal, aki távolról jelentkezik. És DJ Minek, aki itt van a pult mögött már. Egy ideje megy a jó kis mix archívból. Mai alkalommal több dolgról is szeretnénk beszélni. Mindenek előtt nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni, legyen ez egy társadalmi célú reklám talán, rögtön az elején nagyon szeretnénk megköszönni a adóperiódus lejártával azoknak a jószívű gondoskodását, segítségét, hozzájárulását, amivel rádiónk további működését fogják elősegíteni. Köszönjük szépen, hogy nekünk adtátok az 1%-otokat. Úgyhogy hálás szívvel fogadjuk mindezt. Ezzel
1: hát ez mindig az egy jelentős része a költségvetésünknek.
0: Nem kicsi része ez a költségvetésünknek bizony, úgyhogy nem tudunk elég hálásak lenni nektek. Köszönjük szépen. Ez volt a mára rendeltetett szentencia egyben a társadalmi célú reklámunk. Úgyhogy, és innentől kezdve egy újabb ciklusba lépünk bele, ez az időszámítás egy másik fázisa lesz a Maja és a Tilos naptár szerint, ez pedig a maraton, ami már jövő hét pénteken már el is kezdődik, gyerekek. Elképesztő módon belerongyoltunk az évbe, úgy szaladt előtt hónap, hogy észre se vettük, és a tavasz az meg különösen gyorsan elszaladt, íme itt van előttünk a nyár, már benne is vagyunk, majd erről a adás végén egy hosszadalmas időjárás jelentésben referálni is fogok, hogy milyen jó kis tartós meleg nyarunk lesz, és hogy mindenki mennyire örülhet ennek, főleg ha nincs otthon klímája, de ha van, akkor is, mert
1: igen. A klímaszerelők meg különösen.
0: A klímaszerelők, igen. Tudod, az a helyzet, hogy így előre szaladjuk, de hát ez nem is annyira előre szaladgálás, hogy több fontos szervezet időről időre el szokta készíteni azt a fajta részben a worst case szenáriókból összeálló rendszerét, forgatókönyvét, hogy mi lesz, hogyha váratlanul itt is egy ilyen kaszkádszerű áramleállás történik, mint volt az a Pireneusi Ibériai félszigeten, igen, tehát ott a portugál-spanyol viszonylag. Most portugál kézben ezt megszívták, mert ez spanyol indítatású volt, és a franciák is csak azért nem kapták be, mert ott nagyon keskeny ez az átmenet. Most nem arra gondolok, hogy a Pireneusok az milyen hosszú vagy nem, hanem hogy ott az energetikai kapcsolat az nem egy olyan annyira erőteljesen széles sávú, mint ami ezt lehetővé tette volna. Hát mi mindenfelé ki vagyunk téve mindenféle hatásoknak, és már most is az működik, hogy hazaér a magyar ember a munkából, majd te is hazamész a munkából, és te nem tudom, hogy te itt teszel-e, meg hogy van-e, de hát ugye a többség az ugye ráteker a kicsit a klímára, mert hát már is olyan keremetlen 28 fokra szakadt fel a hőmérséklet a lakásba. Hát ez egy ilyen ökölcsapás az egész rendszernek, amit nehezen lehet.
1: Egész nap működtetni kell, amikor nem vagy otthon, akkor is ne legyen ilyen.
0: Megdöbbentő módon ez az egyik ilyen lehetőség, amit be lehet vállalni.
1: Én csak vicceltem.
0: Nem kell viccelni, nyár van, ilyenkor ez napközben, hogyha van egy ilyen saját kollektorrendszered, saját energiatermelő egységed, az nyomja az áramot, és hogyha azzal saját ingyen áram napotta hűtögeted a lakást, akkor nem akkor kell bekapcsolni, amikor ezek már nem termelnek áramot, hanem eljön az a fázis, ami mindenki kedvenc, aki legalább egyszer látta már a Pitch Black című filmet, amikor így megállnak ezek a naphajtású valamik, csak itt nálunk nem az szokott jönni, ilyenkor előjönnek ezek a emberevő, madárszerű alien organizmusok, hanem hogy sürgősen el kell kezdeni importálni akkor éppen áron, tudod, ilyen negyed órás elképzés mellett áramot, és tehát, hogy ez méregdrága szokott volt lenni. Tehát akkor hirtelen a áramtőzsdéről kell a hiányt pótolni. Mert hogy persze, hát az jön az áram, csak ezt ki kell fizetni, tudod? Na, az így van. Majd elég sokat fogunk még szentelni annak, hogy hogyan lehet házilag hűteni lakásodat. Mert
1: légkondi nélkül?
0: Akár légkondi nélkül, így van, pontosan, így van. Tehát az a, én nem mondom, hogy mellőzni lehet valamennyi áramtermelő egységet, mert hát egy ventilátor is fogyasztja az áramot, azt tudjuk jól. De hát meg persze ennek a cinikus szavaslatok, hogy eleve vegyél olyan lakást, aminek a megfelelő elemeire nem tűz a nap semmilyen részén. Csak az a baj, tehát, hogy a tekintetbe véve a
1: nap nem olyan
0: égi pályáját, igen, pontosan erre gondolok, tehát ráadásul, hogy én már lassan 64 fok magasságba derel, tehát, hogy igen, magasra is hág közben az égen. Igen, ezt nehezen tudom elképzelni, hogy lenne egy olyan állapot, amikor ezt nem kapott telibe. Talán egyébként mindenkinek ilyen Barázsi Gyula-szerűen kéne építkeznie így bele a hegy oldalába, úgyhogy egyébként ez a lehetőség mindenki számára adott. Én voltak éppen nem is értem, hogy lakosság miért nem így építkezik tömegesen. Tehát, hogy például beül a saját háza alá. Tehát, hogy az, na most beülhetsz a saját házad alá, milyen jó, és akkor arról megnézed a tömegét. Tehát, hogy ez mekkora. Azért itt az megvan, hogy a fóbiások nem kis része egy ilyen ház alá be sem merne ülni. Tehát, hogy bocsánat, és a lakosság nem kis része olyan, hogy, tehát, hogy már így is úgy érzed, hogy valami nagyobb tömegű izé mellett állsz, akkor az agyon nyom. Hát most a konkrétan alatt állsz, akkor hát bocs, tehát, hogy...
1: Hát, már megszoktál, Tihanyi nyer aluljában.
0: Megszoktál Tihanyi aluljába. Ez meg sose fog elkészülni sajnos, úgyhogy pedig hát nagy jelentős igény lett volna. De azt megkérdezem így felületesen szörmentő. Innen köszöntöm drága kedves csetelőinket, és fel is szólítanék mindenkit, hogy nyugodtan írjatok, úgy is teszitek. Illetve lehet minket hívni a 215-37-73-as csodálatos telefonszámon. Fölvesszük és társadalunk veletek. Előre mondom, hogy Csákányos, hogyha jól értesültem róla, a következő mintegy 3-4 órában lesz így a társam a konverzáció során. Majd igen, utána a szólózás ösvénye következik sok zenével.
1: Megbeszélésre be kell menni.
0: És maratona, hát ez nagyon fontos dolog. De egyébként csak ezt tőled is kérdeztem volna, hogy ahogy így bontakozik szépen folyamatosan államtitkárról államtitkárra az állam szervezete, vagy úgy, tehát hogy kialakul, hogy milyen szövete lesz az államigazgatásnak. Te látod azt, hogy kik lesznek gazdái a ma területeknek, melyekkel te is foglalkozol. És ebben jel például a ma esti 9-kor kezdődő tilos rádiós drogműsor is foglalkozni fog.
1: Igen, hát előrehozott programajáló. Mondhatom, hogy ma lesz vendégünk is, a Szelestei Miklós, az Orvosi Kanabisz Egyesület elnöke. Mert már régen beszéltünk arról, hogy áll ez a dolog, úgyhogy mi várható az új kormánytól, mikor ez
0: lesz. Na, hát akkor a válaszokat mindenki megkapja este 9-kor, úgyhogy.
1: De hogy egyébként meg nyilván így az addiktológia szakma tényleg tűkönül, hát 16 éve, de ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz most már, vagy hogy lehetne végre rendes szakmai munkát végezni, úgyhogy nagyon közelről figyeltük. Hát azt lehet tudni, hogy az egészségügyi minisztériumba kerül.
0: Igen,
1: ami persze modernebb felfogás lenne a szociálisba rakni.
0: Igen. Még modernebb lenne a mezőgazdaságiban, de ezt csak én szoktam megjegyezni. Igen. Jó?
1: Hát
0: igen.
1: Egyébként valójában azért leginkább egy ilyen területek közötti,
0: igen.
1: Tehát mondjuk mi a miniszterelnöki hivatal, hát ugye van ennek egy ilyen társadalompolitikáért felelős ember, a Bódis Krisza, tehát valahol egyébként a Rubáni minisztériumában lenne a legjobb helyen az addiktológia, mint olyan, tehát mert azért, hogyha onnan, tehát hogyha nem csak az illegális szerekkel kéne foglalkozni, hanem tudod, ennek egy ilyen átfogó addiktológiai politikának kéne lenni, abban meg a szerencsejátéktől elkezdve az alkohol, cigaretta, okó, hogy, igen. És akkor jön még a internet, tehát igen. A közösségi média. Szóval, hogy azért ez egy olyan terület, aminek azért vannak leágazásai mindenfelé, és hát ugye... Na, szóval, hogy de ebben akármennyire is próbáltunk odahatni, ez a, végül is az egészségükbe kerül. Mi abban a szempontból nem rossz, hogy azért az egy faj súlyosabb, vagy hogy mondjam, fontosabb minisztérium, mint mondjuk a szociális, ahogy így kinéz most a struktúra.
0: Ja, értem, tehát, igen.
1: Ebből a szempontból lehet, hogy az egyel jobb, most már az is körvonalazott, hogy melyik államtitkára le fogunk tartozni. Rágy, aki a népegészségügyel foglalkozó szakember, értettem. És ő lesz szerintem, vagy hát reményeink szerintem.
0: Igen, igen. Az az igazság, hogy két fontos, most már egyébként némi csalódás után ezt kihevertem, rájöttem, hogy minisztériumon nem lesz önállóan, de hát, hogy ki lesz a szakállamtitkára a magyar futballnak, illetve a magyar popzenének, ezt egyébként, ez fájó hiányossága lenne minden kormány szerkezetnek, hogyha ez nem következne be, és vannak azonnal jelöltjeim is, de
1: igen. Hát én azon is megvárjuk. Hogy itt a nagy kormány alakításban az nem volt egy ilyen dolog, hogy ki lesz a különböző foci csapatoknak az elnöke.
0: Az például úgy. Egy nagyon izgalmas kérdés felé hajtja a konverzációt, Csákányos, mert itt azért tényleg, tehát így fontos szempontok fognak felmerülni. Most, hogy egyébként a magyar klubfutball legismertebb arca, aki egy edző volt, és legutóbb írtam egy cikket a kedves unokatestvéréről, akivel együtt néztek futballmeccseket. Ezt egyébként én sem tudtam korábban, de bizony Robby Keane, a Fradi most távozó edzője, az ír válogatott és a angol klubfutball egykori legendája, az bizony unokatestvére Morrissey-nek, aki most fog érkezni majd koncertezni nyáron, és akinek mindig elírom a nevét. Legutóbb 9-szer írtam rosszul a nevét egyszerűen, de nálam ő csak egyenre van gyerekkorom óta, amit nagyon sok. Tényleg komolyan, és ezek annó együtt is jártak már, mind a kettő nagyon híres ember volt, és együtt jártak ír, ausztrál, meg ilyen válogatott meccseket nézni, és azt azért megnéztem volna, hogy a két ember együtt ottan, bár ezek, nem tudom, hogy az íreknél van-e szótyizás, tehát hogy mit csináltak, amikor itten.
1: Mondom, ja.
0: Istenem, de gonosz vagy, Csákányos, azt kell, hogy mondjam tényleg komolyan. Ezért, igen, jó, oké. Azek után, hogy kiejtettek minket, ez biztos ez a méltó bosszú rajtuk. Nálunk csak tücsköt kapnak, ha legközelebb ide jönnek ilyen staniciba. Egyébként az, csak megjegyezném, hogy most már egyébként, hogyha esetleg kiszállunk ebből a nem tudom, ilyen agrarológiai bigottságból, mert nem teljesen úgy tűnik számomra, mert én Isten igazából, mint fogyasztó, semmilyen élelmiszerbehozatalt azért nem tiltanék be, mert az lenyomja az árakat. Te jó Isten, erre ne hivatkozzon senki, ezt már a főnöke beszélje meg a miniszterrel, zárójel bezárva. Szóval, hogy azért a pörkölt tücsöknek a páratlan aromája, amit egyébként itt volt egyszer, pont előttünk volt a helyettes reggeli, és egy helyettes reggeli után hagytak itt nekem egy tálkába még a hát a csavargyárba, Pénzverdébe volt a Tilos Rádió, hát az nagyon szép volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az lenne a méltó eredel minden futballdrukker számára, kapna egy ilyen stanicli, jól megpörkölt hatlábút, aztán rákcsájad, így van. Igen. És legalább kapna, így ez a, tehát ugye eddig úgy is ment ez az állatozás, ráadásul ugye a rendszertanilag oktalanul hozzánk képest alsóbrendnek tartott állatokhoz hasonlítgatásra, ha ugye a játékvezetői négyesnek, mert már négyen vannak, meg az ellenfélnek, most legalább akkor kapnának ötleteket. Így van, nitropoxa fogam közötte mocsok tücsök például, de hát igen, ezt azért várom, hogy majd egy ilyen fordulat is be fog következni. De ami mindenképpen be fog következni, úgy tűnik, mert azt megígérték, hogy számos évforduló közeg, majd szeretnénk nagyon kedves vendéget is hívni, akivel a magyar futball, bocsánat, a magyar állam Marseille, ami megfordítva a magyar futball Mohácsa, tehát hogy közeg a Mohácsi csata, ugye 500 éves évfordulója, amit tehát így nem mi nyertünk sajnálatos módon, pedig, de ráadásul nem is mi voltunk az esélyesek, és tehát, hogy de az majd kicsit később. De közeleg a... Így van, tehát, hogy a hetek alatt levert forradalmunknak is a 70 éves évfordulója, és ebből az alkalomból megígérte még korábban amúgy kedves miniszterelnökünk, hogy tesz majd valamit annak érdekében, hogy az ügynökakták nyilvánosságra kerüljenek. Így van. Majd ezt követően meghallgatták Ruf Bálintot, a kancellárium minisztert a illetékes bizottságban is, ahol ezt meg is ígérte, hogy megszületik majd a törvény, mert hogy október 22-re az ünnepelő estére már elő kell állniuk valamivel. És ez a valami lesz a legnagyobb rejtélye a világnak, mert azért ez nem úgy van ám, emberek, hogy most valahol egy ilyen raktárban elzárva hevernek ezek az akták, meg szalagok, meg mindenfélék egymásra dobálva, és soha senki nem nézhet belőjük, ugyanis hát például született egy törvény még 2003-ban, amit azóta is gyalász a történész és levéltáros szakma, legalábbis annak fontos részeit biztosan, aminek az értelmében a titkosság alól feloldott állambiztonsági aktáknak nem kis része. Hát, ami megmaradt belőle, gyerekek, mert hát, meg amit nem tartottak meg maguknak az utódszolgálatok, meg ami nem volt ott valami ismeretlen állambiztonságot vezető dandártábornoknak az íróasztalában, mint mesélgetnek sokan egy ilyen 82-ben, egy talán nagykanizsai laktanyában keletkezett ilyen papírról, meg a, esetleg egy ilyen úgynevezett M-dossziéről, az M-dossziéban a jelentések vannak. Meg ráadásul ez ugye ezt a jeles embert, akit nem is nevezünk nevén, úgyis emlegetik elegen, őt azért a hármas főcsoport főnökségnek a katonai elhárítással foglalkozó, azóta önállósult részlege szervezte be, tehát az ezzel kapcsolatos iratok nem is kerültek be az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára kezelésébe. Úgyhogy és itt jönnek azok a restanciák, hogy mit jelent a nyilvánosság egy ilyen, amúgy a többi levéltári anyaggal majdnem azonos elbírás alá eső íratcsomag esetén. Az, hogy ez nem így van, ezt egyébként a történészek el szokták mondani, hogy amikor bemérnek egy levéltárba, és ott bírósági anyagok tömkelegével találkoznak, elképesztő, nevezzük így, hogy személyes, rendkívül minden értelemben szenzitív anyagok tömegével, amiket úgy kiraknak eléjük. Ha viszont ilyeneket szeretnének megtudni mondjuk egy ilyen állambiztonsági szolgálatoknál, tehát hogy az egykori mondjuk hármas főcsoport főnökség, valamelyik csoport főnökségének. Mondjuk legyen például az a 3x3, de hát a többi is dosztik szervezetbe embereket, akkor ezt a jelenleg uralkodó adatvédelmi kurzus értelmében, amit Péter Falvi Attila neve fémjelez, meg az ő ügyködése, ezt elég korlátozottan teheti meg. És még aztán jön a következő nagyon érdekes dolog, hogy ugye bár egyébként, tehát hogy ebben a hierarchiában, amit maga az egykori, előbb Rákosi, aztán Kádárkori, és voltak éppen a gyökerét tekintve még a Rákosi előtti, mert hát a Komcsik már 45-től uralták a politikai rendőrséget, és azóta vannak besugóik, mindegy. Ahogy egyébként ilyenjeik voltak a 45 előtti különböző nevű bal és jobboldali veszélyek elhárításával foglalkozó, rendkívül professzionális rendőri belbiztonsági szerveknek is. Csak jelezni minket, hogy azért is tanultak tőlük sokat, mert hogy miattuk volt kénytelen a 45 út után egyre inkább egyedülalkodó kommunista párt különböző meseket kitalálni a hősiesen a Horthy rendszer ellen küzdő, soha le nem bukó kommunistákról, melyek nem voltak. csírájában folytattak el mindent, mindenki lebukott, ráadásul többnyire szörnyű amatőr módon, és arról nem is szól, vagy nem kis részük ezt követően áruló is lett. Úgyhogy ez a paranoia, ami a párton belül működött, ez természetesen nem volt minden alap nélküli, de hát most érted, ki a fene szeretne megdögleni egy börtönben, vagy ráadásul egy kínzókamrában. De ez csak egyébként ez a csúf dolog, hogy itt a rezsimek meg a módszerek azok egymásra hajazódnak. Jelentős különbség volt, hogy a holti rezsim politikai rendőrsége egy valóban létező ellenség ellen, mondjuk egy moszkovita kommunista párt ellen küzdött, meg mellesleg egyébként később a különböző nyilas szerveződések ellen is. Bár például azoknál nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy külföldről irányítják őket, mint a komancsokat. Hát, mint tudjuk, a 3x3 meg a 3x többi, az, hát nem tudom, tehát, hogy a társadalom minden réteg ellen küzdött, akik, tehát, hogy jó, nyilvánvaló egyébként leginkább úgy, hogy információkat gyűjtött róluk, meg operatív módon rombolta a társadalmi kapcsolataikat, hogy finoman fejezzen ki, tehát barátságokat tudtak szétverni. Hogy miért, azt igen, nem lehet tudni.
1: Ja, de hogy ez ennél egyébként tényleg szerintem ezt, és szerintem ebben a műsorban már többször elmondtuk, ez a lényeg, nem is az, hogy konkrétan ki volt besúgó, hanem az, hogy tényleg átszőtték az egész társadalmat, hogy ezt kell ebben majd meglátnunk, vagy én ebben reménykedek, hogy ezzel tudunk egyszer szembenézni, hogy ez volt a rendszer természete, hogy mindenhol mindenki, és lehet, hogy nem is az információ volt a lényeg, hanem hogy, mindenkit egy kicsit megtekergessen. Mindenki érezze szarul magát, mindenki érezze egy darab szarnak magát nagyjából. Vagy legalábbis előnyös volt, ha minél többen érzik azt, hogy velük azt csinál a hatalom, amit akar.
0: Mert hogy ennyi baromságot összeszedni, mint tehát, hogy információ. Amúgy tehát csak jelezném, hogy ezek a jelentések kétségtelenül bizonyos leszűkített értelemben alkalmasak a társadalom szövete, úgymond sűrű leírásának. Tehát, hogy tényleg, tehát egy ilyen mikrohistóriával foglalkozó történész, az annak számára ez aranybánya lehet sok tekintetben, főleg, hogyha ezeknek a pont a, ne bocsánat, de a szenzitív részeket is feloldják, mert hogy ott van benne a sztori maga, amit
1: hogy meg lehet írni.
0: Mindenféle. Igen, ők így kezelik csak a szenzitívet, pedig ott minden benne van, hobbi és a többi. Leginkább az a furcsa benne, hogy ezek akkor is kivannak. Tehát, hogy akkor sem kerülhetnek napvilágra, hogyha ez volt az ügynök módszere. Ő vállalta azt, hogy például kapcsolatot létesít, szexuális kapcsolatot létesít, a megfigyelte, hiszen így tudja belőle kiszedni a dolgokat. Szóval ez megint az a gyerekkorom óta folyamatos, tehát hogyha embereket mészárolnak benne, akkor 14 éven felüli, hogyha kivillan egy mell is benne, az már 16, tudod? Mi itt a fontosabb? Tehát, oké.
1: Meg amit ezzel kapcsolatban...
0: Csokkolom a Viktor János néni képet. Igen.
1: Hogy mint probléma, hogy most is még a szolgálatok dönthetik el bizonyos dolgoknál, hogy mit adnak ki, még mit nem.
0: Az az igazság, hogy én ezt próbáltam kiszedni, hogy mennyi az a megmaradt irattömegnek. Tehát most az iratokról beszélünk. Van ez a legendás mágnes szalag, ami különböző nyilvántartásokat rejt, és aminek a kikódolása sem történt meg teljesen. Szóval ez, hogy
1: és már nem is lehet beolvasni, mert flopin van.
0: Nem, az nem, még flopin nem is tartunk, tényleg, de mennyire igazad van. Én most jutott eszembe, hogy van, megkeresem azt a kis sárga, tudod, ez a, nem is a nagyobb, ez már a kisebb méretű flopin, ami rajta van egy csomó.
1: 1.44-es.
0: 1.44-es rajta van egy csomó remek játék, de hát hova tömködöm be, jutott eszembe. Jó, nyilván egyébként tehát, hogy a számítástechnika technika karrierje Magyarországon fejezett, az egy külön izgalmas sztori, és az látnivaló, hogy hogy hol vezették be ezt először, a csok felé bevezették persze, tehát, hogy azért itt ilyen nagy gépekből volt buzgón, és hát azért senki se gondolja, hogy csak különböző kutatóintézeteknek, meg az Országos Meteorológiai Szolgálatnak jutott ilyen. Hát bizony az állambiztonságnak is megvolt a maga. A korabeli szuper számítógépe, ahol mágnes szalagokon különböző nyilvántartásokat tárolgattak, és ezek egyébként nem, tehát ilyen, mint a fési fogai akadnak össze a papíron meglévővel, és a kettő együtt se fog kitenni egy teljes kerek sajtot, mert hogy abból már nagyon sok mindent elvittek a kisegerek, meg elpusztult, meg elégették, meg ledarálták, de minden esetre lesz ezzel munka. És a teljes adatirattömegnek, ami átkerült az ABTL-hez, bocsánat, az ugye 10%-a lehet még különböző utódszolgálatoknál, amit még úgy be lehetne gyűjteni. Ugye azok miért tartották maguknál? Mert még tovább szolgált az embert, mert nem tudom, mert nagyon fontos, mert hogy persze benne vannak ilyenek is, hogy a tudott hírszerzés, tehát nem csak azokat figyelték meg, aki nem tudom, tehát hogy a csapat beállósa megfigyelte a balhátvédet, nem viccelek, konkrétan volt ilyen, és volt olyan is, amikor a balhátvéd figyelte meg a csapat többi tagját onnan a balbunkóból. Egyébként onnan jól lehet megfigyelni a dolgokat. Tehát ez a... Majd mindjárt rátérünk arra is, hogy kiderült, hogy valaki hálózati személy, amúgy egyébként ez a hivatalos törvényben szereplő definíció, és akkor abban aztán minden benne van, hogy ki a hálózati személy, és hogy milyen nehéz azt bíróság előtt is hitelt érdemlően igazolni, hogy az illető a törvény töredékes, és tehát hogy rosszul megfogalmazott szövege szerint is megfeleltetett ennek a definíciónak, amit megadott a hálózati személyről. Szóval a lényeg, hogy igen, tehát hogy voltak, akik onnan megfigyeltek, ennek vannak dokumentumai, és hogyha ezek mondjuk olyasmit érintettek, amire lehetett fogni, államérdek. Magyarország biztonságát szolgálja, Magyarország honvédelmények biztonságát szolgálja, vagy egyszerűen arról van szó, hogy olyan ügyekben történt megfigyelés, ahol további nyomozás is zajlik, és a munkatárs tovább foglalkoztatás és elképzelhetés, ott valószínű. Ott nem adták ki ezeket az iratokat, úgyhogy nem tudod megfigyelni.
1: És mondjuk ilyen indok mondjuk lehetett az is, hogy továbbra is tagja a parlamentnek, nem?
0: Ez igaz. Tehát, hogy az az igazság, hogy Ungvári Krisztián az egyik tanulmány, ami megjelent a... Jó, most nem hoztam el ezt a remek könyvet, de majd mondom a címét is. Ott kifejezetten utána ment annak, hogy az első megalakult magyar parlament, ez ugye 1990 tavaszán állt föl, két fordulós választás után, és volt neki vagy 386 tagja, ebből körülbelül 37, ha jól emlékszem. Ennyi volt akkor igazolhatóan a Ungvári által feltúrt dokumentumok alapján tagja az állambiztonsági szolgálatok valamelyikének, tehát a hármas főcsoportfőnökség valamelyik csoportfőnökségével állt ilyen. És az is kiderült, hogy többeknél ez nem is szakadt feltétlenül meg 90-nál. És hogy ezeknek igen nagy része került be az érintetteknek, az újonnan alakult országgyűlésnek a Nemzetbiztonsági Bizottságába.
1: Hát mert ért hozzá.
0: Mert
1: szerintem ez nagyon fontos, az érintettek részvétele.
0: A szolgálat borzasztóan professzionális. Persze, így van, de ezt nem azért került be, hogy figyelj, most nem mondom el, hogy honnan. Ezeket a szolgálat helyezte el valószínűleg ott a megfelelő helyen, hogy aztán majd képviselhessék az érdekeiket. Hogy azért nem menjen olyan ajánlását azon a Nemzetbiztonsági Bizottságon, ami hát túlságosan megszuttyogtatná a régi, meg tudod, a iratok feletti monopóliumokat veszélyeztetni.
1: De egyébként, bocs, hogy szerintem, hogyha akarnak egy ilyen törvényt hozni, tehát én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen is vannak szakemberek, akinek vannak a fiókjába kész javaslatok.
0: Igen, tehát igen, ezt akarnak is. Te a Rufus meg is ígérte, hogy lesz történésszel, levéltárossal, több ilyen lógussal, pszichológus biztos volt, mert szerintem szociológus is, és persze jogásszal, tudod, tehát hogy azért ez, itt azért jogi mindenféle jogi problémák fel fognak menni. Némelyeket már érintettük is szörmentén, tehát hogy van ilyen adatvédelem, személyiségvédelem, stb. Tehát hogy ez egészen biztosan így lesz.
1: De mondjuk ebben ez tök vicces, nem is mostanában adott valami interjút az Ungvári, ott mondta, hogy egyébként a szexuális irányultság az pont egy olyan, amit kitakarnak, és igen, csomó minden más nem. Tehát hogy tudják, hogyha valami kimond, akkor ott valami szexuális irányultságról van.
0: Persze,
1: szó. Hogy így maga a kitakarás egyből jelzi, hogy mi van.
0: Igen, ezt a partizánban mondta Gulyásnak. Tehát, hogy ez
1: akkor
0: a,
1: lehet, igen.
0: Így van. Ez teljesen így is van. Most az a kérdés, hogy érdekes, hogy megkérdezel történészeket, hogy mit gondolnak erről a mostani javaslatról, akkor egyelőre így kíváncsin várják a fejleményeket, meg hogy kitalálják, hogy mi. Ami valószínűtlen, amit tudod így először, hogy felmerült, hogy legyen egy ügylöklista. Tehát ott legyen, hogy Kovács Tibor és Kis Zoltán néven jelentett. Na ez az, ott van, vagy Panyóka néven. Na, te voltál, az Panyóka, lebuktál. És akkor ennek nincs értelme. És ilyen sose volt, képzeld el. Ilyen listája sose volt az állambiztonságnak. Soha büdös életben ilyenre nem törekedtek. Megtalálták ezeket az embereket, de amúgy is egyébként nagyon sokszor, tudod, az X ügynöknek a tartó tisztje, ezt fogalma se volt róla, hogy Z, akiről mondjuk az ő embere jelent, az egy másik kollégájának a tartó tisztje. Utána mehetett, és aztán nyit után ki lehetett bográzni, meg hogyha ő is olvasgatott, mert azért, tehát, hogy nem... izgalmas dolgokat olvasgattak ezek az emberek is egész életükben. Te se olvassál, kedves hallgató,

0: Így van.
1: Szevasztok. A Partizánban a Tóth Péternek hívják a Magyar Péter kampány főnökét, aki most biztonsági pozíciót kapott, és azt a beszélgetést végigláttátok, vagy megnéztétek?
0: Én
1: van benne egy olyan részlet, amivel azt mondja, hogy kapott pendrive-on, mert mindenféle egyéb adathordozón egy csomó minden érdekes dolgot, igen. És aztán megkérdezte tőle a Marci, hogy is azzal mi lett, és mondta, hogy hát azt kidobta el, semmi megsemmisítette, és közben az asztalt nézte. Hogy ez így együtt kombinálva mit jelent?
0: Bocsánat, akkor te láttad, mert én nem ezt néztem, bocsánat, nekem mást kellett utána, másnak kellett utána nézni. Mit mondott ezeken a pendrive-okon, amit kapott, mi volt rajta?
1: Mindenféle terhelők innen, onnan, amonnan, állami.
0: Melyik korszakból? Melyik korszakból?
1: Hát ennél több, kb. Ennyit mondott az egész. Mi van az elmúlt 16 évről?
0: Az, így van, na erről van szó. Na most a következő, ez egy nagyon érdekes, tulajdonképpen nem ezzel érdekelt, mert az életnyilvánosság, amiről volt szó, tehát hogy, ami majd meglátjuk, hogy...
1: Letenném, mert,
0: köszönöm szépen, ez egy jó felvetés, mert hogy erre is elmegyünk. Szervusz! Ugyanis annó az azóta miniszterelnöké Avanzsát, Magyar Péter, azt is pedzegette, hogy itt bizony a 1990 utáni dolgok is érdekesek lehetnek, amit el is mondtam az előbb, ez teljesen logikus, hiszen tovább foglalkoztatott a hálózat, valószínűleg, hogy meghekkelgette szépen az immár demokratikus többpártrendszerű parlament bizottságainak a törvénykerőkészítő munkáját, és a többi, és a többi. Hát ott emberek maradtak benne, akik könyörgöm, még némelyikük a, majdnem azt mondom, hogy azért nem az ávóban, mert azért hamarabb nyugdíjba vonult, tehát azért nem gondoljuk végig, hogy milyen hosszú volt a Kádár korszak, de a Kádár korszak azért legdurvább részeinek, vagy durvább részeinek a nemzet biztonságán, államvédelménél dolgozó munkatársak is tovább szolgáltak, meg aztán tudjuk jól, hogy ezekből aztán lett a szuverenitás védelmi hivatalnak a fő, nem tudom milyen, mint Horváth József, aki egy gyakorló csekista volt, könyörgöm tényleg, tehát ez, ebből a szempontból ez nagyon érdekes. Most azt szerintem hiába várná bárki is, hogy a valami fajta nyilvánosságra lesz a különböző és állandóan változó nevű titkosszolgálatok utolsó 16 évének a működéséből, ez nem így van, tehát hogy akkor most kirakjuk, tudod, az a minden, de konspirálsz, tehát hogy kiadta a jelentést, meg a és tehát lehet azt mondani, de hát ezt akartuk már 90-ben, és nem érdekel, kérdezni, de konspirálva, ez egy szörnyű bűnös rezsim volt. Hát ilyenkor mindig az, amikor az ember például csak így vezetőként átveszi ezt a hivatalt, és felügyelnie kell titkosszolgálatokat, akkor háromszor meggondolja, hogy mi az, amit ebből nyilvánosságra hoz. És nem is erről volt szó. Alapvetően az 1945 és 90 között esetleg még pár évig túlnyúló korszaknak a bizonyos iratait, és aztán itt egyébként majd meg is állhatunk, hogy mi a fene fog tesznek nyilvánossá. Mint mondtam, egyébként most is lehet kutatni, kell persze kutatás engedélyt kérni, de te újságíró vagy, és valami témával foglalkozó, bemehetsz, megteheted, tudsz kutatni. Szőnyei Tamás remek könyveket írt például ebből, nem is szólva a szigorúan vett C-beli történészekről, én is folyamatosan Tavaly Gábor, Ungvári Krisztián, Takács Tibor, Tibor volt a vendégünk is, ráadásul, hogy van emlékszem, kétszer is, és majd még szeretném is elhívni a tárgyban munkáit. Olvasom, lehet ezeket kutatni. Tehát, hogy ha online nyilvánosságról van szó, mert ugye mindenki arra gondol, hogy ez majd olyan lesz, hogy kattintasz, és a következő képernyőn megjelenik valami lista. Minek a listája? Mint már mondtam, annak sok értelme nincs, hogy kiraknak neveket, és mellette fedőnév. Kirakják-e mondjuk... mondok egy példát, az úgynevezett legendás hatos kartonokat. Ez az alapépítménye volt a kádárkori titkosszolgálatnak, ezt vezették fel egy emberről, hogyha végre sikerült beszervezni, mert ezen rajta van a neve, meg az anyaneve, meg a fedőneve, meg a kiszervezte be, meg hogy adott-e milyen jelentéseket, a jelentések nem itt vannak, azok a munkadosszéba kerültek, ami csak akkor került be a biztonsági szolgált levéltárába is, tehát a 3x3-as főcsoportfőnökségről, 3-as főcsoportfőnökségről beszélek, hogyha lezárták az ügyét az embernek, magyarul kizárták a hálózatból. Na Istenem, hogy hányan végezték ki, nagyon szomorúan, hogy eddig megbúztunk magunk,

0: magában Kárpáti elvtárs, most mondok véletlenül egy nevet, és nekünk jelentett 20-sok éven keresztül. Hát nem hiszem, hogy ilyen vámcsalási vagy milyen ügy miatt most le kell, hogy zárjuk az aktáját. És pont az említett embernek megvan a hatos kartonja. Tudjuk, hogy beszervezték, volt elneve, ott van minden, anyukája neve, ki szervezte be, hogyan változott a státusza, milyen részlegei vették át a működése során, egymásnak is kölcsönözgették az embereket, tehát így a belső elhárítás, a külső elhárításnak, kémelhárításnak, hírszerzésnek, katonai elhárításnak, stb. És az is benne van, hogy ez le van zárva, és bűncselekmény miatt zárták le az ügyét, de nem maradtak meg, nincs meg az M-dossziéja. Nem tudjuk, hogy Kár György sokszoros olimpiai bajnok kiről, és mit jelentett pontosan.
1: Szóval azt mondod,
0: igen,
1: hogy
0: persze, hogy te lehetett.
1: Az... Ha ez igen. Ilyen, megadjuk a nyilvánosságot, tehát teljesen mondjuk létrejönne ez a, az online kereshető, két kattintás alán érhető adatbázis, akkor is kéne valami szakértő, aki segít értelmezni azt, amit megtaláltál. Vagy ezt így laikus nem érti.
0: Nem, teljesen figyelsz, először is erre ki is kell alakítani. Azt valószínűleg egyébként maguk az ABTL szakemberei, azok nagyon jók ebben, tehát őket rá lehet bízni, az biztos. Nyilván némi informatikai fejlesztés se várt, hogy valami felületet megtalál. De mondom, leginkább arról lenne szó, hogy rájönni, hogy az erről az oldalról van egy ígéret, egy politikai ígéret, kampányígéret volt, mert ígérték, hogy ezt megteszik. Hogyha megteszik, akkor ezt ennek valami törvényi keretét kell kialakítani, és ahhoz meg kell hallgatni szakértőket, akik majd érted, tehát így valahogy így aztán utána a politikai döntéshozóknak magukkal is, meg a szakértőkkel vagy konszenzusra kell jutni abban, hogy a meglévő töredékes iratcsomag mely részei alkalmasak arra, hogy nyilvánosságra hozzák. Képzelte, vannak olyanok is, akiknek megkentő módon a jelentései vannak meg, de nincs meg a hatos kartonja. Azt egyébként senki ne reménykedjen, hogy ezek között, de biztosan belerakták, és ez hamis. Nem, annyira jó ez a keresztreferencia rendszer, hogy nagyon gyorsan kibukna, hogy hamis hatos karton, rossz M-dosszi, vagy más ilyen különböző B, stb. Dossziékat raktak volna csak úgy be. Tehát, hogy ezt, de ez már előve próbálgatják ezt a magyarázatot, hogy én nem is ott volt, az nem én vagyok, azt belerakták oda, meg a mások adták a számba, hogy nem szarok én a románokra, mint adta elő ezt a szofisztikáltabban a RMDSZ-es miniszter. De egyébként románul, tehát így, ez is mindegy, egy kis kitérő. Ja, igen. És akkor ráadásul nem is beszélek, és ez csak tényleg egy ilyen, hogy mit kezdjünk azokkal, akikről léteznek más országok titkos szolgálatai, egykori keleti blokki országok titkosszolgálatai által vezetett akták, amik esetleg hozzáférhetők. Igen, tudom, Szofi talált Kárpáti elvtárs, nem véletlenül mondtam, ez remek példája. Én attól tartok egyébként, hogy e pillanatban elvesztettük Cselkányost, aki most rám is írt, mert hogy valószínűleg szegényt egyrészt kidobta a rendszer, valamilyen oktár fogva, de ezt mindjárt megpróbálom itt újraépíteni, hogyha megtalálom, hogy hol volt ő. Még egy rövid ideig ráér talán velünk lenni. Igen, mert sajnos megszakadt. Aztán utána szegénynek be kell menni a hivatalba, tehát hogy az meg lesz. Tehát ki kell választani ezek közül, melyik az, amit így érdemes vagy lehetséges nyilvánosságra hozni, hogy ennek tényleg legyen valami relevanciája, jelentősége azok számára, akik szeretnek bogarászni ezek közül, és hogy azt is végig gondolni, hogyha mi nyilvánosságra hozunk dolgokat, akkor feltétlenül az általában, és túlnyomó részt nyilván komoly presszió nyomán beszervezett, aztán ottan hol túl buzgó, hol közepesen buzgó, hol egyáltalán nem buzgó munkatársaknak a csoportozatát szemlélni, akik egyébként ebből a szempontból nincsenek is ilyen, mondjuk így különböző a társadalomra nézvést, meg az embertársaságra nézvést különböző működésük során különböző kockázati fokkal bíró embereket. Mert tudod, vannak azok a túlbuzgó jelentők, akik hát mindenkit, aki elég került, azt beköptek, volt nekem olyan is, aki Volt szerkesztőbizottsági elnök egy korábbi munkahelyemen, nevezük B. Tamásnak, a magyar pénzügytan klasszikusa, hát ő aztán mindenkit, Mérei családot, a sajátját is sikeresen. Aztán beszélünk csak S. Istvánról, aki élményeit nyilván filmbe is szoborta, ugye beszélünk ugye Szabóról, aki ugye Mephisztóval például többek között állítólag erre is, meg a Rédül ezredessel is próbált némileg. De hát amikor még ő aktív ügynök volt, akkor aztán küldte a jelet. Figyelsz, igazából meg lehetett találni ezt a középarányost is, hogyha valaki ráadásul félt tőle, hogyha őt kizárják, akkor bíróság elé kerül, és egyben esetleg vár rá a nyakkendő, vagy a nagyon-nagyon hosszú börtön, és nagyon sokakat. A később az 56-os típusú iratokban emlegetett, akár vádlottak padjára került. Utána még a Kádár korszak elején ugye a fehér könyvekbe bekerült elkövetők között is ott szereplő, később ugye az 56-os szóló történelmi irodalomban is név szerint szereplő emberek között beszervezgettek a kumancsok, és aztán utána azt kellett látniuk, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos embertársaikról közlékenyen jelentenek, másokról viszont szájzár. És a, mondjuk például arról a nevezzük Timus Lajos, ő sose volt hajlandó beszélni a balostéri csoportról, egy fontos eleme volt, és annak a parancsnokságáról sem másokról megjelentett például, ezt mondjuk például Takács Tibor merítette ki a könyvébe. Tehát nagyon sokféle ember lehet, és ami a legfontosabb, és térjünk már át arra, hogy a történészeknek mi a kívánság ezzel kapcsolatban, például az, hogyha egy ilyen dokumentumcsomagot nyilvánosságra hoznak, akkor nehogy már hiányozzanak melléjük a profik, akik beszervezték, a tartótisztek, a hierarchia, amiben ez az információ végigment, akik megkapták a végén, és aztán pedig a hálózati személyeknek a különleges, kiemelt csoportozata, és a szigorúan titkos tisztek, tudod, élükön D209-szer, mondja Csekeres.
1: Mielőtt így lelépek már számosan, már nem kell, de hogy ezt próbáltam mondani, hogy megszakadt a tudás, hogy lehet, hogy kéne ilyen szakértő is mellé, hogyha mondjuk nem egy történész, kérik, hanem valaki szeretné tudni, hogy a családjában, vagy a családjáról, vagy nem tudom, hogy egy ilyen konzultációnak kéne hozzájárnia. Mert nem biztos, hogy mindenki tudja értelmezni, hogy mit jelentenek ezek a dossziék. Vagy tudod, mire lehet következtetni abból, hogy van egy ilyen dosszié, hogyha nincs mellette ez a munkadosszié. Szóval érted ilyenek?
0: Igen. Tehát ez akkor is így van, hogyha érintettként ezt elkezdesz túrni, akkor kell melléd valószínűleg egy guide. És ezt, igen, itt azért nagyon sok mindent érdemes végig gondolni. Mondom, a történészek számára ez az egyik, tehát hogy azért legyenek már mellette, bocsánat, az elkövető. Az igazi elkövető az nem aki vállalta ezt a szolgát, ilyen-olyan fenyegetés, zsarolás, stb. Hatására. Azt, hogy egyébként ez a haszofa és meggyőződésből, ami ott szerepelt a legtöbbjüknek a kartonján, jó, ez is ott van rajta a hatos kartonon, ez a teljes álca volt. Tehát hogy azt nem írjuk rá, hogy megzsaroltuk a macskat, tudjuk róla, egy ferdehajlamú szemét vagy. Na jelentesz, hogy mindenki meg tudja. Ó, hány embert szerveztek be ezzel, ugye, jeles írókat, igen, Molnár Gáltól, Tarv Sándorig, stb. Hogy legyenek itt ezek az elkövetők is, és mondom egyébként, ezek a kiemelt státuszok is, akik ott dolgoztak, tehát ők nem az az egyszerű talpas volt, őt beépítette a szerv. Te Medgyessy elvtárs ott fogsz dolgozni a pénzügyminisztériumban, és figyelemmel követed, ahol szépen, lassan így a gazdasági mechanizmus húz meg ereszt meg átalakítása során. Egyre közelebb kerülünk ezekhez a nemzetközi pénzügyi szervezetekhez is. Van, amikor oda került, hogy már a IMF meg a valuta alap felé, akkor aztán mi ezt tudjuk közelről megfigyelni, befolyásolni. Azt, hogy közben ő pályafutása csúcsa, mert egyszerűen pénzügyminiszter volt, hanem a miniszterelnök helyettese volt, tehát hogy ezt tudjuk egyébként a pályafutása csúcsa még előtte volt, hiszen őt meg is választotta a nép egyébként Orbán Viktorral szemben miniszterelnökké 2002-ben, ezt hogy emlékeztessünk rá, hogy ez a kedves vezető már 4 választást bukott el csúfosan, de a hívei szerint még valószínűleg többet megfelel, hogy vívjon, úgyhogy ennyit erről. Szóval az éneknek a listája is kerüljön ki, csak megjegyezném, egy könyvben olvasható. Nekem megvan. több olyan könyv is van ezekben, ez ott van a neve. Esztétisztek listája, szevasz, mehetsz, lapozgathatod, ott van az összes. Kikerült a csavargyárban, ki volt a, nem tudom, a kövit kötött erdőgyárban, és ki volt az, aki a pénzügyminisztériumban. Érted? Mert hogy azért ezek között is volt egy hierarchia, hogy esztétiszt vagy, tehát szigorúan titkos tiszt, gyakorlatilag te a mindenki képzelje el, hogy most így maga elé egy Leonardo DiCaprio-ba öltött Matt Damon volt a másik, ja, őt fordítva építették be a mafiózók a rendőrök közé, mindegy. Szóval egy ilyen figurát is magad elé képzelhetsz, de tényleg, tehát hogy neki megvolt a rangja a rendőrségnél, az egy rendőrtiszt volt, és amellett volt egy szakmája. Tehát ezt nem hamisították, az ember elvégezte mondjuk a könnyipari műszaki főiskolát, és akkor ott lett ez egy műszakvezető, a nem tudom milyen gyárban, közben pedig szigorúan titkos tiszt volt. Hát, van ez így. Úgyhogy igen. Nem a bácskairól, kedves ápoló, a bácskairól. Úgyhogy ajaj, bizony, ápolónak írom be. Majd a kis dobom a dokumentációt. Közben elköszönt tőletek Csákány, és akit másodszor dobott ki a rendszer, és neki távoznia is kell. Nagyon örültem, hogy itt volt velünk Csákányos. Most az lesz, gyerekek, hogy egy kis zenés blokkal folytatjuk, és aztán vissza fogunk térni, és folytatnám ennek témának a felgöngyölítését, hogy mi lenne az, amit elvárnak a történészek, hogyan kéne a 2003-as legendás szocialista Fidesz kompromisszum néven megszületett, gyakorlatilag csak hibákat tartalmazó, nem csak azt tartalmazó, de ez most így leesett, de túléltem. Igen, szóval, igen, itt valami rossz helyen volt, ezt kérem szépen eltávolítani, mert máskor is meg fog támadni. Így van. Úgyhogy, ja, a bácska így az eléggé híret volt, tehát majd egyébként rá is térünk, mert mindjárt hozok róla. Mert hogy erről volt is komoly túlparlé sajtóba is. Csak megjegyezném egyébként, hogy annyira, meg erről akarok még beszélni, hogy mennyire szelektíven érintette azokat, akikről kiderült, hogy együttműködtek az állambiztonsági szolgálatokkal a reálszocializmus idején. Ugye egy részük azt tudod, az ugye már felmerült, és akkor belerokkant, mondják azt, hogy belehalt, habár túlbuzgó jelentő volt akkor is, Tarsándor. Van, aki hát korántsem rokkant ebbe bele, és további filmeket rendezett, és végig is a szakma az kiállt mellette, végig is milyen zseniális ember, mint Szabó István. Meg hát volt olyan, nevezzük alkotmánybírót, meg polgármestert, meg olimpiai bajnokot, akit ez mit sem zavart benne. Tagadni kell körömszakadtáig, és perelni, ez volt a tudod ügyvéd elő, és azt ki fogja deríteni, hogy amilyen lyukas ez a 2003-as törvény, nincs az a bizonyíték orgia, ami mentén megállna az, hogyha leírja rólad a történész a tanulmányba, hogy te hálózati személy voltál. Ezen szeretnének majd változtatni, de hát, hogy ezzel még odébb vagyunk, mert hogy tényleg, tehát hozzá kéne nyúlni ahhoz a törvényszöveghez is, hogy valamit érjen bármifajta adott nyilvánosság. Na kérem szépen, most pedig egy kis zenével fogom szórakoztatni a nagy értelmű publikumot, és mondom, etéren fogunk visszatérni hamarosan. Megemlékezünk szegény Novák Dezsőről is. Na, ő például az a típus volt, aki elé rakták, ezt kiderítette róla a történész, és azt mondta, hogy igen, ez van. Na és onnantól kezdve ő lett a fekete seggű, akinek a nevét se lehetett leírni a nemzeti sportban. Hoppá, ugye? Pedig hát abból a csapatból nem csak ő volt ilyen jelentős típus, meg a 60-as évek legendás magyar váltakosai közül, fratisták közül sem ő volt az egyetlen. De itt ez maximálisan működik a Mátyás király gömörbe effektus. Aki először megszólal, azért lesz az egész vödör. Fekália bizony, úgyhogy hallgassuk meg Max Berlin El Tmoa című műremekét. Ezzel kívánok mindenkinek csodálatos késő tavaszi jó reggelt. Igen, így lesz. Minek a pult mögött, ez itt a Csonka, térek vissza, és hamarosan foglalkozunk még a lebukott, de túlélte jelenséggel is, úgyhogy Ez itt a tilos. És jöjjön. Max Berlin.

tragique.

Na kérem szépen, szervusztok drága Tilos Rádiós hallgatók! Ez itten a Csonka Magyarország, mindjárt becsukom ajtónkat, hogy ne visszhangozzak. És az elhangzott zenés blogban először az Elet Moa formációtól hallottuk Max Berlintől hallottuk az Elet Moa című számot fordítva természetesen, illetve ezt követően egy remek kis darabot egy régi elektropop válogatásról, amit ha minden igaz, és most meg is nézzük, igen, való igaz. Erről szólt 2001-ből, úgyhogy mindenkinek remélem, hogy jól szórakoztatok, fantasztikus. Igen, Bad News Entertainmentet adta elő Stella. Na visszatérve, Csákányos kilépett, mindenkit üdvözöl, de hát munkája elszólította, hasonló módon nincsen velünk Lőrinc és Stilic sem, ők is munkájukba temetkeztek. Úgyhogy én vagyok itt egyedül. Folytatnánk tovább ezt a mit is lehetne csinálni a ügynökakták nyilvánossága kapcsán, ami a profikat illeti. Mert hogy ugye erre vannak szaktörténészek, levéltárosok, akiknek ez a hivatásuk és érdeklődési területük is ehhez köti őket, hogy próbálják meg feltárni a múlt mélységeit különböző keresztmetszetekben, és nekik az a fő problémájuk vele, hogy ahogy meg van fogalmazva ez a 2003-as törvény, egyszerűen nem szab meg igazából minimum feltételeket arra, hogy mikor lehet valakiről kimondani azt, hogy már pedig te voltál kedves Kovács Győző, aki Tóth Tibor néven jelentett vagy fordítva, vagy Álmos Könyv volt a fedőneved, és így dobtad fel kollégáidat is, akik közül szintén volt, akit beépítettek, de erről te nem tudtál, nem baj. Egyébként amúgy is az állambiztonsági iratok tanulmányozásának látom az egyik egy legszórakoztatóbb alakzata, amikor az egymásról mit sem tudó ügynökök jelentgetnek egymásról. Mert az már rég rossz, amikor ezek dekonspirálódnak. Ez például, hogyha valaki bejelenti azt családjának és kisebb-nagyobb baráti körének, hogy már pedig ő jelentésre kötelezett ember, úgyhogy A. mindenki tartsa a száját, B. hogy úgyis sajnos jelenteni fog, bárkármit is mondanak, úgyhogy tartsák magukat távol tőle. Ilyen esetben, hogyha ez eljut a szerfülébe, akkor természetesen az ilyet az röpült a szolgálatból. Ez mindenképpen megvan. Na most az a helyzet, hogy miután nincs egy minimum feltételek, mindig erről volt szó, hogy legalább valamelyiknek teljesülnie kell, azon felül, hogy van ez az ász, a hatos karton, de sokaknak van tudott hatos kartonja, de nem maradt meg a például egy darab jelentése se. Ilyen például a már többször emlegetett a magyar sportélet hőse, aki egyrészt sokszor olimpiai bajnok volt, meg aztán a vízipoló csapatnak a vicekapitánya Gyarmati mögött, ő Kárpáti György, neki csak a hatos kartonja van meg, azt lehet látni, mikor kezdett dolgozni a szolgálatnak, és mikor zárták ki belőle. Nyilvánvalóan ezt a hosszú-hosszú időt, ezt nem a teljes passzivitásba töltött el, mert akkor már pár év után röpült volna, de nem maradtak meg valamiért a jelentései, vagy pillanatnak nem hozzáférhetők. Úgyhogy vannak olyan értesülések, hogy esetleg ő maga gondoskodott róla, hogy kevésen legyenek hozzáférhetők, de ezt megerősíteni senki nem tudta, úgyhogy maradjunk ettől távol. Na most ez nem elég hozzá, akkor legyen valami legalább ezek közül, hogy bizonyíték orgiára abban az értelemben, ahol az egyik kiváló, mindenként Spielberg science fiction próbben szogalmaz a nyomozó, az nem szokott volt előállni. Colin Farrell adja ezt elő a megfelelő filmben, hogy nem lehet arra számolni, hogy valakire nézve minden ott maradt. Tehát ott van neki, hogy saját kézzel aláírta, hogy már pedig én. Ott vannak a gyöngybetűivel, vagy szárkás, vagy nagyon random betűivel kézzel írt jelentések, vagy aláírt valami nyugtát, hogy már pedig ezért pénzt vett. Tehát az utóbbi az a helyzet, hogy el is mondja minden történész, aki ezzel foglalkozik, hogy a három feltételből akár egyiknek se kell feltétlenül teljesülnie ahhoz, hogy valakire rá lehessen húzni a vizes lepedőt, hogy már pedig te
sajnálatos módon dolgoztál az állambiztonságnak. Eleve nem kevesen kaptok pénzt. Ez egy kis kódszervezet volt, a Magyar Ávó, mert fenn az a utócseka, nem nagyon adtak pénzt senkinek, te az a férs alapon lettél beszervezve. Ugye, mert különben megszutyogtatunk, hanem mutatsz kellő hazafiasságot, ezek nem kaptok pénzt. Tehát, hogy ez eleve kizárt, hogy ilyeneket adtak volna. Aztán nagyon sokszor az volt, hogy a tartótiszt felvette a jelentését az alanynak, vagy jegyzeteket készített, és abból megírta egy írógépen a jelentését, vagy hát mennyire sajnálhatta a korabeli magyar cseka, hogy nem voltak még ezek a szövegfelismerő, mesterséges intelligencia alapú rendszerek, pedig olyan egyszerű lett volna, hogy mondjuk Kovács Géza Kohó munkás töredelmesen elmondja, hogy miket hallott ottan. Semmit nem hallott, mert akkor a zaj van folyamatosan, miközben ömlik az izzó acél, hogy semmit nem hallott, de hát valamit le kell jelentsen, stb. Tehát, hogy nem is volt ilyen kézzel keletkeztetett jelentés, meg hát nem is feltétlenül maradt fenn a beszervezési nyilatkozat kézzel aláírt példány, mert miért maradt volna föl. Nem feltétlenül ennek maradtak föl. Mindenki azt mondja, és például ezt Rajnerem János kiváló tartani szokott erre hivatkozni, hogy a teljes korpuszt kell figyelme venni, amennyi megmaradt, és akkor és meg kéne bízni a történészben, hogy bocsánat, ő ebből a bizonyíték halmazból akár bizony-bizony, ki fogja tudni deríteni, hogy ki az, aki dolgozott a 3x3-as főcsoportfőnökség valamelyik alakzatának. És egyébként ott van fel mögötte egy jelentős kontroll, szakmai kontroll, tehát hogyha ez így nem állna meg, amitől leírt, nem áll meg a lábán, hát akkor azt, akkor szétszedik őt a szakmai nyilvánosság, és az a legkisebb lesz, hogy utána az érintettnek a, mondjuk a leszármazottai, mert ő maga már nem is biztos, hogy él. De egyre inkább abban a periódusban jutunk, hogy az érintetteknek nagyon kicsiny része él. Meghalt a besugó, meghalt a besugottak. Már akik élnek, azok idős emberek, akik valahogy így sikerült feldolgozniuk ezt a jellegzetes módon, akikről beszéltem is, vanokról van szó, és még élnek, és még valami hivataluk van. Ugye a 80-as években voltak aktívak, tehát a kaposvári polgármestertől már volt alkotmánybíróig. Akkor voltak aktívak, hát ezt ne várja senki, hogy valaki 56 után aktív volt. Könyörgöm, tehát hogy azt nem is számítva, hogy ennek a nyeres eseménynek az 56-os vannak a 70. évfordulja közel. Lassan annyi esély van, hogy annak túlélője maradt volna hátra, mint a Mohácsi csatának, a másik évfordulós eseménynek. Tehát ebből a szempontból ez a fajta érzékenység az elveszik. Habár, mint értesültem róla, például Péter Favi Attila buzgalmában 120 vagy 125 évre titkosított jelentős mértékben. A más levéltárba kerülő iratokhoz képest sokkal szigorúbb elbírás alá eső állambiztonsági iratokat, mert változatnak a jelentős részét. Na hát ez egy másik ilyen, amiben szeretnének változást a történészek egészen biztosan, hogy ne ilyen végtelen hosszúságú ideig kelljen várni, míg valami kiderül. De ennek az előző, most már így nevezem a rezsimnek, hogyha ezt a 16 éves Orbán rezsimet annak lehet tekinteni, amúgy is egy fontos része volt, hogy amit lehetett, azt titkosítottak, hol 70, hol 80, mert hogy ezt magán üzletérdek tesze meg, ugye a fontos szenzitív személyes adatok vannak benne. Ezek is. Az a helyzet ápoló, hogyha utána nézel a dolognak, hogy ez egy leegyszerűsítés a dolognak, amit te ide leírtál a csetre, az a lényeg, hogy nincsen sajnos semmire elegendő kritérium. Tehát a törvényszövegben az az igazság, hogy azt kell kezdett bogarászni. Kiderül az, hogy nincsen minimális, hogy mondjam, szükséges és elégséges szintje annak, hogy valakiről ezt bizonyítson. Az az érdekes, hogy így is megvolt az, hogy nagyon sok esetben leírtak az illetőről, és hogy mondjam, hát mert ő tudta magáról, hogy az, ezért úgymond töredelmesen megvallotta, bocsánatot kért. Na, az ilyen az hibázat, mert érted, már abból a szempontból, hogy ebből nagyon sokszor egy ilyen társadalmi alapú kiközösítés lesz a vége, és már sokszor emlegetett
Novák Dezső, akiről egy Rubikon számban derítette ki, amúgy egy polonista történész, hogy ő, aki egyben Fradi Drucker, hogy hát, hogy ő volt Nemere, aki ilyen néven nagyon fontos dolgokat jelentett a kor futball életéről és egyben társadalmi világáról is, például, hogy mely táncon énekesekkel szokott együtt kártyázni Albert Florian, illetve kit visz magával alkalmi fröccsözős turnéjára, mert akinek ugye el kell viselnie az ő poénjait és tüskét, plusz még fizetik is a piáját, mindegy. Szóval, hogy róla ez így, aztán utána egyébként kiderült, hogy más legendás, a 80-szoros válogatott Mátori Sándor például valószínűleg, hogy ő a saját csapattársai előtt is dekonspirálódott, hogy jársági néven adott jelentéseket, és például nagyon teljes mértékben eltűnt a magyar futball életből, mert hogy ezt valaki, ha tudja, hogy az az igazság, hogy Novák akkor is még jelentett, mikor már nem volt labdarúgó, hanem ő szakedző volt, és még pedig elég sikeres, bentartotta éveken keresztül. 4 szezonon át bentartotta a Dunajvárost az NB1-ben, és utána a első szezonjában rögtön bajnok lett a Fradival. Szóval ő ezt nem feltétlenül a 3x3-as csoportfőnökség segítségével érte el, hanem hogy értett a szakmához, meg egyébként is azért volt annyiszor válogatott, meg olimpiai bajnok, mert egy jó focista volt. Hát elkapták, mert hogy illegálisan próbált behozni vámkezelésre kötelezett értékeket, és ennek kapcsán zsarolták őt meg, és aztán szolgáltatott adatokat. De hogy például, bár bocsánat, aki a futballtörténettel foglalkozik, példátlan dokumentum értékkel bírnak azok a bunda ügyek, amikről beszámolt Novák Dezső nemereként megejtett jelentéseiben, amire tökéletesen feltárul ez a ugye a új gazdasági mechanizmus bevezetése körüli virág, ahol így elkezdenek így önálló anyahajóként viselkedni ilyen nagy-nagy gazdasági egység, és megdöbbentő módon a Ferencváros is valamilyen féle volt, az akkor is már egy állam volt, az államban voltak az patronusai a pártvezetőségben, konkrétan Fehér Lajos, az agrárügyekkel foglalkozó központi bizottsági titkár, politikai bizottsági tag, az egyik fő motorja volt a gazdasági reformoknak. Ő állt a Fradi mögött, mint Fradi elnök, és nem volt, mi volt a Fradi elnök, bocsánat, hanem ő képviselte a csapat érdekeit, mert azért minden csapatnak voltak azért sajátos érdekei, és hát azért az Újpest az a belügy csapata volt, a Honvéd az a néphadseregé, és az ott mindig megvolt úgyis a KB tag, néha PB tag megfelelő miniszter, de hát ugye a Vasas mögött meg ott álltak, akik a politikai bizottság megfelelő posztjain voltak, Vasas Druckerek. Be kell vallani, egyébként ez utólag értesült az ember, én is Vasas Drucker voltam, hogy hát ugye ezt a szenvedélyemet mondjuk Biszku Bélával és Gáspár Sándorral osztottam meg, hát van ez így, gyerekek. Néha. Igazából onnan lehetne mondani Kádárt is, mert nagy patronusa volt a Vasas Sport Egyesületnek, de Kádárt nem érdekelte a foci. Semmilyen szinten. Inkább csak a sakk. Tehát, hogy az Fehér Lajos az, aki partizán is volt, így van, mert akit aztán 74-ben jelentős részben orosz kívánságra, bocsánat, Brezsnyev, és a brezsnyevi moszkvai krú kívánságára váltottak le a pozíciójáról, aztán ebbe belebetegedett, és viszonylag fiatalon meg is halt. Így van. Tehát, hogy ez volt a másik. Tehát, hogy azért ez fontos volt, hogy az látszódjon, hogy valóban a társadalom szövetének leírására alkalmas információk derültek ki. Például konkrétan, ugye akkoriban az volt a rendszer, hogy amit jelentettek az állambiztonságnak, ebből ilyen fontos összefoglalókat kellett összeállítani, és ezeket megkapták úgy a hierarchiába fölöttük állók, nem úgy értve, hogy a belügyi hierarchiába, hanem hogy a párt hierarchiába fölöttünk állók. És hogyha ennek kellő relevanciája volt, és nem érintette azt, hogy az információt szolgáltató az dekonspirálódik, hiszen bizonyos információt azért sem lehetett mondjuk azonnal továbbadni mondjuk a klubvezetőségnek, hogyha egy játékos jelentett, mert azonnal kiderült volna, ahogy egyébként, ha jól tudom, ilyenem bukott meg Mátai a többiek előtt, hogy ki az, aki köpött. Mert hogy én nem, te nem, hát akkor Sanyikám, nem te vagy, aki jelentesz. De, igen, valószínűleg.
hogy ebben az esetben ezek visszaszálltak. Jelentett egy készülő bundát a Nemere Novák, aminek az értelmében eladta volna a Ferencváros, ami már úgyse lehet se bajnok, se második, 69 végéről beszélünk, a kettő pontját, a Dunajvárosnak, ami így bennmaradt volna. És aztán ez eljutott a híre, mert hogy ezt lejelentette Novák, megkapta a felső politikai vezetés, szóltak a Ferencváros klub párt vezetésének, és azok meg ugye a sportvezetésnek, akik szintén politikai funkciót tartották be, hogy tehát ez felháborító, hogy ez van. Na hát ez, és az is történt, hogy átnyúlt a Ferencváros és a Dunajvárosi Vasművek vezetősége a játékosok fölött, mert ez túl nagy biznisz, hogy rájuk lehetne bírni, úgyhogy a Ferencváros tényleg el is adta a kettő pontot 2 millió forint értékű építkezési anyagért, amit a Dunajvárosi Vasmű, ami ugye most állt meg működni, szállított, az azóta lebontott, később 74-ben átadott Fradi pálya, akit mindenki megcsodált, meg ugye ennek a hűthelyével szemközt volt rádiónk is éveken keresztül, ennek az építkezése. Tehát az érted, bocsánat, az a pálya ugye bűnben született, ha szabad ezt így megjeleznem, így van bizony. Tehát ilyenre is volt példa, hogy a bundákat nem leleplezték, mert az csak baj lett volna. Akkoriban tudod, hogy úgyis az volt, hogy vannak ezek a nyugat-német labdarúgók, akik a oda került magyar disszidensek vezetésével elbundázzák. Hát a Bundesliga skandal, az máig is a valóban ma is létező Bundesliga legnagyobb botránya volt. 71 körül bizony adták, vették a pontokat, és aztán ebből meg is buktak játékosok, és való igaz először a magyar, mert hogy a Csonka magyar és a romániai kisebbségi magyar Varga Zoltán, klasszis labdarúgunk, meg a Gergely nevű Romániából oda származott magyar buktak meg, mert hogy valamiért őket vették elő először, aztán kiderült, hogy ebben benne volt a fél német válogatott is, és ennek kapcsán azért ha kellett, akkor Varga is kinyitotta a száját a vizsgálóbizottság előtt. Persze ő ezt el is mondta róla készült könyvben, hogy ezt azért nem értette ezt a dolgot Isten igazából, mert ez egy olyan magától értetődő dolog volt itt Magyarországon. Furcsa volt neki, hogy ilyen kázust csinálnak belőle ezek a hülye németek. De hát ez is rávilágít arra, hogy milyen nehéz volt a kikerülő magyar labdarúgók dolga. Például össze meg kellett nekik nyilván menni, csak mondani, hogy persze tudjuk, hogy ne. Tehát ez a rendszer megvolt, lustasági bunda, nem is kell csinálni semmit, mindenki megkapja az egy pontot, meg a pontpénzt, ez így nem fog nálunk menni. Meg ha vagyis bunda, akkor nem úgy csinálják meg, meg nem oda folyik be a pénz. Szóval voltak itt furcsa dolgok. Le kellett jönni egyébként csak azoknak is, akik a magyar kultúra és élet bizonyos kultikus figuráival foglalkoztak. Ugye klasszikusan ugye a Bódi Gábor életművének kutatói szembesültek azzal, hogy Bódi Gábor a beszervezésé után 3 per akárhanyas menőt egyébként adta, egymásnak is elpasszolták, illetve passzolták volna a különböző csoportfőnökségek, tehát amikor kidolgozott Berlinbe, akkor átkerült volna 3x3-ból, talán azt mondja, 3x4-hez, és, vagy 3x2-höz, már aki tudja, illetve aki ezzel foglalkozó, az pontosan tudja, hogy ő grafománként teljes tervezeteket alkotott meg ugye a filmes és színházi szakma átalakítására. Tehát, hogy ő úgy gondolta, hogy itt ezek így megteszi a javaslatait, és ezek majd illetékes helyre el fognak jutni. Nem tudom, hogy egyébként, hogy amúgy egyébként például Acél György azok között volt igenis például a működésének nem kis részében, akikhez eljutottak ilyen összefoglaló különös tekintettel, amelyek a kulturális életet illetik, mert hogy annak a felelőse először KB titkárként, vagy KB titkártól posztjáról leváltása nyomán miniszterelnök helyettesként, a miniszterelnök tanács helyettes elnökeként, mert ez volt akkor a titulus, meg PB tapként ezeket folyamatosan megkapta. És persze szerintem eljuthattak hozzám, nem vagyok benne biztos, hogy pont úgy alakult át aztán a Boldit szerintem nem a 3x4 fogta meg, bocsánat, eredetileg őt a 3x3 üzenemi tápolónak, aztán utána kezdett volna Varga Zoli bizony bundázott, persze, hogy ne Németországban, mint a Hertha
játékosa, tehát a Berlin legendás klubnak a játékosa vett részt ilyen meg az összes csapattársával együtt mindenkit el is tiltottak. Aztán ezzel le lehetett menni máshova a Bundesligából, és ő is máshol játszott később, Skóciába, az Ajaxnál, és aztán hazatért a Bundesligába, és aztán még a Dortmundban játszott, de igazából addig volt fix csapattal, amíg még Bundesliga 2-be pörgött a gárda. Aztán, amikor visszakerültek, akkor az edzője bizonyos Otto Rehhagel, aki Európa bajnokot csinált később a görög válogatottból, az kihagyta a csapatból, mert nem bírta a fejét. Van ez így. Hát így van. Ja. Úgyhogy ez benne van. A magyar futball legendái is bundáztak. Bizony, ez benne volt a képben. Varga pedig ő viszont erre háklis is volt, és kint is emlegette azt, hogy bizony ez hozzájárult a emigrációjához, amit a diszidálásnak hívnak, ő ezt 68-ba tette meg, amikor kiutazott a Magyar Olimpiai Válogatottal a Mexikó városba, és ott még burkálnia is kellett, mert a mexikói akkori kormányzat az elég barátságos volt a keleti blokkal, tehát hogyha valaki oda akart, és pláne hogy megszökött az olimpiai csapatból, amit itthon árulásként tárgyalt az egész magyar sajtó, ez is rámutatva, hogy mekkora egy blőd baromság ez az egész ilyen nacionista hisztériával felpimpelt olimpiai mánia. Szóval azt kiadták volna, úgyhogy neki még át kellett jutni az amerikai határon is, úgyhogy ez ő egy bátor város. Szóval a lényeg, hogy ő végig úgy érezte, hogy őt megfigyelik, és ebben igaza volt, hát ő több ember is jelentett róla, egy kezdetben Jássági, később nem erre válogatott beli csapattársaira utalnék például, meg klubbéli csapattársaira, és egyébként a fiatalabb generációból is volt állítólag egy, most nem részletezendő, akinek csak a mondom a neve kezdőmetője, az B volt, és ő a fiatalabb besugó generációnak volt fontos tagja, és egyelőre én nem igazán olvastam, hogy ő ki is volt, pontosan szintén válogatott labdarúgóról volt szó, aki mintha idővel aztán talán ki is került volna nyugatra. Na mindegy, vannak ilyen rejtelmek ebben a világban. Mondom, tehát, hogy rosszul kevesen jártak azzal, hogy kiderült róluk, hogy ők ezt azt jelentettek, kicsit fenyegetőztek, tagadták, relativizálták a dolgot, több miniszter kapcsán is ezzel előkerült, hogy ő neki voltak ilyenjei, hogy hát bizony ő jelentett, és tehát ez előfordult meg. Az is igaz, hogy ez nagyon fontos, ezt mindig elmondják a történészek, hogy azon fel, hogy vannak ezek a definiált hálózati személy, akit aláírta, vagy eleve már a szerből érkezett, beépítették, vagy ők alkalmazták TMB-ként, titkos munkatársként, titkos megbízatként, vagy egyszerűen ügynökként, ez a legalja volt egyébként ennek a sajátos állambiztonsági ökoszisztémában kialakult tápláléklánctnak, tehát az eltogat csak az 5%-a volt ügynök, szó szerint ügynök, a többség ez a TMB volt, titkos megbízat volt, és aztán erről felelte emelkedni a titkos munkatárs, a TMT, tehát az már az evolúció csúcsa, abban nagyon meg lehetett bízni, és akkor még emellett voltak még az esztétisztek, hogy volt egy csomó mindenki, aki társadalmi kapcsolat, hivatalos kapcsolat, alkalmi kapcsolat, vagy ilyen címen számolták el, ez nem írt alá semmit, de viszont értett személyzet is különböző üzemeknél, amúgy is, hát például kiutazásai alkalmából jelentenie kellett, mint külkereskedő, aztán az énekből miniszter lett, ajjaj, Istenem, vagy esetleg lett fontos ember Antal József kabinetjébe, később a Veritas intézetben, akiről kiderült, hogy ilyen tényképpen már a 60-as években jelentgetett M. Endrére utalok, akiről ezt Ungvári Krisztián írta meg, és akinek a saját önéletrajzában mutatkozó ellentmondásokra mutatott rá ennek kapcsolatban. Ugyanez az ember volt, aki aztán beszántotta a hivatalból az 56-os intézetet, de hát ez már csak egy apróbb adalék a karrieréhez. Szóval nehéz dolog ez, hogy hol lehet meghúzni a határt, hogy ő dolgozott nekik.
Sokan voltak ezek, és bizony eleve, tehát aki fontos párt tisztvezető volt, az eleve jelentési kötelezettsége volt többek között az állambiztonság felé is, és konzultált néha napján. Hát rektor volt például valamelyik kommunista egyetemen, és mindegyik egyetem kommunista volt, gondolj bele. Hát mondjuk a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, tudod, itt megszólítom Ápolót, akivel ugye közös az alma máterünknek volt a rektora, pártitkár, mert azt hiszem, hogy azokkal nem beszélgetett el hivatali kapcsolatként, de hogy nem, a megfelelő munkatárs, akit egyébként valószínűleg be is építettek megfelelő helyre, mondjuk például a honvédelmi oktatás tanszékre, hogy ne is menjünk tovább, úgyhogy Istenem. Szóval ez egy elég tág terület, ami fontos kutatási témát kínál majd mindenki számára, aki ebben a múlt feltárásban részt akar venni, többé-kevésbé professzionális szinten. Nagyon különböző módozatokon kerültek ezek elő, tehát hogy voltak olyan feldolgozásai, amik így abszolút így professzionálisnak tűntek, ennek dacára a bíróság előtt a bizonyítékok nem álltak, mert amire a bíróság cinikusan az említett 2003-as törvényre mutogatott, hogy tessék, ott volt, úgyhogy ott van ő, az így írták meg, hát most mit csináljak? Ez alapján én nem állíthatom azt, hogy le lehetett volna írni M. Csabáról mondjuk, ez tényleg egy aktába kitalált név, hogy ő bizony hálózati személy volt, és azon belül meg ráadásul különösen buzgó titkos munkatársa a 3x3-as csoportfőnökségnek. Sajnálatos módon személyiségi jogi sérelme miatt kirovon önre a pénzbüntetést, kedves Krisztián János, stb. Történész. Hát ezek. Na ezt a gyakorlatot szeretnék, ha megváltozna Isten igazából, és beljebb lennénk sokkal jobban, mert a, mondjuk az összképet nem az fogja valószínűleg kevésbé homályosra tenni, ha te, mint mezei felhasználó. Persze, rákattinthatsz, hogy XY az. Mert hogy pont azokra ne számítsál éppenséggel ezeknek a személyes, sokszor egyébként a adatvédelem hatályára eső, sokszor rendkívül szenzitív részeket tartalmazó jelentéseket fogják majd kirakni. De úgy is, majd hatos karton, meg egyéb kartonok lesznek ott, és akkor esetleg ebből összeáll egy töredékes lista, mert hogy nincsen meg kellő számban még a Kádár korszakban félhetően besúgóként működött, most használjuk ezt a köznyelvi, bár pongyola megfogalmazást, körülbelül 50 ezer embernek is csak a 27 ezerről van meg. De egyébként a teljes, akik valaha arra használtak, kényszerítettek, hogy jelentsenek, az 150-170 ezer ember, de ez a teljes 45 után már az akkori politikai rendészeti osztály azért elkezdte használni a azokat, akiket meg lehetett félemlíteni, be lehetett szervezni. Azért tudod, azért volt egy csomó pöttyös múltú ember, velük kezdték, és aztán utána, hogy mi számított pöttyös múltak, az egyre kevésbé volt. De hát azért a 40-es években a nyilas múlt az egy eléggé adta magát. Csak jellemző esetként említeném, hogy az egyik legszörnyűbb nyilas tömeggyilkost megadja Ferencet, amikor végre lebukott, meg valahol bujkált tanya világban valahol, ott Hódmezővásári környéken, ha jól emlékszem, őt nem az volt, hogy bíróság elé került, és annyi sok ártatlan emberrel szemben, hát rá kiárt volna, neki kiárt volna a nyakkendő is, bár ugye rádiunk egyáltalán egyetem munkatársa sem hívja a halálbüntetésnek, de hát őt ezzel szemben beszervezték, és ilyen fontos munkára átdobták a jugoszláv határon, ahol sürgősen dekonspirálta magát, majd meglógott, és meg sem állt Ausztráliáig. Tehát van olyan nyilas tömeggyilkos, aki az államvédelmi hatóság segítségével úszta meg a jogos felelősségre vonást, és lehet belőle aztán utána az ausztráliai hazafias nemzeti emigrációnak a megbecsült nyilas keresztes tagja, úgyhogy így van ez. Na ezt a témát ígérem, majd folytatni fogjuk még, mert van még benne nyersanyag, ahogy

napot felülelő fundraising, bullying, ahol adományaitokért cserébe számtalan izgalmas kulturális zenei egyéb program vár majd rátok, és arról nem is szólva, hogy szintén adományok ellenében merchpultunk is folyton megközelíthető, és onnan fontos merch elemek szerezhetők be. Nem is szólva arról, hogy folyamatosan találkozni lehet majd tilos rádiós műsorkészítőkkel, úgy szöveges, mint zenés, vagy per egy műsorkészítőkkel, akik ezt is azt is csinálják. Meg lehet minket közelíteni, lehet velünk barátkozni, lehet minket etetni, módjával itatni is, de azt csak nagyon óvatosan. Úgyhogy a simogatás, műsorkészítő simogatás lehetősége mindenki számára nyitva van. Számtalan izgalmas program vár majd rátok. Én például csak azt a kettő engem érintőt mondanám, hogy gyorsan, hogy például a második péntekén a Tilos Maratonnak, ez június 12-én lesz egy. A Tilos Szabad Egyetem keretében tartok majd fél héttől fél nyolcig, késő délután kora este egy órás ilyen kis zenetörténeti előadást, nevezzük ezt szubjektív diszkó történetnek. Erre várunk mindenkit sok szeretettel, ez valószínűleg a Cöki helyszínen lesz majd, illetve másnap a zárónapon 13-áról 14-ére virradó éjszaka fogunk ott zengedezni. Kedves kollégámmal, Minichel, Minek versus Minich lesz egy másfél órán keresztül körülbelül, ha jól emlékszem, a fél kettőtől háromig terjedő sávban, és az biztos, hogy előttünk pedig Crimson és Kis Imre dúóját fogjátok hallani. De nagyon részletes programajánlóval majd jövő héten fogok Isten igazából jelentkezni, amikor is még bővebben fogunk szólni a maratonról, sőt az adás jelentős részét a maratonnak fogjuk szentelni, de hát erről is majd sok szó fog esni minden esetre, hogyha erre kerül sor. Várunk benneteket, tehát ez 5-én kezdődik, ez egy pénteki nap, és bár délután, és 14-én vasárnap hajnalban fog kivilágos, kivirradatig fogjuk nyolni a mulatságot nektek. Várunk titeket sok szeretettel, társadalmi célú reklámunkat hallottátok. Némileg ehhez kapcsolódik persze a következő ismerős blokk is. Kérlek szépen, számítsatok rá, hogy már elkezdődött a nyár, hiába még májust írjuk, de hát mindenki észrevehette, hogy már ez a hosszú hétvége és a nyár jegyébe telt el, és ez nem is nagyon fog változni. Ugyan érkezik majd egy ilyen, hát inkább száraznak tűnő hideg front, már talán szerda este, csütörtök napközben vonul át rajtunk, ami csak annyit fog változtatni, hogy még szerdán már, meg ma is, meg holnap is az ország nagy részén határozottan kánikula lesz, azaz 30 fok feletti csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk. Ezzel szemben csütörtöktől kezdve egy pár napig azért így a május végének inkább megfelelő 25 fok körüli, néhol csak 25 fok alatti, azért ugye a délkeleten akkor is 27-28 fokos meleg köszönt ránk. Ez majd folyamatosan fog visszamelegedni, de igazából jövő hétfőtől már nyár van, tehát hogyha akkortól fogjuk ezeket a jól kalkulálható, mondjuk 25-30 fokos, vagy később 26-31 fokos csúcsőmérsékleteket mérni, az nem lesz annyira távol attól. Pláne, amit az utóbbi 25-30 évben megszoktunk a nép számára. Hiába így azt, hogy metrológus vagy, ez teljesen szokatlan, most 32 fok. A nép legyint, hogy ez volt tavaly is, ja tavaly pont nem ez volt, akkor hideg volt a május. Nem baj, de ez volt tavaly előtt is, és nagyon gyorsan anticipálja a lakosságunk azt, hogy a klímaváltozás következményeként Európa főleg annak a közepe az átlagosnál, a globális átlagnál is jelentősebb változásokat volt kénytelen átélni már az utóbbi két évtizedben is. Ugyan már legyintés következik. Sőt, a nem kis része honfitársainknak is azt fogja mondani, hogy ha hideggel több baj van, meg akkor fűteni kell, és az pénzben van. A hűtésben ezért nincs pénzben, azt nem számolják el, hogy a klimatizálása a lakásnak ilyen olyan alapon az is pénzben van.
pláne, hogy csak egy határig tudjuk ezt igazán hatékonyan művelni. Nem baj, a nyáron is csak az szokott lenni.

0: baj, ha nincs eléggé meleg, mert például, hogy pont most vagyok szabadságon, és akkor mi ez a nyomorult esős idő, már pedig azért számítani lehet arra, hogy bár a következő egy hétben hát sok esőt, pláne ilyenkor ugye konvektív csapadék szokott lenni, nem látunk, de azért a június minden évben, évről évre, illetve hát, hogy igazából átlagosan számolunk, mondjuk visszanézve az elmúlt évtizedeket, sőt, akár 120 éves átlagokkal is szokott operálni a meteorológia, az az év legcsapadékosabb hónapja. Tehát, hogy van medárdi periódus, ami egyébként ez csak egy ilyen hozzávetőlegesen, hogy medárdkor kezdődik, megkezdődhet előtte 5 nappal is, és hogy nem kell 40 napig tartani, csak hogy az van, hogy pár hétig visszatérő jelleggel errefelé gondörülnek mindenféle ilyen örvényességben gazdag légtömegek, meg sekély ciklonok, meg kialakulnak bárikus mocsár helyzetek, hogy ezt ki szokta fejezni, mert az arra vonatkozik, hogy azért majd várható visszatérő jelleggel azért csapadék is júniusban, de ez ne zavarjon titeket, a maratonunk remek időben fog megtartani, ahogy remek idő állnak előttünk is, csak az UV-sugárzásra vigyázzon mindenki, mert nagyon magasan áll a nap, úgyhogy ha kimennek, kenjék magukat, tejfehér mentőautószerű bőrüket valami erős védő réteggel, meg sokat ne tartózkodjanak a mondjuk inkább azt mondanám a 10 óra és délután 4 óra közötti periódusban sokat a napon, mert nem tesz jót a testüknek. Na ez volt a már a méretezett kínálatunk úgy programból, mint időjárásból, és ma a híreket, milyen kollégák úgysenek, sincsenek itt, ma a gép fogja mondani nektek a híreket, minek elköszönt tőletek, hogy korábban ezt már megtette Csákányos is, hamarosan be fogja pattintani nektek csak ki a híreket, és utána egy remek Smoky Heads hallottok. Örültem, hogy itt lehettem. Puszilok mindenkit, üdvözlöm drága szeretteimet is. Ez volt már a Csonka, majd jövő héten. Ja, éjféltől visszatérek, hiszen ma én szolgáltatom nektek a Kristálykertet élőben innen a stúdióból, ahogy 9-től Csákányos is visszajön a drogos műsorba. Puszi nektek, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett 2 megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
3: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
0: Hallottuk Euronews hírét.
2: Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon.
1: Ezek voltak a hírek.

0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Elsegúdom éjjel jönnek egy csokoládékkal.
2: Stimuláció.

Itt a beszédaktus ismét a Tilos 90.3-on. Petri és Radnóti után egyfajta visszarendeződés történik ebben az epizódban a kerékvágásban, amennyiben kerékvágásról lehet a beszédaktus című műsor, melyet ön most éppen hallgat. Kedves Tilos hallgató tekintetében beszélni, és mindenféle zenék lesznek, mindenféle verses felhangosásokkal.

Nemes Nagy Ágnes, Enyhe tél. Amikor nincs hó, amikor állandó eső mossa a járdát, nem is állandó, csak újra meg újra eleredő, az alacsony szürke égbolt bizonytalan permete. Amikor a hócsizmák vizes aszfalton siklanak, mint a síből vízisíre váltottak volna át. Amikor vastag, filcesedő avar fedi a parkok földjét, esőszünetekben halványan gőzölögve, amikor az avar alól felbukkan a fű is, zöld-szürke, szürke-zöld foltokban, szinte éppen, hiszen olyan a fű, mint a fű. Csak a színe, ugye a színe. Amikor a nagy téli varjak, mint egy véletlenül ülnek a városi fák ágán, amikor a szántóföldek feketék, mint friss szántás után, vagy szürke-feketék esőtől fátyolozva, amikor a középhegységek barnák, szürke barnák, egy-egy sötét fenyőfolt szemölcse rajtuk, amikor a kontinensek táblái eltolódnak, kicsit idébb odább, időjárások ösvényeiről letérnek, elkanyarodnak erre-arra, egy más éghajlat benéz az ablakon, meglátogat. Amikor óceánok, légrétegek, tajtékai, vizes cseplegyezői messze csapódnak el, szét, nem kell ezt dramatizálni, de hogy ritka nagy szerencse hálát adni, örülni kell, hogy enyhe télben élünk, hogy telünk enyhe. Sőt, minden nap figyelni, tudatosítani, hogy telünk enyhe. Meddig enyhe még? Amikor a napi hírekben egyre nagyobb a hófúvás, de itt még valamely szürke elnapolásra a következőknek. Amikor az évszak ki tudja miért és meddig hátat fordít nekünk, háta mögött pedig félénken élegző lapolással bújik a vadnyú színű átmenet. Vagy ellenkezőleg felénk fordul, ki tudja miért és meddig. Valamely filces avarhajú kegyelem szürke tenyerét körénk fonva, szürke-fehér mécses köré, amelyben pislákolva ég az elnyújtott, tartósított november, krizantémszak az utcán, esőtől csapzott benzingőz, krizantémszak. Vegyük meg a soron következő sírkoszorút. Hányadikat ebben az évben? A virágüzlet fénye vakító, kirobban földig érő kirakat üvegét át. Bent rózsavörösek, ibolyalilák, cirádás kis szalmavirág csukorkák. Virágcukrászda, édesen együtt minden évszak édességes kínálata. Leszáll az este, hűvösen száradó tócsák, induló szél, de nincs hideg. Nincs. Az őszi kabát elengedő. Milyen szerencse. Enyhe tél. Örülhetünk, hogy enyhe télben élünk. Őszünk reménytelen volt. Nyarunk a pincebörtönök tosszagával. Tavaszunk háború, halál, robbanásos végítélet, katasztrófa. Nem kell ezt dramatizálni. Á, minek? Talán említeni is felesleges. És bent a lámpavilág, meleg, ágyasztal, fekete kávé. Nem kell elsötétíteni az ablakot. Csupa öröm az ilyen enyhe tél.

Ferenc győző, ahogy a korlát. Ahogy a korlát mögül a sorból odapisszegett, nevetett a szeme, és amikor odahajolt hozzá, ahogy figyelj, kérdezte, meg is csináltad, vagy csak itt sétálgatsz föl alá, ahogy beúszta a nyakát, mert válaszul fölemelte a könyvet, amit épp kivett, a jegyzetfüzetét, az egész paksamétát, hogy fejbe vágja, hogy aztán a fülébe súgjon valamit, és kimenjen. Abban egy teljes életigérete volt, egy egész életigérete, egy teljes élet minden gyönyörének ígérete. Állt tovább, amíg sorra került, és beadta a könyveket, amiket visszahozott. Bárcsak azt csúgta volna a fülébe. Azt az egyetlen szót. Lett volna bátorsága az egyetlen választ súgni. Akármit súgott, úgysem azt súgta. Úgyis. Azt miért nem lehet mindig, akkor azt, a szót, vagy azt a szót sem. Csak megcsókolni a száját, hogy felragyogva nevessenek, örökké nevessenek. Hogy szeretlek, édes nevető szemek.

egyfajta közérdekű közleményként szeretném elmondani, hogy ma, május 26-án este, vagy gondolom egész nap, lomtalanítás van a 14. kerületben.

Vörös Sándor, Váze Triszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a rétem. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjet este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban. Hol a szádról a festék? Kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég, vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Krusovszky Dénes, Rückbau. A városszéli kolostor egykori gyümölcsös kertjéből, ami ma közparkként üzemel, reggel 8 és este 9 között nyitvatartással, valaha az egész lankásan elterülő völgyet és a szemközti domboldalt is jól be lehetett látni. Az öreg, göcsörtös és valószínűleg meddő almafák közé leülve azonban nem sokkal nyitás után, én már csak a látómező közepébe jó 40 évvel azelőtt falként beépített 10 emeletes betonház soron tekintettem végig. Úgy terveztem, hogy itt eszem meg a reggelire magammal hozott vajas kenyeret és kefirt, de végül mégsem vettem elő az ételt, csak ültem a még enyhén nedves fűben, és figyeltem, ahogy nehézkes, de jól kiszámított mozdulatokkal a munkások egy hatalmas toronydarut állítanak össze a panelsor déli végén. Rád gondoltam, illetve mégsem egészen, mert a saját álmaim jutottak eszembe, melyekben miután valóban minden holmidat kartondobozokból raktad és elszállítottad a lakásunkból, újból és újból visszatértél egy-egy ott felejtett csomagért, feltekert szőnyegért vagy banános ládába pakolt nagy adag könyvért, miközben pedig odalent a német munkavezetők, a vélhetően török albán, vagy éppen magyar munkásokat egyik helyről a másikra irányították. Visszafelé elkezdtem megérteni, hogy miért mentél el, és amikor végül mindenedet elvitted, miért akartál mégis hirtelen visszatérni, amire azonban már nem bírtam igent mondani. Inkább magamra zártam az ajtót, kikapcsoltam a telefont, és napokig nem mozdultam ki. Ekkor jöttek az álmok. Nem tudom pontosan, meddig ültem ott, de valószínűleg sokáig, mert közben a daru legfelső eleme is a helyére került. És akkor hirtelen rájöttem, hogy mi folyik odalent, mert eszembe jutott az a cikk, amit nemrég olvastam a 10 emeletes panelházakról. Pontosabban arról, hogy visszabontják őket 3 vagy 4 emeletesre. És ez a felismerés rögtön felül is írta az előzőt, ami ránk vonatkozott. Mert azonnal arra gondoltam, hogy mi lenne, ha itt maradnék és végignézném a bontást, vagyis ha kivárnám, hogy az egykori gyümölcsös kert alatt elterülő völgy és a szemközti domboldal is újra láthatóvá váljon. Csak hogy aztán mégis meggondoltam magam, hiszen ez napokig is eltarthat, és különben is félni kezdtem, hogy valami más bukkan majd ki a ház sor takarásából, mint amiben reménykedni érdemes.

Lackfi János, apró bosszúságok. Folyton a kedvemet szegik. Beszakad a köröm, belakad mindenbe. Ujjamat felsérti a papír éle. Viszket az orrom kegyetlenül, hiába vakarom, nem múlik sehogy. Egy járókelő épp annyira jön nekem, hogy elvesztem az egyensúlyomat, mikor rögtön vissza is nyerem. Hatalmas tüsszentés tör rám hirtelen, ilyetten néznek ide többen is. Kibírhatatlan bőrkabát szag van a buszon. Egy böfögés váratlanul benreked a torkomban, sajgó buborék. Legyet ütök, markomba mázalódik. Viszket a talpam a cipőben, ötletem sincs, hogyan vakarjam meg az utcán. A víz alatt a hínár bokámra kulcsolódik. Valaki szúrós szemmel néz rám, úgy érzem oka van, de nem tudom mi az. Lehet, hogy semmi, ilyen a nézése. Mindig csak annyi nedvesség az orromban, hogy se kifújni, se szabadon lélegezni tőle nem lehet. Sikerült leennem az ünneplő ingemet. Reped a nadrágom szövete pont a legkínosabb ponton. Bogár megy a számba, hosszan próbálom eltávolítani a szárnyakat, lábakat. Kréta csikordul a táblán, borzongás fut végig a gerincemen. Mandula eszegetés közben az x-edik szeme rettentő keserű. Megfogom a függönyt, érzem poloska roppan a szövetben. Ünnepi vacsora után a telítettség. Felleháborog a gyomorban mindaz, amit magam befaltam. Hosszan beszélgetni valakivel, akinek orrából szőrpamacs lóg. Miután hosszan beszélgettem valakivel, rájönni, orromból szőrpamacs lóg. Ki tudja mibe lépni, érezni a puha tapadást cipőtalpamon, s tudni, hosszas tisztogatási művelet veszi kezdetét hamarosan. Jelentéktelen seb az alkaromon, mégis, mikor lejön véletlenül a var, aránytalanul vérzik, alig lehet elállítani. Valami ételfoszlány szorult a fogam közé, társalgás közben lehetetlen kiszedni. Idegen lakásban aludni kényelmetlen érzéssel, mint a bármikor átjáratna bárki ezeken a szobákon. Rosszul fogni meg egy poharat, és már abban a pillanatban látni előre a döbbenetesen apró szilánkok robbanását. Apró bosszúságok, melyek rabolják időmet, kedvemet, és egyben kajánul emlékeztetnek, hogy íme élek.

Makó Ágnes, az egyik uszonya. Dezső bácsi ma is a fürdő felé tart, lassan evickél át a téren. Hurkás, rozmárforma testét nehézkesen vonszolja a bejárat felé. A pénztáros vicére nem mond semmit, nem mosolyog, nehogy meglássák kiálló szemfogait, csak kefe bajsz alatt mormog valamit. Pocakját tolvas latyog végig a repedezett betonon, kopott csíkos fürdőköpenyben, rálógó hasa a helyén tartja kinyúlt, sötétkék úszónadrágját. Amíg leúszza a kötelező 10 host, apró húnyargó szemét a fali órára függeszti, már csak 4, 3, 2, 1. Végre a szaunában ül szuszogva a gőzszagú padon, szőrös hasán összekulcsolva szőrös kezét. Hallgatja a főrozmár történeteit. A főrozmárhoz közel húzódnak a többiek, minden szem rátapad. Dezső bácsi különül, de kénytelen végig hallgatni újra és újra és újra ugyanazt a sztorit. A termálban elterül, a saktáblákhoz lebeg, néha játszik egyet, de inkább csak kibic. Ismeri a helyi vízi nagymestereket, amikor egy nagy páros összecsapásra készül, a büféig is elmegy a híre. Dezső bácsi néha lopva oda néz a fiatal fókákra, ahogy palack alakban fejest ugranak a vízbe, amikor kibukkannak fénylő testükről görögnek a cseppek. Nézi, nézi, aztán vállat von. Már az órát nézi, 5-kor masszázsra megy, aranykezű Marika asztalán, a dereka hálásan csikorog egyet. Fáj azért, de pár napig kibírható lesz. Dezső bácsi biceg végig a folyosón. Az egyik uszonya rövidebb és csálé. Lassan biceg. Fáj, fáj. De már részre sem veszi. 35 éve fáj. Kiterődik már azzal. Ha akkor, 35 éve mégsem ad gázt, vagy mégis jobbra kanyarodik egyel kisebb ívem, ha nincs az a csattanás, amire máig felébred éjféltájban, nem bicegne itt a folyosón. Nem bicegne sehol. Lendületesen menne boltba, haza, unokákhoz, feleséghez. Rózsát vinne névnapjára, ha a neve Erzsi lenne, és egész biztos Erzsi lenne, akkor november 19-én hozzá egy kis bonbon. Nevet gélne Erzsi, mit kell ekkora ügyet csinálni belőle, már 34 éve, mit kell ide rózsa, kihaltak már a lovagok. De Dezső bácsi tartja magát, tartja a szavát, tartja a hátát, ha nem fájna a hát, nem bicegne a fürdő folyosóján. Nem is járna elne. Lenne elég dolga. Dezső bácsi indul. Óvatosan lépked vizes kőlapokon. Felhorkan. A hajszárítóknál megint kint hagyták a piros felmosóvedröt a klórszagú vízzel, hogy megbotoljon benne. Pont úgy, hogy ő megbotoljon. Direkt hagyták úgy a szemetek. Pedig tudhatnák, hogy nehezen kerüli ki. Tudhatnák. Ide jár már 34 éve. Mégis direkt ott hagyják az útban, rohadt piros vödör. Bele kéne rúgni, de az egyik uszonya rövidebb és csálé. Inkább kikerüli.

Ennyi volt mára a beszédaktus a Tilos 90.3-on. Két hét múlva kedden ugyanebben az idősávban találkozunk, amennyiben tetszett, vagy amennyiben véletlenül éppen akkor ide tekeri valaki a rádió sávválasztó gombját, tekerőjét, fordító gombját, és búcsúzásképpen annyit szeretnék elmondani, bár lényeg, hogy ez nem egy beszélgetős, betelefonálós műsor, így egy hangként így saját magammal nem tudok vitatkozni, úgyhogy így nem szeretek véleményeket, meg vitatható vagy véleményes dolgokat megfogalmazni, de azt hiszem, hogy hálanaplót mindenképpen érdemes írni mindenkinek. Szóval, hogy optimista olvasatot, vagy pozitív, keresni a pozitívat, amennyiben, mert hogy a negatívat valahogy könnyebb észrevenni, vagy jobban kiugrik, és azért erőfeszítésből kerül a pozitívat észrevenni, talán, vagy jellemzően, de mindenképpen megéri hálásnak lenni, akkor is, hogyha erőfeszítésbe kerül. Szóval két hét múlva, addig is hálanapló.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffeintartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
2: Hallottuk Euronews hírét.
3: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bioron Sugar Daddy 79. adása. És én Balog Orsi vagyok, és köszöntöm a stúdióban Rutai Lilit és Solti Hannát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, lányok!
1: Mi köszönjük a meghívást!
2: Sziasztok!

0: És a mai adásban, ugye ti a Vénusz Projekt nevű feminista podcastet képviselitek itt, és a Barbie című filmről fogunk többféle aspektusból beszélni. És én azért figyeltem, hogy azért jöttetek nekem így be, mint ugye már ismertük egymást, korábban Hanna volt itt a nálam a stúdióban, hogy magáról a Vénusz Projektről beszéljen korábban. És megláttam egy posztotokat, amiben kritikákat, véleményeket írtatok le, hogy miket kapott a Barbie film, és akkor volt közte ilyen, hogy na már a 12 évesek körébe is kezdődik a feminista agymosás, vagy valami ilyesmi, hogy ilyen férfi gyűlölő filmet meg nem láttam, meg 3 napig nem volt M, sem, vagy ez nem, de, és akkor jutott eszembe, hogy akkor valószínűleg titeket is foglalkoztat ez a téma, mert akkor kezdtem el pont én is ezen így gondolkodni, tök jó lenne erről egy adást csinálni, és hogy nektek mik voltak így, vagy miért jutottatok arra például, hogy mondjuk ezt a gyűjtést megcsináljátok?
1: Igazából ezt a gyűjtést egy külföldi poszt inspirálta, Twitteren egy Technically Run nevű felhasználó volt az, aki csinált egy ugyanilyen gyűjtést angol nyelven, angol nyelvű egyes csillag, vagy hát egy csillagos kritikákból, és ezt a gyűjtést nekem 4 barátnőm küldte el, hogy Lili, ez neked biztos tetszeni fog, mert én amúgy sokat beszéltem előtte is a Barbie-ról, és ennek a feminista kritikájáról, társadalom kritikájáról. Ezért felmentem a port.hu oldalára egy 2,5 héttel a megjelenés után, hogy na itt az ideje, hogy megnézzük, hogy a magyarok mit írnak erről a filmről. És ezeket a mondatokat mind szó szerint vettem ki azokból, volt, ami tényleg csak ennyi volt a kritika volt, ami hosszabb volt, és csak kivettem a legjobb részét. Tehát, hogy ez abszolút egy ilyen kis mémelés volt, de hogy szerintem annak ellenére, hogy ez nagyon vicces, és hogy jól mutat egyébként Instagramon, tök sokat elárul a társadalomról, és arról, hogy a magyar társadalom is hogyan látja ezt a filmet, és igen, a feminizmust.
0: És hogy hol tart, igen, ebben a témában.
2: Illetve, hogyha feltesszük, már pedig feltesszük, hogy bár nem írja a Google, vagy nem jelzi a Google, de hogyha ezek főleg férfiaktól származnak, ezek a kommentek, akkor hol tart mondjuk a férfi társadalomnak ez a része Magyarországon. Persze az, hogy ki ír kommentet a port.hu-ra, az nem biztos, hogy jól lefedi a magyar férfiak gondolkodását, meg nem is szeretnék, vagy szeretnénk általánosítani, de mindenképpen szerintem a kommenteket néha érdemes olvasni.
1: Abszolút, bár mondjuk hozzátenném, hogy szerintem nem csak a férfiak kritikája érdekes, hanem az is, hogy a nők hogyan viszonyulnak ehhez a filmhez. Tehát míg a port.hu-nál ugye nincs nem megjelölés, néhánynál volt név, de a legtöbb az álnévvel készült, tehát hogy fogalmunk nincs, hogy milyen nemű az, aki írta, kivéve aki a kifütyült részről írt, ezt tudjuk kikövetkeztetni.
0: Igen, ezt tudjátok.
1: Igen, jó. De hogy egyébként szerintem tényleg az is nagyon érdekes, hogy a magyar nők hogy reagálnak erre a filmre. Mert hogy tényleg nagyon sok mindent elárul.
0: Hát abszolút, igen. És egy külföldi férfinek találtam meg egy olyan posztját, most persze nem találom itt a lementettek között, de majd mindjárt, aki mondta, hogy what an embarrassing, tehát hogy mennyire ciki ez az egész, hogy ezen kiakadtak a férfiak, és akkor azt mondja, hogy egy bunch of, nem tudom, milyen stupid kids, vagy valami ilyesminek neve, de hát ezt, és akkor ezt ő mondta férfiként, de hát mondom, ő valami amerikai csávó volt, ha jól emlékszem. És visszatérve a filmre, vagy mondjuk eddig is a filmről beszéltünk, de hogy konkrétan a filmre, én például a másodjára, amikor megnéztem, nekem egy csomó minden akkor esett le, mert ugye először annyira sok az inger, a vizuális, a mindenféle információ.
1: Jaj, de örök, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki többször nézte meg ezt a filmet.
0: Igen, és én még tervezem, hogy megnézem, hogy hát, ha még több layer leesik róla. Meg most már zene tetszik, tehát hogy így mindig más tetszik benne éppen. Én meg Ryan Gosling rajongó is lettem, ezt is bevallom, ezt így.
2: És szóval ez nem, igen, egy férfi gyűlölő film.
0: Nem, igen, szóval ez egyáltalán nem egy férfi gyűlölő film. És hogy pontosan szerintem az az erőssége a filmnek, hogy hogy így a Ryan Goslingon keresztül is, hogy behozza ezt, hogy meg hát így a maga a sztori, az egész sztori, az behozza azt, hogy valójában a férfiaknak is, ami nem jó, meg ami nehezíti az ő sorsukat, és amivel egyébként magyar kommentelőknél, ha már kommentelőkről volt szó, is találkozunk mindig, hogy jó van, akkor cipeljé majd te téglát, meg jó van, akkor ide. Tehát, hogy pontosan szerintem a feministák az egyetlen olyan nők, akik valójában segíteni szeretnének nekik, csak ők ugye ellökik segítő kezünket, mert a film is nagyon jól elmondja, hogy valójában ők is a patriarhátusnak ezektől az idejét múlt elvárásaitól szenvednek, és hogyha ezeket elengednék, és érzelmesebbek is lehetnének akár, meg stb. Stb., akkor mennyivel egészségesebben így újra definiálhatnák magukat.
2: Én ezzel teljesen egyetértek, mármint, hogy amit arról mondasz, hogy a patriarhátus és a kapitalizmus hogyan válik a férfiakkal is, és a nőkkel is, tehát hogy kollektívan az emberekre milyen terheket ró, meg milyen szerepelvárásokat ró. Azt, hogy ezt a filmnek sikerült volna megugrania, vagy valamilyen módon árnyalnia, én abban egy kicsit kételkedem.
0: Ugye mondtad, hogy neked nem egyértelmű.
2: Hát én azt gondolom a pop feminizmusról, a populáris feminizmusról majd a Lili fog tudni valószínűleg így történetileg többet mondani, de ez egy populáris feminista film vagy alkotás, ami egyébként nagyon jó, hogy elkészült, és Magyarországon szerintem meg így, tehát így a keleti blogban itt különösen más így a percepciója, mert hogy nálunk ez az irányzata a feminizmusnak gyakorlatilag nem létezik, tehát Magyarországon, meg talán Kelet-Európában máshol is. A feminizmus az megragadt így az underground kicsit szélsőséges irányba mutató, de mondjuk mindenképpen ilyen rendszerkritikus, radikális.
0: Igen, meg ilyen baloldalhoz is kötik.
2: Baloldalhoz köthető ilyen irányzatokban. És viszont ugye ennek megfelelően a pop feminizmusnak a kritikája is hiányzik, szerintem így a feminista diskurzusból. És én mondjuk úgy láttam, hogy amellett, hogy nyilván ez egy nagyon jó film volt, ez egy blockbuster, nem biztos, hogy számon kell kérni rajta, bármi ilyesmit lehet, hogy ez csak egy tök jó popfeminista film, ami könnyed és tök élvezetes, de bennem felmerült, amikor bementem a moziba, hogy oké, valamiért az alkotója 2023-ban egy női rendező készítette el ezt a filmet, és lehet, hogy akkor most végre látok egy filmet, ami önmagát és a filmipart így meghaladva vagy kikarikírozva, kicikizi a patriarhátust, a populáris feminizmust, pont ezeket az ilyen kontextus nélküli sablonos üzeneteket. Például azt, hogy lehetnél, ami csak szeretnél, ugye tudjuk a való élet tapasztalatából, hogy ez nem teljesen van így, vagy nagyon kevés ember lehetne az, ami szeretne, vagy lehet az, ami szeretne. És ugye ezek nagyon sok esetben csak még nagyobb megfelelési kényszert raknak a nőkre is. Én valahol vártam volna ettől a filmtől, hogy még ebbe a rétegébe is belemenjen, és elmondja, hogy például a Mattelnek ez az üzenete, ez miért, meg a feminizmusnak ezek az üzenetei, de azt is tudnám idehozni, amikor Beyoncé maga mögé vetíti, hogy feminist és girls run the world, és ő ott áll, de hogy az emberek, vagy mondjuk a vele azonos szociális státuszú, vagy ahonnan ő jön, nők, azok nem uralják a világot. Én vártam volna egy kicsit ettől a filmtől ezt a fajta kárpótlást, vagy hogy ezt is árnyalja egy kicsit jobban, és én ezt mondjuk nem feltétlenül kaptam meg, de az mindenképp elvitathatatlan, hogy teremtett egy ilyen jellegű diskurzust, ha akart, ha nem, szerintem szándékosan, és hát ezt nem lehet elvitatni.
1: Én viszont elvitatnám egy kicsit azt, amit mondtál, hogy már itt vagyunk, mert hogy nekem egyrészt voltak a filmben olyan pillanatok, amikor igenis kritizálták ezt, például amikor az anyuka szereplője, spoilerezhetek? Amikor az anyuka szereplője, amikor megpróbálják visszafordítani a Barbikat a patriarhátusból, Ken Lenből újra Barbie Len legyen, akkor felsorolja, hogy mennyire nehéz nőnek lenni. Igen, hogy ez a klasszikus popfeminizmus minden szuperből, hogy legyél egyszerre vékony, De mondd azt, hogy egészséges szeretnél lenni, de valójában vékony legyél, hogy tarts össze a nőkkel, de ne legyél túl csinos, mert akkor azzal megijeszted őket. Tehát, hogy egy nagyon sok ilyen ellentétet felsorol. Nekem például ez egy tök ilyen rész volt. És például, hogyha Beyoncé-t behozzuk, szerintem az is vitathatatlan, hogy az, amit ő csinál, amiatt nagyon sokan megismerték a feminizmus szót. És szerintem azzal, hogy a Barbie egy ilyen filmként megjelent, hogyha valaki nem annyira advanced feminista, vagy nem annyira van benne akár a pop feminizmusban, akár a radikális feminizmusban, akár bármelyik ágában a feminizmusnak, egy kicsit elkezdi megkérdőjelezni ezeket a dolgokat, egy kicsit elkezd rajta gondolkozni, és nekem a popfeminizmusnak pont ez a lényege, és ahogy mondtad, pont ez az, ami hiányzik Magyarországról, hogy beleugrottunk rögtön abba, hogy a feminizmus, mint társadalomkritika, a feminizmus, mint rendszerkritika, a feminizmus egy szociológia ág, gyakorlatilag egy társadalomtudományi ág, és kihagytuk azt, hogy amúgy a feminizmus egy tök fun dolog, ami mindannyiunkat érint, és amiről tök jó beszélgetéseket lehet folytatni, és ami amúgy lehet rózsaszín, vagy lehet fekete, vagy amilyen színűnek szeretnéd, hogy legyen, és hogy ez lehet benne viccelődni is, lehet benne komolyan beszélni is, behozhatod a traumáidat, de közben meg az egész lehet egy Dua Lipa táncjelenet.
2: Igen, meg lehet közérthetőbb, ezt elismerem.
0: Igen, és nekem nagyon hiányzott, amikor hazajöttem Brazíliából itthon, feminizmusból pont ez a popularitás, hogy úgy mondjam, pillanat. Szia, itt vagy élőben a Bioron Sugar Daddy-ben, mondjad.
3: Szevasztok! Egyetértek-e azzal, hogy a popfeminizmus az most már odáig jutott, hogy a férfiakat feminizálja?
0: Én mondhatok valamit gyorsan, egy mondatot, és átadom a lányoknak, hogy én szerintem annyiból, hogy azt mondja a feminizmus, hogy a férfiak is szenvednek attól, amit elvárt tőlük a patriarhátus, hogy mindig komoly, mindig határozott, mindig tetrekész, stb. És hogy szerintem a férfiaknak is azt szeretné a feminizmus megengedni, hogy érzés, jobban érezzenek, több érzésük legyen. És akkor átadom a lányoknak azt. És ha ez feminizálás szerinted, akkor igen, tehát hogy ennyiből.
1: Igazából én nem tudom pontosan, hogy mit gondolsz feminizálás alatt, de ugye a film is több esetben is említi azt, hogy a társadalom és a patriarchátus mennyire rossz a férfiaknak is, amikor Ken visszajön és azt mondja, hogy jó, én azt hittem, hogy a patriarchátus a lovakról szól, és így már nem is tetszik, vagy amikor a Mattelnek az igazgatója azt mondja, hogy de hányszor akartam
0: itt
1: én megcsiklandolni, megbeszéléseken, csak azt mondani, hogy csikizzük meg egymást. Tehát és szerintem a feminizmusnak nem csak a nőkről kell szólnia, mert hogy az, hogy társadalmi nyomás van a férfiakon, kihat arra, hogy ők hogy érzik magukat. A férfiak között sokkal nagyobb az öngyilkosság iráta. A férfiakon hatalmas nyomás van.
3: Megmondja, hogy érez magad, amikor... Megmondja, hogy te most hogy érez magad, és én erre gondolok, hogy valójában én nem láttam a filmet, de most így, hogy beszélgettek róla, szerintem a tradicionális férfi meg női szerep az sehol nincs benne, gondolom említve.
0: Hát azért, mert ez azt kérdőjelezi meg, hogy annak van-e validitása, mert
3: így
0: az élet egy örök változás.
3: Hogy ez a feminista vonal, az most odáig jutott, hogy nem csak a nőket szabadítja, hogy úgy mondjam fel, hanem a férfiakat is ugyanoda
0: felszabadítani szeretné, igen.
3: Igen. Tehát, hogy abszolút mindenben, nagyon mindenben, olyan kis cukik legyünk, olyan kis, tehát nekünk is megmondja, és aki pedig próbál ugye nem ebbe beleilleszkedni.
0: Te nem éreznéd jobban magad cukin?
3: Nem vagyok itt cuki.
0: De szerintem cuki vagy. Mától is cuki vagy, hogy betelefonáltál.
3: Ugye milyen cuki vagyok. Na, hát erről van szó. Szerintem nem szabad hagyjuk magunkat.
0: Na jó, de közben meg te is mondod, hogy mennyire a férfiaknak mennyiszer szenvednek attól, hogy túl vannak hajtva.
3: Nem mondtam. Én arra gondolok, hogy ez azért abban, korábban nem tudom, hogy a férfiak a szerepét így visszaredukálja a szereptől, hanem a jelenlegi társadalmi berendezkedés teljesen úgy van kialakítva, hogy ezek felborultak, elmosódtak, kirúgozottak. A férfiaknak valójában nem nagyon sok szerepe van hagyományos értelemben. Persze az is már kérdés, hogy mi a hagyományos férfi szerepe, mi a... Tehát, hogy ezek mind annyira... És mivel ezért olyan ködös, nincs nagyon jól megfogalmazva, ezért nagyon könnyű ezt aztán a végén átfújtani abba, hogy akkor ezt közelítsen afelé a cukiság felé, ami mondjuk a csajtisztikol nálad elfogadott, meg hogy hát most nézzük ezt a sok siklóválú gyereket, meg milyen, hogy öltöznek, tehát hogy Már a külső jegyeket kezdjük elveszíteni pasiként, és azt gondoljuk, hogy az a nagyon, nem milyen? Hát most szerintem azok már nőies fiúk. Tehát, na mindegy, ez más irány, csak én így érzem, hogy szerintem ez a feminizálás, ez most odáig artolt, hogy lassan el fog fogyni, hogy kit lehet még bele. Szerintem lehet, hogy jönnek a nyugdíjasok majd meg a gyerekek, nem tudom.
2: Szerintem... Most én Hanna vagyok, aki, aki válaszol.
0: Igen, de attól még válaszolhatsz egyébként, hogy ő is tudja hallgatni a kocsiba.
2: Szerintem, szerintem amit a, az úr, vagy úriember vázolt most problémát, az, az egyébként pont egy olyan szelete a populáris feminista diskurzusnak, ami miatt tök hasznos, és ami miatt tök jó, hogy vannak ilyen filmek, mert hogy ha csak segít erről a szóról való képünket, vagy erről a szóról való tudásunkat árnyalni, hogy mi is az a feminizmus pontosan, az már jó. Tehát, hogy nem árt, lehet, hogy először ilyen a fogadtatása, meg következőre is ilyen lesz, és következőre is ilyen lesz, de én azt hiszem, hogy a magyar közéletnek nem árt, hogyha jobban bekerül ez a szó a diskurzusba, és kicsit így ízlelgetjük ezt a szót, hogy feminista, feminizmus.
0: Hát igen, mert itt meg mindig ott tartunk, hogy a szőrös lábú macskás nő.
2: Akik elvárják a férfiaktól, hogy nők nőiesek legyenek, és átműtetik a gyerekeket.
1: Hát, csak szinklán gyűlölik a férfiakat.
0: Ez a minimum, igen.
1: Abszolút. Az én nem gyűlölöm a férfiakat, én pedig feminista vagyok.
2: Én senkit sem gyűlölök.
0: Én senkit sem gyűlölök, én azokkal mondjuk azt mondom, hogy nem értek egyet, akik akár nőként, akár férfiként ilyen iszonyú számomra mondjuk ki őszintén, én nem szeretem, ez a konzervatív, meg tradicionális, elmaradott elveket képviselnek, túlhaladott elveket képviselnek, mert én azt gondolom, hogy a világ örök változás, ugye ezt hallgattam már többször Salgótarjánban, ilyen 10 napos meditációkon, és ez így is van, és egyébként ez is elhangzik a filmben, azért is hoztam be, ez az egyik ilyen elhíresült mondat. Tehát haladunk tovább, már nincsen rabszolgasság, már nem skalpolunk embereket, már nincsen boszorkány, tehát egy csomó mindent elhagytunk, és így változik a világ, és most megint egy következő fázisba léptünk, mert kiderült, hogy ez senkinek se jó valahol. Ezek a beidegződések, amik vannak a társadalomban. És a telefonálónak annyit akartam mondani, hogy tudom, hogy nem te mondtad, de hogy nagyon sok férfi jön ezzel, és jogosan, hogy akkor neki kell még mindig a pénzt hazahozni. Ja, és akkor volt egy nagyon jó, átküldte nekem is egy barátom, hogy ez biztos tetszeni fog, van valami Hollywood News Agency, ez a csatorna címe a YouTube-on, és egy Greg nevű magyar srác csinálja, és ő csinált egy Ken monológot, és zseniálisan összeszedte benne, hogy legyél, nem tudom én, japán harcművész, nem tudom én, nyugati üzletember, de közben legyél önmagad, és nem tudom, tehát a férfiakra is egyébként tényleg iszonyú sok ilyen különböző elvárás hárul a társadalomban, és pont ezek, és tök jó, hogy ez a Greg is, ő egy ilyen értelmesebb fiú, ő erről így elkezdett ott a csatornáján.
2: Igen, szerintem azért azt lehet mondani, hogy most nem akarom a patriarchátus szót használni, hanem mondjuk legyen a kapitalista logika, ami mondjuk tehát, hogy a patriarchális rendszerek közé soroljuk, és mondjuk erősen oda sorolódik, de hogy a kapitalista logika, meg ahogy mondjuk a hatalomhoz állunk, meg ahogy igazából az életünket szervezzük, az nagyon sok szempontból egyszerűen ártalmas az egyes emberekre nézve, nem nagyon sok ember, aki nem rendelkezik azokkal az érvényesülési tulajdonságokkal, amikkel a világban érvényesülni lehet, a patriarchátusban érvényesülni lehet, a kapitalizmusban érvényesülni lehet, az szenvedhet könnyen, és végül is szerintem ennek a diskurzusnak nem egy megoldása van, hanem az a célja, hogy ezek ben egyéni szinten is, meg össztársadalmi szinten is, meg kisközösségi szinten is vizsgálatot tartsunk, önvizsgálatot, hogy nekünk mi komfortos, és hogy mi hogyan szeretnénk élni, mert hogy végül is ez a lényeg. De pont egyébként az, hogy a Barbie film kapcsán beszélgetünk erről, és ez most részben kérdés is lesz hozzátok, de nem akarom a riporteri szerepet átvenni.
0: De nyugodtan.
2: Én azért nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy van ez a tök elterjedt nézet, hogy hogy ugye valójában a reprezentáció, mi is újságíróként a Lidivel reprezentációval is foglalkozunk, vagy főleg azzal foglalkozunk, hogy ugye ez valójában nem tud valódi társadalmi változásokat elérni önmagában, hanem maximum fókuszt tud ráirányítani bizonyos problémákra, de nagyon gyakran kritizálják a társadalom tudósok az ilyen reprezentációval foglalkozó filmeket és egyéb művészeti vagy kulturális termékeket, hogy a reprezentáció milyen korlátolt, és valójában nem tud valódi társadalmi változást elérni. És szerintem ez a Barbie nagyon jól látszik, vagy a Barbie kapcsán inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon jól látszik egy ilyen reprezentációs korlát. Hogyha úgy veszük, akkor kipipál mindent, ami miatt kritizálni lehetne. Van benne nem tudom, afroamerikai Barbie, van furcsa Barbie,
0: ázsiai,
2: van ázsiai, van ugye egy nagyon fontos kulcsszereplő, aki nem mellékszereplő, aki talán latin-amerikai, de ugye ez így nincs kimondva
0: a filmben. A filmben nincs, azt igen, és interjúban hallottam.
2: Van kövér, vékony, van férfinő, van homoszexuális, ami miatt ugye erre hivatkozva tiltották be több országban is. Van egy ilyen kicsit non-binary karakter, vagy vannak többen. Tehát, hogy ilyen szempontból tök jó és tök fontos, csak ugye amit én hiányoltam belőle, hogy akkor jó, mi a következő lépés? És lehet, hogy egyszerűen az a megoldása, hogy nincsen következő lépés, mert ez egy film, és egy film ennyit tehet, értünk.
0: Hát vagy igen, vagy ez most arra, igen, ez most fel akarta így ébreszteni ezt a diskurzust, és akkor mindenki gondolja tovább, hogy...
1: Igen, szerintem egyébként, hogyha ezt tovább vitte volna, és pont azért tud a Barbie szerintem annyira sikeres lenni filmként, és iszonyatosan sikeres nemzetközi szinten,
0: igen,
1: mert hogy megmutatta ezt, de hogy nem ment át amúgy egy feminista aktivista filmé. Mert hogy szerintem, hogyha egy olyan film lett volna, és ez most csak egy vad tipp, hogyha egy olyan film lett volna, ami utána elkezd ezekkel a problémákkal nagyon mélyen foglalkozni, és 3 órán keresztül nagyon részletesen ezeket bemutatja, és megpróbálja megoldani, tizedennyien sem mentek volna el a mozikba. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, van nagyon sok ilyen film, és lehet, hogyha valaki megnézi a Barbie-t, elkezd utána érdeklődni, utána néz, megkérdezi a barátait, elkezd róla beszélni, elkezd más hasonló filmeket nézni, vagy sorozatokat a Netflixen, podcasteket hallgatni, akármi. Tehát, hogy szerintem nem feladata egy filmnek, hogy mindent bemutasson, és hogy minden problémát megkíséreljen megoldani, inkább csak az, hogy egy diskurzust, ahogy mondod, elkezd. Szerintem ez már alapból egy tök jó dolog.
2: Igen, meg hát nehéz is lenne patriarchátus kritikát egy hollywoodi Mattel megrendelésére készült, überkapitalista rendszeren belül megvalósult ilyen óriás gigabevételű blockbusterrel igazán hatékonyan.
1: Hát vagy egyébként 2 óra alatt.
2: Igen.
1: Tehát, hogy időkorlát is van.
0: Igen, de hogy közben meg ugye a blockbuster, tehát egyetértek veled, Hanna, de hogy közben akkor meg egy rövid filmen, amit filmklubokba mutatnak be, azzal meg még kevésbé lehet. Tehát, hogy...
2: Nem, tök egyetértek a szimbolikus reprezentációs szerepével, igen, ennek, inkább csak...
0: Ilyen paradoxon valahol, de...
1: Mert hogy például szerintem, hogyha még egy gondolat ennek, hogy nekem ami nagyon tetszett film, és nemrég jelent meg, az a cím, hogy Promising Young Women, és az nyíltan foglalkozik a nők elleni erőszakkal, a férfiaknak a problémáival, tehát ugye az kifejezetten egy feminista film, ami sokkal mélyebben belássa magát egyébként, hogyha jól emlékszem, jelölték is, és nyert is Oscart.
2: Magyarul ígéretes
1: fiatal nők. Nem tudom a magyar címét, mert hogy annyira nem volt róla diskurzus, és gyakorlatilag nincs, nagyon kevés olyan barátom van, aki nem feminista, és ugye a feminista beszélgetésekben kezdte el, vagy hallott róla, tehát hogy ez egyszerűen nem került be a köztudatba annyira, mint a Barbie. Közel sem. És hány olyan feminista film van, ami most eszembe se jut, mert hogy tényleg annyira nem lett egy ilyen világszintűen ismert dolog.
0: Igen, egy ilyen réteg dolog maradt, igen.
2: Igen.
0: Ugye az nézi meg, aki tele
2: amikor érdekel. Megírtam a film, tehát láttam a filmet a Disz bemutatón, és akkor másnap reggel megírtam a nagyon hangos kritikámat.
0: Igen, azt mondhatom, hogy a 4-4... Ja, már nem mondtad, jó, mert pont akartam mondani, hogy nem mondod, hogy Hannának olyan hálás vagyok, hogy a 4-4-4-be is beviszi ezeket a témákat, hogy az aklatás nem egy tánc, stb. Ez a te sorozatod volt. Köszönjük meg
2: szépen,
0: sok minden téma.
2: De a Lili cikkeit is olvassátok ugyanolyan serényen.
0: 4-4-4-en?
2: Akár ott is.
0: Ó, igen. Na, szuper, gratula.
2: Szóval, hogy azután egy-két héttel van egy Asszony Sugyorgó nevű Facebook csoport, nem tudom, hogy ismerős.
0: Hát hallottam már róla, de azt hallottam, hogy nagyon jellegolja, hogy
1: De én most nem nyilvánítok véleményt, de az volt a lényeg, hogy úgy voltam vele, hogy hát, hogyha meg akarom tudni, hogy mondjuk ez a alsó-felső középosztálybeli
0: magyar
1: viszonylag fiatal nőknek mi esett le ebből a filmből, és mit tudnak elmondani róla, akkor az a tökéletes hely, úgyhogy feltettem egy kérdést. Nem mondom el, hogy milyen kommenteket kaptam.
0: Mert én azt hallottam, hogy ott nagyon küldik egymást basalni az asszonyok.
1: Durvább volt, mint kitenni magam bármelyik Facebookos 444-es kommentelőnek. Tényleg.
0: Jó.
1: Mi a Venus projekttel valahogy védettek vagyunk, mert szerintem annyira, ha bár elég, szerintem elég jó számú Facebook követővel, meg Insta követővel, meg hallgatóval rendelkezünk már, de valahogy megmaradtunk sokak szemében olyan réteg cuccnak, hogy nem kapunk szerencsére ilyen kommenteket, meg leveleket, vagy legalábbis nagyon keveset, de hogy ott meg itt tényleg az jött le, amit ti mondtatok, és akkor ezzel már így utólag bennem is árnyalódott a dolog, hogy nagyon sok, tehát ennek a közegnek tényleg ez most így végre átütötte a falat sok szempontból, és hogyha ő csak annyit fog ezután mondani, hogy mert félreértés nehézség, van, aki boldog attól, hogy mosogathat és gondoskodhat a férjéről.
0: De hétköznapi Barbie, ez is benne van a filmben, igen.
1: Tehát, hogy aki nem boldog ebben, az azt tudja majd lehet ezután mondani, vagy lehet, hogy nem, de legalább elgondolkozik rajta, hogy tulajdonképpen én nem is vagyok boldog így, és inkább elmegyek és tanulok valamit.
0: Igen.
2: Hát vagy hogyha nem is önmagáról, de azt tudja mondani, hogy ja, amúgy van egy unokatestvérem, akit eddig teljesen hülyének néztem, de valójában nem is annyira butaság, amit ő csinál. Úgy vagy egy kicsit megijedőbb lesz a társadalom felé, hogy lehet, hogyha amikor következőre felszáll a 18-as buszra, akkor nem néz nagyon csúnyán arra, aki tiszta rózsaszínban van, vagy férfias ruhákban nőként.
0: Igen, hát és arról nem is beszélve, hogy most már olyan posztokat is láttam, hogy nagyon sok nő lép ki a bántalmazó kapcsolatából a Barbie film hatására, és akkor ilyenkor mindig eszembe jut egy barátnőm, aki mondja, hogy ő vidéki városban nézte meg, mert elutazott hont azon a hétvégén, és akkor ezt a barátnőjével, hogy akkor valamit csináljanak, és hogy így a film, mit tudom én, első harmadában egy nagy darab palígyaka, de kitolta maga előtt a filmről a barátnőjét, és hogy így az jutott eszébe, hogy te Jézusom, ez a nő mit fog most otthon kapni, tehát hogy vagy, és hogy nem tudom, lehet, hogy szegény ő találta ki, hogy menjenek el megnézni, vagy nem tudom, de hogy mondta, hogy egy nagyon mérges fejjel vitte őt ki a pasi, és akkor amikor ezt a posztot olvastam, akkor rögtön ez a sztori ugrott be, hogy
1: hát figyelj, ha ez tényleg így van, hát akkor az nagyon jó, vagy nem hát, tudom, hogy ezek mennyire hiteles, nem is csak, hogy kutatások, hanem egyáltalán így a vallomások az egyes emberektől, nem én leszek az nyilván, aki ezt megítéli, de hogyha ez van ilyen mérhető hatása ennek a filmnek, hát az nagyon jó.
2: És szerintem nem is kell egyébként bántalmazó kapcsolatokig elmenni, nyilvánvalóan ez egy tök extrém eset, és tök jó, hogyha ez történik, de hogy például azt hiszem a Cosmopolitan vagy a Glamour, az angol nyelvű oldal rakott ki nemrég egy olyan cikket, hogy a nők a párkapcsolatuk tesztjeként használják a Barbie filmet, elviszik a pasiukat a moziba, és megnézik, hogy hogyan reagálnak rá, mert hogy az, hogy egy férfi hogyan reagál erre a filmre, tényleg nagyon sokat elmond arról, hogy mennyire magabiztos, mennyire kényelmes a saját férfiasságában, vagy mennyire így minden külső hatástól
0: megreveg
2: és retteg, igen.
1: Igen, az azért nekem mindig egy baromi érdekes tanulság, hogy bármilyen társadalmi változás nem hogy küszöbén, mert nem, hanem csak amikor csirájában elkezd kibontakozni, akkor mennyire mindenki a már jól megszokott szerepelvárásait elkezd így félteni, és fogalkörömmel ragaszkodik hozzá, mint ahogy én például az előzőbe telefonáló szavaiból is egy kicsit ezt vettem ki, ezt a hozzáállást, mert nincs semmi baj, ez egy érdekes, vagy van baj, vagy nincs, de ez inkább egy érdekes jelenség, szerintem.
0: Igen, meg hát az az igazság, hogy nekik is tulajdonképpen olyan szempontból nehéz dolguk van, hogy a nők között is baromi sok az a patriarchális beállítottságú nő, aki szeretné, hogy eltartsák, szeretné,
1: hát
0: hogy fizessenek neki.
1: Igen, így az elmúlt, hát nekem 40 évben.
0: Egy barátnőmmel vitatkoztam
1: 150.
0: Még a... Hát igen, sőt, szerintem valójában az én 500. elméletem szerint, igen, sokkal régemeket, szerintem ez a korai kereszténységhez van ennek köze, ahol a nőnek meg lesz maga a helye, ami mostanáig körülbelül most kezdett el omladozni, vagy így az elmúlt 100 évet, tehát hogy szerintem ott a római birodalom bukása után gyakorlatilag elkezdődött ez a folyamat. egy barátnőmmel vitatkoztam ideig a metrón, aki, vagy nem vitatkoztunk, csak hogy ilyen eszmét cseréltünk, aki szintén mondtam neki, hogy te figyelj, te egy totál privilegizált nő vagy, tehát életedben nem kellett munkahelyet keresned, én most lehet, hogy hallgat minket, de nem fog rám haragudni, mert mondtam neki, hogy lehet, hogy erről beszélni fogok az adásban. És hogy ő is mondja, hogy ő imádja, ha kinyitják előtte az ajtót, és imádja, ha fizetnek neki. És akkor most akkor az ember legyen ilyen gonosz, aki én ezt most így el akarom tőled venni, és ne, igenis legyen olyan világ, hogy előtted soha senki nem fogja többet kinyitni az ajtót. Szóval csak én nem tudom, hogy neki ez mit ad. Tehát persze magamban közben nem értem, hogy ez miért jó neki, mert nekem is van karom, amivel ki tudok nyitni egy
1: szerintem
0: ajtót.
1: Szerintem egyébként, tehát hogy nincsen semmi probléma az, hogyha így gondolkozik önmagában. Inkább azzal van a probléma, hogy jelenleg a társadalom nem engedi meg azt, hogy fekete-fehéren kívül gondolkozunk. Tehát, hogy igen. A világ nem az van, hogy vagy kinyitják nekünk az ajtót, és van családon belüli erőszak, és a nők nem kerülhetnek vezető pozícióba, vagy a férfiak is mind női ruhát hordanak, és minden gyerek tanulszemű. Tehát, hogy van a kettő között nagyon sok réteg, és egyébként egyrészt mindenki a saját életét formálhatja, másrészt pedig valószínűleg nem fogja a barátnődet érinteni azt, tehát, hogy valószínűleg ő meg fogja találni magának azokat a férfiakat, akik kinyitják neki az ajtót, akkor is, hogyha Amerikának női elnöke van, vagy Jézus Istenem egyszer Magyarországnak. Tehát jó, szerintem inkább azt kéne... tehát, hogy nem arról kéne vitatkozni, hogy, mert hogy nem most a te vitádat akarom elvitatni tőled, tehát, hogy nem arról kéne a diskurzusoknak szólni, hogy miben fog az én életem megváltozni, hanem abban, hogy miben tudunk segíteni másoknak abban, hogy ők is ki tudjanak teljesedni, és hogy meg tudják találni, hogy nekik mi az ajtókinyitás, mi az, amit ők szeretnének akár egy kapcsolatban, akár a munkahelyükön. Abszolút. És hogy a mostani patriarchátus és kapitalizmus által elkészített dobozok, amikben nagyon könnyű belemászni, ezt akadályozzák.
2: És szerintem egyébként ez az individuális boldogulás is egy ugyanilyen doboz, tehát hogy tök fontos, amit a Lili mond, hogy akkor itt az ideje megpróbálni nem a kapitalista rendszereknek megfelelően individuálisan gondolkozni, és azon, tehát hogy tök jó, igen, az, hogy lehetek, aki akarok, ugye ez nagyon sok mindentől függ, hogy ez tényleg így van-e, keveseknek, privilegizált felső-középosztálybeli fehér embereknek megadatik sokszor ez a lehetőség, sokszor nem tudjuk most ezt így visszabontani, de hogy szerintem egy tök fontos kritika, hogy lehet, hogy akkor az individualitást, mint olyan, azt el kell felejteni, és akkor meg kell próbálni közösségekben gondolkozni.
0: De szerintem ez sem fekete-fehér, tehát hogy én mindig azt érzem, hogy én úgy egy ilyen szektának nem szeretnék a tagja lenni, ahol így el van döntve, hogy a közösség most ezt akarja, Orsi, és akkor mész, hanem hogy én hiszek egy ilyen ideális világban, tudom, lehet hülye vagyok, amiben közösségekben vagyunk, igen, tehát hogy semmiképp sem ez a holtomiglan, holtodiglan, esküvős, nem tudom én, micsoda, rákényszerítve az emberek, vagy én ezt rákényszerítésnek érzem magam szempontjából, viszont elismerve a közösségen belül azt, hogy mindenki más, és ettől vagyunk tök színesek, és hogy tehát, hogy én nem tudom, ilyen létezik-e, de hogy én tök
2: ezt szeretném. A korunk nagy dilemmája, mármint, hogy amiben most épp élünk, hogy akkor hogyan lehet rendszereket, fennálló rendszereket megváltoztatni úgy, hogy közben individuálisan is boldogok legyünk, és közösségként, társadalomként is tudjunk valós változást elérni, és megmaradni egy közösségnek, és felkarolni azokat, akiknek mondjuk nehezebben megy ezen a rendszeren belül valamiért az érvényesülés. És ez tök nehéz.
0: De jól lenne, remélem a New Age-ről fog szólni.
1: És egyébként, hogyha visszakötjük mindezt a Barbie filmhez, mert mégis csak arról beszélünk elsősorban, hogy nekem szerintem ez is egy üzenete volt, hogy ott ugye nagyon egy női közösség van. Uh-huh. Ugye nők vannak a parlamentben, és megfogják egymás kezét a pink overájukban, amikor visszaszerzik az alkotmányt, és hogy az egész egy ilyen minden este pizsibuli, de hogy ez egy olyan közösség akkor, amiből a férfiak szorulnak ki. És hogy ebben akkor a férfiak lesznek olyan helyzetben, hogy viszonylag sebezhetőek lesznek, vagy hogy fogékonyabbak a toxikus maszkulinitásra. Fogékonyabbak arra, hogy akkor vegyük el a nőktől mindezt, és csak szolgáljanak ki minket sörrel. Fogékonyabbak arra, hogy olyan elveket is magukévet tegyenek, amikkel amúgy nem értenek egyet, lásd, Ken csak a lovak miatt akarta a patriarchátust. Tehát, hogy szerintem ez így abban is lehet, tehát a film ezt is bemutatja, hogy attól még, mert akkor egy ilyen nagy női közösség lesz, nem lesz tökéletes a világ, és nem lesz mindenki boldog.
0: Igen, de egyébként ugye szerintem arról is van benne szó, amikor azt mondja a végén, vége felé már a Barbie, hogy igen, az nem oké, hogy minden este női buli legyen. Igen, tehát hogy van közöttük egy ilyen párbeszéd.
2: Tehát, hogy lényegében itt, és szerintem ez is egy jó kritikai éle, és akkor lehet, hogy meg kéne még egyszer majd nézem a filmet, vagy megfogom, hogy ugye, ha a matriarhátusban gondolkozunk, akkor azt nem lehet egy-egyben úgy megcsinálni, hogy a kapitalista patriarchális rendszernek a szereplőit nőkre helyettesített be, mert igen, attól még a rendszer maga az nem lesz egy matriarchális rendszer. Tehát, hogy nem attól lesz valami egy női rendszer, vagy nem attól dől le a patriarchátus, hogy behelyettesítem az X szereplőket nőkre, és valójában megvalósítom pontosan ugyanazt a rendszert.
0: Tehát,
2: hogy működhettek a világ különböző részein ezer éve a matriarchális rendszerek, de hogy felteszem, nem így.
0: Hát igen, de mondjuk én erre mindig a Finnországot, meg Svédországot szoktam példának hozni, ahol ugye a kormánynak a többsége nőkből áll, és nekem eléggé ilyen ideális világnak tűnnek ilyen jóléti szociális háló, stb. Juttatások szempontjából, tehát hogy szerintem ennyit, és az a Future is female mondat is, amit szintén sokan félreértenek, és azt hiszik, hogy most akkor mi fogjuk megégetni a férfiakat, és csak nő marad.
2: Jönnek a nem váltóvodások.
0: Igen, vagy visszajönnek a bosszorkány égetések korszaka, csak most a nők égetik el a fel, nem, hanem hogy ez a több női energia kéne ezekre a fontos döntéshozó pozíciókban.
2: Úgy hagyományosan nőinek hívott, de hogy valójában nyilván a férfiak attribútuma is lehet a gondoskodás, és a figyelmesség, és az érzelmek.
0: Hát és ahogy egyébként az így, tehát hogy most, hogy fiatal férfiak, van egy kollégám, aki múltkor egy online meetingre úgy jelentkezett be, hogy a baba hordozó ott volt égett, és tehát egy dobtam neki a puszikat ott a kamerában, imádlak, hogy ez egy tegyen, és hogy ő nekik is jó, és hogy látszott rajta, hogy ott olvadozik ott a babával, meg ízé, szóval, hogy ezek tök természetes dolgok, és ha benn gondolok, hogy az én időszakom, hát ugye én idősebb vagyok, mint ti, hát a apám még generációt szóba nem jött, hogy ilyen baba hordozókkal mászkáljanak 80-as, vagy nem tudom, 90-es évek elején, szóval hát nem elképzelhetetlen volt, és ezek is ilyen mostani változások gyakorlatilag, és a férfiaknak is jó. Tehát a kedves betelefonáltat, hogy ilyenekre gondolunk, és ha most neked az is elfeminizálódás, hogy egy apa bébi hordozóval jár, akkor neked nem lesz valószínűleg egy jó vonal, de hogy nagyon sok férfi meg ezt élvezi, amikor ezt megengedi magának, hogy érez. És egyébként a filmben is van egy nagyon jó mondat, ez a Supreme Courtnek az elején, ott a női legfelsőbb tanács buliában mondja az elnök nő, hogy én megengedem magamnak, hogy én emotional legyek és logikus, és hogy ez is egy ilyen üzenet így a férfiának, hogy ha ti is megengeditek így az emotion, az érzéseket is, akkor attól még nem lesztek kevesebbek. De hogy én is mondjuk, ha belegondolok a saját életembe, hogy mennyire változott a férfi ideálom. Tehát én 25 évesen férjhez mentem, és még a férjem az egy ilyen nagyon májos, ilyen mackós, még ilyen pocakja is volt, és akkor még én is úgy voltam, hogy a férfinak annak legyen hassa, meg a nem, na mindegy, most ez csak ilyen részletkérdés, de hogy az utóbbi időben meg azt veszem észre, hogy így rettegek az ilyen nagy darab paliktól, mármint úgy, hogy annyira nem vágynék egy ilyen nagyon vonalas, ilyen túl komoly, meg igen, szóval azt szeretem, hogyha egy ilyen mosolygós egy férfi, most például dolgoztam egy ilyen mosolygós rendezővel, ezt is jó, hogy így bemondom, mert ha hallgatja, akkor rögtön mindegy, szóval, hogy imádom az ilyen palikat, aki ilyen jókedvű, és ilyen mosolyos, ilyen tök jó energiája van, szóval, hogy most meg már én egy ilyen palira vágyom.
1: Tehát, és szerintem tök jó, hogy ezt kimond, mert nem tudom, hogy pont így a Tilos Rádió hallgatóinak kell ezt hallania, de hogy pont egy barátnőmmel beszélgettem Andrew Tate kapcsán arról, hogy nagyon sok fiatal fiú azért vonzódik az ilyen túl macsó, a nőket gyakran degradáló ideálhoz, ami számukra sem egészséges, mert hogy ehhez hozzátartozik akár étkezési zavar, vagy testképzavar, hogy még nagyobb izom kell, még több súly, bármi, akár egy ilyen tőlük idegen viselkedés, mint ahogy akkor a nőket ledegradáljuk az osztályteremben, lecsitegjük őket. Tehát nagyon sokan ezt azért veszik fel, és ezt amúgy tapasztalatban mondom, mert Andrew Tate-ről írtam pont a 444 cikket, és annak kapcsán sok fiatal fiúval beszéltem, aki követte a videóit. Tehát itt sokan azért követik, mert azt gondolják, hogy minden nő ezt szeretné. Ja. Egyáltalán nem igaz, a nők nagyon-nagyon sok színűek, és másrészt pedig jó, hogy nyilván nem leszek párkapcsolati pszichológus, de hát az se jó, hogyha valaki felvesz egy ilyen szerepet. Tehát, hogy tök fontos kihangsúlyozni azt, hogy amennyire sok színűek vagyunk, annyira sok színűek a vágyaink is.
0: Igen, szerintem. Igen, és én is ezért hoztam be ezt az én saját példámat, mert hogy én is kaptam már meg ezt haveroktól, hogy na jó van Orsi, de most te itt mindig itt mondod itt a feminista dumádat, de azért a csajok azért csak ez ilyen, mindig a nyertes, nem tudom, milyen menő palikra buknak, és akkor mondtam neki, hogy nekem például nagyon sokat változott erről a koncepcióról, hogy ki ez a nyerő pali elmúlt 20 év alatt az elképzelésem, szóval, hogy
2: és testkép szempontból amúgy szerintetek milyen volt a Barbie? Mert mondjuk nekem pont, mivel megint csak Blockbuster és a világ két legszexibb emberrel szerepel, a két fő szereplője, ezért nem volt ilyen elvárásom. Hogy, de, mert hogy egyszer, mintha lenne benne egy viccelődés arról, hogy nem lehet pont a film így önmagára gyakorol kritikát menet közben, hogy hát a Margot Robbie nem alkalmas arra, hogy bemutassák, hogy néha Barbie is ronda, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, van egy ilyen kiszólás.
1: Igen, az van, hogy Margot Robbie így fekszik a földön, hogy és egyébként már nem vagyok annyira gyönyörű, és akkor megszólal a narrátor, hogy talán ide nem Margot Robbie volt egyébként a legjobb választás.
2: Igen, de mondjuk ilyen szempontból tök érdekelne a nem tudom, az emberek, a közemberének a hozzáállása, vagy véleménye a filmről, most ehhez nem vagyok jó helyen épp, hogy a közemberének a véleményét meghallgassam, hogy így mondjuk így a testképet és igazából a diverzitást mennyire fedi le. Mert nekem volt pont egy olyan hiányérzetem, hogy mivel nem eléggé árnyalt a film, ezért igazából az történik, hogy a két főszereplő, akik történetesen két gyönyörű, egy gyönyörű fehér heteró pár igazából, hogy így az ő problémáikat meghallgathattam, meg ugye Ryan Gosling, tehát hogy Ken problémáit és a Kenhez hasonló férfiak problémáit hallgathattam meg, de hogy nagyon érdekelne, hogy már esetleg eljutna a film, mondjuk ez, nem tudom, Indiába egy nagyon szegény közösséghez, akkor ők mit gondolnának erről a filmről, mennyire látnák benne meg egyrészt magukat, mind akár testképileg, vagy fizikai értelemben, mind társadalmi értelemben.
0: Na, majd megcsinálják a bollywoodi változatot, meg. És szerintem egy olyan változatot, amiben mindenkinek a problémája benne van, nem lehet csinálni.
2: Tehát persze, ezt a brazíloknak is mondtam. Látják-e? Megint csak. Tehát, hogy de ez egy tök fontos gondolat, és ezt is a Lili ugye mondta, vagy pedzegette az előbb, hogy viszont adhat ötleteket az embereknek, akik egy kicsit szerencsésebb helyekre, vagy kapitalista értelemben szerencsésebb helyekre születtek, hogy kvázi nem, a lenyúljanak az nem egy szerencsés kifejezés, de hogy tudják segíteni, vagy meghallani a problémáit azoknak az embereknek, akiknek nem ezek a legnagyobb problémáik, mondjuk, hogy narancsbőrös a fenekük.
1: Szerintem így egyrészt az első részére reflektálnék a mondatodnak, hogy azt nem tudom, észrevettétek el, így a külső és a kinézet kapcsán, hogy amikor Margot Robbie, ugye a főszereplő Barbie, akkor egy ilyen csodálatosan gyönyörű. Nekem a film fénypontja így kinézetileg az volt, amikor táncolnak este, és tényleg úgy néz ki, hogy ilyen ragyog, csodaszép, amit minden nő szeretne. Igen. És a filmben, ahogy emberesedik, ugye az lesz a film vége, hogy emberré válik Barbie-ból, egyre kevésbé ez az ilyen ragyogott. Tehát a végén egy nagyon szép nő lesz. Tehát az elején egy tökéletes baba. Igen, tehát az elején egy tökéletes baba, egy elérhetetlen szépség, míg a végére emberként pedig csak egy szép nővé válik. És hogy ez egy nagyon, szerintem ez egy tök szép vonal volt az egészben, hogyha ebbe valaki, vagy valaki ezt észreveszi és belegondol, akkor az, hogy egy ilyen tökéletesség az az emberek számára elérhetetlen. És nekem ez például egy tök kedves, ilyen kis elrejtett jelentés
2: Barbie,
1: volt.
2: Barbie egyébként az emberek számára elérhetetlen, ugye?
0: Igen, de mondjuk ezt a kamaszlányok is elmondják neki, amikor megérkezik ilyen, és itt van Barbie, igen, előttetek, és akkor a csajok ilyen halálizé lefitymáló fejjel, hogy ja, te vagy a felelős az önkép zavaromért. Tehát, hogy ezt azért úgy megkapja ott abba a kis kaja, fast food, nem tudom én, milyen kajádába ott az arcába, hogy gyakorlatilag mint 40 éve vagy felelős a nőknek az étkezési zavaraiért, meg stb. És akkor itt ez meg semmisül, vagy ki húzonnét. Szóval, hogy nekem pont ugye ez is tetszett a filmben, hogy, és, ezek, és ez, ezért sem a Barbie, tehát hogy akkor, amikor a Barbie, szerintem mindent nagyon fontos az életben, hogy a saját kontextusába tárgyalni, és akkor, amikor a Barbie-t 59-ben, vagy mikor kitalálták, akkor az volt, hogy előtte ugye csak csecsemő babákat gyártottak, hogy anyát játszhattak a kislányok, és akkor ez volt egy marha nagy változás a nők életében, hogy nem te lehetsz ügyvéd is, meg lehetsz banki ügyintéző, meg orvos, meg íze, és akkor viszont még ez nem volt téma, hogy most akkor kövérek is legyünk, meg ilyenek is. Tehát, hogy így haladt a világ, és most már ott tartunk, hogy most már az is belefér, hogy ne legyél tökéletes, de akkor ezzel még nem kellett számolni. Tehát szerintem ezt nem lehet az 59-es Barbie számon kérni, hogy miért volt vékony, és akkor ma már tehát állítólag ezen is nem tudom, mert nem barbizom, meg igazából soha nem barbiztam, de hogy gondolom vannak ilyen kövérebb barbik is, nem tudom, ez talán
1: hát, tudjátok, hogy... irreális testalkatú barbik, vagy mondjuk kerekesszékes barbik, na, vagy színes van, bőrű van, barbik.
0: Tudom, hogy van, igen.
1: Tehát, hogy az biztos, hogy lett egy ilyen inkluzivitás a Mattel részéről, de hogy ettől függetlenül szerintem a Mattelt sem kell isteníteni.
0: Persze.
1: Még mindig egy kapitalista hatalmas cég, nem kell tőlük elvenni, hogy megváltsák a világot, arra ott vannak az emberek és a civil szervezetek, és a kormányok, akiknek erre figyeljek. Ja.
2: Igen, tehát, hogy itt megint csak a reprezentációs korlátok, hogy így nem lehet elvárni ezt egy filmtől, persze, ez nem egy rendezőnek a dolga.
0: Igen, és akkor most kedvenc Ryan Goslingomtól meghallgatunk egy számot, I'm Just Ken, mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, itt is vagyunk, Ken csodálatos dala után. És ha már Ken dalát hallgattuk meg, akkor ugye van a filmben az a mondat, amikor azt mondja, hogy azt mondja neki Barbie, hogy azt mondja Ken, hogy de nincs olyan, hogy csak Ken, csak azt mondja, hogy Barbie és Ken. És akkor mondja neki a Barbie, hogy de Ken, tudd meg végre, hogy ki Ken. Mert lehet, hogy nem a barátnőd vagy a házad, vagy a bundád. Lehet, hogy a dolgok, amikről azt hitted, hogy önmagaddá tesznek, nem tesznek azzá. És akkor utána, hát ez pontosan nem tudom, hogy ledobja a bundáját, az emeletről, és akkor azt mondja, hogy I'm Ken. Tehát, hogy nem tudom, most így öntudatra ébred, gondolom, ezt akarja jelenteni, de aztán ugye ezek azok a léerek, amiket beszéltünk, hogy nem tud mindenbe belemenni a film, meg lehet, hogy nem is akar, de hogy, tehát, hogy végül is valami ilyesmi is benne van, hogy akkor ő ott úgy öntudatra ébred. És én szerintem ez is egy ilyen fontos üzenet, ebben, hogy ez tényleg nagyon sok férfi hiszi azt, hogy ilyen tárgyak, az nagy autó, meg a nem tudom.
1: Hát ki milyen. Hozta létre a materiális rendszereket? Hát ki építette föl őket? Mármint, hát bocsánat.
0: Hát mi nem nagyon szólhattunk akkoriban bele a világ folyásába, ha jól tudom, amikor ez ki lett találva, úgyhogy...
2: Igen, de szerintem ez megint pont egy olyan dolog, ami mindkét nemet egyformán érinti, mert hogy nem csak a férfiak gondolják azt, hogy a kocsim tesz engem, és a bundám ja, tesz persze. engem, és a házam, és a csajom tesz engem, hanem a nők is gondolják azt, hogy amúgy a csávom tesz engem, a ruháim tesznek engem, a...
1: És a kocsim.
2: A kocsim.
0: Hát meg az, hogy ha már azt gondoljuk, hogy ha már a női-férfi relációról beszélünk, akkor az, hogy mondjuk egy nő nem hajlandó beülni mondjuk egy akármilyen autóba, mert már ilyet is hallottam, de nem a sajátjába, hanem a pasiénak nem mindegy, hogy milyen. És akkor ugye itt érezhet a pali egy elvárást, hogy akkor nekit villantani kell. Úgyhogy ezt, ahogy te is mondtad, Hanna, szerintem abszolút egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, és akkor úgy vetjük le szépen láncainkat, ki milyen érettségi fokkal, vagy milyen lelki állapottal rendelkezik, meg ki mennyire határozottan, meg ez függ nagyon sok ilyen családi háttértől, hogy ki miből jön, hogy volt szocializálva. És akkor szerintem azért így, de én azért így látom, hogy ez egy folyamat, vagy szóval én azt gondolom, hogy ez most már nem megállítható talán.
1: Igen, ez a mondat szerintem egyébként nem feltétlenül egy ilyen, vagy gender kérdés, de utálom ezt a kifejezést, de mindegy, értitek, hogy mire igen, gondolok, igen. Hanem ez egy fontos társadalmi kérdés, vagy ez éppen egy fontos dilemmája, vagy pont, hogy nem eléggé dilemmája a társadalmunknak, és ilyen elég bugyuta, de egy fontos társadalomkritika, vagy egy ilyen fontos alapkő. Szerintem egyébként most így vicces, hogy mennyire kritizálom úgy a kapitalizmust az egész adás alatt, hogy hát közben nagyon, a szellemi termékem eladásából élek, tehát hogy ennél tényleg nincsen kapitalistább dolog gyakorlatilag, mint hogy
0: hát mindenki abból él, hogy valamit elad.
1: De hogy pont ezt akarom ezzel mondani, hogy így nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehéz nem egy kapitalista rendszerből kritizálni manapság a kapitalizmust, hiszen ebben szocializálódunk, tehát hogy globálisan a világ így működik, és hogy nem, tehát nem várható el, amit te mondtál, hogy így nem, tehát hogy ezek irreális elvárás lenne, hogy az is szerintem, hogy ne akarjak egy jó kocsit azért, mert szép dolgokat akarok az életemben, amik jól működnek, megtehetem ezt, hiszen, tehát hogy nem kell nekem kivonulni a rendszerből. Pont erről is van szó, hogy egyénileg valójában nem lehet megváltoztatni a rendszert, törekedni kell rá, meg lehet, meg kell gondolkozni, meg sokat olvasni, meg filmeket nézni, meg zenét hallgatni, de hogy a színházba járást kihagytam, az nagyon fontos.
0: Igen.
2: De podcasteket igen. hallgatni nyilvánvalóan, azt is kihagytad, Hanna.
1: Ez projekt podcastet hallgatni nagyon fontos. De hogy Hogy igen, tehát hogy mi, ahogy tök rossz, hogy Ken a bundája alapja, Kent a bundája teszi Kenné meg a kocsia, amellett nem kell lelkiismeret furdalást kelteni Kentben, amiért sem Barbie-ban, amiért így él, mert hát természetes, nézzünk körül magunk körül.
0: Igen.
2: Amúgy tök érdekes, most esett le, hogy erről beszélünk, hogy ebben a jelenetben, utána amikor Ken felfedezi önmagát, hogy így, igen, én Ken vagyok. Én Ken vagyok egyszerűen, akkor a következő képkockában már egy olyan pulóverben jelenik meg, amire egy ilyen kis szójátékkal rá van írva, hogy I am Ken-off. Ugye a Ken és az enough, mint elég szónak a keveréke. És ugye ez is ugye egy ilyen materiális dolog, tehát hogy egy pulóvert magára vesz, amire ez van ráírva. Nyilvánvalóan a kínai piacok, vagy az ilyen kínai gyárak hirtelen elkezdtek
1: mert
2: tömegével kipumpálni. Persze.
1: Van, azt hiszem, hogy valamelyik, nem akarok reklámozni, de hogy valamelyik ilyen
2: Instagram hirdetéseik tele vannak vele. Tehát hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor rögtön, ahogy megjelenik egy ilyen szlogán, vagy egy ilyen kis motto, akkor ezt pulóveren szeretnénk, és sapkán szeretnénk, és...
1: És 3 éves gyerekek varják ébérért, vagy azért sem a kezeikkel, ugye? Szóval, hogy szerintem ebből így, erre tényleg nincsen egy jó válasz, vagy egy megoldás, igen, hanem igen. A legtöbb, amit tehetünk, hogy folyamatosan gondolkozunk ezekről a dolgokról.

0: hogy jé, kapitalizmus van, és akkor tehát engem jobban zavar mondjuk az én személyes szintemen az, hogy fizetnem kell a boltba, pedig úgy elvenném azt a kenyeret, és én úgy érzem, hogy jár is nekem, de mégse kaphatom meg csak hát akkor, hogyha fizetek.
1: Jobban zavar, hogy ugyanannyit adózik Várkonyi Andra, mint te.
0: Na igen, szóval, hát hogy... és akkor mondjuk Magyarországra szűkítjük, akkor meg még nagyon sok minden, igen, zavaró.
1: Igen, de hogy ez tök jogos, ez nem teszi ezeket az alapvető fontos, egyéni szinten fontos, és kis közösségi szinten is akár fontos kérdéseket ugyanolyan érvényessé, nem kell mindig megváltani a világot, moziba nem ezért jár az ember.
0: Hát meg egy filmforgalmazó cég az nem azért csinálja, hogy vesztessen, tehát hogy igen, szóval, hogy ezek olyan rácsodálkozások, amik szerintem feleslegesek hát valamilyen szinten.
2: Meg főleg a Mattel, mert ugye ez a film részben a Mattel megbízásából készült, tehát igen. Így miért csodálkozunk azon, hogy ők nem csődbe viszik önmagukat? Szerintem már az is valami, hogy mennyire kritizálják önmagukat, de én azt mindenképpen a Barbie-nak így az előnyei közé hoznám be, hogy ezek a diskurzusok, például a kapitalizmusról is, nekem eddig egy olyan diskurzus volt, amit így az értelmiségi, akár szociológusok, akár társadalomkritikus emberek, baloldali, akik egymás között megbeszélik egy házi buliban, hogy hú, igen, ez rossz, te is így gondolod, és megveregedik egymás vállát, hogy így egyetértünk, ez tényleg nem jó, és így ennyiben maradnak, míg ez a film most behozta úgy a diskurzusba, hogy többen beszélünk róla, hogy az utcán beszélnek róla, hogy iskolások beszélnek róla, hogy gyerekek a szüleikkel beszélnek róla, hogy lányok a pasiukkal, tehát hogy sokkal szélesebbé vált, és hogy egy kicsit így bekerült ez a mindennapi diskurzusba, igen. Akkor is, hogyha rózsaszín köntösben, de bekerült.
0: Igen, igen, és szerintem is most ezzel kapcsolatban így ezt tök jó eleve értékelni. De egyébként Hanna, hogy behoztad ezt az asszony sutyorgó csoportot, én pont pár hete hallottam róla egy baráti társaságban, és akkor ott nekem nagyon nem jókat mondtak, hogy egy várandós egy barátnőm, és mondta, hogy ezért így belépett, gondolta, hogy akkor most már ő is így asszony lett, vagy nem tudom, belép egy ilyen csoportba, és mondta, hogy úgy küldik el egymást vassalni, hogy ma még mindig itt vagy a Facebook, azonnal az uradnak vasalt ki, meg nem tudom, mi, hogy mondta, hogy az porozva távozott onnét, vagy maga után porcsikot húzva távozott.
1: Igen, érdemes rá meditálni, ezt nem tagadom.
0: De hogy, és neked akkor a Barbie-val kapcsolatban mik voltak a visszajelzések, mert mondtad, hogy...
1: Szinte mindenkinek tetszett onnan a film, ami nem meglepő. No. Azért nekem van egy olyan, nem akarom, hogy az átlag, vagy az átlag fölötti, vagy átlag alatti emberek ízlését semmilyen módon kritizálni, de hogy szerintem van egy olyan dolog, hogy az emberek elé teszel egy filmet, akkor nekik az alapvetően tetszeni fog, és ha csak nem kapnak valami általuk is erősen értelmezhető, erős érvet, hogy miért nem jó ez a film, akkor tetszeni fog nekik a film.
2: Főleg, hogyha egy olyan filmről beszélünk, mint a Barbie, aminek amúgy a látképe gyönyörű, a zenék nagyon az jók, a színészek zseniálisak.
1: Persze. Tehát, hogy szerintem ugye az emberek nagy részéből ez a fajta kritikai szellem, ez hiányzik. A filmek és a cikkek és az egyebek dolga például az, hogy segítsenek kapaszkodókat és ilyen kritikai éleket találni dolgokban. Tehát, hogy nyilván mindenkinek nagyon tetszett ez a film szinte.
0: Na, de
1: én arra voltam kíváncsi, hogy miért tetszett nekik ez a film, és azért mindenki onnan így azt mondta, hát az asszonyok, hogy... hogy hát megszólította őket, felismerték benne a problémáikat, felismerték benne magukat.
0: De jó.
1: Igen, de ez egy pozitív dolog nekem, ez árnyalja a képet, mert hogy nyilván itt egy kicsit máshogy gondolkodó emberekre találtam ebben a csoportban, mint én vagyok. Meg hát nyilván az fontos, hogy ők vagy mi vagyunk így a Barbie-nak a célközönsége. Mm-hmm. Szerintem alapvetően nem a talán fiatal anyákhoz szól, de hogy nem azokhoz a valódi sok gyereket nevelő elfoglalt háziasszonyokhoz szól, akik nem tudom, tényleg gyereket nevelnek, otthon nem tudnak elmenni moziba, és ha meg igen, akkor nem a Barbie-t fogják megnézni. Hanem ez azokhoz szól, akik mi vagyunk, akik barbiztunk gyerekkorunkban, és akik tehát, hogy mondjuk, és akik tiktokoznak, és akiket az ilyen virális közösségi média kampányokkal meg lehet fogni, és hogy hát igen, ez is lejött ebből a kis közvéleménykutatásból, hogy azoknak az embereknek tetszett igazán a film, akik tiktokot használnak, barbiztak, tehát, hogy akiket egyrészt be lehet fogni arra, hogy vásároljanak ezáltal dolgokat, és a barbikor, és a pipcuccok, és a nem tudom, és azok, akiknek mondjuk kellemes gyerekkori élményeik kötődnek a Barbiehoz és a barbizáshoz.
0: Mm-hmm. Nekem mondjuk teljesen kimaradt a Barbie, mert én ennél idősebb vagyok valamivel, tehát emlékszem, amikor bejön, de akkor én már babázásból kijöttem, és én nekem ez egy tök újdonság volt a film elején, hogy

0: hogy gyakorlatilag így felfogtam, hogy jé, nekünk még tényleg csak ilyen, mint egy ilyen kupasz babáink lettek volna meg, és hogy, de én ezt nem tudtam, hogy akkor ez igazából a Barbie-nak mi köszönhető ezáltal, hogy akkor a saját bankszámlával rendelkező önálló nő, aki szakmája van, és nem tudom. És nekem egyébként az a kezdő jelenet, azt szerintem az hatalmas, amikor az a kis annyira jól megtalálták azt a kis szemüveges szőke kislányt, akinek így félre van, hogy szemüveges, akkor rájön, hogy ez, és hogy elkezdi szétverni a babáját, és akkor megjelenik a Margot Robbie, és akkor így lekacsint ilyen izén rájuk, tehát azt szerintem az nagyon jó, hogy ez a Space Hero Odyssey 2001-ből van az a jelenet, vagy hát ott arra, mert ugye nagyon sok ilyen filmes utalás is van, aminek főleg a filmes filmrajongóknak ilyen csemege, hogy nagyon sok híres filmből vannak benne részletek. És hogy egyébként meg szerintem én meg fogom nézni még egyszer, mert most meg ott pont a zenékkel vagyok, tehát hogy mindig más tetszik meg benne, és most ugye a zenék tetszenek nagyon. Meg az, hogy ezek a mondatok, amiket mondanak, ezek mindig ilyen egyre nagyobb jelentőséget. Például ez, amit az Amerika Ferrera mond, a latin-amerikai származású szereplő, aki ugye a Mattelben az asszisztens, hogy ez az új ötlete, hogy ez a hétköznapi Barbie, tehát ez is egy ilyen, mire ez a más nézésnél jöttem rá ennek a hétköznapi Barbie-nak a szimbológiájára, hogy ez gyakorlatilag az, hogy akkor lehet anyahasz, neki tényleg ez a vágya, akkor legyen csak anya, vagy legyen háziasszony.
1: Lehet egy ilyen
0: akkor...
1: mélgéznek tetsző, vagy ilyen azáltal megtestesített a tökéletes kapitalista nő ideál, vagy nem tudom, igen, ha neki azt tetszik, mert hogy miért ne.
0: Igen, csak semmi ne legyen kötelező, ezt azt hiszem Hofi Géza mondta. És nagyon igaza volt benne, tehát hogy szerintem, hogy semmi nem kötelező, akkor...
1: A betelefonáló incelek és a...
0: Ja, és egyébként, micsoda?
1: Hát, hogy ebben az egyben egyetértünk mind, hogy semmi ne legyen kötelező.
0: Igen. Bárki tudja, mondjuk egy igazi incel, az lehet, hogy bár lehet, hogy én vagyok rossz indulatú, diszkriminatív az incelekkel, vagy nem tudom, de rólukat ugye el tudom képzelni, hogy esetleg kötelezővé tennének megint dolgokat. És egyébként én jó, hogy behoztad, mert a Telexen is olvastam egy kritikát, és ott ezt írják, hogy ugye a Ken figurája nem csak iszonyúan vicces, de általa a film megkísérre reagálni a modern férfiak identitás válságára, ami többek között az incelekhez is vezetett, de pont az, hogy erről nem volt igazából beszélve, és ugye nem kaptak ők erre választ, és akkor lett választott, tehát hogy ők kitalálták, hogy az lesz a válasz, hogy ő incel lesz, de ugye ez nem egy jó válasz azért valójában, mert tudjuk, hogy mi mindenhez vezethet egy ilyen igazi incelség.
2: Amúgy az incel szót szerintem nem releváns használni a Barbie film kapcsán, mert ugye involuntary...
0: Ja, ez nem a kapcsán
2: pont, igen. Mert hogy ugye involuntary celibacy, mint hogy választatlan celibátus, tehát hogy nem az egyén által választott celibátus, míg ugye a Barbie babáknak pont ez a lényege, hogy ők egyszerűen nem szexelnek, nincsenek nemi szerveik.
0: Igen, de ezt mondjuk most így nem a filmmel kapcsolatban hozták be, hogy az inceleket mutatja be Ken, vagy azt lehet, hogy én olvastam akkor félreérthetően, csak hogy azt mondja, hogy tök jó, hogy behozza ezt az identitásválságot, mert hogy mivel erről nem volt eddig szó, ezért lett ez az incel jelenség, mert a férfiak igazából nem kaptak választ, és a nő nem tudom, kicsit ilyen nőgyűlöletbe.
2: Ja, nem abszolút, tehát nem félreérthetően mondta, csak jó. Hogy ezt egy kicsit így hozzá akartam tenni, hogy attól még szerintem a filmben Kent nem incelként mutatják be, de hogy abszolút egyetértek azzal, hogy azt a társadalmi folyamatot mutatja be a film, ami utána az inceleződéshez vezetett, incelesítéshez.
1: Erre még nincs magyar szó, és azért kár.
2: Biztos, hogy kár? Tényleg kár? Szükségünk van erre magyarul? Tényleg?
0: De micsoda, ez önként, nem önkéntesen választott celibátus?
2: Igen, ez ugye, ez egyébként nagyon érdekes, mert teljesen a Barbie-tól eltérő vonal, de hogy ez incel szó, az egy nőtől származik, aki a 2000-es években nem talált szexuális partnert magának, és erről elkezdett egy blogot írni, vagy egy fórumon erről elkezdett posztolni, és ennek az volt a neve, hogy involuntary celibacy, azaz önkéntelen celibátus. És akkor egyre inkább így az emberek ezzel rezonáltak, mert hogy ugye nagyon sokan vannak, akik szeretnének szexelni, de nem tudnak senkivel, vagy nem akar velük senki szexelni, és hát ez utána átbillent egy ilyen nagyon férfi mozgalommá, de hogy egyébként tök érdekes kontextus, hogy ezt egy nő kezdte el, és ugye amúgy, tehát hogy nagyon sok ága van ennek a mozgalomnak idézőjelben, ennek az iránynak is, de hogy ugye nagyon soknak még mindig az a központi eleme, hogy a nők nem szexelnek ezekkel a férfiakkal, és ez bennük frusztrációt okoz. De hogy ugyanígy az is egy vonala, hogy a férfiak elveszítik az identitásukat, és hogy így nem, mekkor ebben egy így ilyen könnyű identitást találnak. És amúgy ennek van az a része, hogy a férfiaknak egy csoportot alkot. Tehát, hogy az incel nagyon nagy problémák vannak vele, de hogy egy közösség. És hogy visszacsatoljunk a Barbie filmhez, pont ez az, amit ott ugye női közösségként bemutat, hogy mennyire boldogok a nők, hogy mernek egymás előtt érzékenyek lenni és beszélni ezekről a dolgokról. Ugye a férfiaknak ez nagyon sokszor a való világban hiányzik egyébként. Igen. És hogy ez is szerintem egy ilyen jó kis kritika rész volt.
1: Igen, női terek, férfi terek, igen. Igen.
2: Vége monológomnak.
0: Igen, ja nem, nem. Élvezettel hallgattam. Hát igen, csak hogy, és most akkor ez megint egy kicsit sajnos ilyen minősítős lesz, de hogyha mondjuk az emberek ott vannak és érzésekről beszélnek, annak azt gondolom, hogy van értelme, mert az érzések egyértelműen léteznek, viszont hogyha a férfi közösségek, meg sokszor azt látom, de biztos, hogy vannak, és tudom is, hogy vannak most már olyan férfi közösségek, ahol az érzéseikről beszélhetnek, meg stb. De nagyon sokszor arról szólnak, hogy ez az elnyomott férfiak klubja, ami meg azt mondom, hogy most ezt erősíteni ott egymásban egy férfi körben, hogy mi hogy lettünk elnyomva, ez megint egy ilyen veszélyes útvonal, tehát ilyen Andrew Tate-ekhez, meg nem tudom, hát kikhez vezet.
2: Ez egyrészt az is erősíti, hogy a közösségi média, vagy akár a Google és a YouTube is, hogyha elkezdesz ilyen videókat nézni, akkor hasonló videókat fog feldobni, tehát hogy egyre jobban beleásatja magát az embert egy ilyen gödörbe. Gyakorlatilag nevezhetjük szerintem az incelséget gödörnek. Tehát egyre inkább radikalizálódik.
1: És nem a hagyományos értelmében, hanem a ma használt.
2: Hanem a ma használt, tehát így a mozgalom és a fórumok és a Reddit fórumok és a YouTube videók és Andrew Tate és Jordan Peterson, akárkire gondolhatunk.
0: Már van egy Jordan Peterson is?
2: Andrew Tate-nél sokkal kevésbé ismert, de egy amerikai szociológus / pszichológus szerintem.
1: Nem jön Magyarországra, vagy volt nemrég itt?
2: Nem lepődnék meg, nem, egyébként szerintem nem, de hogy ő is egy ilyen férfi dominancia, férfiak önkeresése. De minden is, hogy egyébként, ami meg tök pozitív tendencia, és erről például Sophia Smith-Gaylor is írt a könyvében, hogy vannak olyan Reddit csoportok is, hogy incel, tehát hogy olyan férfiaknak, akik szeretnének kiszabadulni ebből az ilyen lefele vezető nőgyűlöleti spirálból. Mm-hmm. Tehát hogy abszolút vannak jó tendenciák szerintem az interneten.
0: Hát igen.
1: Májusban volt Jordan Peterson Budapesten.
2: Ezt kihagytam.
0: És akkor ő annak ellenére, hogy szociológus és pszichológus ide jutott, tehát hogy...
2: Nem, egy kicsit más, és amúgy nem vagyok, tehát hogy bevallom, nem olvastam el a könyvét, de hogy ő is egy ilyen viszonylag...
1: Őt hivatkozási alapnak használják nagyon sokszor ezek az incel közösségek.
2: Tehát hogy ő egy viszonylag
1: tudtával, vagy tudta ellenére.
2: Azzal, de... Tehát hogy ez is egy ilyen viszonylag moderate, de azért nem egy... Nem nőknek szóló olvasomány, mondjuk úgy. Nem nőket céloz meg az életvezetési típjeivel.
0: Értem. De egyébként én találtam egy olyan mindegy feminist accountot követtem, és ők posztolták egy ilyen cikket, hogy a 60-as, 70-es években párhuzamosan a feminizmusnak a megerősödésével, és ugye ez a szexuális felszabadítással akkor jelentek meg, ugye nem Magyarországon persze, de Amerikában mondjuk a melegjogok, és hogy akkor kialakult egy ilyen pozitív men's movement, tehát hogy egy ilyen pozitivista férfiak klubja, vagy mozgalma. És akkor ők már akkor felismerték, hogy ezek a patriarchális értékek, ezek mennyire őket is megszivatják, úgymond. És ez a men's liberation-nek lett hívva ez a mozgalom, tehát a férfiakat felszabadító mozgalom. De aztán ő belőlük valahogy kiváltak és akkor ők eleinte ők pontosan, hogy a tradicionális maszkulinitás ellen harcoltak, meg a patriarchális értékek ellen, de Ebből kivált ebből a csapatból egy ilyen kisebb, extrém csapat, és ők kezdték el ezt a férfi jogok csapatokat kialakítani, amik aztán elmentek ebbe a gyűlöletkeltő ilyen antifeminista ideológiák felé, amik manapság online megjelentek, és amelyek a férfiakat ilyen elnyomott csoportként ábrázolják, tehát én ezt eddig nem tudtam ilyennek ezt a történeti hátterét. De hát szerintem egyébként tényleg most az így arról szól, amit már többször elhangzott itt az adás során, hogy most így egyszerre minden ilyen coexist állapot, hogy minden egyszerre létezik és mozog, és hogy így nagyon izgalmas szerintem ebből a szempontból is ez a korszak, amiben élünk, persze a sok hátránya mellett, mert hogy közben meg ez a kifulladt kapitalizmus, meg ez a totál széthajtott fogyasztói társadalom, meg tudom, hogy sorolhatnánk a negatívumokat, ami mondjuk egy egészséges embert szerintem egy szorongásra sarkal a mindennapokban, a klíma, stb. De hogy közben meg vannak tényleg ilyen olyan pozitív dolgok is.
1: Igen, hát egyrészt én abban hiszek, hogy nem volt választásunk, hogy mikor születünk meg, vagy nekem nem volt, szerintem nem én döntöttem így, úgyhogy ha tetszik nekem, hogy ebben a korban élek, ha nem, hát itt vagyok, de élvezem egyébként. Csak azt akartam mondani, hogy egyébként például vannak olyan férfijogi szervezetek, amik mondjuk olyan vagy ilyen érdekvédelmi csoportok, amik olyan országokban tevékenykednek, ahol mondjuk van kötelező sorozás, ami csak a férfiakat érinti. Tehát, hogy ez is szerintem tök kontextus függő, hogy van egyébként Magyarországon is férfiogi szervezet, én ismerem az egyik vezetőjüket, meg voltunk egyszer együtt egy kerekasztal beszélgetésen, lehet, hogy az ő által képviselt ügyeknek más relevanciája van más országokban, vagy akár egy sokkal tradicionálisabb társadalomban, ahol a nőknek sokkal kevesebb joga van, és sokkal jobban el vannak nyomva, ott lehet, hogy máshogy működik egy férfi jogi szervezet, és máshogy van aktualitása, vagy kontextusa, és lehet, hogy már rögtön nem hangzik olyan hülyeségnek.
0: De ez a férfi mozgalom, amit te mondasz, ez ilyen elnyomott férfiként látja magukat, vagy máson
1: hát
0: alapul?
1: Nem ismerem az összes férfi.
0: Már nem, de ez, amikében voltál a kerekasztalon.
1: Nem, én tökre elismerem az ő munkásságukat. Már bevallhatom, hogy féltem ettől az alkalomtól. De hogy nem, abszolút, tehát hogy tök jogos volt, és egyébként ők szerintem kifejezetten feministának is mondhatók.
0: Jaj, de jó.
1: De hogy, tehát hogy vannak persze olyan, de ezt nem akarom elvitatni, hogy csak a nőknek van meg az a privilégiuma, hogy nőjogi szervezetbe tömörülve siránkozzanak a jogsérelmeik fölött, hanem hogy csak ennek is megvan bizonyos helyeken a kontextusa jobban, és bizonyos helyeken kevésbé.
0: Hát igen, meg hogy én szerintem ugye a nők szabadították fel saját magukat, mert ez valahol egy logikus dolog, hogy abban tudsz leginkább benne lenni, ami vagy hogy mondjam. És hát a férfiak felszabadításod is, mondjuk mi adhatunk így ötleteket, mint a Barbie film is, meg mutathatjuk az irányt, de érdekes, hogy az, amikor egy feministaként én ugye átlátom már ezeket a dolgokat, és akkor mondjuk beszállok valami vitába, és elkezdem ezt mondani egy férfinek, akkor valahogy rögtön megsejtő, hogy ez egy csapda, vagy valami csapdát sejt, mert hát ugye egyébként valóban van benne annyi csapda, hogy a privilégiumaikról is le kell majd ennek az útnak a közepette mondani. És akkor emiatt sokan akkor elkezdenek vitatkozni, de ő nem kislány, meg őt nem, mondjuk a betelefonok, hogy most ott hagyjuk, hogy ott ne feminizáljam el, meg tehát, hogy valahol meg minden egyszerre nem megy, hogy akkor te patriarhátusban is legyél, meg fel is szabadulj közben, meg tehát, hogy...
1: Hát meg, hogy valójában ezt a benyomást, szerintem, hogy a feminizmus az elnőiesít, és ez rossz, és hogy van olyan, hogy nőies és férfias, ezt nem a nők magukban találták ki, hanem ez a rendszernek a velejárója, vagy akár az nem, hogy a velejárója, hanem az egyik fontos eleme, az, hogy ezek valós problémák, vagy álproblémák, arról megint órákat lehetne vitatkozni, de hogy ez is egy, tehát hogy az ő általa kifogásolt dolog, az a végül is a a sorstársai által kreált rendszernek a keretein belül értelmezendő.
0: Hát igen, mert hogy ugye ezek az elvárt nemi szerepek igazából, amikor most tehát egyre inkább mondunk le, vagy a nők már nagyon sokról lemondtak, hogy mondjuk akkor ő mindig elfogadó, és mindig mosolyog, és mindig kedves. Mondjuk én erről már nagyon rég nem töltöm be ezt a fajta principiumomat, vagy mondjuk azt, hogy háziasszony legyek, vagy akár házias legyek nagyon, meg ilyesmi, de hogy szerintem igazából ezekről a társadalmi nemi szerep elvárásokról mondunk le, és hogy ennek következtében kiderül, hogy igazából nem is vagyunk olyan nagyon különbözőek, hát bocsi, tehát hogy valószínűleg ez volt mindig is, csak valamiért kitalálta valaki, hogy legyünk nagyon különbözőek, és játsszuk el, hogy mi mennyire különbözőek vagyunk, öltözéktől kezdve mindenben, de hogy ez egy kicsit, amit egy ilyen színházi előadásként látom most magam előtt, hogy akkor kitalálják, hogy na, akkor két csoport lesz, és akkor az egyik az ilyen szoknyákba lesz, a másikban meg ilyen nadrágok, meg öltönyök, meg nyakkendők, de hogy ezek nem voltak feltétlenül szükségesek, tehát hogy ezek tényleg emberi kreációk.
1: Hát sőt, sok szempontból úgy látszik, hogy nyilván bizonyos szempontból legyen ez a, nem tudom, reprodukció, nem tudom, hogy ez 2023-ban mennyire érvényes a túlnépesedett világban, de hogy vannak ennek persze funkciói, csak tök érdekes lehet felülvizsgálni, hogy melyikek azok a funkciói ennek az úgynevezett tradicionális világképnek, amik még érvényesek, és amik szükségesek, és amik előre visznek, és melyikek azok, amiket itt az ideje elhagyni. És nyilván ezt azoknak az embereknek az oldaláról érdemes elsősorban megvizsgálni, akik valamiért ezekben a rendszerekben nem tudnak, vagy nem szeretnének beilleszkedni, nem azokéről, akik tök jól elműködnek.
0: Igen. Hát meg én abban például egyébként meg hiszek, hogy vannak feminin és maszkulin energiák, csak én azt gondolom, hogy mind a nőkben is vannak maszkulin energiák, és a férfiakban is vannak feminin energiák. És hogy szerintem, hogyha felől az energia felől közelítjük meg, akkor nem kell elveszíteni a mienségünket, hanem ilyen energia szinten megmaradhat ez, hogy valahogy ez a hódítás, meg a nem tudom, szexualitásban, meg a satöbbi. Tehát nem ilyen képlékeny massza leszünk, aki így egybe vannak folyva teljesen, hanem kicsit ilyen más, igen. Tehát megint ez újra kéne definiálni valahogy, hogy akkor mitől férfi egy férfi, meg mit től nő egy nő. És hogy lehet, hogy nem attól, amitől ma gondoljuk, hogy sőt, hát igen, szóval valószínű, hogy nem.
2: Plusz hát, hogy megengedjük az embereknek, hogy ezzel kísérletezzenek, és most nem arra gondolok, hogy valaki elkezdjen hormonváltó szereket szedni, hanem hogy egy kicsit kísérletezzen az, akár a nemi jellegekkel, akár a szexualitással, akár bármivel ezen kívül, ugyanúgy, ahogy a tiniknek megengedjük azt, hogy legyen egy gótikus korszakuk, vagy legyen egy csak színes ruhákat hordó korszakuk, és hogy ne az legyen társadalomként, hogy ahogy valaki egy kicsit kilép a normából, és megpróbál valamit kezdeni magával, rögtön a társadalom visszanyomja, hogy nem, vissza a kis dobozkádba.
0: Igen,
1: pont azért, mert legalábbis szerintem nem egyéni szinten fog eldőlni, vagy hogy az igazán nagyon fontos dolgok társadalmi szinten, azok nem az egyéni szinteken fognak eldőlni, úgyhogy miért nem lehet hagyni egymást békén?
0: Hát igen. Ez egy nagyon jó végszó, hagyjuk egymást békén. Ami igazából azt akarja mondani, hogy fogadjuk el egymást a saját különbözőségeinkkel, és nekem volt egy ilyen reklám a mozikban, már jó régen volt, és annak szerintem ez még mindig azt mondom, hogy ezt nem tudta nekem így semmi überelni, hogy tudom, ilyen sok kis kosztümös hölgyike áll egy libbe, és akkor beszáll egy roma takarítónő, és akkor őt nézik így mindenki, és akkor valahogy az egyik emeleten kiszáll az összes, vagy egy kivételével kiszáll az összes kosztümös nőci, és ő beszáll még öt takarítónő, és akkor meg ők nézik a kosztümös nőt, így az öt takarítónő, és akkor ugye az volt a vég, hogy te is más vagy, te sem vagy más. Szóval, hogy szerintem azért nekem hogy annyira összefoglalta ezt, hogy valójában mibe vagyunk, és hogy mit kéne így megérteni végre, vagy elfogadni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma. Szerintem tök jót beszélgettünk, meg többféle aspektus behoztunk így a Barbie filmen. Hannának nem is voltak dolgok, amik nem is annyira tetszettek, ami szerintem egyébként így a beszélgetés szempontjából tök jó.
1: Hát jobb volt, mint hogyha mindhárman itt ülnénk és dicsérnénk a filmet.
0: Bólogató
2: kórus. Kezdi, Anna, hogy a beszélgetés kedvéért felvettél egy ilyen véleményt.
0: Ja, és amit nem látnak a hallgatók, hogy én rózsaszínben vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattatok, meg a betelefonálónak is, hogy betelefonált, meg a chatten is látom, hogy nagyon sok gondolatot vetettünk fel, aminek nagyon örülök, de most ezekre már nincsen idő.
1: Hát mi? Ha valahogy majd lehet válaszolni külön privátban, nem tudom, akkor még tök szívesen maradunk és válaszolgatunk írásban rájuk egy pár percet.
0: Igen. Jó, hát nagyon szép, most valami Hernádi Miklós elvált apák egyesületében lépett fel az egyoldalú gyermekelhelyezés gyakorlat ellen. Na hát például, és akkor valami, na jó, ez már tényleg kínos, távozom, sziasztok, most ha ez a műsornak szólt, akkor valószínűleg nem, lehet, hogy nem hallottad azokat a részeket, amikor arról beszélünk, hogy pontosan ennek a mostani státuszkós gyakorlatnak, ami az, mert hogy miért van ez az egyoldalú gyerekelhelyezés, azért, mert az anya az első számú gondoz a jog szempontjából, de pontosan a feminizmus ugye ez ellen is akar küzdeni, hogy ne csak az anya legyen az első szám, hogy ne kellene az anyának kellene egyértelműen szülői értekezletre járni, otthon maradni, ha beteg a gyerek, hanem ebbe vonjuk be a férfiakat is, és hogyha a férfiakat is bevonjuk ebbe, akkor például majd hosszú távon változni fog a joggyakorlat is, és nem lesz egyértelmű, hogy az anyánál van a gyereknek a helye. Tehát mi próbáltunk itt ilyen gondolatmeneteket levezetni, de fent van Spotify-on az adás, úgyhogy meg tudjátok hallgatni a Bioron Sugar Daddy Spotify-on, és remélem, hogy akkor 2 hét múlva találkozunk, és beteszem még egyszer a Dua Lipát, mert azt láttam, hogy annak nagy sikere volt. Sziasztok, köszi lányok, még egyszer, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíztisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok.
5: Kutatók megfejtették, miért jobb kezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Tele. Thanks.
4: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora, a Tilosan, én Galavics Patrik vagyok. A Direkt 36-ot a legtöbben a politikáról és korrupcióról szóló nyomozásai miatt ismerik, de szerencsére egyre több cikkünk készül szociális ügyekről is. Ilyen a Késsel bögdöste a gyerek hátát, mégis példás nevelő szülőnek hitte mindenki című cikk is, amely Janecskó Kata és Tárkányi Flóra kollégám munkája, és múlt héten jelent meg a direkt36.hu-n. Ebben a magyar gyermekvédelem egy speciális területének, a nevelőszülői hálózatoknak a visszaságait mutatják be. Kata és Flóra itt van velem a stúdióban. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Erről a cikkről fogunk beszélgetni, amit természetesen majd a leírásban is linkelünk, és ezt, ahogy mondtam, meg is találjátok a direkt36.hu-n, és a nevelőszülőségről, meg a nevelőszülői hálózatokról van benne szó. Hát kezdjük is itt, hogy tulajdonképpen még mielőtt a visszaságokra kitérünk, hogy mi is az a nevelőszülői hálózat, vagy nevelőszülői hálózatok, meg a nevelőszülői rendszer, kiből válhat nevelőszülő, mutassátok be ezt a rendszert.
1: Hát hivatalos definíciót nem mondanék, de ha a saját szavaimmal kell megfogalmazni, akkor a nevelőszülői rendszer az valami olyasmi rendszer, ami nevelőszülőkből, nevelőszülői hálózatokból és a mögöttük álló gyerekvédelmi intézményekből áll.
2: Igen, Magyarországon 30 gyermekvédelmi intézmény működik, és ehhez 41 nevelőszülői hálózat tartozik.
0: És tehát mondtam, hogy ez egy speciális területe a magyar gyermekvédelemnek. Mennyire speciális olyan értelemben, hogy hány gyereket érint, hány gyerek van most nevelőszülőknél, hány nevelőszülő van, ezekről mit tudunk?
1: A KSH legutolsó adatait ismerjük, ami 2025-ösök, ezek ilyen előzetes adatok. Ez szerint 14.830 gyerek van nevelőszülőnél Magyarországon, ez az állami gondozásban lévő gyerekeknek körülbelül kétharmada, és nevelőszülőből ugyanezek a 2025-ös KSH adatok szerint 5390 van jelenleg, ami újabb csökkenést mutat a korábbiakhoz képest, tehát 5500 valamennyi volt az előző évben. És hát azt mondják a szakemberek, hogy ennél legalább 2000-rel többre volna szükség.
0: Hogy 2000-rel több nevelőszülőre
1: lenne szükség? Tehát 7000 valamennyire lenne szükség az 5000 valamennyi helyett.
0: Azt tudjuk, hogy miért csökken a nevelőszülőknek a száma?
2: Hát ennek több, ez egy összetett kérdés. Az egyik oka az lehet ez a úgynevezett kifogástalan életvitelvizsgálat, amit 2024-ben vezettek be, és ezt többen sértőnek érezték, és emiatt ott többen fel is mondtak. Másrészt nagyon régóta alul finanszírozott terület, volt ugyan emelés, de azért akikkel mi beszélgettünk, azért többen arról számoltak be, hogy ez az emelés, ez már nagyon régóta esedékes volt, és hogy még ez sem elég mindenre, és hogy magukra vannak hagyva, kevés érzik a megbecsülést, és hogy például nem tudnak szabadságra menni, de erre majd lehet, hogy majd később kitérünk, hogy egyszerűen például a kiégés is közrejátszhat ebben, meg hogy előregednek a
1: Igen, tehát van egy ilyen demográfiai összetevő is, hogy egyszerűen előregedőben van a nevelőszülő populáció.
2: És hogy nem lépnek be annyian újak, mint amennyire szükség lenne.
0: Flóra, azt mondtad, hogy a megbecsültség is, meg hogy annak a hiánya is probléma. A díjazásról tudtok-e nekem valamit mondani, hogy mennyi pénzt kap egy nevelőszülő, mi alapján kapja, gondolom az alapján is, hogy hány gyerek van nála, sőt, feltételezve a legfontosabb, tehát hogy ez hogyan alakul?
1: Igen, ez az egyik összetevő, hogy hány gyerek van nála, tehát van egy alapdíj, hogyha éppen nincs nagy gyerek, akkor is kap valamennyi fizetséget, azért, hogy így készenlétben van, vagy hogy várakozik gyerekre, de egyébként pedig gyerekszám szerint van, azt hiszem, hogy a egy gyerek után a keresmény az havi bruttó olyan 320 ezer körül van, és akkor ez nő a gyerekek számával együtt, és akkor ehhez még jöhet hozzá plusz pénz, hogyha mint tudom, két év alatti a gyerek, akkor van ilyen nevelőszülőigyed, vagy hogyha tartósan beteg, vagy ilyen különleges igényű a gyerek, akkor is az valamennyi plusz pénzt jelent. Ez a nevelőszülőnek a keresménye, és akkor ehhez jön még hozzá a gyerekekre jutó ellátmány, amit viszont a gyerekekre kell költeni, tehát az ő, nem tudom, felruházásokra, élelmiszerükre, mindenféle nekik szükséges dologra.
0: Hogy mondjam, egyébként ez nem hangzik annyira rosszul, ahhoz képest mondjuk, hogy nem tudom, az otthonápolási díj mennyi, vagy mennyi volt még pár évvel ezelőtt is. Tehát ez a, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de tudom, ami 40 valahány ezer forint volt. Tehát ahhoz képest az, hogy egy gyerek után mondjuk ilyen bruttó 320-at kap valaki, az végül is nem annyira rossz. Persze, hogyha mondjuk van nálad 5 gyerek, mint ahogy a cikkben is írtak ilyen példát.
1: Még akkor több is a pénz, hogyha 5 gyerek van, de hogy egyébként pedig rengeteget kell költeni ezekre a gyerekekre, tehát hogy nem átlagos gyerekekről beszélünk, tehát hogyha lelkiismeretesen akarod ezt csinálni, akkor mondjuk vinni kell őket fejlesztésre, vinni kell őket esetleg pszichológushoz, ugye traumatizált, nagyon nehéz sorsú gyerekekről van szó, tehát egy átlag gyerekre is én szülőként mondom, hogy az Isten pénzét el lehet költeni, de pláne egy nevelt gyerekre, tényleg, hogyha az ember lelkiismeretesen akarja csinálni, akkor rengeteget. Tehát én szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik nem keresnek ebben, hanem ráfizetésben vannak.
2: Igen, volt olyan nevelőszülő, aki nekem például úgy fogalmazott, hogy a rendszer az pont azt használta ki korábban, hogy a nevelőszülők elkezdenek kötődni a gyerekekhez, akik náluk vannak, és nyilván, ha költeni kell valamire, és hiába nem lenne rá elég az ellátmánya a gyereknek, akkor a nevelőszülő bele fogja tenni a pénzét, mert azt szeretné, hogy minden lehetséges ellátást megkaphasson a gyerek. Például beszéltem olyan nevelőszülővel, aki tehát 2 év alatti gyerek volt nála, kicsike volt, és nem lehetett tudni, hogy van-e bármilyen egészségügyi problémája, tehát papíron igazából nem is volt, és aztán észrevette, hogy hát nem lehet normálisan etetni, tehát hogy nem fogadja el ezt a tápszert se, azt a tápszert se, és hogy aztán később évek múlva kiderült, hogy rajta van a spektrumon, de hogy amíg nem volt erről papírja, például nem kapott semmilyen kiegészítő juttatást, vagy ilyesmit, és hogy nagyon sok pénzt elköltött arra, hogy tényleg, ha nem eszi meg, amíg rájött, hogy milyen fajta tápszert kaphat, meg igen, ugyanez a ilyen torna, mert hogy merev volt, egyszerűen mindenféle, ami ezzel jár, felmerülő problémákra, kezelésre is kellett neki költenie. Igen.
0: Milyen gyerekek kerülnek nevelőszülőkhöz? Tehát most mondtátok, hogy adott esetben nagyon problémásak ezek a gyerekek, sokféle szempontból, de hogy mi annak a menete, hogy hogyan kerülhet valaki nevelőszülőhöz?
1: Hát olyan gyerekekről van szó, akik valamilyen oknál fogva nem nevelkedhetnek a saját családjuknál, és az állam gondoskodásába kerülnek. Ezek olyan gyerekek, akik a családjukban veszélyeztetettek voltak, akár bántalmazás miatt, akár elhanyagolás miatt. Ezek a tipikus dolgok, és...
2: Vagy ha például meghaltak a szüleik, és egyébként meg ugye ez, tehát hogy... Az önmagában, hogy egy gyerek kikerül a saját családjából, vérszerinti családjából, az önmagában egy trauma. Szóval ebből is erednek problémák, azt meg nyilván nem lehet tudni mondjuk egy kisbabán előre, hogyha nem nagyon feltűnő például, hogy rajta van-e a spektrumon, vagy ilyesmi. Szóval önmagában az, hogy elszakadsz a családottól, az már magában hordozza ezeket a, hát, hogy pszichológushoz kell járni, meg ilyesmi.
0: Nevelőszülők, és hogy lesz valaki nevelőszülő? Tehát, hogy ezek szerint akkor ez jelentkezni kell, és akkor gondolom, ki kell tölteni teszteket, mi ennek a menete?
1: Ugye vannak, szoktak lenni ilyen toborzó kampányok, néha lehet látni ilyen óriás plakátokat is,
0: hogy ezt akartam mondani, hogy az utóbbi időben tele volt az utca ezekkel tulajdonképpen. Hát én sokat láttam, igen.
2: Igen, én is sokat láttam.
0: Hogy tessék akkor nevelőszülőnek jelentkezni, mert az milyen jó lesz. Ez utóbbi időben tényleg elég sokat láttam, mondjuk ez valószínűleg nem független attól, amit Katta itt az előbb elmondtál, hogy mennyi nevelőszülő hiányzik a rendszerből, tehát ez nyilván megpróbálta az állam egy kicsit szimpatikusabbá tenni, vagy vonzóbbá tenni. Ezek szerint akkor még van ebben hova tér fejlődni, de azért ez sok volt, igen.
1: De visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy hogyan lesz valakiből nevelőszülő, az, tehát, hogy felkelti a figyelmét valamelyik ilyen toborzó kampány, vagy másoktól hall róla, hogy van ez a lehetőség. Vannak az országnak olyan nehéz sorsú régiói, ahol akár az egy egész falu kis túlzással szinte mindenki nevelőszülőségből él, tehát vannak ilyen környékek is, ahol egyszerűen mások példájából látva jön be a képbe az, hogy az ember akár lehet nevelőszülés, mert ez is egy életpálya, vagy egy hivatás, amit lehet választani, és akár meg is lehet élni belőle. És akkor az ember jelentkezik egy telefonszámra, vagy ír egy e-mailt egy címre, vagy vannak olyan nevelőszülőhálózatok, ahol a honlapon van ilyen regisztrációs formula, amit csak így ki kell tölteni, és már akkor fel lehet venni a kapcsolatot élő emberrel. És akkor, ha jól tudom, ez nincs ilyen nagyon-nagyon strict sorrend, meg sokszor így párhuzamosan mennek egymással a különböző fázisai a jelentkeztetésnek, de hogy ki szoktak menni, van ilyen alapelbeszélgetés, elve kiszűrik, hogy a legalapabb követelményeknek megfelel a jelentkező, tehát hogy nem is megyünk bele a részletekbe, mondjuk, hogyha valaki büntetett előéletű, mert büntetlen előéletű ember lehet csak nevelőszülő, és van egy másik ilyen nagyon ökölszabály, hogy csak 24 évnél idősebb valaki lehet nevelőszülő, és utána elkezdik nézni az egyéb ilyen feltételeknek való megfelelést, például az ingatlannak, ahol a nevelőszülőnek jelentkezel, akik meg kell felelni bizonyos feltételeknek, például csak külön szobában alhatnak a gyerekek a felnőttektől, tehát nem lehet az, hogy csak egy helyiség van a házban, illetve azt hiszem, hogy 6 négyzetméternek kell jutnia egy gyerekre. Tehát ilyennek is meg kell felelni, és még a környezetben még egy csomó, talán még van egy nevelőszülőhálózat, ahol azt hallottam, hogy még a kutyatartási körülményeit is megnézik a környezettanulmánynál, a családnál, hogy minden megfelel, tehát jól bánnak-e mondjuk az állatokkal, tehát nagyon sok minden szempontot megnézhetnek ennek a környezettanulmány készítésnek során, és akkor emellett van még pszichológiai vizsgálat, van ez a kifogástan életvitel vizsgálat, amin át kell esni a nevelőszülőknek, és utána, ha mindenen átment az ember, minden alkalmassági feltételnek megfelel, akkor pedig egy képzésen kell részt venni. Mi azt hiszem, hogy 60 órás a minimum.
0: Magyarán, tehát minden, amit itt felsorolták, Kata, ez alapján úgy tűnik nekem, hogy azért ez egy elég komoly kiválasztási folyamat, és csak úgy azért nem lesz senkiből nevelőszülő, hogy beesik az utcáról, úgymond. Ezt jól látom el, meg mit mondtak erről a tapasztalat alapján a forrásaitok, hogy ők ezt az egész folyamatot hogyan élték meg?
1: Sokat szigorodott a rendszer egyébként az utóbbi években, tehát 2024-ben voltak szigorítások, például a pszichológiai vizsgálat az komolyabb lett, mint korábban volt. Mi a korábbi évekről azért hallottam olyan történeteket, hogy hát nem túl alkalmas embereket is nagyon könnyen felvettek egy bizonyos nevelőszülő hálózat, az majd hallottunk a Flórával most nem fogjuk mondani a nevét, de egy elég rossz hírű hálózatról, amiről az terjedt el, hogy ők gyakorlatilag fűtfát felvesznek, meg hallottunk olyat, hogy ezt a képzést, ezt ilyen sportbeöltözőjében bonyolították le, tehát egy ennyire komolytalan volt, tehát hogy voltak ilyen infok, meg hírek, de ez inkább ilyen több évvel korábbi.
0: Miért van több nevelőszülői hálózat? Tehát mondjuk azt gondolnám, hogy jó, amúgy is az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy orvaszájba centralizálunk mindent, akkor itt is lesz majd egy ilyen nagy klikszerű nevelőszülői hálózat, ami majd kezeli ezt az egész helyzetet. Ehelyett van csomó nevelőszülői hálózat. Ennek mi az értelme, mi a logikája?
2: Hát egyrészt azért már ezt említettük, hogy kevés a nevelőszülő, tehát többre lenne szükség, és azért ez mégiscsak szerencsésebbnek legalábbis tartom, hogy 5390 nevelőszülőt az mégse egy hálózat fogjon össze, és egyébként különbségek vannak a hálózatok között is, abban például, hogy milyen juttatásokat adnak a nevelőszülőknek, milyen extra dolgokra kapnak pénzt a nevelőszülők, vagy éppen a gyerekek, tehát hogy így mondjuk sporteszközre adnak pénzt, egy másik hálózat az a ünnepekre mindig ad külön pénzt, a ballagásra, vagy iskolakezdésre, vagy nyaraltatja a gyerekeket, de talán Kata tud erről többet mondani, hogy pontosan mi az oka annak, hogy nem egy nevelőszülői hálózat van?
1: Hát mint a gyerek otthonból sem egy óriási otthonban van az összes gyerek, tehát ez eleve egy ilyen decentralizált rendszer volt, szerintem ez mindig is a nevelőszülői rendszer.
0: Aha, jogos, és akkor ezért különböznek adott esetben a juttatások is.
1: Meg különböznek a fenntartók is, tehát különböző, ugye Magyarországon néhány éve most már szinte kizárólag egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok működnek, vagy nevelőszázatot működtető gyerekvédelmi intézmények működnek, de hogy ezen belül több különböző egyház áll ezek mögött, az intézmények mögött.
0: Amit még fontos tisztáznunk, hogy miben különbözik ez az örökbefogadástól a maga a nevelőszülőség. Hozzáteszem, persze az elmúlt percekben ezt szerintem azért jól felvázoltátok, de hogyha ezt ilyen egyszerűen kell megfogalmazni, akkor mit mondanátok?
1: Hát két nagy különbséget emelnék ki. Az egyik az, hogy nem örökre szól. Ideális esetben legalábbis nem örökre szól, hanem addig, amíg a gyereket vagy jó esetben vissza nem lehet, úgy mondják ezt, hogy hazagondozását, amíg vissza nem lehet őt juttatni az eredeti családjához, mert mondjuk a szociális munkásoknak ilyen összefogással sikerült olyan állapotba hozni az eredeti családot, hogy már vissza tudják fogadni a gyereket biztonságos körülmények közé. Ezen a legjobb forgatókönyv, a másik forgatókönyv pedig, hogy örökbefogadóra talál a gyerek, tehát hogy onnan is elmegy a nevelőszülő családjából, és egy végleges családhoz kerül. Tehát ez az egyik különbség, tehát hogy nem örökre szól, a másik különbség az pedig, amiről már beszéltünk, hogy fizetség jár érte. Tehát ez egy hivatás, egy munka tulajdonképpen, amit ugyanúgy lehet szívből végezni, mint hogy nem tudom, pedagógusok szívből szeretik a gyerekeket, de hogy ők sem ingyen dolgoznak, hanem a munkájukért fizetség jár.
0: Van itt egy szolgáltató, akit külön is megemlítettek, ez a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató. Ezt miért említettetek meg külön is a cikkben, mi ennek a szerepe, feladata, és mi a jelentőség a cikkben is?
1: Hát ez a legnagyobb, messze a legnagyobb intézmény a nevelőszülői rendszer terén Magyarországon, gyakorlatilag egy monster intézmény, hogyha nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy a 41-ből talán 10 nevelőszülői hálózata a Szent Ágotához tartozik, az országnak szinte a teljes egészét lefedik, és tényleg több ezer gyerek tartozik hozzájuk, illetve több ezer szerintem a nevelőszülőből is nagyon magas a szám. Egyébként viszont a cikkben azért lettek ők nevesítve, nem csak azért, mert ők a legnagyobbak, hanem az egyik konkrét problémás nevelőszülő esetnél ők voltak az a gyermekvédelmi intézmény, ami érintett volt, és ők válaszoltak a kérdéseinkre a konkrét esettel kapcsolatban.
0: A konkrét esetekről is fogunk majd beszélgetni természetesen, de még itt a legelején maradva, meg a nevelőszülőségnél maradva, a kritériumoknál ugye említettétek is, hogy 2024 óta itt van most ezt felolvasom, a kifogástalan életvitel ellenőrzésében pontosan akartam idézni, amit a kegyelmi ügy hozott be tulajdonképpen a gyermekvédelembe, hogy akkor kell kifogástalan életvitel ellenőrzés is nevelőszülőknél is, meg egyébként a gyermekvédelemben dolgozóknál is. Itt ez mit akart pontosan, tehát mit vizsgálnak a potenciális nevelőszülőknél, hogy mit akar az ő kifogástalan életvitelük, hogyha azon átmennek?
1: Hát ezt a kifogástalan életvitel ellenőrzést, ezt a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzi, és része egy környezettanulmány, aztán a szomszédoknak is a kikérdezésre akár, és egyébként pedig kérdésekre kell válaszolni, tehát van egy kérdő, mert egyébként meg is lehet nézni az interneten, tehát elérhető. Vannak kérdések a vagyoni helyzettel kapcsolatban például, akkor abból, hogy kivel él együtt az illető, káros szokások vagy káros függőségekkel kapcsolatban, de olyan kérdés is van, hogy milyen szórakozóhelyekre szokott járni, vagy milyen szórakozóhelyeket látogat az illető itt, megnézik a büntetett előéletet, vagy büntetett előéletet is, természetesen, hogy ez is része a kifogástalan életvitelnek, de egyébként ez nem egy olyan vizsgálat, ami nagyon sokakat kiszórna, tehát hogy viszonylag azt mondom, hogy nem olyan nehéz átmenni rajta. Ha jól emlékszem, azt választ kaptuk a Nemzeti Védelmi Szolgálattól, hogy 30-valahány esetben szűrtek ki aktív nevelőszülőt kifogástalan életvitelvizsgálaton, mióta ez működik, ugye 2024 óta.
0: Igen, kérdések alapján, amiket mondtál, kicsit olyannak tűnik ez nekem, mint amikor Amerikába igényelsz vízumot, és egy csomó kérdésen át kell menni, és nem tudom, van közte olyan is, hogy támogat-e, vagy kapcsolatban áll-e, vagy tagja-e terrorista szervezetnek, és tudod, így gondolkozol rajta, hogy akkor nem kiléptem-e akkor az Al-Qaidából, vagy valami ilyesmi, mert hogy most erre kimondja azt, hogy amúgy igen, tehát hogy most jut eszembe, hogy a Hamasznak amúgy a tagja vagyok, vagy támogattam őket pár ezer forinttal.
1: Igen, hát itt a szomszéd.
0: Adottam az adó 1%-omat, tehát hogy nem tudom, de igen.
1: A szomszéd az, aki esetleg lebutathatja az embert, hogyha mégis tagja a Hamasznak. Hogy...
2: Igen, de ha másik szomszédot kérdezik, az már nem tudja.
0: Na mindegy, tehát, hogy kicsit ilyen pótcselekvésnek tűnt eleve ez a kifogástalan életvitel vizsgálat, mert már ugye eleve így a kegyelmi ügynél, ahogy ez előjött, hogy most akkor mutassák azt, hogy valamit még csinálnak pluszban, és akkor ez még ott is van. Nem tudom, hogy ezt a forrásaitok, ahogyan beszéltek velük, ők ezt milyen dolognak ítélik meg, tehát hogy egyébként úgy gondolják, hogy ennek tényleg van haszna, vagy egy olyan dolog, ami hát most még ez is, tehát hogy...
1: Én nem beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy ez egy különösebben hasznos ellenőrzés lenne, vagy ha különösebben hasznos vizsgálat lenne. viszont sokan voltak olyanok a gyerekvédelmi rendszerben, most nem is vetett nevelőszülőkre gondolok, akiket sértett ez a vizsgálat, vagy ennek a vizsgálatnak a ténye méltóságon aludnak, érezték meg, hogy az ő magát ilyen módon válkáljanak, tehát azt lehet tudni, arról voltak talán annak idején hírek is, hogy többen nem vállalták ezt a vizsgálatot, és inkább kiléptek mondjuk a munkahelyükről. Nem azért, mert nem mentek volna át rajta, hanem mert tényleg méltóságukban érezték sértő magukat.
0: Igen, valóban egy méltatlan dolognak tűnik, főleg úgy, hogy azért felsoroltátok, hogy egy csomó dolgon azért már át kell menni már egy ellenőrzésen, addig, amíg nevelőszülő lehetsz, és hogyha ezt mindenki komolyan veszi minden egyes ponton, akkor azért az már tényleg azt jelzi, hogy hogyha azon megbuksz, akkor jogosan buksz meg, legalábbis így az elmondottak alapján, és akkor még ez is, hogy akkor most megkérdezik még a szomszédot, ami persze tök érdekes lehet, de lehet, hogy a szomszédod amúgy simán csak egy rossz akaród. És akkor meg mi van?
2: Akikkel én beszéltem, ők sem vették úgy az szívükre, de volt, aki például mondta nekem, hogy korábban ismert olyat, aki azért lépett ki, mert megtagadta ezt pont olyan okokból, amiket a Kata is felsorolt, hogy megalázónak érezte ezt. De valószínűleg, akik ott maradnak, azoknak már így nem különösebben érzik durvának, vagy ilyesmi.
0: Azt írjátok, hogy erről a területről az állam gyakorlatilag teljesen kivonult, már hogy a gyermekvédelmi intézményekhez tartozó nevelőszülői hálózatoknak a területéről. Ez mit jelent pontosan? Ugye Kata említetted már, vagy talán Flóra, nem tudom, melyikőtök említette az egyházakat. Akkor gondolom, ő hozzájuk került nagyon sok minden, de mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Picit pontosítanám, hogy nem vonult ki teljesen az állam a területről, mert mint finanszírozó és mint szabályozó aktor így ilyen értelme jelen van a területen, de mint fenntartó úgy valóban kivonult. És egyházak vették át Magyarországon a nevelőszülői hálózatoknak a működtetését, a nevelőszülői hálózatok mögött lévő intézményeknek a működtetését. És hogy miért vonult ki az állam erre, több válasz is van. Egyrészt van egy ilyen ideológiai megfontolás, ami a keresztény szellemmel vagy a keresztény értékrenddel függ össze. Másrészt van egy ilyen olvasata is a dolognak, hogy egy kicsit megoszlik a felelősség a intézményhálózat működtetés, tehát a problémák merülnek fel a hálózat működtetéssel kapcsolatban, akkor az állam mondhatja azt, hogy nekem nem.
0: Hát akkor lehet akkor aktákat tologatni, megmutogatni, hogy hát ez sajnos, hát...
1: Nem nálam van ez az ügy, minket érint.
0: És milyen következményekkel járt az, hogy az egyházak vették át ezeket a feladatokat? Milyen gyakorlati következményekkel járt?
1: Hát egyrészt megjelentek, vagy megjelenhettek a gyerekek és nevelőszülők életében ilyen hitéleti elemek, bár ezek elvileg nem kötelezőek, tehát nem teszik kötelezővé mondjuk a nevelt gyerekek vagy nevelőszülők számára a mise látogatás, de mondjuk, hogyha egy nyári táborban vannak ezek a gyerekek, annak része lehet az, hogy
0: hogy akkor inkább az egyházi...
1: Egyházi értékrend szerinti, vagy... Egyházi értékrendszerűen tartanak mondjuk egy ilyen tábort, vagy olyan programpontok is szerepelnek, amik összefüggenek az adott vallással, vagy az adott vallásnak a hitéletével. A másik következmény, ami szerintem tök fontos, hogy kialakult egy egyenlőtlen helyzet a nem egyházi és az egyházi fenntartású intézmények között anyagi szempontból. Ugye itt azt kell tudni, hogy az egyházi fenntartású intézmények a nem egyháziakhoz képest emelt normatívát, úgynevezett kiegészítő normatívát kapnak. Tehát nem egészen, ha jól tudom, akkor nem egészen 70%-kal több pénzt kapnak ugyanazoknak a feladatoknak az ellátására, mint a kevés megmaradt nem egyházi szereplő.
0: Mi indokolja az, hogy az egyházi többet kapjon?
1: Az egész valahol a vatikáni szerződésre vezethető vissza egyébként, tehát valahogy ebből jött eredetileg ez a kiegészítő normatíva.
0: Annyiban visszakanyarodnék itt a nevelőszülők kiválasztásához, hogyha az feltétel lehet, vagy előny lehet, hogy akkor valakit egyházi táborba küldenek, vagy ez egy ilyen elvárásként megfogalmazódhat, akkor a kiválasztásnál egyébként az nem jelent problémát, hogy valakit, vagy egyáltalán ezt megkérdezik-e a nevelőszülőktől, hogy vallásos vagy-e, tartozol-e egyházhoz, mert lehet valaki full ateistaként is nevelőszülő, vagy akarhat az lenni, vagy nem ateista, hanem, nehogy Isten, nem keresztény, hanem ő, nem tudom, muszulmán, vagy buddhista, vagy akármi. Tehát, hogy ez befolyásoló tényező egyébként a kiválasztásnál, erről tudtok-e bármit?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ezt hozzá is akartam tenni Kata válaszához, hogy amilyen vallású vagy, olyan hálózathoz fogsz jelentkezni. Tehát inkább a jelentkezés szempontjából szerintem befolyásoló tényező, hogy ha én mondjuk református vagyok, akkor a református hálózathoz megyek. De én úgy tudom, hogy nem feltétel egyáltalán, hogy vallásos legyen a nevelőszülő, tehát a meghatározott kritériumok között nincsen felsorolva.
1: Igen, én is úgy tudom, hogy ez nem feltétel egyébként.
2: Hogy nem fognak kiszórni amiatt, mert mondjuk ateista vagy.
0: Uh-huh. És ilyen látens dologban sincs benne, tehát jó, hogy a papíron nincsen rajta, de hogy tudom, és ezt most úgy kérdezem, hogy lehet, hogy ezt ti nem tudhatjátok, de nem tudom, mondjuk a források tapasztaltak-e olyat, hogy tudom, valakinél erre azért csak rákérdeztek, és aztán meg azt tapasztalta, hogy kicsit így ingatták már a fejüket a kiválasztásnál.
1: Én nem hallottam.
2: Nem, én se, nem.
0: Azt írjátok, hogy a hálózatok sok mindenben különböznek egymástól, változó például, hogy milyen anyagi juttatásokat vagy szolgáltatásokat nyújtanak a nevelőszülőknek. Beszéltetek már erről így az adás elején, de hogy tudjátok ezt egy kicsit még jobban részletezni, hogy milyen segítséget kaphatnak a nevelőszülők, és milyen szolgáltatásra jogosultak jellemzően a nevelőszülőségért?
2: Például, hogyha a nevelőszülőnek pszichológusra van szüksége, akkor elmehet a hálózatának a pszichológusához, de egyébként erre pont külön ki is tértünk a cikkben. Én beszéltem olyan nevelőszülővel, aki arról számolt be, hogy ő egyébként inkább magán pszichológushoz ment, mert attól tartott, hogyha a hálózat pszichológusához megy, akkor úgy fogják értékelni, hogy valami gond van, és tartott attól, hogy lehet, hogy elvennék a gyerekeit, hogyha úgy ítélik meg, hogy ő labilis, vagy ilyesmi. Uh-huh. Például ez is egy dolog, amiben segítséget kérhet egyébként a nevelőszülő. Hát ugye ott vannak az anyagi juttatások, volt, aki arról mesélt nekem, hogy mondjuk sportszerekre kaptak egy ilyen éves keretet, amiből havonta lehetett bontásban költeni egy adott összeget, nem tudom, azt hiszem 200 ezer forintról volt szó, amit évre havonta leosztva lehetett sportszerre költeni, volt, hogy tisztálkodási szerekre kaptak külön pénzt, volt, hogy karácsonyra, Mikulásra, ballagásra, tankönyvek vásárlására, étkezésre, volt, aki arról számolt be, hogy volt arra lehetősége, hogy elmenjen üdülni a gyerekekkel, vagy éppen arra volt lehetősége, hogy a gyerekeit le tudja adni a hálózatnak, a hálózat üdülőjébe, ahol foglalkoztak a gyerekekkel, és akkor ő például el tudott menni pihenni, mert egyébként ez egy tök nagy probléma. Valójában nekem előtte ez így, mielőtt elkezdtem volna ezzel foglalkozni, nem gondoltam erre, hogy hát ugye tulajdonképpen ez is egy munkahely, és hogyha maguk a gyerekek a házadban vannak, akkor ha neked a szombat mondjuk egy munkaszüneti nap, vagy egyáltalán kivennél szabadságot egy hétfőn, akkor hova rakod mondjuk azt a 4-5 gyereket, aki a házadban van, és akik mondjuk adott esetben speciális szükségletűek, tehát nem hagyhatóak például magukra. És mondjuk adott esetben nincs is rá megfelelő anyagi keretet, hogy finanszíroz magadnak egy segítőt, vagy megfelelő felügyeletbiztosító embert.
0: Az, hogy ez is egy munkahely, ez azt jelenti egyébként, hogy a nevelőszülőknek nincsen amúgy más munkája?
1: Szerintem egyébként elméletileg elméletek, hogy

0: jobb juttatásokat tudnak tulajdonképpen adni. Mennyi olyan nevelőszülői hálózat van, amelyik nem lett egyházi fenntartású, azok miért maradtak nem egyházi fenntartásúak, és mekkora különbségek vannak a között, hogy valaki most egyházi fenntartású nevelőszülői hálózathoz tartozik, vagy nem?
1: Összesen, ha jól számoltam, akkor 4 olyan nevelőszülői hálózat van, ami nem egyházi fenntartásúnak minősül, de ezek közül is több egyházi kötődésű, tehát például a máltai, aki papíron nem egyházi fenntartású hálózatnak minősülnek, de hát azért a máltiakról nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy a egyházi kötődésűek. Igazából egy nagyon nagy intézmény van, ami civil hátterű, ez az SOS. Ők küzdenek azzal, hogy próbálják nyújtani ugyanilyen, vagy még jobb színvonalú szolgáltatásokat a nevelőszülőknek, mint az egyházi fenntartású intézmények. Ők adományokból próbálnak működni, vagy próbálnak megélni, vagy próbálják mindezt nyújtani, amit nyújtanak.
0: Arról tudtok bármi ilyen gyakorlatit mondani, hogy mivel másabb, jobb, rosszabb, nem egyházi fenntartású nevelőszülői hálózathoz tartozni, meg nevelőszülőként ez hogyan csapódik le a mindennapokban?
1: SOS-es nevelőszülővel szerintem nem beszéltünk pont, vagy nem emlékszem, hogy tudtunk el. Úgyhogy erről most nem annyira tudunk különbségekről.
0: Még mielőtt rátérnénk itt a konkrét sztorikra, igazából az egyik legfontosabb kérdés az, mert nyilván itt a visszáságokról fogunk beszélni, és onnantól kezdve, hogy azért ez pénz jár, és nagyon sok gyereket vehetsz magadhoz tulajdonképpen. Tényleg egyébként arra van limit, hogy hány gyereket vehetsz magadhoz?
1: Van limit, elvileg 5 gyerek a maximum, ami egy nevelőszülő lehet, és ebben már beleszámítanak a saját vér szerinti kiskorú gyerekei is. De ez a szám valójában kicsit tud emelkedni a gyakorlatban, hogyha testvérekről van szó. Tehát, hogyha mondjuk egyszer már van nálad 4 gyerek, de van egy testvérpár, akinek otthont keresnek, akkor lehet, hogy hozzád fog kerülni, és akkor 5.-6. gyerek is lesz nálad.
0: Na igen, csak hogy azért, tehát arra akarok kitérni, hogy onnantól kezdve, hogy valamiért pénz jár, tök mindegy, hogy azt mennyire jónak ítéli meg az ember, főleg az elvégzendő munkáért, de akkor nyilván ott van a rossz májúság valahol, hogy hát jó, akkor ezt bizniszként is lehet tekinteni. Ti mit láttatok így a cikken dolgozva, milyen arányban vannak azok, akik ezt adott esetben tényleg ilyen bizniszként fogják föl, és aztán a gyerekekkel nem foglalkoznak olyan lelkismeretesen, mint kellene?
1: Én beszéltem egy olyan forrással, akit most nagyon óvatosan próbálok körülírni, aki sok nevelőszülői család, akihez sok nevelőszülői családról jut el információ, és ő azt mondta, hogy ez egy viszonylag általánosnak mondható jelenség, hogy elhanyagolják a nevelőszülőknél élő gyerekeket, tehát hogy azt hiszem úgy fogalmazott, hogy ilyen ismétlődően fordul elő mondjuk, hogy azt tudja meg, hogy a nevelőszülőnél élő gyerek éppen mondjuk egész nap egy rácsos ágyban volt, és tudom, ilyen folyékony ennivalót kapott, vagy ilyen turmixot, vagy nem is tudom, micsoda lehet, tehát hogy nem tanult meg rendesen enni sem, és mondjuk egész nap megy a háttérben a tévé, tehát ugye ezek azért elő-elő fordulnak, hogy arányokat nyilván nagyon nehéz mondani, meg abszolút nem akarok általánosítani, hogy úristen, minden nevelőszülő családban így menne, de hogy azért egyáltalán nem ritka, vagy nem kivételes ez a fajta hozzáállás sem sajnos.
0: És ez már, tehát igen, tehát pont a példa, amit hozol, az olyasmi, hogy hát ha már, tehát hogy spórolnak a gyereken, na, tehát ezt mondjuk ki, hogy akkor csak pépes kaját kap, meg nem tudom, hát hogy minél olcsóbban oldjuk meg, meg nem is foglalkozunk vele.
1: Nem is csak az olcsóság, hanem igen, hogy egyszerűbb, hogy egy cumi süveget adni neki, és akkor nem kell, ugye a kisgyereknek az etetése az elég macerás tud lenni, tehát időigényes, meg maszattal jár, meg kosszal jár, meg, és ezt mind meg lehet spórolni, hogyha az ember egy cumi süveget nyom a gyerek kezével.
0: A cikket egy tatabányai nevelőszülő esetével kezditek. Mi az ő is a nála nevelkedő gyereknek a története?
1: A tatabányai esettel a bírósági tárgyalási jegyzékben találkoztam, tehát ez egy bántalmazó nevelőszülőnek a története, akinél több gyerek is nevelkedett az évek során, azt hiszem
2: 11.
1: tehát 10 éven keresztül működött nevelőszülőként, és

0: A konkrét bíróságügyben azt hiszem nem 11, de 3 vagy 4, vagy lehet, hogy akár 5 is gyerekbántalmazás azt hiszem fordult elő, tehát ami ez volt az, amiért felelősségre vonták a bíróságon, egészen brutális módon seprűnyellel, kézzel, fakanállal vert a nála lévő gyerekeket. Volt olyan gyerek, akinek késsel bögdöst a hátát, hogyha nem húzta ki magát megfelelően. Volt, akint azért ütött meg, hogyha a hűtőben nyúlt engedély nélkül. Volt egy lány, akinek elvileg eltört a hátán egy fakanalat. És az volt a történetének ilyen trágás szavakkal szidalmazta is őket, és ez mind ment éveken keresztül akár napi rendszerességgel. Az volt az ő történetének a furcsasága, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezzel kezdődik a cikk is, hogy egyébként pedig a külvilág egy mintanevelő szülőnek hitte. Tehát volt egy diátadó esemény, ahol a nála nevelkedő gyerekeket jutalmazták a kiemelkedő tanulmányi eredményük miatt, és itt a nevelőszülőt dicsérték, vagy őt emelték ki, hogy milyen jó munkát végez ezekkel a gyerekekkel. És ugye itt van egy elég éles kontraszt a valóság és a róla kialakult kép között.
1: Hát a legalapvetőbb kérdés az az, hogy itt az adás elején felsoroltatok csomó dolgot, hogy hogyan választják ki a nevelőszülőket, az alapján azért föl lehet akadni bőven a rostán. Itt pedig beszélünk egy nőről, aki, hát szerintem ki lehet mondani, hogy gyakorlatilag szisztematikusan bántalmazta a rábízott gyerekeket, nem is akárhogyan, és hát nem sikerült kiszűrni, és nem, hogy nem sikerült kiszűrni, hanem hosszú évekig folytatódhatott ez a dolog, amit kettő csinált. Ez hogy lehet, hogy történhetett meg?
0: Hát ugye megkerestük az intézményt, aki ezt a nevelőszülőt foglalkoztatta hasonló kérdésekkel, hogy ez arra mentek rá, hogy ez hogy fordulhatott elő, vagy hogy nem sikerült ez kiszűrni. És az ő válaszoknak a lényeg az igazából az volt, hogy a gyerekek nem panaszolták a bántalmazást, tehát ugye miatt nem derült ki a dolog, hogy a gyerekek nem mondták el. Tehát ez a legegyszerűbb válasz, de nyilván ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Eleve az ilyenkor az merül föl bennem elsőként kérdésnek, hogy de hogy miért nem mondták el, hogy mi hiányzott ahhoz, hogy elmondhassák ezt, hogy kivel tudtak volna beszélni, hogy ki lett volna az, aki meghallgatja őket, hogyha akarják, hogy kivel tudott kialakulni olyan bizalmi kapcsolat, hogy felvállalják ennek az elmondását, akár attól fél, vagy ennek rájuk nézve lehetnek következményei, tehát hogy itt azért elég súlyos kérdések merülnek föl. Azt lehet tudni, hogy a gyerekeket elvileg látogatta, vagy a családot látogatta a nevelőszülői tanácsadó, aki a nevelőszülői hálózatnál dolgozik, vagy nevelőszülői hálózatnak dolgozik, és azt hiszem a jogszabályok szerint 3 hetente köteles látogatni a családot, ez elvileg megtörtént adott esetben, de elvileg neki sem jeleztek a gyerekek. Itt megint van már a kérdés, hogy miért nem bíztak meg mondjuk benne annyira, hogy tudjanak megnyílni előtte. Aztán ugye volt a gyerekeknek gyámja, ugye a gyámokkal kapcsolatban is, ugye a gyámok ellenőrzik a gyámok látogatják adott időközönként a gyerekeket, és ilyen módon ők is elvileg kapnak valami rálátást a családok életére, vagy a nevelőszülők működésére. Itt ebben az esetben a gyámnak sem panaszolták elvileg, vagy a gyámoknak sem panaszolták időben a gyerekek. Az egész egyébként úgy pattant ki, hogy mikor már elkerült az egyik gyerek, a nevelőszülőtől mások miatt, akkor kezdett el hirtelen beszélni arról, hogy egyébként milyen bántalmazásokat élt. Tehát, és utána, amikor ő megnyílt, utána már a többi gyerek is elkezdte elmondani, hogy egyébként mik mentek.
2: Igen. És a nő egyébként először tagadta ezeket a vádakat, csak aztán később a igazságügyi pszichológiai vélemények és a gyerekek vallomása is ellentmondtak ennek.
0: Igen, és aztán akkor a bíróság előtt, ugye ez egy előkészítülés volt, aminek én felfedeztem a leírását a bírósági tárgyalások jegyzékében, tatabányán. És ugye előkészítülésnek az a sajátossága, hogyha ott beismeri a váddal egyezően azt, hogy miket követett el, akkor egy enyhébb büntetést kap, amit a vád ügyészség megajánlott, és akkor ő ezt ennek az alkunak a fejében ismerte be tulajdonképpen a bántalmazásokat.
1: Milyen büntetést kapott végül?
0: Ha jól emlékszem, akkor 2 évre szóló felfüggesztett szabadságvesztést kapott, plusz neki kellett megfizetni a körülbelül 1 millió forintra a rúgó perköltséget, plusz örökre eltintották mindenféle gyerekekkel kapcsolatos foglalkozástól. Egyébként ez 1 millió forintos perköltség is, hiszen ez a cikkbe talán nem is került belőle, de ez egy elég súlyos büntetés a számára, mert egyébként vagyona nincsen, és most már nyugdíjas, tehát hogy valami alacsony nyugdíjból él, és még valami tartozást is vannak tőle ezen felül is. Szóval a mindennapi megélhetését elég súlyosan érinti.
1: És adott végül magyarázatot arra, hogy miért így bánt a gyerekekkel?
0: Nem, mert hogy nem tett vallomást a bíróságon, hanem csak ez a beismerés hangzott el tőle, hogy beismeri, beismerem. És a részletek, hogy mit, miért tett, az nem derültek ki, és nem akart velem, tehát megpróbáltam megszólítani a folyosón, de nem akart velem szólni.
1: Mit tudunk az ő hátteréről különben? Most elmondtál pár dolgot, hogy most már nyugdíjas, és egyébként biztos nem lesz neki könnyű kifizetni azt az 1 millió forintot, de hogy, és itt most ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert itt megint visszajutunk oda, hogy hogyan mehetett át a rostán, tehát akkor valami nagyon rendben kellett lennie, legalábbis láthatóan, vagy látszólag a hátterének, hogy akkor azt lehetett rámondani, hogy oké, hát rábízunk gyerekeket, nem is rövid ideig, hanem hosszú éveken keresztül is sok gyereket. Mit tudunk róla, hogy hogyan mehetett át ezen a rostán ő?
0: A bíróságon annyi hangzott el az előjétel, hogy büntetlen előéletű, ami fontos, meg hogy voltak saját vér szerinti gyerekei, akiket nevelt vagy felnevelt, tehát hogy ilyen szempontból volt szülői tapasztalata, de ennél többet nem tudunk az ő múltjáról, vagy az ő hátteréről.
2: Igen, de itt például felmerülhet, legalábbis amikor a cikket írtuk, akkor én több nevelőszülővel is beszéltem, és például volt, aki az kifogásolta, hogy miért van az, hogy a nevelőszülői tanácsadó az megbeszélt időpontban érkezik egy-egy családhoz. Tehát, hogy ő konkrétan azt mondta nekem, hogy hát állítson be kérdés nélkül, és nézzük meg, hogy mit tesz a vacsora azt arra a nevelőszülő, mert akkor fog kiderülni, hogy igazából hogy bánik a gyerekkel. És én ebben látok rációt, mert hogy nyilván, hogyha ha az ember tudja, hogy mikor jönnek a vendégek, vagy mikor jön a látogató, akkor addigra rendet rak, és mondjuk adott esetben nem jönnek elő látványosan azok a problémák, amik egyébként a hétköznapi életben megigen, és ha a gyerek nincs olyan helyzetben, vagy lelkiállapotban, hogy jelezni tudjon, akkor lehet, hogy évekig nem derülnek ki a problémák.
1: Igen, hát egyrészt erre akkor föl lehet készülni, és önértelme is föl lehet készülni, hogy akkor a gyerekekkel is el lehet beszélgetni, hogy aztán csak okosan, amikor majd jön a tanácsadó néni vagy bácsi, és akkor mondjuk itt már arra is választ kapunk, vagy legalábbis közelebb kerünk a válaszhoz, hogy mondjuk miért nem mondták el a gyerekek senkinek x ideig, hogy mi történik velük.
0: Az is különösen szomorúnak tartom egyébként, hogy az iskolában sem fogtak gyanút, vagy ott sem tettek lépéseket. Tehát hogy azért ilyen szintű bántalmazásnak egyrészt kellett, hogy legyen, én azt gondolnám, hogy kellett, hogy legyen valami fizikai nyoma is, mint egy tesi órán föltűnhet, vagy tesi órán öltözködéskor föltűnhet. Erre egyébként egy neves gyermekvédelmi szakember nekem azt mondta, hogy az iskolákban esetleg azért nem lépnek ilyen esetben, hogy azért nem tűnik föl, mert hogy ha a gyerek mutat is bántalmazásra utaló szimptomákat, tehát a viselkedésében ennek van lenyomata, hogy őt bántják, hogy ez azért nem tűnik föl, mert hogy betudják annak, hogy hát ő egy állami gondozásban élő nevelőszülő gyerek, akinek ezer problémája van, és ezer problémából jön, és akkor ezt betudják ennek, és nem tesznek lépéseket.
1: Egy sztori jutott eszembe még arról az időről, amikor én kerültem kapcsolatba ilyen történetekkel, 6 évvel ezelőtt, amikor a különböző ilyen egyházi fenntartású vagy alapítványi fenntartású iskolákat kezdte el kipécézni magának a kormány, többek között például a Iványi Gáborék féle iskolákat, akkor még az Azonnalinál dolgoztam, és elmentünk riportot írni, forgatni, meg podcastot készíteni egy borsodi sulihoz, ami Iványi Gáborékhoz tartozik. És akkor ott nagyon sok nevelőszülőnél élő gyerekkel találkoztunk, és ott volt egy ilyen bentlakásos sulia, vagy kvázi kollégiuma ezeknek a gyerekeknek, és ott itt csak az, hogy a szülők hogyan bánnak, meg hogy mennyire lehet kiszűrni, meg hogy a külvilág ebből mennyit lát. Itt inkább arról számoltak be, és nem is, tehát egyrészt az előéletükről, ami, hogy tudom, az igazi szüleik, ők hogyan bántak velük, meg ők miket csináltak egymással, tehát mondjuk ők mennyi erőszakot láttak otthon, az egy ilyen teljesen általános volt, hogy ezek a gyerekek úgy nőttek föl, hogy azt látták, hogy a szüleik verik egymást, vagy hogy az apja nagyon súlyosan bántalmazza az anyját, elhanyagolták őket, stb. Tehát, hogy az, hogy kiemelik őket abból a családból, az nem is volt kérdés, hogy az a helyes döntés. De aztán, amikor elkerültek nevelőszülőhöz, és mondjuk ott voltak ebben a kollégiumban, és hogy csak hétvégére mentek haza a nevelőszülőkhöz, akkor utána a nevelők mondjuk, hogyha megkérdezték őket, hogy mi volt hétvégén, mit tettetek otthon, akkor nagyon sokszor ez volt, hogy az volt a válasz, hogy krumpli leves volt, meg krumplis tészta, tehát hogy ez a nagyon minimálban lehozott ilyen gyereknevelés, és ott is ez, hogy hát nem tudom, lehet, hogyha oda is többször ment volna mondjuk, meg váratlan időpontban toppant volna be a tanácsadó például, és még nem mindig azt látja, vagy látta volna, hogy jó, van itt étel, de jó lenne, hogyha nem mindig a krumplival lenne, szénhidráttal, bármennyire nehéz anyagi helyzetben is van valaki, és azt úgy könnyebb úgy megoldani, akkor ott is azért el lehetett volna gondolkozni, meg rászólni a nevelőszülőkre. De ezzel el is érkezünk oda ahhoz a kérdéshez, hogy igazából ki ellenőrzi a nevelőszülőket, mi ennek a menete, milyen hivatalos procedúrája van ennek?
0: Hát egy kicsit beszéltünk már erről, hogy ennek ugye több szereplője van ennek az ellenőrzésnek. Ugye van a nevelőszülői tanácsadó, aki ugye nem váratlanul toppan be a Flórának nyilatkozó nevelőszülők szerint. Aztán a nevelőszülői tanácsadóval kapcsolatban az is felmerült problémaként a háttérbeszélgetésekben, aztán egy ilyen fogalmazta meg úgy, hogy a saját cégét azt nem fogja bajba keverni, tehát hogy ugyanannál az intézménynek a munkavállalója, mint a nevelőszülő. Tehát, hogy itt van egy ilyen ellentét, vagy lehetséges egy ilyen ellentét, hogy nem generál problémákat. Aztán ugye vannak a gyámok, akiknek ugye nem az a dolguk egy hivatalosan, hogy a nevelőszülőket ellenőrizzék, de hogy mégiscsak rálátnak a valamennyire a nevelőszülőknek a működésére is jelezhetnek, hogy a problémát látnak. Aztán vannak úgynevezett gyerekjogi képviselők, akik az integrált jogvédelmi szolgálatnak az emberei, viszont belőlük összesen csak 16 van az egész országban. Tehát ami emlékszünk arra, hogy 5390 nevelőszülő van, és több mint 14 000 gyerek, ez 16, ez döbbenetesen kevésnek tűnik. És aztán vannak még a kormányhivatalok, amik igazából a nevelőszülő hálózatokat ellenőrzik elsősorban, de alkalomszerűen előfordul, hogy konkrét nevelőszülőket is ellenőrznek, de ők elsősorban azért ilyen bürokratikus vagy ilyen adminisztratív szemszögből szoktak elsősorban vizsgálódni.
1: És 2024 óta egyébként 2 évente felülvizsgálják a nevelőszülőket. Azt tudjuk-e, hogy ennek ellenére mondjuk a tatabányai eset miért nem bukott ki ezen, meg hogy úgy általában mennyien buknak el, vagy hasonlnak el ezeken az ellenőrzéseken, mennyire lehet ezeket komolyan venni, mennyiben különböznek ezek az alap alkalmassági ellenőrzésektől?
0: Ugye azt tudjuk, hogy a tatabányai nevelőszülő minden alkalommal átment, az ő idejében még 3 évente volt ilyen rendszeres alkalmasságvizsgálat, és az ő működés alatt minden alkalommal probléma nélkül átment ezen az ellenőrzésen. Próbáltunk a Flórával számokat megtudni, amit sikerült, nem mindegyik intézmény válaszolt a megkeresésünkre, de elég sok igen, tehát az intézményektől kapott válaszok azok nagyjából a nevelőszülői rendszernek a 4/5-ét talán lefedik. Tehát ez alapján azt tudjuk mondani, hogy a nekünk válaszoló intézmények közel 3000 nevelőszülőnél folytattak le rendszeres alkalmassági felülvizsgálatot a 2025-ben, és a válaszokból 10 darab olyan nevelőszülőről tudunk, akik fönnakadtak ezen a típusú ellenőrzésen, tehát azt lehet tudni, hogy nagyon-nagyon ritka.
2: Hogy bárki fönnakadjon egy ilyen ellenőrzésen.
1: És mennyiben különbözik ez az alap ellenőrzéstől, meg az alap alkalmasságitól? Tehát ilyenkor mit néznek meg?
0: Ilyenkor is van, ha jól tudom, legalábbis most már szerintem van pszichológiai vizsgálat, meg ugye azt nézik, hogy volt-e valami változás esetleg a körülményekben, tehát akár egészségügyi állapotban, akár személyiség állapotban, akár...
2: Történt-e valami nagyon váratlan esemény, tragédia, ilyesmi?
0: Anyagi helyzetválás, ami ilyesmik előfordultak.
2: Megözvegyül, ilyesmi.
1: Szó esett már itt arról, hogy ennek a tatabányai nőnek bíróságra került az ügye, és van a cikkben két érdekes dolog, amit írtok. Az egyik az, hogy a bíró az bizonyos fajta méltányosságot mutatott a tatabányai nő felé. Miért tette ezt, meg mi volt ennek az oka?
0: Hát amiért azt, arra ő tudna válaszolni a bíró, de hogy valóban voltak olyan megjegyzései, hogy két dolgot írtam fel a jegyzeteim közé. Az egyik az volt, hogy azt mondta a bíró, hogy küzdött az élethelyzettel, és nem jó eszközöket választott. A másik pedig
1: ez az... Ez egy eufemisztikus megfogalmazásnak tűnik az alapján, amiket elmondtatok, de oké.
0: Igen, hát a nem jó eszközök azok valóban nem...
1: Igen, a késsel szurkálás az nem tűnik egy ilyen jó eszköznek tényleg, tehát ja.
0: A másik mondata pedig az volt a bírónak, amit felírtam, hogy tény, hogy nem állt mellé az állam. Itt ugye jó lett volna, hogyha kifejti, hogy pontosan mire gondolt. Amit tudunk, hogy mi erre próbáltunk a magunk módján rákérdezni a nevelőszülői hálózatnál.
2: Igen, és ők azt írták, hogy a nevelőszülő számára a kamaszkori problémák jelentettek nehézséget, melyet jelzett a hálózat felé, ebben a szükséges megsegítést megkapta. A gyermekvédelmi gyámmal a gyermekeket szükség esetén elvitték pszichológushoz, vagy gyermekpszichiáterhez. Azt hiszem, kb. Ennyi volt.
0: Igen, ennyit tudtunk meg ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a bíró ezen kívül mire utalt volna, vagy milyen egyéb módokon tudott volna az állam, vagy... az államnak az adott államát, a kijelölt szereplő, nem tudom, a nevelőszülő mögé állni, ez nem derült ki a szavaival, pedig kíváncsi lettem volna rá. De mindesetre én ezt olvastam ki ezekből a megjegyzésekből, hogy nem akarta szó nélkül hagyni azt, hogy valamiféle méltányosságot mutatott ezekkel a nevelőszülő felé. Egyébként igen, tehát még azt is érdekes volt, hogy megengedte neki, hogy ülve maradjon a vallomás ideje alatt. Ugye egy idős nőről van már szó, tehát lehet, hogy ez is szerepet játszott benne, hogy ilyenfajta engedményt vagy könnyítést kapott.
1: Hát igen, én értem ezeket a szempontokat, hogy mondjuk jó, akkor vallomástételnél ne álljon föl, de hát azért itt nagyon súlyos dolgok vannak, amiket ő be is ismert, hogy azok vannak, tehát hogy, és aki már járt bírósági tárgyaláson, vagy kimondottan büntetőügynek a tárgyalásán, ott azért nem szoktak a bírók ilyen jó fejkedni, meg túl sok méltányosságot mutatni adott esetben, tehát ez a furcsa, hogy itt pedig gyerekek sérelmére elkövetett dolgokról van szó, és hogy ott ilyen mondatokkal, persze, tehát hogy az egy tök érdekes dolog, hogy mi az, hogy tény, hogy nem állt mellé az állam. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és kár, hogy akkor ez nem lett kifejtve, de hogy azért ez az elmondásod alapján legalábbis, Kata, ez azért elég érdekesnek tűnik, meg elég ilyen nagyon megengedőnek tűnik az egész, ahogy a bíró viselkedett. Szóval ez tök érdekes.
0: Igen, nekem is az volt.
1: Igen, ilyen értelemben. A tatabányainál is súlyosabb esett egy nyíregyházi női, akinek azért azt lehet mondani, szerintem, hogy nagyobb nyilvánosságot is kapott az esete, mert nála meghalt egy 2 éves kisfiú, Sándor. Mi az ő története?
0: Igen, ez ugye egy olyan tragédia volt, ami bejárta az országos sajtót, vagy bejárta az országos sajtót a híre. Ez is már egy néhány évvel ezelőtti történet, ha jól emlékszem, 2023-as. Itt a Sándor halálát nem közvetlenül bántalmazás okozta, hanem evés közben azt hiszem, hogy rizses hússal etette a nevelőszülő a kisfiút, és ez a rizses hús valahogy a torkán akadt, és fulladás okozta a halálát. Ami miatt ez országos hír lett, ez a tragédia, az volt, hogy a nevelőszülő a helyett segítséget kért volna, betette a holttestet az autója csomagtartójába, és így járt a Nyíregyháza utcáit még napokig. Hogy ezt miért tette, az azóta sem világos. Nyilván ez egy, vagy az ember csak azt tudja elképzelni, hogy egy olyan pszichés állapotba került, ami a racionális döntéseket lehetetlenné teszi, vagy...
1: Hát igen, és a legalapabb kérdés az itt is az, hogy ő hogyan mehetett át akkor bármilyen vizsgálaton, igen. Mert aki olyan pszichés állapotban van, hogy egy 2 éves gyerek holttestével mászkál napokig a csomagtartójában, aki egyébként rá volt bízva, arra, hát nem, hogy gyereket nem bíznék, hanem egy vajos kenyérnek a megkenését nem bíznám rá, és akkor ő mégis akkor hogyan felelhetett meg bármilyen ellenőrzésen?
2: Ráadásul még az is kiderült a bíróságon, hogy a kisfiút ebben a családban férekként és kutyaként emlegették.
0: Tehát utólag kiderült, hogy ilyen típusú bántalmazásnak is áldozata volt ez a kisgyerek. De ez már a vádiratba került bele, a nő elleni vádiratba. Egyébként itt azért nehéz erről az ügyről bármit mondani, mert ez nem egy lezárt ugye a tartományaival szemben, ha jól tudom, még ebben a hónapban is lesz, vagy lehet, a következő hónapban lesz még tárgyalás Nyíregyházán az ügyben, ugye a nőnek az elszámoltatása még folyamatban van, tehát még nehéz tehát a vádiratban szereplő dolgokat is még nehéz tényként kezelni, mert ezek még nincsenek rábizonyítva, pláne nem jogerősen. Azt tudom még elmondani ebben az ügyel kapcsolatban, hogy itt viszont voltak felelősségre vonási próbálkozások vagy kísérletek a rendszer szereplőivel szemben is. Tehát ott az intézmény vezető ellen indult, ha jól emlékszem, eljárás.
1: Mármint, hogy a nevelőszülői hálózatnak a vezetője.
0: Igen, működtető intézmény vezetőjével szemben, meg ott a szakmai vezetőnek talán a helyettesével szemben is indult eljárás, de helyettessel szemben úgy emlékszem, hogy még a büntető eljárást is megszüntették, tehát az nem is jutott el egy ponton túl tovább. A vezetővel szemben pedig felmentéssel, jogerős felmentéssel végződött az ügy, tehát ott az derült ki, hogy nem az ő felelőssége volt, vagy nem játszottak szerepet a döntéseivel, ott esetben akár szakmai mulasztás, nem játszott szerepet a kisfiú halálában.
1: Érdekes. Írtak arról, hogy elrendelhető néha rendkívüli vizsgálat nevelőszülőknél, ami hát mondjuk ilyen esetekben, vagy ilyen esetek megelőzéséhez valószínűleg, hogy hozzájárulhat, vagy járulhatna, de mit jelent a rendkívüli vizsgálat, ez mikor rendelhető el, ki rendelheti el?
0: Ugye például, hogyha az élethelyzet egy gyökeresen megváltozik, hirtelen elromlik az egészsége, vagy a magatartása okot ad erre, ilyenkor szoktak rendkívüli vizsgálatot elrendelni, és ezt voltam a nevelőszülői hálózatnak a felelőssége.
2: Megkérdeztük amúgy a nevelőszülői hálózatokat is erről, hogy náluk hány ilyen eset volt, és azt a választ kaptuk, hogy 204 vizsgálatot folytattak le, és 7 olyan esetről tudunk, ahol végül alkalmatlanságot állapítottak meg, tehát egyébként ez sem egy túl magas szám.
0: Tehát itt is nagyon ritkán fordul, hogy el is rendelik ezt a rendkívül alkalmassági vizsgálatot, lehet, hogy ritka, mint a fehér holló, hogy ezen valaki fönnak adjon.
2: Igen, és erről még itt csak említettük, ugye, hogy a szakemberek szerint 2000-rel több nevelőszülőre lenne szükség, de hogy erről a cikkben kicsit bővebben is írunk, hogy ugye ideális esetben arra lenne szükség, hogy minden gyerek megtalálja a megfelelő nevelőszülői családot magának, és hogy volt, aki úgy fogalmazott Katának, hogy itt lukra helyezés folyik, tehát hogy nem az történik, hogy van rá idő, megtér, hogy akkor adott esetben ennek a kisgyereknek megtalálják a megfelelő nevelőszülőket, hanem nem, itt van hely, ide rakjuk, és ugye ez már csak egyrészt alapból sem jó helyzet, és a másik része pedig az, hogyha például baj van, kiderül egy bántalmazás, akkor nehéz elhelyezni, tehát hogy akkor hova rakod az adott gyereket, és ez például egy tök nagy veszély, hogy mondjuk azért maradnak bent gyerekek ilyen helyzetben, mert nincs őket hova rakni, vagy nem derül ki. Igen, ezekről meg már ugye beszéltünk.
1: Ezeknél a vizsgálatoknál lehetne ugye fontos szerepe a nevelőszülői tanácsadóknak, de több forrásotok is nagyon szkeptikus volt az ő szerepükkel kapcsolatban. Ez ugye beszéltetek arról, hogy részben a szkepticizmus az abból fakad, hogy ők nem váratlanul toppannak be, hanem illedelmesen előtte még felhívják a nevelőszülőket, hogy akkor most majd jönni fogok. Itt ez az egyetlen dolog, ami miatt így a forrásaitok így szkeptikusak voltak az ő szerepükkel kapcsolatban, vagy van esetleg valami más, ami még így problémás?
0: Nem, van még ez, amit már talán említettem, hogy egy forrásunk úgy fogalmazott, hogy nem buktatja meg egy tanácsadó a saját cégét, tehát hogy egy nevelőszülő tanácsadó nem szívesen hozza kellemetlen helyzetbe azt a nevelőszülő hálózatot, amelynél a nevelőszülő együtt ő maga is dolgozik.
2: Igen, de hogy például hallottunk olyan nevelőszülői családról, ahol nem ülhetnek a nevelt gyerekek a vérszerinti gyerekekkel, tehát a családdal egy asztalhoz. És hogy ez mondjuk nem egy fizikai bántalmazás, de azért gondoljunk bele, hogy milyen életre szóló sérülést okozhat egy gyerekben az, hogy ő nem ülhet másokkal egy asztalhoz, a családjával egy asztalhoz.
1: Viszont a gyámoknak is látogatniuk kell a gyerekeket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a tanácsadók azért nem jelentenek jó megoldást, mert hát ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak, és valahol nem is logikus, hogy ők feltétlenül megbuktatnák a saját hálózatukat, úgymond, de vannak gyámok is, akik viszont nem tartoznak a hálózatokhoz, viszont az ő szerepük sem teljesen egyértelműen pozitív vagy jó ilyen értelemben. Róluk mit kell tudni, hogy nekik milyen kapcsolatuk van ezekkel a gyerekekkel, és miért nehéz az, hogy ők időben közbelépjenek, meg észrevegyenek problémákat.
0: Gyámok esetében legnagyobb probléma a túlterheltség, tehát van ennek egy törvényi vagy egy jogszabályi szintje, hogy egy gyámhoz hány gyerek tartozhat, most ezt hirtelen nem tudom megmondani fejből. Tehát a gyakorlatban az elmúlt években sokszor volt arra példa, hogy ennél szignifikánsan több gyerek tartozott hozzájuk, és hogy egyszerűen nem tudják így az előírt rendszerességgel megvalósítani a látogatásokat, vagy, és akkor itt megint a bizalom is tud esetleg sérülni, hogyha az ember, tehát a gyerek nem is ismeri annyira jól a gyámját, mint ahogy ismernék én, akkor már nehezebben mond el neki dolgokat. Tehát igen, ez a túlterheltség, meg ugye az is tökre megnehezíti a gyámoknak, meg a gyerekeknek a kapcsolatát, hogy pont emiatt a lukrahelyezés miatt is, hogy sokszor a gyerekek távol kerülnek, tehát hogy akár több megyét kell utazni a gyámnak ahhoz, hogy meg tudja látogatni a gyereket, tehát hogy nem az van, hogy a Pest megyei gyámhoz csak Pest megyei gyerekek, a Pest megyében élő gyerekek tartoznak, hanem az országnak akár ilyen távoli helyeire is menni kell autóval látogatni, ami nagyon megnehezíti a kapcsolattartást.
2: És hogy ez nem csak a gyámokkal való kapcsolattartást nehezíti meg, hanem adott esetben a vérszerinti szülővel, és így például annak az esélye is csökken, hogy sikeresen hazagondozzanak egy gyereket, hiszen hogyha az érzelmi kapcsolat megszakad, meg fizikai távolság jön szülő és a gyerek közé, akkor tényleg nagyon nehéz utána már ezt visszafordítani.
1: Van még azért olyan, aki ellenőrizheti a nevelőszülőket, és ezért is érdekes, hogy ezek a dolgok mégis megtörténtek, tehát ennyire súlyos dolgok történtek meg, mert most már a többedik ponton fogunk végigmenni, akiknek megvan a lehetősége arra, hogy ellenőrizzék a nevelőszülőket. Itt van például a Belügyminisztérium alá tartozó Integrált Jogvédelmi Szolgálat is. Először is mi az Integrált Jogvédelmi Szolgálat, és ők hogyan ellenőrizhetik a nevelőszülőket?
0: Hát egy picit beszéltünk már, igazából az Integrált Jogvédelmi Szolgálat alá tartoznak a gyerekjogi képviselők, a betegjogi képviselők, és ha jól tudom, még talán ilyen szociális ellátott jogi képviselők is. És ugye itt az a legfőbb probléma, hogy nagyon kevesen vannak, tehát hogy összesen 16 gyerekjogi képviselő dolgozik az országban. Ők ugye látogathatnak a nevelőszülőket bejelentés nélkül is, meg ők szoktak ilyen megállapításokat, a névente kiad az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ilyen beszámolt a működésére, és ebben szoktak lenni megállapítások a nevelőszülői hálózatok működésével kapcsolatban is. Például pár évvel ezelőtt volt egy olyan megállapítás, ami azt mondta ki, hogy a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása megtörténik, de a minősége vagy a mélysége az változó. Tehát ebben egy kicsit ilyen burkolt, vagy nem is annyira burkolt kritikát lehetett ebből kiolvasni. De hogy itt igen, tehát az a legfőbb probléma, hogy borzasztó alacsony a számunk, és ezért miatt nem tudnak annyi mindent tenni, mint amennyit ideális esetben tehetnének.
1: És még itt vannak a kormányhivatali ellenőrzések is, mert a kormányhivatal is ellenőrizheti, vagy ellenőrizhetné a nevelőszülőket. Ennek mi lenne a menete?
0: Igen, el is egy picit talán már beszéltünk itt, ugye a kormányhivatalok elsősorban nevelőszülői hálózatokat ellenőrzik, és elsősorban, ha jól tudom, ilyen adminisztratív elvárásoknak való megfelelést ellenőrzik, de mondjuk ennek ellenére felbukkannak az ilyen éves ellenőrzési tervekben akár konkrét nevelőszülőknek is az ellenőrzését. Tehát láttam már olyan ellenőrzési tervet, amiben szerepelt, hogy XY-né, nem tudom, konkrét címmel, hogy hozzá kimennek, de ezért ezek ritkák. Tehát nem ez a jellemző a kormányhivataloknál.
1: Az ellenőrzéseken túllépve még egy olyan téma, amiről már beszéltetek, meg érintettünk, de vesézzük ki ezt jobban. A nevelőszülőséghez szükséges pszichológiai alkalmassági tesztet, mert hát itt laikusként ránézve ezekre a történetekre, hát ha valahol, akkor itt kéne kiszűrni azokat, akik valamilyen okból egyszerűen mentálisan nem alkalmasak arra, hogy gyerekeket neveljenek, gyerekek kerüljenek hozzájuk, hogy potenciálisan látható, hogy ők, vagy ott kiszűrhető, hogy ők esetleg gyerekbántalmazók. Ezek szerint aztán hát legalábbis a Tatabányán és a Nyíregyházi esetben mégsem akadtak fönn ezeken az ellenőrzéseken ezek az emberek. Kivégzi ezt, mi a menete ezeknek a pszichológiai alkalmassági teszteknek, milyen kritériumoknak kell itt megfelelni?
0: Ugye korábban a pszichológiai alkalmasságot azt a nevelőszi hálózatok ellenőrizték, vagy vizsgálták, de 2024 óta ezt központosították, és most egy belügyminisztériumi főosztályhoz tartozik ez a pszichológiai vizsgálat. Ez egyébként áll tesztekből, én úgy tudom, hogy ez egy ilyen fél egynapos programnak számít ezen a teszten átmenni. Tehát, hogy vannak tesztek, van kérdőív, és van egy személyes elbeszélgetés is, hogy van egy ilyen része is, de az, hogy pontosan mire mennek rá, azt titokban tartják. Egyébként volt egy megkeresésünk a belügyminisztérium felé, ahol ennek a pszichológiai vizsgálatnak egy részletére akartunk rákérdezni, és akkor ott írtak egy ilyet a válaszban, hogy a kormányrendelet egyértelműen rögzíti, hogy a szakmai protokoll tartalmát kizárólag az alkalmasságvizsgálatot végző pszichológus ismerheti meg. Tehát így a jogszabályra hivatkozva azt mondták, hogy nem teszi lehetővé számukra, hogy részletesebb tájékoztatást adjanak arra, hogy hogyan működik ez a, vagy milyen szempontok szerint működik ez a pszichológiai vizsgálat. Ugye azt lehet tudni, hogy vannak olyan pszichológiai jellemzők, vagy állapotok, vagy nem tudom, ilyet helyzetek, amik kizárják a nevelőszülőséget, tehát például azt hiszem, az öngyilkossági kísérlet van valakinek a múltjában, vagy alkohol, drogfüggőség is ilyen kizárók, és hogy volt még egy érdekes megfogalmazás a vonatkozó rendeletben, hogy szexuális devianciáktól mentes. Ez talán a cikkben nem került bele részletesen, hogy ez mit akar, vagy mit akar jelenteni. Ezt próbáltuk kinyomozni a Flórával, és küldtünk ebben ügyben kérdést.
1: Tehát mondjuk ez beletartozik az is, hogyha valaki nem heteroszexuális?
0: Hát ez a nagy kérdés, tehát ezt szerettük volna valahogy tisztázni, és erre volt az, hogy nem adott egyértelmű választ a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az élettörténete mentes a szexuális devianciáktól minimum feltétel alatt a következőt értjük. Élettörténete mentes minden olyan szexuális magatartástól, amely sérti a gyermeki vagy emberi jogokat, és nem felel meg a gyermekvédelmi és emberi jogi alapelveknek. És akkor ez alatt értsük, amit értsünk. Mi próbáltunk rákérdezni, hogy ennél kicsit részletesebben, van egy ilyen WHO szerinti, azt hiszem F65-ös kód, ami az ilyen szexuális devianciákra vonatkozik, amiben beletartoznak ilyenek, mint a fetisizmus, vagy a voyeurizmus, vagy az exhibicionizmus, és azt hiszem az derült ki a belügyminisztérium válaszából, hogy ennél ők tágabban értelmezik a szexuális devianciák fogalmát, de az alapkérdésedre nem kaptunk egyértelmű választ, tehát ezt nem sikerült kideríteni, hogy most olyan nem heteroszexualitás is ide tartozik-e, vagy sem.
1: Hát nekem van egy tippem azért, de ez persze, hát ez megint érdekes, hogy ezt akkor hogyan tudják lecsekkolni, tehát akkor ezt tényleg a szomszédtól kell megkérdezni tulajdonképpen, vagy nem tudom, megnézik valakinek a Facebookját, és hogyha ott azonos nemű emberrel van olyan kézen fogva mondjuk, akkor az már annak számít el, tehát ez erre mondjuk tényleg adhattak volna egyenesebb választ, mert így akkor tényleg a találgatás marad. Egyébként nem kérdeztetek rá erre, hogy így? Tehát, hogy akkor heteroszexuálisnak kell lenni a nevelőszülőnek? Tisztelt minisztérium.
0: Nem, ilyen direkt módon nem tettük fel a kérdést, azt kérdeztük meg, hogy mit értenek a szexuális devianciák alatt. De így én arra tippeltem volna, hogy ha feltesszük ilyen direkt módon a kérdést, akkor sem kapunk ennél messze menőbb választ, azon kívül, hogy a szakmai protokoll tartalmát, mert kizárólag az alkalmasságot végző pszichológus ismerheti meg.
1: Miért mondta azt egy forrásotok, hogy ezeken a pszichológiai alkalmassági teszteken sokszor gyakorlatilag átrugdossák az embereket?
2: Hát szerintem ennek az egyik oka az, hogy amiről ugye korábban is beszéltünk, hogy nagyon kevés a nevelőszülő, és a hálózatoknak pedig nagy szüksége van a nevelőszülőknek, hiszen ha nincs elég nevelőszülő, akkor nem tudnak annyi gyereket kihelyezni, és a pénz pedig a gyerekek után jár a nevelőszülői hálózatoknak, tehát ez is lehet egy motiváció. Igen.
1: Ugye ezt említettétek, hogy most már a BM alá tartozik tulajdonképpen ez a pszichológiai alkalmassági teszt, mármint központilag a BM munkatársai végzik ezt. Milyen adatai vannak a belügyminisztériumnak arról, hogy a vizsgálataikon mennyien buknak meg, akik már most aktívak, és mennyien azok, akik most jelentkeznek nevelőszülőnek?
0: Igen, egy közérdek adatigényes, és sikerült ilyen információkat megszereznünk a belügyminisztériumtól. Itt az adatok szerint a már aktív nevelőszülők pszichológiai vizsgálata az nagyon ritkán adott alkalmatlan eredményt. 2024-ben 113-ból 1, 2025-ben 3908-ból 10 aktív nevelőszülő akadt fenn ezen a szűrőn. Amíg csak jelentkezők, azok sokkal nagyobb arányban bizonyultak alkalmatlannak pszichológiailag a belügyminisztérium vizsgálatán. Ott 2024-ben 73-ból 28, 2025-ben pedig 812-ből 145 ember lett alkalmatlan.
1: De legalább mondjuk szolgáltatták ezeket a számokat, meg, ezek, igen, meg ez az érdekes, igen, hogy, hogy ebben ilyen készségesek voltak. És azt részletezték esetleg, hogy miért? Tehát, hogy ott mi volt az az ok, amiért ezek az emberek megbuktak?
0: Nem, itt csak a számadatokra kérdeztünk rá, tehát itt részletekre, hogy a egyes, gondolom ezt ilyen személyiségi okok miatt egyébként még anonim módon sem biztos, hogy kiadnak.
1: Viszont írtok arról, hogy ha még pszichológiai szakvélemény ki is mondja, hogy valaki nem alkalmas nevelőszülőnek, ez most azokra vonatkozik, akik már aktuálisan nevelőszülők. A hálózatok akkor is tartanak attól, hogy megváljanak tőlük. Milyen történet mutatja ezt, és miért van ez így, hogy, amikor már papír van arról, hogy valaki nem alkalmas nevelőszülőnek adott esetben, még akkor sem válnak meg tőle?
0: Mert elképzelhető, hogy a hálózat vagy az intézmény megüti a bokáját, hogyha túl hamar vagy elhamarkodottan intézkedik egy nevelőszülőnél. Én ezt egy anonim bírósági határozatok tárában találtam, egy viszonylag friss, talán februári jogerős eldöntésű jogesetet, ahol arról volt szó, hogy egy nevelőszülő esetében két pszichológusi vizsgálat is alkalmatlan eredményt hozott ki, és akkor a hálózat lépett, és nagyon hamar elkerültek a gyerekek a nevelőszülőtől, aki viszont nem nyugodott bele ebbe az eredményre, és újabb pszichológiai vizsgálatot kért, és az lett a vége, hogy két egymástól független vizsgálat is azt az eredményt hozta ki legvégül, hogy de mégiscsak alkalmas, és innentől kezdve pedig mindenféle jogi eljárásokat indított a munkáltatója, vagy a volt munkáltatója ellen ez a nevelőszülő, és a hálózat az igen meg is ütötte a bokáját végül, tehát azt hiszem, hogy sérelemdíjat is kellett fizetnie, meg jó hírnév megsértését is kimondta a bíróság, tehát hogy elég kellemetlen következményekkel kellett szembenézniük, tehát hogy hiába volt két alkalmatlan eredmény, hogyha arra aztán később született egy mégiscsak alkalmas eredmény, ott visszafelé nézve már hibásak voltak a lépéseik.
1: Persze, csak az is kockázatnak tűnik, hogy benhagyok a rendszerben egy ilyen embert, mert hogyha meg aztán kiderül róla, hogy adott esetben ő is késsel szurkálja a gyerekeket, akkor meg arra a pszichológiai szakvéleményre lehet mutatni, hogy hát ha-hó, hát ezt azért ezt itt már itt kiszűrtük, tehát hogy az is egy elég komoly felelősség, tehát hogy itt nagyon nehéz ilyen értelemben jó döntést hozni, mert értem, hogy valaki tartotta, hogy megüti a bokáját, de hát erről az oldalról is meg lehet ütni a bokáját az embernek, nem beszélve a gyerekekről, akiket adott esetben egy pszichológiailag alkalmatlan embernél hagynak ott.
0: Igen, borzasztó nehéz helyzet valóban.
2: Igen.
1: Kevés a nevelőszülő, erről beszéltetek, de ugyanakkor relatíve sokan jelentkeznek. Az intézményeknek küldött kérdéseitekre adott válaszokból az derült ki, hogy tavaly több mint 2400-an jelentkeztek nevelőszülőnek. Ugye Kata, te mondtad talán, hogy 2000, vagy Flóra, te is, hogy 2000-ren hiányoznak körülbelül a rendszerben. Tehát itt volt 2400 jelentkező, hát kérem szépen, tök jó, de csak 298-ak voltak alkalmasak közülük, vagy találtattak alkalmasnak a nevelőszülőségre, tehát azért elég komoly rosta van. Ez korábban is jellemző volt-e, vagy ez egy tavalyi adat? Erről mit lehet tudni?
0: Ez egy tavalyi adat, hogyha ha jól emlékszem, és a korábbi számokra nem kérdeztünk rá. Egyébként azt, hogy ezek az emberek mind buknak el, vagy mi miatt nem bizonyulnak alkalmasnak, szerintem ezt a nagyon sokan, hallottam arról, hogy sokan a képzés során kopnak ki, mert itt szembesülnek avval tulajdonképpen, miből is áll ez a munka, vagy hogy milyen elvárásokkal kell tulajdonképpen együtt dolgozni, vagy együtt létezni. De szerintem nagyon sokan elbuknak már az ilyen alapkörnyezet tanulmányon, mondjuk, hogy az ingatlanuk nem alkalmas arra, tehát mondjuk nincs, amit beszéltünk, hogy nem tudnak esetleg külön szobát biztosítani a gyereknek, tehát amikor megszembesülnek a részletesebb követelményekkel, akkor sok esetben hamar kiderül, hogy egyszerűen az objektív körülményeik nem olyanok, hogy alkalmasak legyenek nevelőszülőnek.
1: Kik akarnak egyébként jellemzően nevelőszülők lenni?
0: Hát előkerülnek ilyen altruisztikus motivációk, sokszor, ahol már kirepültek a gyerekek, és úgy érzik, hogy ők már neveltek gyereket, és értenek hozzá, és újra meg tudnak csinálni, és akár segíteni akarnak nehéz sorsú, vagy rászoruló gyerekeken, tehát ez abszolút működik. De ahogy már beszéltünk róla, az ország egyes szegényebb részein elsősorban pénzkereset miatt merül fel ez a karrier lehetőség, vagy ez a szakmai lehetőség, tehát hogy vannak a Kelet-Magyarországnak olyan régiói, ahol nagyon kevés a, nem csak Kelet-Magyarországnak, de a Kelet-Magyarországon jellemzően vannak ilyen konkrétan nevelőszülős települések, vagy nevelőszülős falvak, ahol szinte minden felnőtt ember ebben foglalkozik. Azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen számadat, hogy az egyik településen az iskolába járó gyerekeknek körülbelül 40%-a a nevelőszülőnél élő gyerek, tehát egészen elképesztően magas arányban fordul elő ilyen. De Flóra beszélt több nevelőszülővel, tehát ő talán többet tud arról mondani, hogy milyen motivációik voltak még.
2: Én csak olyanokkal beszéltem, akiknek volt, aki már kislánykora óta tudta, hogy ő mindenképpen szeretne nevelőszülő lenni, és segíteni egy gyereknek, legalább egy gyereknek. Volt olyan, akinek meg kettős volt, segíteni is akart, és úgy hozta az anyagi helyzete, hogy jól jött volna még pénzkereseti lehetőségnek. Egyébként talán erről így nem láttam statisztikát, de az volt a benyomásom, hogy talán többségében nők jelentkeznek nevelőszülőnek, de egyébként nem kizáró, tehát férfiak ugyanúgy jelentkezhetnek egyébként.
0: Az Ágotának volt egy nagy kutatása a nevelőszülőkről Magyarországon néhány évvel ezelőtt, és én sem emlékszem belőle a konkrét statisztikára, de abszolút igaz az, hogy bőven nagy többségben vannak a nők ebben a szakmában.
2: Igen, meg ugye még olyan is beszéltem, aki erről is korábban beszéltünk, hogy az ismerőse volt nevelőszülő, ő mesélt róla, és akkor kedvet kapott, és ő is elkezdett ezzel foglalkozni.
1: Beszéltél már Flóra itt a lukra helyezésről, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen nyomás, ami a rendszerre nehezedik így az ágazatirányítást, tehát gondolom akkor így ki lehet jelenteni a belügyminisztérium részéről. Milyen más nyomások helyezetnek esetleg az egész rendszerre, meg igen, tehát hogy milyen más nyomások vannak, meg hogy ez a lukra helyezés, erre van-e bármilyen ilyen konkrét sztori, amiről mondjuk nektek a források beszámoltak, hogy az egy nagyon-nagyon tipikus eset volt, és azt mutatta, hogy ez a lukra helyezés, ez hogyan nem működik. Adott esetben mondjuk akár a Tatabányai, akár a Nyíregyházi eset, az ilyesmi lehetette.
2: Hát, hogy azok ilyen esetek voltak-e, ezt most...
0: A Nyíregyházi eset, azt hiszem, az ilyen volt, ott beszéltem valakivel, aki rálátott valamennyire arra az esetre, ott egyébként egy rendkívül tragikus, vagy rendkívül terhelt és nehéz helyzetből jött ez a szegény Sándor nevű kisfiú, tehát egy olyan család volt az eredeti családja, ahol a mostohapa erőszakolt a nevelt lányát, és ebből a szexuális kapcsolatból született a gyermek, és innen lettek kimenekítve a lány is, ugye fiatal anyuka, és a gyerek is, és hogy nagyon gyorsan kellett elhelyezést találni a kisgyereknek, és azt hiszem az volt az egyik fő szempont, hogy ez a nevelőszülő ez közel volt helyileg az anyukához, tehát hogy a kapcsolattartást azt tudta segíteni ez a közelség.
1: Ja, oké. Attól még ez, hát igen, ez az egész történet, hogy így most elmondtad, Kata, és még nyilván ezen részletét még ezzel együtt nem ismerjük, csak hogy ez tényleg olyan, hogy hát ezt hogyan lehet jól kezelni egyáltalán, meg hogy aztán akkor egyébként ennek a szegény kisrácnak milyen élete lehetett volna, ki lett volna megfelelő nevelőszülő neki, és akkor itt is adott esetben, bár ha jól értem, akkor ezt nem tudjuk 100%-ig biztosan megállapítani, de hogy akkor lehet, hogy egy ilyen lukra helyezésről volt itt is szó, az akkor még így külön tragédiája ennek az egésznek, hogy ez a rendszer ennyire cserben hagyott egy 2 éves kisgyereket tulajdonképpen. Hát 2 elég borzasztó esetet emeltetek ki a cikkben, meg mi is erről beszéltünk itt most elég sokáig, de a végére próbáljunk meg egy kicsit pozitívak lenni, és Flóra, te már egyre egy kicsit ki is tértél, hogy sok nevelőszülővel beszéltél, és olyanokkal is beszéltél, akik lehet, hogy egész életükben erre a feladatra készültek. Miről számolnak be azok, akik tényleg tisztességgel végzik a nevelőszülőséget? Itt erről is volt egy történet, amit leírtatok, hogy mennyire nehéz például elválni a nevelőszülőnek a nevelt gyerekektől. Még úgy is, hogy persze kezdettől ez a cél, hogy egy rendes örökbefogadó családot találjanak nekik, vagy ha rendbe sikerül hozni az eredeti családjukat, akkor oda vissza tudjanak menni. De azért itt azért talán a többség az tényleg tisztességgel akarja végezni ezt a munkát is. Flóra, erről ilyen emberekkel beszélgetve, te miket tapasztaltál, miket láttál?
2: Hát az elválás az hát érzelmi megterhelést jelent a nevelőszülőknek, mert hát persze elkezdenek kötődni ahhoz a gyerekhez, akikről gondoskodnak, ez egy természetes dolog. Volt olyan nevelőszülő, aki így arról számolt be, hogy éppen emberek között volt, amikor felhívta őt a pszichológus a hálózatnak, hogy beszélgessen vele erről, és hát hiába volt emberek között, sírva fakadt, és akkor mondta neki a pszichológus, hogy alkalmas a következő gyereknek a fogadására. Ez egy nagyon, én is gondolkodtam ezen, hogy ez egy nagyon, nagyon érzékeny helyzet, mert hogy egyszerre kell arra felkészülnöd nevelőszülőként, hogy úgy gondoskodj valakiről szívből, tényleg mindent megadj neki, és ebbe az érzelmi része is benne van, de a másik része pedig az, hogy ugye nem örökre szól, és hogy mégiscsak munka. És hogy ezt a kettőt valahogy összevegyíteni, tehát ez egy rendkívül érzelmileg megterhelő helyzet, és talán az embereknek eszébe sem jut, hogy ez milyen, de tényleg igazából jó volt hallgatni ezeket az embereket, hogy volt, aki többször elsírta magát a beszélgetés alatt, hogy azokról a gyerekekről beszélt, akik nála voltak.
1: Nagyon kevés időnk maradt, és minden témát, amit ki akartam, vagy fel akartam dolgozni veletek, meg ki akartam beszélni, arra nem is jut időnk. Én javaslom tényleg mindenkinek, hogy olvassa Kata és Flóra cikkét, amiben az is benne van, hogy milyen viták voltak arról még a Fidesz kormány alatt, hogy hogyan kellene megreformálni ezt a rendszert, és az is arról is írtok még, hogy milyen megoldásokat sürgetnek a gyermekvédelemben dolgozó vagy gyermekvédelemmel együttműködő civilek. Ezek is nagyon érdekesek. De a legeslegvégén, itt az utolsó két percben beszéljünk arról, hogy vagy tudtuk-e arról bármit mondani, hogy egyébként mondjuk az új kormánytól mi várható, ők milyen ígéreteket tettek, ha tettek, így konkrétan a nevelőszülői hálózatokkal kapcsolatban.
0: Hát a nevelőszülői hálózatok megerősítése szerepel a TISZA programban. Így nyilván a férőhely hiánynak a megoldását kellene elsősorban megoldani. Ami biztos, hogy nagyon biztató, az a Gyurkó Szilvia személye, vagy az ő feltűnése, mint az egyik legelismertebb magyarországi gyermekvédelmi szakember lesz államtitkári rangban felelős ennek a területnek.
1: A Hintalovonnak a igen. Vezetője.
0: Igen.
1: Őt a szakmában is hitelesként fogadják el, és...
0: Igen, ő abszolút egy nagyon jó nevű, mindenki által elfogadott, vagy ilyen közmegegyezésesen elfogadott szakember.
1: De akkor konkrét intézkedések, mint olyanok, azokról még nem tudunk, tehát ezek legfeljebb ilyen elnagyoltan léteznek.
0: De a cikk születés idején még nem tudunk konkrét lépésekről, hogy mi fog történni.
1: Hát reméljük, hogy akkor azért lesznek pozitív lépések, meg te, Flóra, te is tudtál már beszélni itt az adás végén tényleg arról, hogy azért, bár tényleg nagyon-nagyon negatív esetek lettek kiemelve a cikkben, nem véletlenül, de azért tényleg arról van szó itt is, amit szerintem egyébként az egészségügyben, meg a szociális szférában sok esetben szó van, hogy ilyen nagyon elhivatott emberek tartják a vállukon az egész rendszert, és akkor ha valami jó történik, akkor az tulajdonképpen nekik köszönhető, mert maga az állam az tulajdonképpen, ahogy egyébként a bíró is kimondta például a Tatabányai nő esetében, hogy azért sok segítséget nem nyújt. Most a Tatabányai nő esetében persze nem is feltétlenül neki kellett volna segítséget nyújtani, hanem a gyerekeknek, hogy minél hamarabb onnan el tudjanak menekülni egy ilyen bántalmazó felnőttől. Hát reméljük, hogy minél kevesebb ilyen esetekkel majd foglalkozni a gyermekvédelmi szakembereknek, meg újságíróknak. Nagyon szépen köszi a beszélgetésnek te, Kata és Flóra, és gratulál a cikkhez.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Janecskó Katával és Tárkányi Flórával beszélgettem. Kérem, ne felejtsétek, hogy mind a tilos, mind a Direkt 36-at a ti támogatásaitoknak köszönhetően tud működni, ezért, hogyha szeretitek a munkánkat, szeretitek az ilyen műsorokat, szeretitek a Direkt 36-os cikkeket, podcastokat, filmeket, akkor kérjük, hogy támogassatok minket, illetve a Direkt 36-ot most már a webshopon keresztül is tudjátok támogatni, hogy ott vásároltak, akkor azonnan befolyt bevétellel is a mi munkánkat segítitek. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot hallottátok, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Pedro Almodóvar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodóvar Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre

0: Ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető, szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demenciakockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
1: Hallottuk Euronews hírét.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel. A vendégeink pedig a Mehana zenekar. Mónás Ejke, énekkel, Gomkötő Viktória, klarinét és ének, Lackov és András, üttő hangszerek és okkel, és Melesz Roland, basszusgitár.
0: Úgyhogy most valószínűleg rekordot döntünk a stúdióban, annyian vagyunk itt egyszerre. És ez még mindig nem a teljes zenekar.
2: Igen, heten vagyunk.
0: És jöttetek Kismarosról, Nagymarosról, mert igazából a weblapotokon Nagymaros van, Mehana Nagymaros, de a stúdiótok viszont Kismaroson.
2: Igen, a stúdió Kismaroson van, ahol gyakorolunk általában, meg ahogy így összetevődnek a zenék, az is ott van, de Budapestről is, én például Budakesziről érkeztem.
0: Az apropó pedig, hogy most készítettetek el egy demónak, vagy sessionnek lehet nevezni.
3: Live session, igen.
0: Live session, és ezt mondtátok is, hogy ez a tulajdonképpeni ősbemutatója az egésznek, mert ezt eddig sehol nem publikáltatok, ez úgynevezett Présház Sessions.
3: Így van. Présház lakásszínházban vettük fel, amit kedves barátaink Judit és Levi visznek, és elképesztően klassz programokat szerveznek oda, ilyen családias hangulatban, és egy rettentő inspiratív környezetnek tartjuk, úgyhogy megkérdeztük őket, hogy felvehetnénk-e ott néhány dalt videóval együtt. Uh-huh. Ezeknek jelenleg az utómunkája zajlik. És
0: de akkor ezek szerint az akusztikája is jó volt, tehát, mert ugye hát ezen én mondjuk nem vagyok profi stúdiós és hangmérnök, de azért kifogástalan a hangminőség.
3: Köszönjük szépen a Földes Gábor hangmérnökünk nevében is, aki a keverést csinálta, hát minket is hasonlágot, hogy mennyire jól szól.
0: Meséljetek egy kicsit a kezdetekről, ugye ti viszonylag új zenekar vagytok, annyira, hogy ha jól tudom, egy lemezetek sincs. YouTube-on van fönt esetleg pár videó, plusz az, amin én múltkor a Kaziban voltam, ahol fölléptetek, annak is köszönhetitek a meghívást. Mikor alakultatok, és milyen kezdeti benyomásaik voltak, milyen zenei élmények voltak, amik meghatározták a stílusotokat? Nyilván azért csomó magyar, úgymond folk rock zenekar létezett már. Mi az, ami ezek közül rátok elsősorban mély benyomást tett?
3: Viki?
4: Sziasztok, én a klarinétos vagyok, Viki. A dalok nagy részét én hoztam, balkán táncházakba jártam, és akkor én ott gyűjtöttem föl így az elmúlt 15 évben a kedvenc dalaimat, és megtaláltam a legjobb zenészeket hozzá, akik ezeket meg lehetett csinálni. Az ős formáció az 2024. augusztusában alakult, akkor így négyen mindannyian benne voltunk, majd két hónapra rácsatlakozott Kata, Mónus Kata, fuvolista, novemberben, vagy még lehet, hogy októberben, és utána most szeptemberben, 2025-ben jött Kass Bence és Koncz Frigyes. Kass Bence dobokon, és Koncz Frigyes pedig gitáron játszik.
0: És te már annak idején a táncházban is fúvós hangszeren játszottál, vagy akkor ez még csak inkább ilyen?
4: Hát amikor elkezdtem, akkor még csak táncoltam, és mellette klasszikusan klarinétoztam, és akkor így otthon gyakorolgattam azokat a dalokat, amik nekem ott a kedvenceim lettek, és aztán alapítottam egy zenekart, akikkel így kb. Két hetente táncházat is csináltam.
0: De az még klasszikus táncházban?
4: Nem, az már akkor a bolgár. Bolgár, szerb, görög, török és örmény dalokat játszottunk.
0: Akkor nyilván neked is van csomó táncház lemezed otthon, amit annak idején a 70-es, 80-es években adtak ki.
4: Sok-sok másolatom van, igen. Igen. Gyűjtésem, kopris gyűjtésem.
0: Én emlékszem, hogy anyukám nagyon sokat hallgatta, még gyerekkoromban rakta föl, és hát ugye az első kettő az Sebő, klasszikus Sebő volt, hát szegény most halt meg nemrég. Más hasonló jellegű zenéket, mint tudom, olyan Barbaró, korábban Gépfolklór, vagy hasonlókat így szoktatok hallgatni, vagy hallgattatok? Vagy...
5: Hát én Barbarót nagyon szerettem, és évek óta hallgatom például.
4: Ez a közös szeretet bennünk, igen, a Barbaró.
0: Hát én nem tudom egyébként, hogy most ők léteznek, nem léteznek, egyáltalán mi van a Ciránkúval, éle még. Azt tudom, hogy egy időben a Barbaró az a Jorgosz nélkül lépett föl, és talán a Jorgosz, igen, csinált egy Balkán fanatik, ez volt a zenekarának, Balkán fanatik. Igen.
5: Hát már nincsenek meg szerintem.
0: Nincsenek. Hát szerintem majd utána nézek. Annak idején még emlékszem, Tilos az Ábban volt rengeteg Barbaró koncert, meg aztán a Süsfren abban is. Mennyire nehéz így a... egyáltalán az első érdekes dolog, ami nekem azonnal ugye ezekről a zenékről, délszláv és még tovább Bulgária, sőt még talán egy kicsit keletebbre is eszembe jut, az a páratlan riptusok totális topzódása. Ez mennyire nehéz elsajátítani? Majd mondok erről egy érdekes sztorit, de egyelőre ti mondjátok meg, hogy milyen közegből jöttetek, jazz, rock vagy népzene, és ha az első kettő, akkor mennyire volt váratlan ez a 7/4, 9/4, és sorolhatnám.
3: Ritmus szekcióként kezdem én. Nekem tulajdonképpen ez az első zenekarom, ami így tényleg, tehát dzsemmelgettünk előtte elég sokat, illetve otthon a szobának játszottam páratlanokat. Ez most ilyen nagyzolóan hangzik, de egy meglepően könnyű volt alkalmazkodni hozzá igazából, mert hogy valahogy ezeknél a zenéknél inkább ez a lüktetés számít, nem az, hogy mi a nyugati rendszerben kifejezzük, hogy ez most 7-8-ad vagy 11, hanem a hosszú-rövid, és igazából ez a lüktetés, ez egyébként valószínűleg a zenésztársaimnak köszönhetően is...
0: Nagyon jól adja magát egyébként, és én mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy nyugodtan hallgasson, például az egyik leghíresebb, nem 4/4-es szám, a Dave Brubecknek a Take 5 című felvétel, amit egyébként nem ő írt. És az nagyon adja magát. Nekem van egy nagyon jó barátom, Győzőnek hívják, ő csinálta egy időben a Szigeten a jazz színpadot, aztán volt Európa színpad is. Én nagyon-nagyon sok jazzzenészt ismer, és általa aztán én is így kapcsolatba kerültem velük, és mondta, hogy volt egy zenekar, talán pont bolgárok voltak, akik pont fordítva képtelenek voltak átállni a 4/4-re. Minden csak páratlan ritmusban akartak játszani. Csodálatos. Veszik egyébként a lapot a nézők? Tehát tudják, hogy erre hogy kell táncolni? Vagy, mert ugye emlékszem, a Kaziban ott még meg is táncoltattátok a közönséget.
4: Általában, hogyha utcán megszólal ez a zene, akkor nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, még a táncosabb lábúak sem.
0: Wow.
4: Egy korai élményemre emlékszem vissza, amikor én is egy ilyen lakótelepi, mit tudom én, Szent Mihály napi bulin vettem részt, és ilyen lakossági lakosság szórakoztatására jött egy bolgár zenekar, és senki nem értette, hogy mi van. Aha. És ott vezetett valaki, és marha nehéz volt elkapni, és csak így néztem őket, hogy kik ezek az ufók, és honnan jöttek ezekbe a bocskorokba, és hogy úristen, hogy kell itt táncolni. És hát mi most próbálkozunk azzal, hogy néhány bulit ilyen táncosra hirdetünk meg, hogy ne ilyen hülyén álljunk hozzá. Tehát most én is magamat ilyen laikusként látom, hogy most becsöppenek egy ilyen buliba, és hogy kell erre táncolni, mert mire így mozogsz egy másodikat, az nem ott van, elkéstél, és akkor ez így jót tesz, hogy vannak ott ilyen vezetők, akik tudják a táncokat, ezekre mind-mind van koreográfia, mindegyik dalunknak van egy táncneve is, tehát ezek eléggé kötött táncok, ugye körtáncok, tehát mindig van egy vezető a jobb oldalon, jobbra halad a tánc, és akkor őt kell nézni, és hogyha valamit változtat, figurázik, akkor azt tudja. Nem, érdemes lemásolni, és mindig szoktuk mondani, hogy a könnyebb verziót hozzák el, hogy ne legyen ilyen nagyon ultra táncház. Úgyhogy hát ezt így szokni kell szerintem persze. Táncilag. De amúgy pedig persze fülbe mászó meg, ahogy a jó zenész így rááll, és egy rövid hosszú, az igen. Úgy elkapható, de azért a tánc az nehéz.
0: Hát arra emlékszem azon a koncerten, hogy Zsejke az abszolút ropta ott a színpadon.
2: Igen, talán ebbe én csatlakoznék bele, mert én a magyar népi tánccal és énekkel kezdtem. Szerintem még nem jártam, amikor már táncoltam szinten. Szóval én így ebben teljesen belenőttem. És egy nagyon-nagyon durva váltásnak éltem meg, hogy a moldvai körtáncokból átsöppentem, egyszer csak Viki elvitt egy görög táncházba.
0: Azt én nekem is.
2: Eleve egy 4 órás táncpróba után voltam, ami még egy másik stílus volt, és akkor megérkeztem, agyhalottan a 9-11-edre. Hát ott sírva fakadtam.
0: És te mióta énekelsz is? Én... Na, azt nem mondtad, hogy azelőtt kezdtél el énekelni, mielőtt beszéltél volna.
2: Jó, akkor nem mondom, de ez az igazság. Hát hivatalosan zeneiskolában magyar népi éneket 12 évig tanultam. Jajha. Ez most így az első évem, amikor nem járok. És hát izgalmas. Szokatlan, igen. De énekelek eleget, azt hiszem. És hát megtanulni, menjünk is tovább a szövegre.
0: Uh-huh. Szóval... Ja, hát igen, mert
2: igen.
0: Az egy külön műfaj, úgy, hát értitek? Tehát, hogy nyilván értitek jó eséllyel, de hogy mennyire nehéz ezt így elsajátítani?
2: Nekem pont ez a része az, ami beleszívódik az agyamba. Aha. Szóval én hallgatom, ülök, tanulom, de soha nem tudtam magolni. Yes. Hanem le van írva fonetikusan, és hallgatom. Szóval, hogy az egésznek a beszédnek a kultúráját, a kifejezési stílusuknak a kultúráját szívom magamba, és ezen keresztül, hogy nekem így...
0: Hallottak már titeket külföldön, mondjuk főleg délszláv vidékekről? Volt olyan fellépésetek, ahol esetleg előfordult egy autentikus elem is?
2: Igen, nem is egyszer volt, sőt küldjük is olyan ismerősünknek, például az egyik dalunk, a Gelevera.
3: Ami, ha jól hallottam, a következő lesz.
0: Igen.
3: Ezt eredetileg ezt a dalt egy török barátunk, Gökhan játszotta el a berlini Greenhouse, hát ilyen művész inkubátorban, és egészen érdekes története van, mert hogy eljátszottuk a Bábelen egy perui gitárossal és lett szaxofonossal, és Hárs Rózával, aki énekelt, és aztán a saját kvartettjével megcsinálta ő is. Tehát Gökhan a tegnapi napig nem is tudta, hogy ez a dal, ez így mit futott be azért, mert ő lejátszotta néhány embernek, és már talán rég nem is emlékezett rá. De eléggé meghatodott tegnap ezen, tehát hogy mielőtt kijön a dal, én gondoltam, elküldöm neki. És ő speciál azt mondta, hogy ez egy nagyon nehéz akcentus, ez a fekete-tengeri török, tehát nem is a standard török, ezért találtunk össze-vissza dalszövegeket, és hogy nagyon közel van hozzá a Zsejke.
0: Wow.
3: Így vannak ilyen visszajelzések.
0: Mindjárt meghallgatjuk, csak még egy kérdés, akkor ezt tegyük tisztába, hogy ezek akkor tradicionális dalok, vagy műdalok?
3: Igen, azt hiszem nincs köztük műdal. Az egyikről azt hittük, hogy az, mert milyen ellentmondásos információk voltak, de kiderült, hogy az is népdal valójában.
4: Az Ohridi Jancse.
3: Így van, az Ojti Momcse. Az is.
4: Igen, az, arra az egyre gondoltuk, hogy az műdal, de aztán mert kiderült, olyan, nem? Hogy nem. De egyébként mindegyik tradicionális, igen.
0: Akkor én most azt mondom, hogy hallgassuk is meg mielőtt
1: bekapcsolnád, csak arra gondoltam, hogy akkor nevezzük már meg a címeket magyarul, hogyha lehet. Tehát amit először hallottunk, meg amit most fogunk hallani.
4: Az előző a Messecina volt, ami ugye teli holdat jelent, bár itt egy szép Smiljana lányt nevez meg. Teli holdnak, ez pedig a Gelevera patak, ami és, most fog
0: és a többit meg persze a maga idejében, akkor maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótum Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Zserivel. És kedves vendégeinkkel, a Mahona zenekarral, Molnár Zselykével, Gombkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Venesz Rolanddal.
0: És ott tartottunk, hogy ez volt a második számotok erről a sessionről, a Gelever a patak. És arról beszélgettünk a szünetben, hogy milyen jó lenne a szövegekről is azért pár szót ejteni, mert azon túl, hogy nyilván ezek népdalok, viszonylag egyszerűen ki lehet találni azért, hogy miről szólnak, vagy nem. Éppen ezért ti lefordítottátok magatoknak?
2: Én leszoktam fordítani minden dalt, nem mint hogyha az határozná meg, hogy most feldolgozzuk-e a számot, vagy nem, ahogy mondtad a szerelemről, a bolgárok többsége a PR-ról szól, azt ugye kihagytad, pedig nagyon fontos a balkán kultúrában, és én hadd mondjam el egy ilyen személyes kötődésemet ezekhez a szövegekhez, én járok mostanában görög dal workshopokra, ahol mindig fordítjuk a szövegeket, és gyönyörű a szimbólum rendszere a görög daloknak, bár most egy török dal volt, amit szívesen elmondom pár sorra fordítása, tehát nagyon-nagyon szép szimbólumokkal, és számunkra nem megszokott szimbólumokkal dolgoznak, és sokszor megfejthetetlen az anyanyelviek számára is, hogy mi, hát azért mondjuk a magyar költészetben is vannak ilyenek, de hogy szóval nagyon szépek és különlegesek. Elhadarom ennek gyorsan a szövegét, jó? Szóval, hogy Koiverdungitum Beni, nem fogom a töröket mondani, csak hogy így kezdődik, elhagytál és elmentél. Istentől kapjad meg a büntetésed, senki se vegyen el téged, hogy újra csak az enyém maradj. Gelever a patak, két kanyarral hömpölyög. Kedvesem, te miattad vérzik a szívem minden áldott nap. A szerelmed felégette a lelkem, ha pedig nem szerettél, miért kötődtél hozzám?
0: Igen, hát ez a magyar népdaloknál is azért ez...
2: Ez azért egy kicsit hétköznapi volt.
0: És akkor ezek szerint tanultál is görögül?
2: Nem tanultam görögül egyáltalán, sőt az olvasás is marha nehezen megy. Próbáltak engem tanítani görögül, de az nem nagyon ment. Én inkább ilyen bolgár szerető vagyok. Én 6 évig tanultam oroszul, és nekem az könnyű. Tehát én azt nagyon könnyen megjegyzem a bolgárt.
0: Igen, azt gondolom, hogy szláv nyelveknél azért ez eléggé...
2: De nem tudok bolgárul, tehát fordítok, meg még barátokat szoktam azért...
0: Én az oroszt megértem, ugye nekem is még kötelező volt egészen 17 éves koromig, akkor volt a rendszerváltás, és úgy majdnem mindent megértek, amit a legjobb barátom felesége orosz, és nagyon gyakran beszélnek otthon oroszul, és szinte mindent.
2: Megmarad.
0: Igen. Úgyhogy ebből azért elég könnyű átlendülni egy másikra.
1: És a szimbólumok, amikről beszéltél, tehát ezek milyen típusú vagy szimbólumok, mert te mondtad, hogy nagyon furcsák, ők maguk sem érték, és a számunkra esetleg tök idegenek.
2: Hát a tengerre van például 18 féle szavuk. Nem mindegy, hogy az a tenger az elnyel, vagy kidob, vagy partra tesz, vagy elidegenít, vagy utat képez. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle szavuk van a tengerre. A kedvencük például, ami most így eszembe jut, az anyajegy. Nagyon szeretik az anyajegyet, igen. A lányokon, meg hogy emlékeznek rá, hogy hol van. Meg olajbogyóhoz hasonlítják. A citrusféléket szokták nagyon gyakran használni a szimbólumokban. Hol savanyú, hol nagyon szép, hol pedig bolyhos.
0: Édes kicsi
2: és nem lehet tudni, hogy ez a bolyhos mit jelent, hogy te most egy sündisznó vagy egy ilyen puha valami.
0: Tehát a sündis nagyon aranyos. Ez semmi baj
2: ezért
0: nincs
2: nem vele. Lehet megfejteni, ugye, igen. Hogy most aranyos vagy szúrós.
0: Visszatérve a zenére, engem nagyon izgat mindig is az ilyen feldolgozások, most független attól, hogy népdalok, vagy műdalok, vagy esetleg rock kompozíciók, hogy ezeknek a daloknak azért nem volt soha szerves része az a fajta nagy zenekari felállás, hogy dob, basszus, gitár, gondolom. Részük lehetett a nyilván ének, talán fúvósok is. Mennyire nehéz ezt integrálni így, hogyha mondjuk hallottok egy bolgár vagy török népdal, halt, akkor...
1: És hogy adták elő, nem?
0: Igen.
1: Az is érdekes,
0: igen,
1: hogy milyen hangszerekkel adták elő annak idején.
2: Hát a bolgár népi hangszerek azok a bolgár tambura, a kaval, a gadulka, ugye a vonós uh-huh. hangszer, aztán úgy körülbelül a 40-es évektől a klarinét, meg a harmonika, ezek nem tradicionális hangszerek, de ezek már modernizálták a tradicionális zenét. És hát lassan átadom a szót, de én azt gondolom, hogy mivel nekünk, mi nem rendelkezünk ezekkel a hangszerekkel, mi azzal tudunk játszani, amink van, és ehhez kell a kreativitás, és kell egy Frici, aki megszokta nekünk komponálni a dalokat, és akkor a többieknek átadom hát
0: hívját,
2: a szót.
0: Hívjátok meg a Dávid Jangi Bariánt, hogy a Mózer Ádámot ja.
3: Igen. Szerintem nekünk egy kimondott előny, hogy nem mindenki népzenész. Uh-huh. Mert így bele tud jönni egy teljesen új megközelítés. A legtöbb dalt azt mondjuk én nem hallottam előtte, és nem is feltétlenül hallgatom meg a mások interpretációit, mert akkor az elvinne abba az irányba, amit már valaki egyszer megcsinált. És akkor leülünk dolgozni rajta. Jön egy akkordmenet, kigondoljuk, hogy mit lehet ráépíteni. Egy csomó esetben megtartjuk az eredetit, mert adja magát, más esetben pedig alkotunk rá valamit, mindenkinek így megvan, hogy milyen eszközöket szeret nagyon, tehát hogy a Frici nagyon szereti a kromaticizmust, én nagyon szeretek reharmonizálni, tehát ugyanazon dallamot egy másik akkormenettel is elkísérni.
1: A kromaticizmus az mit jelent?
3: Azt, hogy ilyen félhangonként lépkedő témákat szeret kitalálni. Most dolgozunk egy dalon, hogy gyakorlatilag bejárjuk az egész 12 hangú skálát a
2: spoiler
3: dal közben. Rettentő izgalmas lesz, és minden egyes hang a helyén van.
4: Na de igen, de akkor... ezáltal rengeteget veszekedünk, nem beszélünk, vitatkozunk.
3: Igen, azért az
4: mert,
3: más.
4: Hogy, mert hogy attól, hogy ennyi féle módon tudjuk megközelíteni, így nagyon-nagyon magától kell alakulni a dalnak. És éppen ezért is úgy lépünk általában színpadra, hogy az 5.-6. koncertnél alakul ki... Hát...
0: Azt akartad mondani, hogy végleges, de gondolom nem végleges, mert pont erről beszélgettünk a szünetben szintén, hogy ezt a Geleverát például te már tök máshogy énekled most.
4: Igen, igen. Ugye megközelíteni eleve egy ilyen idegennek, szóval nekünk ez egy viszonylag idegen kultúra. Ezt megközelíteni ugye mindenki máshonnan fogja meg eleve. Uh-huh. Akár népi vonalból jöttünk, akár nem, és emiatt így a bennünk lévő kép személyenként is változik, hogy ki hogy áll a dalhoz.
0: Hogyan szedtek össze új dalokat? Most ugye mondtad például, hogy volt egy török ismerősötök, aki lejátszott, és akkor azt dolgoztátok föl.
3: Igen, mármint nem úgy ismerősünk, hogy a zenekarnak, tehát hogy ez 10 éve történt körülbelül, de megmaradt bennem ez a dal, és bedobtam a zenekarnak. Először egyébként nem aratott osztatlan sikert, aztán amikor a Bábelen megcsináltuk, akkor mindenkinek beakadt, hogy ez tényleg, azért ezt meg kéne csinálni, és most ez talán az egyik legjobban szeretett dalunk, bár nincs köztük ilyen rangsor szerintem, sőt, ha van is, akkor folyton változik, hogy éppen melyikbe szeretünk bele nagyon. Nekem is van olyan, ami az elején nem működött, és most teljesen oda vagyok érte.
0: És ti akkor lemezeken keresitek, vagy hát most már nyilván Spotify-on, vagy máshol, vagy inkább lekottázott változatokat néztek?
3: De legtöbb, ugye, ahogy a Viki mondta, tőle jön. Tehát a Gellever, a Dereszi az egyetlen, ami tőlem. Zsejke hozta azt, amit most említettem, hogy kezdtünk rajta dolgozni. Ha jól emlékszem.
0: A kromatikus.
4: Igen. Hát a magyar népi daloknál is, ugye a brácsa meg a bőgő azért elég sok hangot. Igen. Úgyhogy Igazából én azt éreztem az elején, hogy barátkozzunk meg a páratlanokkal, mert az nekem is nagyon-nagyon nagy kihívás volt, de mindig volt egy ilyen billegés nekünk Vikivel. Ő is érdeklődik nagyon a magyar népi dalok iránt, amiket én hozok, és én is az övé iránt, és most jobban elmentünk így a Balkán vonal felé, és most hozzuk vissza a magyarokat. És én hozok dalokat, és a többiek pedig rábólintanak.
0: Jó, nem, de demokratikus, teljesen jó. Azon egyébként nem gondolkoztatok, hogy ti is írjatok sajátokat? Húha! Most beletenyereltem valamivel.
3: Kérdés úgy, hogy mit tartunk írásnak, tehát hogy megtartunk egy melódiát, megtartjuk a szöveget, az tény, és akkor születnek rá kompozíciók, de hogy az egész dal az... Hát nyilván ez attól még az a népdal marad.
0: Hát, mondjad?
4: Hogy így abszolút építeni szeretünk, szóval hogyha hozunk, szóval az egész zenekarnak az alapja az, hogy átalakítunk. És akkor az, hogy milyen irányba, az ennek az érdekes folyamatnak a...
0: De végső soron mondjuk, mit tudom én, amikor a Barbaroik megcsinálták az Adjon az Istent, ugye hát az eredetileg egy vers. Tehát, hogy, és egy fantasztikusan jó dallamot, még igazából kántálást produkáltak rá. Nagyon nehéz összetrombitálni 7 embert egy próbára?
3: Ajjaj, most a nyeret. Nem az előtt.
0: Nagy zenekaroknál mindig érdekelt, hogy hogyan lehet azt abban megegyezni. Na, akkor szombat délelőtt 10-kor találkozunk. Na, ki nem lesz ott. Igen.
2: Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon fontos.
0: Aha.
2: És így
0: hát
2: tudjuk,
0: gondolom.
2: Így tudjuk megcsinálni, hogy ez mindenkinek nagyon fontos.
3: Igen. Én is nyilván arra gondoltam, hogy élet történik. Tehát, hogy mindenkinek van élete másik zenekarra, a munkája, konferenciára kell mennie, és van, hogy azt is beáldozza, tehát...
0: Nektek például milyen másik zenekarotok van? Egyáltalán kinek van?
2: Nekem van másik egy kurd zenekarom van, Destán a neve. Hát én is kijárok ugye vidékre Pannonhalmára próbálni, elég rendszeresen. Úgyhogy eleve a hétvégék emiatt úgy nincsen. És akkor így a péntekben így meg tudtunk egyezni, hogy nehezem a szegény zsejke miatt nem énekel magyart, mert mindig pénteken járt a Fábián Évához, és most nem tud járni hozzá. 12 év után az első évben.
0: Ja, hogy ezért. Hogy
2: beáldozta magát a Mehanának. Egyébként, bocsánat, még hadd térjek vissza a dalokra, hogy szóval nagyon-nagyon-nagyon sok tradicionális dal van, ami itt van a tarsolyomban, de így nagyon sok, és hogy még hogyha írnánk, tehát hogy nem abba gondolkodunk, tehát hogy nekem nagyon-nagyon sok dalom van, amit még szeretnék megcsinálni, meg ugye a Zsejkinek is vannak a magyar dalai, magyar, moldvai magyar gyimesi dalok, gyönyörűek, volt Bartókot is akarunk feldolgozni, tehát hogy annyira nagyon sok tervünk van, meg a kalotaszegi, hogy nincs rá igény. Nincs rá igény.
1: Egyébként az előadás módnál improvizáció van, használtok improt?
4: Van, de általában beépített. Szóval, hogy megvan az a bizonyos rész, amikor amikor lehet.
0: El lehet szabadulni.
4: Igen, és akkor az egy-egy ember. Szóval, hogy
1: például... Milyen hangszerekre jellemző ez?
2: Gitár, fúvola, klarinét, kb.
4: Általában igen, a gitár, fúvola, klarinétra.
2: Miért szólózó András?
4: Most a Bandi egyébként az egyik kedvenc tagom, ő és neki az... Nem, ő annyira fontos tagja, és erre akkor jöttem rá, amikor egy pár hónappal ezelőtti próbán nem volt lent, és hiányzott a
0: jelenléte?
4: A megtöltése. Aha. Mert ő ugye perkázik.
0: Igen.
4: És
0: hát az alapvetően, mondjad.
3: Mondja,
0: csak hogy alapvetően az ugye egy díszítő hangszer, tehát hogy nem ahhoz igazodik a zenekar, nem igen. Úgy ritmus hangszer, mint mondjuk egy dob vagy basszusgitár.
5: Igen, hát jó, hát fontos a ritmika, de én ráadásul nem is nagyon hallgatok ilyen népzenéket. Oh. Tehát nekem ezek tök újjak, és nem is baj, mert lehet, hogy... Barbarot, igen.
0: És miket szoktál még hallgatni?
5: Hát elektronikus zenét is, tehát ez a Trance Gabal Underground.
0: Ja, igen, igen.
5: Hirtelen eszembe jut. Igazából folyton, mióta, hát tudod, régen gyűjtöttük CD-n a zenéket, meg kazettán, meg aztán a számítógépen, és ezeket most már nem is nagyon hallgatom, mert mindig próbálok újakat és újakat felfedezni.
0: Én pont most meséltem nektek kint az adás előtt, hogy két nagy kincsnek vagyok tulajdonosa, a Barbaro első kazettájának és a Drums első kazettájának, amik soha nem jelentek meg egyébként se CD-n, se másmilyen hanghordozón, és én azt annak idején bedigitalizáltam. Kiírtam CD-re, na ez a CD ma már olvashatatlan, úgyhogy, de a kazetták megvannak még, úgyhogy lehet, hogy újra be fogom digitalizálni őket. Akkor én azt mondom, hogy hallgassuk meg a következő két számot is, ugye négy számos ez a session.
3: Így van.
0: És aztán utána jövünk vissza, ti kedves hallgatók, ne menjetek sehova, nem sokára visszajövünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Totum Faktum még mindig a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel. És a Mehon a zenekarral, Molnár Zselykével, Gomkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Venesz Rolanddal. Legalábbis ennyien vannak jelen, de majd beszélünk még a három olyan tagról, akik most nem tudtak eljönni, de előbb beszéljünk ezekről a dalokról, amit most hallottunk Vikivel.
2: Gyorsan elmondom, hogy az első kettőnek mi volt az ütemmutatója. Volt egy 7/8-os, volt egy 5/4-es, most hallgattunk egy 11/8-os bolgárt és egy 7/8-os görög tradicionális dalt feldolgozva. A Stojne le Stojne, ami először hangzott el, az egy bolgár, egy pirini bolgár népdal, ami olyan macedónos, mert hogy ott ugye eléggé egybe vannak, ez ilyen makedón terület, és ezek azok a nagyon dallamos, főleg az énekekre jellemző, hogy két szólam, két egyenrangú szólam, vagy esetleg több szólamban hangzanak el ezek a pirini dalok.
1: Tök furcsa nekem pont az ének egy kicsit, nem is tudom, mit éreztem. Tehát nem a kíséret, hanem az ének ilyen atavisztikusnak tűnt. Tehát valahogy, mint hogyha igen régi lenne.
2: Lehet. De náluk a régi is így szólal meg. És egyébként a Stojnéból szerintem hiányzik egy szólam, oda még lehetett volna egy harmadik szólamot is megírni. Nyilván tehát ezek lehetőségek, de ők tradicionálisan is három szólamban szólaltatják meg.
0: Uh-huh. Azért az kemény. Tehát így belegondolva, hogy egy ilyen népdal még egy szólamban is azért eléggé...
2: De náluk ez jellemző, uh-huh. Teljesen, egészen uh-huh. Pici koruktól erre vannak edzve, hogy ők így énekeljenek, és hogy általában egyenrangúak a szólamok. A szerbeknél van az, hogy egy kicsit megtámasztják, tehát ott is vannak több szólamú dalok, de ott meg inkább az alsó az, uh-huh. Amivel nagyon megtámasztják. Például egy Mesecinát én olyan feldolgozásokban hallottam, vagy eredeti, nem is tudom, hogy ez most már mennyire feldolgozott, hogy három alsó szólam, és egy felső. És az a három alsó szólam, az ugyanazt énekli, és szinte csak egy hangot, vagy mm-hmm. éppen az adott harmóniát. Hú. És hogy nagyon megtámasztja ezeket mm-hmm. az énekeket, szóval ezért is különlegesek. Ami még érdekes volt ebben a pirini dalban, hogy volt egy jó hosszú, 500 éves oszmán megszállás bolgároknál, és hogy vannak benne ez a kandiszach, meg a baktiszach, mm-hmm. ezek jövevényszavak mm-hmm. a törökből, és ezeket így használják is a népdalokba.
0: Mit jelentenek?
2: Az egyik az, hogy megőrítettél, a másik pedig most puskázok, hogy beletörődtem, mert hogy ott megy a fiú, mert ott ugye a szülőktől kellett engedélyt kérni, hogy házasodjanak, és volt egy nagyon rideg csaj, ez a Stojne, aki gyönyörű, és állandóan visszautasított, hogy mindig odaállt a kapuja elé, ez is egy szimbólum, hogy a kő kapu, ami nem lehetett keresztül látni, és akkor ő ott várta, hogy hát ha kinyitja az ablakot, hát ha rákacsint, tehát a kacsint ez már egy ilyen, már egy nagyon nagy igen, és akkor ebbe ő belepusztult, és ez az ach vég, ez egy ilyen mindig múltidő, de hogy ez is az oszmánoktól jött. És akkor a harmadik, vagy a negyedik dal, ami most elhangzott, ez pedig a Triapedja, ez pedig egy vóloszi görög népdal, ott pedig elrabolták Anulát, elhatározta három pajkos kisfiú, hogy hát erre fogja a piacon az Anulát, mert annyira szép, és fölvitték a hegyekbe, tehát ott most tulajdonképpen a másikba is hegyekbe vitték, szóval, hogy ezek is ilyen klasszik fordulatok. Erről ebben is vannak kések, ha-hó. Zsebretették a késeiket a srácok, és úgy vitték föl a nullát.
0: De csak, hogy tudja, hogy...
2: A biztosra mentek, igen.
0: Nem olyan könnyű elmenekülni.
1: Én pont a fordítottjára gondoltam, hogy ez
3: biztonságban ezen, van.
1: Hogy igen, hogy a békés szándékunkat mutatták ja, igen. Le.
0: Hát akkor ott hagyták volna a piacon.
2: Ugye milyen nehezen értelmezhetőek ezek a szövegek?
1: Hát meg úgy nekem eszembe jutott, hogy ez a lányrablás, ez lehet, hogy ott ilyen helyi, hogy is mondjam, szimbolikus aktus volt, nem?
2: Ez most csíny volt. Ebben a dalban ezt csínynek írják, hogy ez egy csínytevés, mert annyira szép volt, vigyük már föl, tehát hogy ez ilyen kis...
0: Hát végül is a gépeltérítés is a jól nagy csíny.
1: Hát igen.
0: Lemezen gondolkodtatok már most, hogy 2 éve játszotok, és azért már ugye ez a 4, mondjad, Viki.
2: Hogy mit jelent ez a szó ma, hogy lemez? Engem ez nagyon érdekel.
0: Nem fizikai formátum elsősorban, hanem egy album. Annak a tradicionális...
2: Tehát összegyünk össze 12 dalt, aha, és azt
0: igen, egyszerre... tudom, hogy ez most már nem divat, de, de azért az mégiscsak egy manifestációja egy pályafutásnak, hogy na, akkor ez itt egy kész, azt kiadjuk, és akkor ez tök jó, ezzel lehet demonstrálni, hogy mihez értünk.
3: Az inkább érdemes ezt megtenni, hogy a stúdiózás aktusa felől, nem is az, hogy hány dal, vagy egyszerre, vagy hogy jön ki, hanem ezt meglépni, ezt a munkát beletenni, hogy mi most már pedig még intenzívebben töltünk együtt időt, és bemegyünk egy stúdióba, és kijövünk úgy, hogy
0: ott van ez.
3: A kezünkben.
4: Tulajdonképpen abszolút kezdünk arra felemenni, mivel ugye a népiből indultunk ki, ezért ugyanúgy, mint a népdalok, ugyanúgy forognak ezek a... hogy játsszuk, azért megvannak a daloknak a szerkezete is, a többi maradandó dolgok, de hogy mivel még mindig alakul, ezért...
0: Hát fog is, ezért remélhetőleg. Lezen.
4: Hát igen.
1: Nem akarjátok lerögzíteni?
3: Ha ezt ilyen pillanatképeknek tekintjük őket, akkor de hogy befejezetnek, szerintem nagyjából soha nem fogjuk gondolni, és nekem mindig ez is volt izgalmas a dalokban. Én néha vissza is nézünk, hogy ez hogy hangzott mondjuk egy évvel előtte, és hát elég sokat elmond így a...

0: hogy az ilyen kis tetsző elkapott részekből is tudjunk építkezni, szóval sok oldalról.
1: Van valami törzsetek, ahol föl szoktatok lépni rendszeresen, vagy mindig máshova hívnak meg?
2: Hát egy kicsit a piknik manufaktúrát én legalábbis az otthonunknak tekintem, hiszen az első koncertjeink ott voltak.
1: Ez van Kismaroson?
2: Ez Nagymaroson.
1: Nagymaroson.
2: Tehát, hogy valahogy, nem tudom, szerintem a többiek is így gondolják, hogy oké, ott azért, ott azért szívesen bármikor.
1: Ott a rezidensek.
2: Meg ott, igen. Mert itt lehet új dolgokat kipróbálni. Tehát, hogy van egy közönség, ami így ismer, meg kedvel minket, és a táncos ötletet is ott próbáltuk ki először. Egy biztonságos közeg, tudjuk mi merre, hány méter, nem egy olyan hely, ahol akkor járunk először. Tehát hazai pálya.
1: Na, ez pozitív. András, akartam mondani valamit?
3: Hát csak annyit, hogy Nagymaros, Kismaroson is játszottunk, volt ilyen, ugye a Subi-Lubi próbáján nevű helyen próbálunk, amit Tonya, főleg Tonya barátom csinált velem együtt, és szervezett, ilyen nagy szervező, és szervezett ilyen Subi-Lubi fesztivált, ahol az első az két napos volt. Ahol különböző ott próbáló, vagy helyi zenekarok.
1: Tehát nem volt semmilyen zenei összefüggés a zenekarok között, csak az, hogy mindannyian ott próbáltak.
3: Nem, több stílus volt. És akkor azt hiszem, hogy mi is ott léptünk fel, de akkor még csak egy-két hónapja zenéltünk együtt. Volt 5-6 számunk.
1: Wow.
3: Nem, mondjuk azt most meghallgatnám, most mennyi
2: fülön. Igen, abból van valamennyi felvéve. Igen.
1: Na, én azt mondom, hogy még egy kicsit zenéljünk azért. Most már ugye ti ennyit hoztatok, úgyhogy nem akartam megkeresni azt a felvételt, amit a Kaziban elkövettem ellenetek, mert az sajnos nagyon pocsék hangminőségű, hát egy telefonnal vettem föl. Elküldtem nektek egyébként.
0: Igen, megkaptuk. Kinél? Andrisnál. Néha így elúsznak a dolgok a zenekarban, de szépen lépéssel.
2: 7 ember a közös chatben, az
1: törögné.
0: Igen. Így szoktuk pinálni megszavazni kell. A próbákat hogy ki jön, ki nem, ki veszett el.
1: Ismerős. Úgyhogy most kaptok, kedves hallgatók, egy kis kolindát meg besodromot, és utána visszajövünk adásba, addig is maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótum Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel, és a Mehana zenekarral, akik...
0: A négy hetedével. Mehana zenekar négy
1: hetedével. Igen, pontosan, tehát a hét tagból négyen vannak itt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most mindenképpen szóba hozzuk, beszélünk a többiekről, az itt jelen nem lévőkről.
2: Mónus Kata, a fuvolista, ő most nincs jelen. Ő, igen, mert hogy itt mindenkinek van valamilyen polgári foglalkozása, nem csak zenész,
0: el
2: sem mondtuk, hogy mimik vagyunk, de...
1: Kik
2: vagytok? Hát most már Katókát most már megemlítettem, ő Zebegényben él, és alkot, van neki egy vállalkozása.
1: Csupa Duna, kanyar, mindenki?
2: Hát ja, nem vettem. Mi hárman, mert a Bence is budapesti, meg a Zsejke, meg én. Szóval cipőket készít a Katóka, cipőket készít ez megrendelésre, ez most a vállalkozása, és ott Zebegényben, de ki lehet hozzá menni rendelni cipőt.
3: És egyébként is meg készít.
2: Már igen, nem készít nem? Tetoválásokat. Igen, régen tetovált. Festményei vannak, nagyon komoly kiállításai vannak. Katóka egyébként textilművész, de azt hiszem, hogy ebben a tevékenységében ő nem foglalkozott ezzel.
4: Mert ő momén végzett.
2: A momén végzett, igen. Szóval fest és cipőket készít.
0: Van egy Bence.
2: Ja. Igen.
0: Fordított sorrendben.
2: Friciről meséljen az Andris, jobban Konc, ismeri.
3: Konc Frigyes, ő is Dunakanyarban lakik egy jó néhány éve, és ő igazából úgy, ő a gitáros.
0: Igen. Most már ő a Dunakanyar legjobb gitárosa.
3: Igen, jazzista.
0: Nem, hát ugye ez a Johnny-ra mondta az Ebzámból a híres kalandra fellemezen, Johnny a Dunakanyar legjobb gitárosa.
3: Igen, úgyhogy reméljük, hogy Frici az. Végül is azt gondolom, mert úgy ismertük meg, hogy azért szoktak lenni ilyen jam sessionök, említett piknik manufaktúrába, vagy itt a Subirubi próbaterembe. És akkor ott valahogy felbukkant Frici, és hozta a kis szerényen hozta a témáit, és annyira engem például, mint dobost is nagyon inspiráltak inspirált a dallamvilága, meg a ritmika, úgyhogy nagyon, nekem nagyon tetszik a játéka.
5: Nekem a kooperatívsága tetszik nagyon, tehát kommunikál zenével, tekintetével közben, tehát kb. Feltesz egy fél témával egy kérdést, és vagy te bejátszol valamit, és jelzi, hogy ő akkor ezzel menni fog. Tehát egy öröm vele játszani.
3: Iszonyat jó ötletei vannak. Nagyon sokat hozzá.
0: De gondolom, se ő sem ti nem végeztettek hivatalos zenei tanulmányokat.
5: Hát ő szerintem azért első
3: tanít is. Jazz szakon végzett.
2: És
3: igen, Waldorfban oktat, meg magánként is.
0: Ja. Úgyhogy... És akkor van még egy Bencétek.
2: Igen, van egy Kas Bencénk, aki polgári állása szerint egyetemi tanár, tanszékvezető a logopédia szakon. Fantasztikus koponya. Én őt a Katánk zenekarból ismerem. Meghívtak egy lemezre, hogy közreműködjek, és akkor ott a próbákon ismerkedtünk meg. A Katánk gyerek koncerteket ad, gyereklemezeket, és már 20 évesek voltak tavaly novemberben. Szóval elhívtam Bencét, őt nagyon érdekelték a páratlan ritmusok, mert mondta, hogy mindenféle stílusban játszott, nagyon szereti a heavy metalt, hazafele a kocsiban mindig kemény metalt hallgat, és mindenem dobol, aminek van hangja.
0: Ahogy egy doboshoz az illik, hogy...
2: Igen, nekem szokott panaszkodni, hogy...
5: Már megint Slayer van.
2: Jaj, remélem nem hallgatom.
0: Ráadásul a dobosoknál ugye az is még egy külön skill, hogy ellentétben mondjuk egy gitárossal vagy szaxofonistával, nekik kell tudniuk egyszerre játszaniuk egyik kezükkel háromnegyedet, a másik kezükkel meg hétnegyedet.
2: És a Katánkban még énekelni is szokott. Tehát, hogy úgy dobol, hogy énekel. Tehát én nem tudom, szerintem öt fele tud gondolkodni egyszerre.
0: Ez nagyon ritka egyébként. Ilyen volt a Phil Collins, amíg szegény még dobol, volt, meg a Christian Wander a Magmából. És nagyjából itt meg is áll a sor.
2: Igen. Hát szóval ő Bence.
0: Szép. Na, és ti akkor, hogyha már a többi polgári foglalkozásról volt szó, mivel keresitek a pénzeteket?
2: Én tanárnéni vagyok. Egy középiskolában, művészeti iskolában tanítok, tanműhelyben divattervezőket,
0: wow,
2: kivitelezésre, és jelmeztervezőket is kivitelezésre, és technológiára, és szabás mintakészítésre, és anyagismeretre, és átadom a szót a többieknek.
3: Én kertész vagyok, hivatalosan Vácon, meg otthon is kertészkedek, tehát ilyen bióba próbálok minél több finom élelmiszert és zöldséget, gyümölcsöt megtermelni.
0: És ebben meg is lehet élni?
3: Volt időszak, amikor csak ebből, illetve néha azért bevállaltam ilyen kerti munkákat is.
0: Nem mintha a tanárajánlásból meg lehetne élni.
2: De én megélek belőle, köszönöm szépen a sajnálatot.
3: Úgyhogy sok mindent csináltam, mert most épp kertész vagyok.
0: Na, ez komoly.
5: Én szoftvert fejlesztek. Full stack fejlesztő vagyok.
0: Full stack, jó, oké. Én csak frontendes.
5: Láttam a mail szintet.
0: Zsajka?
4: Én diák vagyok, és multifunkcionális művész, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Hát honnan is kezdjem? Most fogok végezni egy színész szakgimnáziumban, és felvételizek a Táncművészeti Egyetemre, balettszakra, mert én 7 évet balettoztam az operához. Iskolájában, a Magyar Nemzeti Balett Iskolában, és amikor nagyjából 4 évvel ezelőtt abba hagytam, akkor elkezdtem így más tánc műfajok felé is.
0: Mondtad, hogy indiai táncot például.
4: Igen, indiai.
0: Kezdtél, vagy azt csinálod rendszeresen?
5: Hát nem már profi.
4: Na jó, 2,5 éve tanulom, az indiai nagykövetségen kezdtem el tanulni, és még kevesebb, mint egy év után kimentem Indiába egy Odissi világfesztiválra, nemzetközi fesztiválra fellépni.
0: De ez ilyen táncfesztivál,
4: kifejezetten, és mikor visszajöttem, akkor lettem tisztában azzal, hogy ott olyan guruk és olyan táncosok léptek fel, akik profi szinten 20-30 éve nyílják az ipárt, úgyhogy köszönöm a balett és a magyar néptánc. Ezen kívül hát ugye, színészet, ének, táncolás, filmezés.
0: Az nem fordult meg fejedben, hogy esetleg valamilyen hangszeren kezdjél el játszani, vagy neked inkább a tánc és az ének a mindenet? Csak ki kell húzni.
4: Igen. Hát én az énekelést nem énekeléssel kezdtem, hanem hegedüléssel, meg pásztorfurujázással. Úgyhogy egyébként édesanyám a rádiózenekarban hegedűművész. Úgyhogy a hegedülés ez így onnan jött. Én népi hegedülni tanultam, és még mindig csinálom hobbiból. Gitározok hobbiból. Most anya turnéról hazahozott egy szaúd-arábiai úd.
0: Úd, igen, ott, igen.
4: Hogy azon szórakozok.
0: Volt egy nagyon híres údművész, iraki údművész, a Munir Bashir, akinek egyébként a fia is ezen a vonalon mozog, őt nevezik az iraki Bartók Bélának. Ő volt az, aki összegyűjtötte ott Mezopotámia szerte az összes ilyen kisebb népzenét, és van egy fantasztikus lemez dobozolt, ilyen 8 szögletű doboz van, ráadásul azt hiszem van benne 5 különböző lemez, kinyitod, és a Saddam Hussein vigyorog rád a
5: fejükbe.
0: 80, meg tudom én, 4-ben adták ki talán a Saddam rezsim kellős közepét. Apám jól ismert a Munir Bashirt, hogy fordított neki. Úgyhogy.
1: Beszéljünk még arról, hogy hol fogtok fellépni legközelebb, milyen programokon lesztek jelen. Tudtom, van egy valami, ami például tiloshoz is kapcsolódik.
5: De jó, hogy szóba hoztam. Június 8-án fellépünk a Tilos Maraton Világzene napján. Nagy hőseinknek, a Zubojnak melegítjük be a színpadot.
0: Béla!
5: Óriási felelősség. Béla egyébként az első koncertünkön beugrott játszani az egyik nótában, még
0: kismarosan.
5: De képzeld el, hogy ott izgul a zenekar, gyakorlatilag az első fellépésén összerakta pont a dalokat, és egyszer csak jön fel Ágoston Béla, és közé, hogy hello, Ágoston Béla vagyok. És inkább azt mondaná, hogy tudom. Szóval most nekünk az lesz a dolgunk, hogy egy jó bemelegített színpadot adjunk át neki.
0: Aha.
5: Illetve játszunk a Waldorf táborban július 4-én. Uh-huh. Ami zebegényben lesz a Szőnyi táborban. Elképesztően barátságos, kedves, nagyon jó hangulatú kis uh-huh. fesztivál. Tavaly is felléptünk és nagyon szerettük.
4: És azelőtt még...
5: A Zebegényi Kultest.
4: Igen. A Zebegényi Kultest egyik estéjét megkaptuk.
0: Hú.
4: Igen.
0: Szombat jó sűrű lesz.
4: Ott fogunk fellépni egy nagyon-nagyon hangulatos teraszon.
5: Ami Boll Ákos építész háza gyakorlatilag. Ó.
4: Így van.
5: Elképesztő jó ízléssel összerakva, mögötted ott kanyarog a Duna, tehát kimondottan inspiratív, szép.
0: Az szép.
5: Ez egy intimebb koncert, ezt legalábbis én arra számítok, hogy ez kevésbé a...
0: Nem ilyen táncos, hanem inkább ilyen csendes ülős.
4: Hát kultest, úgyhogy kultúrális. Igen. Majd tilosan tombolunk.
0: Az, mindenképpen. Bélának be kell melegíteni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ők voltak a Mehana zenekar, mi voltunk a Totum Faktum. Két hét múlva megint jövünk. Ti addig hallgassatok továbbra is Tilost. Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Sértődött a szúnyog.
1: Hí, koma! Ízesen veszem!
2: Ja, de most már látlak,
0: mondta a ló. A szúnyog körül szemlélt a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vett a testvérkém, talán még nálam is nagyobb vagy.
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy.
2: Hát, nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az, ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira a farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyan, kohám, mit tudnak a begelyek? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtak ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtak is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet. Ja.
1: Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Ja, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Ja, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébek így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlán. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ó, te ki vagy? S mi vagy, te főleg?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lélén többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy áldotta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életednek.
1: Ennek a fele sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön bele szembe egy farkas.
3: Hát hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, ne is kérdezz. Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De várj, én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj, csak gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van.
3: Gyere, csak gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátra sem mert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én meséim is tovább tartott.

Máté Angyi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ.

0: Az ernyőkalapos bodhiszatvák. Valamikor réges-régen élt egyszer egy szegény öregember meg a felesége. Tengették csak az életüket egyik napról a másikra, s olyannyira nem volt semmiük, még annyi rizsecskéjük sem akadt, hogy egy falatnyi rizslepényt készíthessenek az ünnep tiszteletére.
1: Küszöbön az új esztendő, és még egy kis rizslepényt se tudunk áldozni az isteneknek.
2: Áj, bár csak lenne itthon valamink, amit pénzé tehetnénk.
0: Sóhajtott fel az öreg az ünnepet megelőző nap reggelén, s körbejáratta a szemét a szobán. De bizony nem jutott az eszébe semmi.
1: Hiába, nagyon szegények vagyunk,
0: mondta csüggetten az asszony, s kiment a földes konyhába szétnézni, hát ha ott talál valamit. A konyha sarkában meg is akadt a szeme egy kötek csenevész bambusznádon.
3: Tudod mit, Tata? Itt van ez a bambusznád. Csináljunk belőle ernyőkalapokat. Hát, ha el tudjuk adni a piacon.
2: Igazad van, mama. Igazad van. Ez nem is rossz ötlet.
0: Ezzel serényen munkához láttak. Az öreg keskeny csíkokra hasogatta a nádat, az asszony meg ernyőkalapokat font belőle. Amikor 5 darabbal elkészültek, fogta az öreg a kalapokat és a hátára vette.
2: Hazafelé veszek majd rist. Hozok répát, de még bojtorján gyökeret is.
0: Búcsúzott el a feleségétől, és azzal elindult a városba. A piacon nagy volt a nyüzsgés, az ünnepre készülődők árusról árusra jártak, azok meg hangosan kínálták a portékájukat. Az öreg sem hagyta magát, jól kieresztette a hangját.
2: Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő! Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő!
0: De hiába kínálgatta az áruját, bizony nem kelt el belőle egy sem.
2: Nem is csoda. Ilyen nagy ünnepen ugyan kinek van szüksége holmi ernyőre? Szegény asszony, milyen csalódott lesz, ha rizs nélkül megyek haza.
0: Mivel már közel járt az este, fogta hát az ernyőkalapokat, és elindult haza. Már a falu határában bandukolt, amikor komiszul felerősödött a szél, valóságos vihar támadt. Egyszer csak, ahogy fölnézett, megpillantotta az útszélen Jizo bódhiszatva 6 hólepte szóbrocskáját.
2: Szegény kis Jizók, itt kell fagyoskodnotok ebben a hidegben,
0: mondta együttérzően, azzal odalépett a kőszobrocskákhoz, és gyöngéden leveregette a havat a vállukról, hátukról, kerek buksiukról.
2: Hát, milyen szamár is vagyok, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Hát persze, itt vannak ezek az ernyőkalapok, rájuk adom.
0: Ezzel sorban a fejükre tett egy-egy kalapot, még a zsinórját is megkötötte az álluk alatt, nehogy a zabolátlan szél elsodorja. Ám mivel csak 5 kalapja volt, az utolsónak nem jutott.
2: Se baj, itt az én fejkendőm. Igaz, nem olyan jó, mint a többiek kalapja, de azért csak fogadd el.
0: Mondta bocsánat kérően a 6., majd leoldotta a saját viseletes kendőjét, és a kerek buksira kötötte. Így aztán üres kézzel, de nyugodt szívvel tért haza.
2: Megjöttem, mama.
1: Hideg volt, ma biztosan fáztál.
3: Na, elkelt az ernyő.
2: Nem biza. Egy darab se.
0: Majd elmesélte a feleségének, hogy mi lett az ernyők sorsa.
1: Jól tetted, Tata. Bizony, még a drága kis Jizók is fázhatnak ebbe az ítéletidőbe. Na gyere, gyere, Tata, te is átfogyhattál. Melegedjél meg a tűznél.
0: Az öreg szinte magához ölelte a jól eső lángokat, úgy melengedte fagytól gémberedett tagjait.
2: Hát, mama, az idén mégiscsak rizslepény nélkül köszöntjük az új esztendőt. Na de tudod mit? Játsszuk el legalább a lepénykészítést.
1: Szép fehér rizs egy mozsárral. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Teli a mozsár kölessel. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Szemes cirok mozsaramban. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
0: Fújták jókedvűen, ahogy lepénykészítéskor szokás, és közben ütemesen doboltak a tűzhely patkáján, mintha a súlyos famozsárban vidáman pufogna a döngölő fa. Miután így eljátszották a lepénykészítést, elrágcsáltak egy kis télire eltett savanyúságot, és tea helyett forró vizet kortyolgattak hozzá, majd lefeküdtek. Ének idején az öregek arra ébredtek, hogy kintről távoli hórukkolás hangja szűrődik be, mintha egy megrakott szánkó húzói biztatnak egymást.
1: Ugyan kik lehetnek ezek ilyen későn? Lehet, hogy a legények csak most jöttek meg a vásárból.
2: Hát az bizony meg lehet.
0: Tovább füleltek, és egyszer csak hallják ám, hogy valakik énekelnek, méghozzá egyre hangosabban, mintha egyenesen az ő házuk felé tartanak.

0: merre van?
1: Kisvártatva az ének hirtelen abba maradt, majd valami tompa puffanás hallatszott a tornác felől. A két öreg fölkelt, és óvatosan ajtót nyitott. Hát látják ám, hogy a tornácon három hasas szalmazsák hever, az egyik rizssel, a másik kölessel, a harmadik szemes cirokkal teli. De volt még ott más is, retek, répa, bojtorján gyökér, szárított hal, de még ünnepi fenyőág is. Vagyis minden, ami illik ilyen jeles napokhoz. És még látták az úton a hat ernyőkalapos dzsizó alakját, amint szánkót húzva maguk után egyre távolodtak, majd elnyelte őket a sötétség.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-lal is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne afféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes Filmfesztiválon.
0: Ezek voltak a hírek.

coming at you all alone.

tune up. You're so good. You look so good.

Ați vetni miris širi Jorgova, život je lini.

доктора є ночь, і земля мирно спить. Живот є мертвий,

0: kell a matoknak a
1: iparatnak. Na jó, kezdjük el. Jó estét kívánok! Ez itt a 90.3, a Tilos Rádió, és benne a kedvesti drogműsor. Van nekünk számunk is, ugye? Valamint telefonszámunk
0: 2-15-37-73.
1: Három. Ezen lehet betelefonálni. És hát az van, hogy ugye most mindenki, aki az elmúlt 16 évben háttérbe szorult, óriási felszabadulásban, teljes változásban, most mindent lehet. Ami nem teljesen igaz, hogyha csak a drog területén nézzük azt, hogy most minden, amit a kormányzat rendeleti törvény, vagy rendeleti szabályozásból törvényerőre emelt, akkor azt mondhatjuk, hogy mostanra Európa egyik legproblémásabb, vagy leggátosabb, legdurvább drogtörvénye van életben, törvényi szinten Magyarországon, de ez csak a látszat, valójában most van itt a lehetőség, hogy változást érjünk el. Egyrészt maga a drogpolitikában is kell egy súlyos szemléletváltás, illetve ahhoz köthetően hát különböző szolgáltatások és intézmények újraépítése. De van nekünk egy másik vonalunk, ez pedig a cannabis vonala, és azon belül is az orvosi vagy gyógyászati felhasználása a cannabisnak. Vendégünk Szelesztei Miklós, a Magyar
0: Orvosi
1: Cannabis Egyesület képviselője. Volt a kérdés, mert hogy...
2: Sziasztok, tökéletes.
1: Voltál már nálunk, éppen az előbb azon gondolkoztunk, hogy ez mennyire nagy időtávban volt, és sajnos itt tényleg lassan egy ilyen

0: 10 évesben gondolkozhatunk, de én azt gondolom, hogy annak idején még a hát miért? Egész egyszerűen az első körben, mint a tűcserét, ez már a 2010-es évek eleje volt, tehát bőven 10 éven túl vagyunk a magyarországi drogháború. Igaz, hogy különböző szintjei voltak, de a magyarországi drogháború történetében bőven túl vagyunk a 10 éven. És hát, nehéz is így visszaemlékezni, hogy mi volt akkoriban a téma, de annyiban könnyű helyzetünk van, hogy nem sok minden változott azóta, már pozitív értelemben, tehát gyógyászati kannabiszról, felhasználásról sem igazán beszélhettünk. Kezdjük nagyon messziről, hogy...
1: Hát kezdhetjük. Egyébként a legutolsó beszélgetés azt szerintem úgy zárult, hogy nagyon bízunk benne, hogy lesz valami előrelépés, de kevés esély van rá. Igen, most léphetünk abba a szakaszba, hogy nagyon bízunk benne, de lehet, hogy több esély van rá, és bizakodók vagyunk. Úgyhogy igazából...
0: Jó, akkor nézzük, kezdjük egy kicsit messziről, hogy áll most a világban a orvosi kannabisz felhasználása. Mert hogy közben azt szerintem, amikor mi beszéltünk, akkor kezdődött egyébként a legalizációs hullám akár az Egyesült Államokban, illetve biztos, hogy azóta igen. Történt a hát ilyen dekriminalizációs, legalizációszerűség Németországban, körülöttünk igazából Csehországban már a MDMA és a gomba gyógyászati felhasználásánál tartanak. Volt egy erőteljes ketamin robbanás minden területen. Úgyhogy azt gondolom, hogy, tehát, hogy a különböző korábban a szürke zónában lévő illegális szerek használata az erőteljesen megugrott így a világban, vagy hát inkább a nyugati oldalon. Nem, hát vegyük Tájföldet, ahol egyébként szintén a legszigorúbb törvényekhez képest utána volt egy nagyon súlyos kannabis legalizáció, amiből azóta talán
1: visszavettek,
0: mert ugye az talán a másik véglet volt, hogy kell csinálni ezt a dolgot. Szóval, hogy tényleg nagyon sok minden történt. Te hogy látod? Ez most inkább a világra nézve, hogy...
1: A világra nézve az mindenképpen egy előrelépés, hogy most már mondjuk az ENSZ meg az Európai Unió szervezetei is egy kicsit reálisabban, meg ha az orvosi felhasználást nézzük, akkor betegközpontúban állnak ez az egész kérdéshez. Ugye Amerikában most éppen egy pár hónapos hír, hogy a legszigorúbb listáról átsorolták a kannabiszt egy egyel enyhébb listára, ami azt jelenti, hogy most már nem egy olyan kábítószer, aminek kizárólag rossz hatásai vannak, hanem most már ki lehet mondani róla, hogy vannak gyógyhatásai is. Ugye egyébként az opioidok ebbe a kategóriába tartoznak, tehát eddig a kannabisz az veszélyesebb volt, mint az opiátok, most ugyanabba a kategóriába került, tehát ki lehet mondani, hogy van különböző egészségjavító vagy tünetjavító hatása, például fájdalomcsillapítás esetén is.
0: Mondjuk azt gondolom, hogy nem tudom, hány 20 államban, vagy hánynál tart már, ahol legálisan
1: hozzá... Hát ha az orvosit nézzük,
0: nem az
1: akkor
0: orvosi, hanem úgy általában.
1: Úgy általában körülbelül 20, igen, de...
0: Szóval, hogy azért nem egy...
2: Az orvosi, ez kell...
1: Az 41, most lett egyébként, ez pont egy... Ma raktuk ki is, ez egy elég friss hír, hogy az egyik legkonzervatívabb állam, Georgia állam pont most ezen a héten fogadta el az orvosi kannabisz szélesebb körű legalizációját, úgyhogy most ott is egy nagy lépés ilyen szempontból, ugye hát a konzervatívok még ezt is nagyon-nagyon nehezen tudják elfogadni, hogy beteg emberek használhassanak akár THC alapú gyógyszereket vagy készítményeket, és most sikerült ezt is elfogadni, és egyébként az ottani kormányzó szintén nagyon konzervatív, ki is jelentette, hogy ezt mindenki fogadja el, hogy itt nem lesz rekreációs legalizáció, nem erről van szó, de a betegeknek segíteni kell.
0: De akkor ez egy tök fontos dolog, hogy akkor ez tud párhuzamosan futni, tehát hogy miközben igen. Van a rekreációs használatnak a legalizációs, dekriminalizációs ilyen mozgalma, vagy hogy hívjuk, hogy emellett egyébként az orvosi felhasználás, az szintén, illetve annak a elterjedése, vagy kiterjedtsége, az függetlenül működik. Ez egy tök fontos pont szerintem, mert inkább a másik kérdésem az, hogy mondjuk az elmúlt 10 évhez kapcsán akkor lényegesen több kutatásunk is van. Illetve azt mondanám, hogy főként Amerikából jönnek akkor ezek a kutatások jelentős része. Ez jól gondolom, vagy ez ilyen világméretűen lehet máshonnan is?
1: Világméretűen egyébként nyilván angol nyelven íródnak a kutatások, általában valahogy kapcsolódnak Amerikához, vagy ilyen angol nyelvterületen kutató orvosokhoz, vagy ugye biológusokhoz, de például Izraelből nagyon sok kutatás jön még. Most legalábbis, amiket én figyelek az elmúlt időszakban, Ázsiából egyre több kutatás jön, Közel-Keletről, Kínából is, Koreából is, Japánból is.
2: Mondjuk Izraelbe, hogy el ott az orvosi használat?
1: Mert nagyon-nagyon régóta legális. Az volt talán egyik legelső, és a mai napig egy úttörő helyszín ilyen szempontból egy nagyon jó minta lehetne, akár Magyarország számára is, ugye zárójelben más országok szintén, de Izrael abból a szempontból, hogy egyébként ott sem legális például a rekreációs használat, meg tehát semmi olyasmi nincs még, ami Amerikában sem, hogy úgy tekintenek erre, mint valami trójai falura, hanem nagyon szigorúan kizárólag az orvosok, de ott úgy, hogy egyébként még reklámok is futnak a tévében, ahol a biztosítók reklámozzák, hogy igenis lehet orvosi kanabiszt feliratni, és azt a biztosító fizetheti nekik, és az a tévében megy reklámként.
2: De növény. Tehát növény.
1: Igen, van növény is, van olaj is, van kapszula is, van kenőcs is, tehát szájspré, igen, nagyon sok
0: reform. Igen, most, hogy így mondod, szerintem a Sativex volt, aminek kapcsán mi annak idején biztos, hogy beszéltünk, annak a magyarországi bevezethetőségéről. Én nem láttam Sativex reklámot, nagy felhasználási robbanást.
1: Igen, ez nem változott azóta se. Igazából az elmúlt időszakban ugye még inkább egy ilyen nyomasztó hangulat alakult ki még az orvosok körében is, ugye, mert egyre több nehezítés voltak ezek a drograziák, stb. Tehát mindenki még távolabb akarta magát tartani az egésztől, úgyhogy még Sativexet se nagyon írnának fel az orvosok.
0: Sőt, hát a Magyarország ugye ő olyan szinten a drogháború pártiként lépett föl, hogy ez nem csak így belföldön volt az, hanem azt hiszem az ENSZ valamelyik utolsó ilyen módosításában is komoly lobby tevékenységgel magam elé állítva ellene szavazott, miközben azt hiszem az uniós országoknak volt egy ilyen egyessége, hogy ők együtt szavaznak erre. Tehát mintegy a partneri viszonyt szembe köpve sikerült ezzel szembe menni, hogy szerinted mi volt ez a súlyos ilyen kanabisz ellenesség? Tehát azért is kérdezem, mert hogy közben pedig pont a két példa, amit az előbb beszéltünk, az Egyesült Államok, azt hiszem Trumpnak is volt már olyan megnyilatkozása, amelyik egyébként a kanabisz felhasználás, és itt nem is csak az orvosi kanabisznak, tehát azt gondolnám, hogy akkor az végképp egy ilyen zöld utas cucc, de hát ahogy Izrael szintén egy ilyen technológiai partnerként különösen fontos partner, szóval hogy lehet az, hogy Magyarországon ez a vonal indult el, tehát amiből egyértelműen az orvosi felhasználás is kizáródva volt, mert hogy egész egyszerűen illegális drogként volt kezel, amelyik soha, semmikor, semmilyen módon nem ütheti át ezt a falat.
1: Igen. Hát ugye Fidesz volt az a párt még a 2000-es évek elején, akik ugye szigorították a drogtörvényt, tehát ez egyébként visszavezethető oda, hogy tradicionálisan is ez egy nagyon komoly téma náluk. Egyébként az elmúlt mondjuk 10 évben, vagy mióta itt voltam, azóta is voltak próbálkozások, amíg még a Fidesz kormányzott, hogy akár csak mondjuk mint ipari felhasználás, tehát ipari kender lehessen különböző ágazatokba bevonni.
2: Arról még itt is beszéltünk, voltak biztos. Egyszerre Kapolcson volt.
0: Igen, ez egy tök fura volt nekem, hogy az óriási drogháború közepén egyébként, azt hiszem a művészetek völgyében egy olyan trendi kis, egy egész udvart, vagy nem tudom mit
1: dedikált. Igen, idén is lesz a Kenderkert, igen.
0: Dedikáltak, amiben egyébként a úgymond állami intézményrendszerből ott volt a Haller József, mint a drogkutató részéről, a másik végén pedig közösen lehetett, nem tudom, krémet csinálni, valamilyen kozmetikai krémet kenderből, tehát, hogy, és akkor eközött pedig a teljes paletta, hogy mi mindenre jó a kender, és mire felhasználható.
1: Sőt, azt megelőzően a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, ami ugye egy kormányzati intézet, még támogatta is ezt az eseményt, tehát nagyon ott úgy volt, és ez egyébként az intézet nagyon komolyan vette, hogy valahogy be kellene hozni a kendert ezekbe a különböző iparágokba, de még úgy is, hogy egy kormányzati intézmény odállt, még úgy is volt egy utolsó pont mindig, ahol ez megakadt. Én egyébként mindenféle összeesküvés elméletek nélkül itt nagyon, tehát itt miniszteri szinten mentek oda az akkori miniszterelnökhöz, hogy itt jönnek Törökországból például befektetők, jönnének Közel-Keletről, arab befektetők jönnek innen, és minden szinten, tehát úgy is, hogy akkor jó, hogyha máshogy nem megy a politika rész, akkor pénz. Akkor pénzzel biztos be lehet jutni, és az utolsó lépcsőn ott mindig visszagurították, hogy akármennyi pénzről legyen szó, akármit tudtok, erre a kanabiszra, a kenderre, nem.
0: Fie, én összeesküvés elmélet nélkül nem tudok másra gondolni, mint amit egyébként eddig is gondoltunk, és az elmúlt itt több mint egy hónapban egyértelműen látjuk, hogy itt olyan kézirányítás volt, hogy egyébként nem tudom elvonatkoztatni azt, hogy Orbán Viktor nem tudom mikor mondta azt még a Schmidt-Pál előtt, hogy ördögtől való igen. Minden ilyen ja, droghasználat. Tehát ez egész egyszerűen van egy személyes ellentéte ezzel igen. A droggal, és innentől kezdve nincsen ér.
2: Nem összeesküvés elmélet, tehát ez tök nyílt. Tehát igen. Még nem
0: hát azért mondom, hogy összeesküvés elmélet nélkül nem tudok másra gondolni, mint hogy ez volt a kiinduló pontja, és hogy egész egyszerűen ez innentől elbukik. Csak hogy ez megint ez a fajta ilyen csőlátásban, hogy itt egy ilyen nagyon széles skálán mozog a kender, igen. A felhasználási lehetősége. Na és akkor vissza az egészségügyi igen. Vonalra, hogy ha akárhogy is nézzük, tehát hogy és ez most nem a személynek szóló kritika, csak az van, hogy ha van egy ilyen mondjuk egy magyar orvosi kannabisz egyesület, akkor annak ez a célja, hogy valamilyen módon ezt meghonosítsa, vagy elfogad, vagy ugye ezért lobbizon. De hát, hogy itt nagyon hamar kiderült ezek szerint tizenvalány évvel ezelőtt, hogy itt nem igazán lehet lobby. Hogy mi történt akkor veletek az elmúlt 10 évben?
1: Hát, hogyha röviden összefoglalnám, akkor az, hogy az elején volt egy hatalmas lendület, ugye voltak betegek, akik támogattak, orvosok, akik támogattak, meg mi, akik itt civil aktivisták, egyébként mindenkinek van valami személyes érintettsége, beteg a családban, vagy ismerős, vagy hozzátartozó. És akkor egy nagy lendülettel megalakítottuk az egyesületet, és egyébként nagyon olyan szempontból nagyon jól tudtunk előre haladni, hogy még pont a Covid előtt, tehát a lezárása előtt egy héttel mi benn voltunk az akkori egészségügyi minisztériumban, az EMI-be, benn volt velünk egy orvos, egy jogász, aki egyébként egy szülő, egy anyuka, akinek a gyereke epilepsziás és kanabiszkészítményt használ, és ott voltunk egy ilyen másfél-két órás beszélgetésen, ami jól zárult szerintem, csak utána jött a Covid, és ez az egész úgy, ahogy van, elhalt. Rendeztünk ezután egy konferenciát, ahova nagyon sok mindenkit meghívtunk külföldről és Magyarországról is, és két nap alatt egy nagyon jó kis rendezvény volt. A Sativex, amit az előbb mondtál, szintén sikerült elérni, hogy betegek megkapják. Egyébként volt olyan, aki használta is hosszú távon, csak annyira drága volt, hogy nem tudta már tovább használni. És aztán valahol félúton, így a Covid tájékán tényleg nagyon elhalt ez az egész, és főleg nem a Covid-ra kenve, de ott tényleg annyira nem volt kapacitása senkinek, se az egészségügyi minisztériumnak, se a politikának, hogy ezzel foglalkozzon, hogy onnantól kezdve, és aztán egyre szigorúbb drogtörvények, és ez vezetett oda, hogy az elmúlt két évben körülbelül mi se nagyon erőltettük tovább. Volt egy-két interjú, egyébként az egyik interjúban pont ezt a kérdést tették fel, hogy szerintem ki az a felelőse annak, hogy ezt Magyarországon nem lehet, és ott el is mondtam, hogy ez Orbán Viktor, ő az egyetlen ember, aki ezt nem engedi, amúgy körülötte a minisztériumban nagyon sokan támogatják, és van, aki használja, és egyébként... Úgyhogy most itt tartunk, igen.
0: Mindjárt tovább megyünk, hogy akkor mi innen most elrugaszkodva mi lesz, de hogy azért kicsit visszatérve a ismeretterjesztésre, hogy egy ilyen kis rövid leírás, hogy mi is ez az orvosi felhasználás, mert hogy hát ez ilyen keveredik, tehát hogy érted, CBD olajokat már lehet kapni, azért, hogy hívják, öngyógyításban szerintem nem igaz, tehát a gyógyszerek nem rendeltetésszerű felhasználása szerintem az lehet az első helyen az öngyógyításban, az alkohol a második, de azt gondolom, hogy növekszik az a generáció, amelyik egyre szélesebb körbe használja öngyógyításba, tehát hogy abszolút amúgy jelen van valamilyen formában. De mi az, amit lehet tudni? Mi az, ami hatásos? Hogyan tud ez jól működni? Mi az, ami teljes ilyen kamu dolog, vagy ilyen csak marketing?
1: Hát ugye a legelső felhasználás, ami bizonyított, és most már 20-30 éve gyógyszer is van rá, ugye ez a kemoterápia mellékhatásának a kezelése, az étvágygerjesztés, a hányinger csillapítás, de egyébként a fájdalomcsillapítás is, meg az egész életvégi depresszió, és ehhez egyébként még ott van még ugye a HIV betegek, az éces betegeknek a súlyos tünetei, és ugye ez az, ami Amerikában elindította ezt az egészet. Tehát ugye ezek lehet mondani, erre van egyébként receptre felírható szintetikus THC készítmény, a dronabinol, ami egyébként kifejezetten ezekre a tünetekre való, és akkor ezen túl van még a szkelózis multiplex.
3: Igen. Hogy ez Magyarországon receptre felírható, tehát TB támogatott?
1: Hát Németországban biztosan, Magyarországon szerintem így nem, de egy nagyon érdekes dolog, majd kitérhetünk rá, tehát hogy ugye van európai gyógyszerkönyv, tehát az, ami Európában egyébként elérhető, az hivatalosan Magyarországon is elérhető kellene, hogy legyen. Tehát elméletileg ez is elérhető kellene, mert legyen, benne mert benne van. De nyilván, hogyha az orvos nem tudja, akkor nem fogja felírni, ha ne,
2: és
1: nem
2: itt, támogatja. Bocsa, itt van itt ez az ilyen egyedi engedélyeztetés eljáráson keresztül amúgy elérhető. Vagy ez a módja annak, hogy valaki...
1: Hát például a Sativex esetében, mivel hogy nagyon be van határolva, hogy az kizárólag szklerózis multiplexel összefüggő fájdalom és görcsösség kezelésére való, de egyébként, mivel THC és CBD van benne, egy csomó minden másra is lehetne használni, és ugye ezekre kell beadni ilyen egyedi igényt, és az utána bizonyítani, hogy akár kutatásokkal, vagy akár az orvosi javaslat, meg a tünetek alátámasztják, hogy ezekre valóban adható-e. És vannak ilyen egyedi igénylések, ahol ezeket igen, így ki lehetne harcolni.
2: Tudok, hogy szerintem epilepsziára.
1: Igen, az egy másik gyógyszer.
0: Várj, bocsánat, igen. Csak hogy magamnak is tisztázzuk ezt igen. A dolgot. Tehát ahonnan elindultunk, mert most gyógyszerekről beszélünk.
1: Igen, hogy tehát a betegség tüneteket, hogyha a betegség csoportokat nézzük, akkor van ugye ez a kemoterápiával összefüggő tünetek, akkor van a fájdalom, az egy nagy ilyen tünetcsoport, ugye többféle fájdalom, többféle betegség, akkor van az epilepszia, egy másik nagy csoport, illetve az ilyen neurológiai betegségek, ebbe beletartozik az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, az epilepszia, és akkor nyilván itt felmerül a kérdés, hogy most akkor hátfájásra is feliratja ez orvos, hogyha valaki ezt mondja, vagy egyébként csak a súlyosabb, akár rákos, vagy más ilyen. Például ugye az ALS, ugye most egy hírhet betegség lett ugye az elmúlt években, szintén egy olyan betegség, ami így vagy úgy, de kötődik az Sativexet is, az izomlazító és az ilyen hatásai miatt. Tehát itt nagyon ilyen nagyon-nagyon súlyos, nagyon-nagyon egészségkárosító betegségeknél abszolút előjöhetne, és az opioidokat is hátra
0: szállíthatná. Na de pont azért kérdezem, hogy alapvetően, amikor orvosi kanabiszról beszélünk, akkor úgynevezett növényről beszélünk, és a növény beszerzéséről, vagy alapvetően inkább már az abból készült különböző egyéb készítményekről?
1: Igazából ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nemzetközileg is elfogadott, főleg itt a betegszervezetek által lefektetett ilyen meghatározás, hogy a felhasználás módja dönti el. Tehát a növényt is lehet felhasználni egészségügyi céllal, abból készült kivonatokat, az abból készült kapszulákat, egyébként krémet, kenőcsöt, pakolást, kúpot, hüvelykúpot, végbélkúpot, nagyon sokféle formában lehet használni. És az a kérdés, hogy az az adott tünet, meg ugye a beteg az orvossal együtt egy betegségre használja a készítményt, és nem pedig azért, hogy kikapcsolni a szombaton, vagy azért, mert fáradt.
0: Jó, ez egyébként, amíg az Egyesült Államokban a legalizációs hullám előtt, ez ilyen visszatérő poén volt, vagy poén forrás volt, hogy mivel mész az orvoshoz, amire végül felírja neked a dolgot, és ez egyébként szerintem tök jól feloldja ezt a legalizációs dolog, hogy ez akkor innentől kezdve tényleg csak a gyógyászati orvosi felhasználásról szól, és nem pedig egy másik mozgalom telepszik rá, vagy így.
1: Meg hát, ami még fontos, hogy az orvossal közös azt is fontos megállapítani, hogy ha vannak kontraindikációk, mellékhatások, olyan betegcsoportok, akiknek nem javasolt, vagy csak bizonyos dózis, vagy csak bizonyos forma, például mondjuk egy 6 éves epilepsziás gyerek nem fog elszívni egy cigit, de még vaporizálni sem nagyon valószínűleg, ő inkább kapszulát fog szedni, vagy valamilyen más formába, vagy csak nagyon vagy olajat, vagy mondjuk első körben nagyon alacsony THC-t, vagy csak semennyi THC-t, inkább csak CBD-t, és ugye ezt mind ugye ne a szülő döntse el, mondjuk egy fekete piaci vásárlást követően, hogy azt se tudja, hogy mit vesz, és azt se tudja, hogy mit ad a gyerekének, hanem az orvossal közösen. De lehetnek így szívbetegek, vagy akár skizofrénre hajlamos betegek, akiknek meg kell állapítani, hogy ez való neki, vagy ez nem
0: világos,
1: való
0: ez
1: neki.
0: A terápia részeként történik, ahogy egy jó ötszer beállítás is megtörténik, tehát ott is egy csomó minden mást is vizsgál az orvos, hogy egyébként mit írjon fel, sőt, közben is módosíthat, hiszen értelemszerűen nem fog tudni mindent előre megállapítani. Hogy ugye az van, hogy van egy növényünk, van ennek egy ilyen hatékony felhasználása, több évtized telik el, kutatások bizonyítják azt, hogy egyébként ennek valós hatása van, tehát ténylegesen tudja ezeket a különböző tünetet, ütések következményeit valamilyen módon enyhíteni. Hogy mégis mi az Isten az, ami rávehet embereket arra, hogy mondjuk mások szenvedésére azt mondjon, hogy nem.
1: Én megint csak vissza tudok térni ehhez az egész kormányzati vagy ex-kormányzati kérdéshez, hogy azt lehetett látni, hogy ott is, ahol volt személyes érintettség, akár mondjuk
0: Télágos.
1: Nem már, vagy lehet, hogy túl nagy titkot, mondjuk nem is fogok ezzel elárulni, de hogy miniszterek, akik használnak CBD olajat, vagy most már ex-miniszterek, akik használnak CBD olajat, mert ilyen vagy olyan betegségük van, vagy a gyerekeiknek, vagy a szüleiknek ilyen vagy olyan betegségeik vannak, és akkor ők nyilván máshogy álltak egyik napról a másikhoz a kérdéshez, akinek meg nincs érintettsége, vagy annyira nagyon ellene van valamiért, az lehet, hogy képes azt mondani, ami tényleg egy megvetendő dolog, hogy azt mondja, hogy hát az epilepsziás gyerek szenved, akkor szenved.
0: Csak hogy közben pedig a CBD olajoknak itt a 0,01% alatti THC tartalma.
1: Hát nagyon alacsony, igen.
0: Tartalma, tehát hogy azoknak egy ilyen aranykora van éppen felfutó, tehát hogy az elmúlt években...
1: Hát most már lecsengő inkább, de...
0: Inkább lecsengő, de volt egy időszak, amikor egymás után jött a CBD shopok, sőt, aztán volt az a bolt, amelyik nyitás után
1: fél
0: órával már sikerült teljesen bezáratni végleg. Szóval, hogy ez egyszerűen teljesen hihetetlen, és egy kicsit elnézést, hogy itt a demagóg részhez, de úgy annyira így jellemzi ezt az elmúlt 16 évet, hogy igazából az, ami a tehát ugye az életszerű, és mondjuk így, hogy a társadalom mi igény jelenik meg, hogy az így nem érdekes.
1: Igen. Egyébként az ALS kapcsán jut eszembe a Karsai Dánielnek is az eutanázia, hogy hát a valahol ott is van a társadalomnak egy része, aki úgy is ellene lesz, mert nem tudja belegondolni, vagy nem hajlandó belegondolni, és van egy másik része, aki empatikus és tud így gondolkodni.
2: Hogy tudja más szenvedését nézni. Azt mondani, hogy
0: hát jó, mondjuk azért szerintem össztársadalmilag ez még mindig egy nagy kérdés nekünk, hogy egyébként a szolidaritás és az empátia az mennyire sérült.
1: Ráadásul ugye, ami még itt egy nagyon érdekes dolog, hogy például egy epilepsziás gyerek esetében, és ha már ugye a CBD olajról beszélünk elsősorban epilepsziás gyerekek esetében, itt ugye tényleg nem tud senki és semmi sérülni. Tehát, hogy nincs törvényszegés, nincs áldozat, nincs bűncselekmény. Ez egy olyan készítmény, aminek semmilyen pszichoaktív hatása nincs, ezt egyébként a WHO is kimondta, nem lehet hozzászokni, nagyon súlyos mellékhatásokat nem tud okozni, de ilyen borzasztó nagy dózisokban sem tud komoly mellékhatásokat okozni, és segíthet gyerekeknek a súlyos tünetein.
0: No, és akkor, tehát hogy mi az a mostani helyzet, tehát amiket itt már elkezdtünk érinteni, tehát hogy van az a része, hogy Magyarországon a kanabisz, illetve a kanabisz készítményeknek egy része illegális, de vannak termékek, amelyek ezek szerint bekerültek valamilyen módon a rendszerbe. Ez nem tudom, hogy azon belül lehetnek ugye államilag támogatott gyógyszerek, meg lehetnek olyanok, amiket egyáltalán csak be tud szerezni beszerzési áron. Ez, illetve a másik, amit már az előbb így pedzegettél, hogy hogyan viszonyul ez az egész mondjuk így az európai törvényekhez, meg áruk szabad mozgásához, meg a... Tehát, mert hogy azt látjuk gyógyszerekben is egyébként, hogy azért az internet világában elég sokan szereznek be dolgokat külföldről. És például pont az előbb említett HIV vagy AIDS betegek esetén egy látványos dolog volt az, hogy a különböző élet fenntartó gyógyszereknek a beszerzéséhez is már ehhez a vonalhoz kell fordulni.
2: Hát a hepatitis C esetében most már megrendelhető a generikus készítményeket Indiából.
0: Hogy állunk ebben most akkor? Mi az ilyen szűk keresztmetszet? Tehát, hogy ezek szerint valamilyen módon mégiscsak hozzá lehet jutni, de hogy nagyon-nagyon kevés orvos az, aki ezt bármilyen módon egyáltalán adja a nevét hozzá, vagy elindul. Akkor gondolom ez mégiscsak olyan, hogy valahol van egy ilyen review, hogy kihez kell fordulni, hogyha ilyet akarsz fel. Gondolom van három ilyen orvos. Most nagyon sok mindent kérdeztem, mert a másik ilyen vonal, hogy ez mennyire... Tehát, hogy az orvostársadalomról azt gondolnád, idézőjelben, hogy hát ha valaki nyitott arra, hogy egyébként gyógyszerkészítményeket bevegyen, és hogy nem morális alapon kell megítélni a dolgokat, akkor azt gondolnád, hogy ez ilyen támogatott dolog. Én meg, ez abszolút szubjektív, ilyen személyes tapasztalat, és inkább ilyen SM beteg kapcsán, hogy tökre nincsen meg, tehát nem az van, hogy csak úgy besétálsz az orvoshoz, és így felveted, és akkor azt mondja, hogy támogattunk, vagy ilyesmi, hanem hát én nem tudok róla, nem javaslom, igazából nem nagyon támogatom.
1: Egyébként ezt a részét, azt a részét meg tudom érteni az orvosok oldaláról, hogy amit nem ismernek, arra nem fogják rögtön azt mondani, hogy na, akkor gyerünk holnaptól, felőröm és kezdjük el használni, mert neki sincsen semmilyen tapasztalata, se az adagolással, se a lehetséges
2: melegkatásokkal. De azért protokollok elérhetőek, nem?
1: De egyébként a protokollok elérhetők, van hozzá egy tájékoztató, vannak egyébként ugye külföldi szaklapokban nagyon-nagyon részletesen leírt esettanulmányok, egyébként itt Magyarországon is végeztek klinikai vizsgálatot, szativexel is, epidiolexel is, meg más kanabisz gyógyszerekkel is, tehát lehetne ebből tanulni. De az egyik vonal, amit most szeretnénk újra elindítani, hogy az oktatásba mindenképpen be kell vezetni, hiszen ott kezdődik el, hogy az orvos kijön az egyetemről, és hozzájön az első beteg, aki azt mondja, hogy hát ilyen vagy olyan tünettel már
0: esetleg... Az orvos képzésre gondoltok.
1: Igen, az orvos képzésre, és hogyha ott jön egy beteg, és azt mondja, hogy én már használok valamit, vagy szeretnék használni, és én együtt szeretnék dolgozni az orvosommal, és az orvos azt se tudja, hogy mi az, az egy probléma, hogyha ott már megtanulta, vagy van alapismerete, akkor lehet, és akkor nyitni fog. Ezután jön, hogy egyáltalán hova tud nyúlni, honnan tudja beszerezni, mit tud felírni. Ugye itt már a rendszert kell egy kicsit megreformálni, és itt kellene bevezetni ezeket a már meglévő gyógyszereket, tehát a szativexet, epidiolexet, stb. Ezekhez kell majd valami támogatás a társadalombiztosítástól is, ez egyébként már most is működik. És akkor vannak a teljesen feketén, amiket kérdeztél, hogy hát azért így is, úgy is hozzá lehet jutni a különböző CBD olajokhoz, meg az egyéb forrásokból. Ezeket kellene úgy szabályozni, hogy a betegek javára, és egyébként ugye aztán később az orvostársadalom javára is, hogy ebből rengeteget lehetne tanulni.
2: És ezt lehet tudni, hogy most mi a gyakorlat Magyarországon? Tehát, hogyha valaki... Nem tudom, milyen nehéz megkapni ezt az egyedi elbírálása, támogatást, vagy egyáltalán, tehát hogy nem tudom, azt lehet, hogy hát hány beteg kap most Magyarországon valami ilyen?
0: Bármilyen.
1: Hát ilyen információ pontosan nekünk nincsen. Egyébként ilyen adatigényléseket például a TASZ szokott végezni, úgyhogy szerintem velük lehet majd esetleg egy újat ilyet csinálni, hogy változott-e valami mostanában. Azt tudom, hogy az Epidiolex, ami egyébként egy TB támogató gyógyszer epilepsziás gyerekeknek. Hát az orvosok is, akik tudják, hogy van, és már van olyan betegük, akinek esetleg már elintézték, ott sem automatikusan merül fel ez, hogyha már kimerültek az egyéb kezelések, hanem sok esetben a szülőknek kell kérni, vannak csoportok, ahol megbeszélik, hogy az én gyerekem használja, te mit tudsz róla, stb., hogy adagolod. Vannak orvosok, akik kifejezetten ellenzik, annak ellenére is, hogy itt Magyarországon is vannak jó tapasztalatok. Ez a jövő kérdése, hogy esetleg egy újabb generáció például már máshogy fog ez állni orvosként is.
0: Na de hogy akkor, te hogy látod, hogy akkor ezek szerint a politikusokat kell mondjuk első körben meggyőzni, és ez egy ilyen fölülről lefelé jövő dolog, tehát hogy most tudom én, módosítani kell ezt, be kell vinni azt, tehát mennyi időt el, fogalmam nincs erről, mert hogy ez ilyen egészségügyi dolog lesz, tehát hogy innentől kezdve, vagy pedig az orvosokat kell, amit te mondtál, hogy először legyen egy ilyen felhasználási igény az orvosok részéről.
1: Én a nemzetközi tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy az alulról jön minden országban, minden esetben, tehát a betegek és a betegszervezetek, a civilek kezdeményezik, ők beszélnek az orvossal először, és amikor az orvos már a 128. beteggel találkozik, na, már ez is CBD olajat szed meg, már ez is ezzel nyagat engem, akkor muszáj lesz vele foglalkozni, főleg, hogyha már használja, és úgy megy el ugye sok ember orvoshoz, nem mindegy, hogy amellett milyen gyógyszereket szed, például, hogyha valaki nagyon sok THC-t fogyaszt, nem mindegy, hogy hogyan altatják be egy ehhez sokkal több altatószert kell adni neki, esetleg felébredő műtőasztalon, nagyon nem mindegy. Tehát ezekből egy idő után a társadalom tud olyan nyomást helyezni az orvosokra, és aztán a politikusokra is, hogy itt vannak betegek, akik kipróbálták az összes lehetséges gyógyszert, egyetlen egy dolog van hátra, amit már lehet, hogy ki is próbáltak, csak nagyon félnek, mert börtönbe kerülhetnek, és működik nekik, akkor kellene nekik egy legális utat biztosítani. És ezt megint egyébként alulról jövőleg lehetne betegszervezetként nyomást gyakorolni.
0: Na, akkor elérkeztünk a mosthoz. Kb. Hogy akkor a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület, akkor ez most újraéled,
1: Igen, így van.
0: Egy főnix madárként.
1: Azt a főnix madárat szándékosan kerültem volna, de inkább azt mondom, hogy...
0: Nem csak, hogy a lelkesedés újra megvan, tehát hogy ezzel tök jó lenne foglalkozni, és hogy igazából kell is vele, mert különben nem lesz magától.
1: Mindenképpen kell vele foglalkozni. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt évekből, akkor is, amikor ilyen különböző zsákutcákba, meg kudarcokba fulladtak a különböző kezdeményezések. Úgyhogy ezeket felhasználva, egyébként informálisan már voltak megkeresések, meg mozgolódunk, amennyire csak lehet.
2: A kormány, minisztérium felől?
1: Hát igen, olyan szakemberek, orvosok, meg ilyen hát akár más civil szervezetekkel együtt is, akikkel össze tudunk fogni, és akkor igazából az első lépés az lenne, hogy fel tudjuk mérni, hogy egyáltalán a társadalom most hogyan áll hozzá. Ugye eddig azt lehetett tudni, hogy még az is, aki támogatólag állt hozzá, nem biztos, hogy szívesen beszélt róla nyíltan, vagy nem vállalta fel a nevét. Lehet, hogy egy súlyos beteg, mondjuk híres ember használ mondjuk valamilyen kanabisz készítményt, de nem mert volna róla beszélni, és ott választás után nagyon sok emberről kiderült, hogy ilyen vagy olyan témában most már sokkal inkább meg tud nyilatkozni, úgyhogy most ennek eljöhet az ideje, és ezért szeretnénk egyébként fel is hívni ezeknek az embereknek a figyelmét arra, hogyha ezt szerették volna támogatni, vagy szeretnének kiállni ilyen ügy mellett, akkor most itt a lehetőség, hogy akár az egyesületünkkel együtt, vagy akár más szervezetekkel együtt, akkor tudjuk ezt a harcot elindítani.
0: Ez most így forgott a fejembe, hogy alapvetően az egészséggel való kapcsolatos ilyen nyilvánosság is problematikus, illetve egy csomó esetben ez teljesen magán, úgyhogy kinek milyen egészségügyi problémája van, hogy ezt felül tudja ezt írni, vagy inkább itt ez a kanabisznak pont a drog besorolása volt az, ami inkább visszatartó lehetett ebben?
1: Igazából az, hogy tehát azok az emberek, akik mondjuk azt, hogy a saját magányukba úgy döntenek, hogy kanabiszt használnak egy súlyos betegség tüneteinek csillapítására, nem kockáztatják azt, hogy akár csak egy fél órát is el kelljen tölteni az életükkel azzal, hogy rendőrségre járjanak, vagy bírósági tárgyalásra, vagy magyarázkodjanak, akár a munkahelyükön, vagy bárhol, hogy ők így döntöttek, és ez a félelem, ez eléggé bele lett táplálva az emberekbe, hogyha rosszul néznek valahol, vagy rosszul szólalnak meg, akkor annak következménye lehet.
0: Ezt teljesen értem, és hogy mondjam, tehát, hogy a kanabisz rekreációs használatának legalizációs ilyen törekvéseinél, ez tökre érthető meg innen, de hogy egész egyszerűen az, amikor itt most nem drogról beszélünk, hanem egy gyógygyászati felhasználásról, amikor a szenvedést meg a betegséget akarod enyhíteni, tehát, hogy tökre egy ilyen más keretrendszerben van.
1: Én egyébként ebben az egész orvosi kanabisz közegben a legerősebb, a leghangosabb és a legjelentősebb ilyen réteget mindenképpen a beteg gyerekek szüleit tartom, mert ők tényleg nem fognak azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol róluk, és ki mit mond róluk a munkahelyen, vagy akárhol, és ők ki fognak állni mindig, és egyébként itthon is így volt, bármikor, amikor akár egy cikk miatt, vagy egy interjú miatt azt kérte tőlünk valaki, hogy na akkor szedjetek már elő egy beteg embert, aki ezt tényleg használja, és tényleg tud valamit róla mondani. Mindig ott volt egy szülő, akinek volt egy beteg gyereke, és elmondta, hogy mennyit segített neki. És ez szerintem most is így lesz, és egyre inkább így van. És ezeknek a szülőknek egyébként tényleg megvan az erejük és az a lehetőségük, hogy bárkit meg tudnak szólítani, mert ezen mindenki tud szimpatizálni és empatikus lenni.
0: És akkor hogyan tovább? Tehát, hogy mi mondjuk te szerinted így a legoptimálisabb, meg a legoptimistább, vagy legyen a legoptimistább, az optimális, meg az, hogy mi az, amivel úgy érzed,
2: hogy
0: ugyanúgy csak helyben járunk.
1: A legoptimistább dolog az szerintem, hogy a következő egy-két évben én nem szeretnék túlzott ilyen idealizmusra hozzáállni. Nagyon sok munka van most, tehát ezt is tudjuk, hallottuk informálisan is, meg hivatalosan is lehet tudni, hogy az egészségügyi minisztériumban most nagyon sok munka van, úgyhogy ezért türelmesek is vagyunk, és abszolút látjuk, hogy nem ez lesz az első dolog, hanem ez lehet, hogy csak a 142. dolog lesz, viszont nagyon sok embernek fontos, úgyhogy szeretnénk a következő hónapokat arra felhasználni, hogy az egyesületet meg tudjuk mutatni, hogy itt van ezeknek az embereknek, amúgy szakemberek, és végre szakemberek dolgoznak ugye az egészségügyi minisztériumban, és a döntéseket is ők fogják hozni, hogy megmutassuk, hogy az egyesület milyen anyagokat tud összerakni, milyen más mintákból, akár Izraelből, de akár Lengyelországból, például Csehországból, amik így közelebb is vannak, még politikailag is. Egy jó gyakorlatot ide lehetne hozni szinte egyik napról a másikra, úgyhogy más rendszereknek a hibáiból már tudtunk tanulni, és tudjuk jobban csinálni, és ezeket össze tudjuk gyűjteni, és le tudjuk tenni az asztalra, és szerintem ezek a szakemberek per politikusok, ezek nyitottan fognak ez a kérdéshez állni. Én legalábbis így látom az eddigi munka alapján.
0: Jó, tehát ez azt jelenti, hogy egy-két év.
1: Én azt mondom, hogy reálisan, hogyha jövőre el tudunk jutni oda, hogy például a parlamentben már felszólalásokban, meg javaslatokban megjelenik ez a kérdés, az már egy nagyon nagy lépés. Hát, hogyha előbb megtörténik, az a szenzációs lenne, de azon kell dolgozni, hogy a betegeknek minél előbb tisztázva legyen a helyzete, és ne kelljen szoronganiuk attól, hogy mit, honnan szereznek be, és hogyan használnak.
3: És mik a kilátások így Európa szinten? Mi van Lengyelországban, mi van mondjuk Németországban? Mit tehet az, akinek fájdalma van, vagy nincs étvágya a kemótól?
1: Lengyelországban igazából már Németországot is leelőzték, ugye hát előbb vezettek be orvosi kannabisz programot. Ott egyébként kannabisz virágzatot is fel tudnak írni betegeknek, tehát el tud menni a házi orvoshoz. Nyilván egy vizsgálat után megállapítják, hogy milyen típusú készítmény jár neki, és utána az egészségbiztosító ezt fedezi. Csehországban ugyanígy, pont most bővítették egyébként, eddig csak speciális orvosok, most már házi orvosok is írhatnak fel kannabisz készítményeket. És ugye ehhez egyébként egy ipar is kapcsolódik, mert nyilván be kell szerezni ezeket a készítményeket, termeszteni kell ezeket a készítményeket, ezeknek van minőség ellenőrzése, van receptfelírása, van hozzá egy online rendszer, amihez tartozik, tehát ez mind egy olyan dolog, ami egyébként az ipart is tudna itthon is fejleszteni, akár az egészségipar, de akár az agráripart is.
2: Hát lehet, pont ezen gondolkozom, amikor az elején mondtad az amerikai helyzetet, hogy azért ott így megtapasztalták, hogy azért ezzel lehet keresni, szóval lehet, hogy ez a gazdasági része is egy kicsit nyomja.
0: Ez nálunk azért nem szokott előre probléma lenni. Lásd csak az uniós pénzek behozatalát. Hát nekem utálsz és elutasítod, akkor még akár vesztesz is.
1: Igen, tehát nekem ez volt a legnagyobb sok, hogy még a pénzzel se lehetett motiválni. Amikor letettünk egy olyan programot az asztalra, hogy Izraelből, meg Csehországból, meg Németországból tudnánk behozni már kész rendszereket, és ezzel ennyit meg ennyit lehetne spórolni az embereknek, meg ilyen iparokat lehetne elindítani, és senkit nem.
0: Nekem egyébként ugyanez volt az ártalomcsökkentésnél, tehát ugye én azt gondoltam, hogy az ártalomcsökkentés tűcsere vonal az teljesen a pragmatikus vonal, hiszen nem akarod látni, és onnantól kezdve, hogyha ez így betereled, akkor ez mint a svájci modell, tehát ott se szabadságharcosok, hogy hívják, hanem idős hölgyek hozták ki, mert szerették volna használni a parkot. Tehát, és nem, ez nem működik nálunk. Tehát, ez a pragmatikus vonal, vagy legalábbis idáig nem nagyon működött. De hát azért bízunk benne, hogy...
2: Tényleg van így az európai kapcsán még hogy mi van Ukrajnában, mert ott is volt az, hogy ott engedélyezték a PTSD színek, és ott azért ez egy nagy mezőgazdasági, nem tudom,
0: terület.
2: Nagy a mezőgazdaság Ukrajnában, szóval hogy egyébként ők még el is láthatnák Európát, nekem ez a fixa ideám.
1: Nem, egyébként a háború óta nehéz ilyen adatokat, meg nyilván nagyon sok minden felborult, de egyébként az egyik legnagyobb kendertermesztő volt ebben a térségben Ukrajna. Most is egyébként jelentős területen termesztenek, csak nyilván limitáltak a kapacitások. De egyébként az orvosi kanabiszt legalizálták, ott most én úgy tudom, hogy importálják a készítményeket egyelőre. Nyilván az a leggyorsabb, mert akkor ugye csak meg kell vásárolni, vagy be kell hozni az országba. És nem csak PTSD-re, de az volt az egyik ilyen fő hívó szó, hogy azok a katonák, akik hazatérnek a háborúból, akkor őket lehet kezelni, de egyébként a rákos betegek, az epilepsziások, a szklerózis multiplexesek, tehát ugyanaz a betegség csoportja van máshol is, és el fogják kezdeni őket ellátni, még így a háború alatt is, ami azért nagyon durva, hogyha belegondolunk, hogy nálunk már háborús vészhelyzet sincsen, ott háború van, és el fogják látni a betegeket.
2: Na igen, ott ugye volt egy pont, ahol ez a pragmatikus szemlélet így elég nyilvánvaló volt, hogy valami kell, vagy szóval, hogy így ott talán könnyebb volt. Nem, én abban bízom egyébként, hogy azért mondott olyan hívószavakat ez az egészségügyi miniszter, amik kapcsán azért így lehet bizakodni. Tehát az, hogy a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás, meg a nemzetközi jó gyakorlatok, azért ez így elhangzott az ő, nem tudom, bizottsági meghallgatásán is, meg az összes jelenszínén. Szóval, hogy hát ha nyitottabbak ezekre a típusú ilyen nagyon gyakorlati érvekre, hogy hát... a bizonyíték működik.
1: Igen, így van, ráadásul tényleg itt vannak már a gyógyszerek, azok, amik elérhetőek, tehát hogy nagyon nem is kellene forradalmasítani, nyilván ez még csak az első lépés, tehát már régebben is kaptunk kritikát amiatt, hogy a Bayer szekerét toljuk, mert ők gyártották anno a Sativex-et,
0: vagy az egyik
1: alvállalkozója. Igen, stb. Igen, gyógyszeripari ügynökök is voltunk, stb. De hogy ez lenne az első lépés, és amikor látják az orvosok azt, hogy itt van egy készítmény, amit nem kell elszívni, amitől nem fognak megőrülni az emberek, hanem jobban alszanak, jobb az étvágyuk, kevesebb izomgörcsük van, és javult tőle az életminőségük, akkor majd elmennek egy kongresszusra, és elmesélik a többi orvosnak is, hogy képzeljétek el, ezekkel a gyógyszerekkel kevésbé értünk el jó eredményeket ezzel az új gyógyszerrel, tök mindegy, hogy miből van, egyébként lehetne taplógombából is, teljesen mindegy, de elértünk nagyon jó eredményeket.
0: Arra van valamilyen, tehát hogy nem tudom, hogy hogy alakult ez a máshol, hogy amit te is mondtál, hogy ez tehát hogy egy iparág alakul, ami elkezdi ezt gyártani, és hogy értem, hogy egy jelentős része az gyógyszer készítményé válik, de hogy van egy jó része, amelyik marad növényi származék, ami ja, ugye azt tudjuk, hogy minden ilyen helyen, ahol bevezették, ott az első ilyen problematika az volt, hogy jelentősen megugrott még a fekete piaci árhoz képest is a költsége. És hát ez azért nagyon sokakat tud arra vissza, vagy ez egyik ilyen félelem az volt, hogy ez ugyanúgy visszalök a szürke zónába, meg az illegális piacra. Hogy ez... tehát, hogy ez valós félelem volt, vagy csak részben?
1: Igen. Visszagorva, hogy egyáltalán vannak ugye a növényi alapanyagú, vagy a növényi formájú készítmények, egyébként Magyarországon is a magyar gyógyszerkönyvbe tavaly bekerült, mivel hogy az európai gyógyszerkönyvbe bevették, ezért Magyarországon is lehetne most már növényi alapú kanabis gyógyszert.
0: Ez a közlönyben
1: patikában. Nem, ez nem jelenik, igen, ez nem jelenik meg a közlönyben. És itt egyébként egy magisztrális készítmény formájában, hogyha lenne egy olyan gyógyszerész egy patikában, aki nyilván orvosi vényre berendeli valahonnan, és ott a patikában el is készíthetné, akár csinálhat belőle egy kivonatot, vagy más formában, mint gyógyszert, magát, a növényt fel lehetne használni már most, a mai nap. Ugye ez csak megint a törvényi, meg a szabályozás kérdése, hogy az orvosok tudjanak erről.
0: De akkor mi az akadálya annak, hogy nyitni egy ilyen patikát? Hát, ami specifikusan, mint ahogy a CBD boltok is ugye, megnyíltak, és előbb megnyílik az első patika, akiben az összes ilyen...
2: Hát de kéne akkor valaki, aki receptre felírja.
1: Igen, tehát ahhoz az is kell, hogy valaki felírja a receptre, tehát azért ez csak egy állomása ennek az egésznek.
0: Én értem, csak hogy...
2: és várod a vevőket.
0: Nem erre gondoltam, hanem pont arra, hogy mint egy ilyen láncot így igazából élővé teszel. Tehát az, van egy orvos, aki ezt felírja, ő felírja, akkor utána megvan a patika, aki ezt kiáltja. Tehát, hogy egész egyszerűen, hogyha minden feltétel egyébként adott hozzá, hogy ez élő legyen, akkor ugyanúgy, ahogy az adott esetben az érintettek beszedik az összes egyes apró információt, hogy mi jó, mi nem jó, kihez kell fordulni, ha ő talán ebben tud segíteni, ő talán ebbe, akkor így kijön egy ilyen ellátási lánc.
1: Igen, egyébként ez pontosan így néz ki, és a kérdésed másik része, hogy esetleg, hogyha túl drága lesz, akkor visszaterelődnek a betegek a fekete piacra, és ezt nagyon sok ország, Kanada például, mondjuk, hogy elrontotta, de hogy ebből lehetne tanulni. Ugye Németországban vannak biztosítók, akik fedezik a költségeket, tehát ott az, hogy mennyibe kerül az orvosi kanabisz mondjuk egy betegnek, azt is mondhatnám, hogy teljesen mindegy, mert a biztosító, ha nem is teljes egészében, de egy jó részét fizeti, tehát biztos, hogy olcsóbb lesz, mint hogyha fekete piacról kell megvenni. Az, hogy ugye az újonnan bevezetett rekreációs törvény mellett a rekreációs kanabisz az nagyon drága, vagy drágább, mint a fekete piacon. az egy másik kérdés, meg az azoknak azt rossz, akik rekreációs használják.
0: De most itt, az orvosi
1: a társadalombiztosítási rendszert kell ugye úgy átalakítani, hogy abba be lehessen vonni az orvosi kanabiszt, és akkor a betegeknek nem kell baromi sokat fizetni, csak egy normális összeget, például az Epidiolex, ami egyébként most gondolkozom rajta, hogy mennyi egy üveg, mert hogy sokkal többen a hatóanyag, mint amit a boltokban lehet kapni CBD olajat, mert ugye ez is egy ilyen CBD olaj, de ilyen tized annyira jön ki a betegeknek, mert hogy a TB finanszírozza ezt a CBD olajat, amit az epilepsziás gyerekek kapnak, és elmehetnének egy boltba és vehetnének CBD olajat, de sokkal jobban járnak azzal, hogyha ezt a CBD olajat veszik, mert olcsóbb. Még akkor is, hogyha ezzel mi mostan megint a gyógyszeripar ügynökeivé válunk, és nyilván lesz olyan gyerek, akinek nem az a CBD olaj lesz jó, amit ez a gyógyszerkészítmény produkál, hanem egy másik, de akkor azt is tudná támogatni a TB, és akkor az is lehetne olcsó.
0: Tulajdonképpen de nekem ebből az egészben az jön le, hogy ez amúgy, tehát persze van ennek egy ilyen hivatalos folyamata meg minden, de hogy ez tényleg mostán csak az akaratról szól.
1: Igen, politikai akarat, nyilván a szakmának is kell azért egy paradigmaváltás ezzel kapcsolatban, bár tényleg nem olyan bonyolult dolog ez, hogyha az ópiátokat mellé rakjuk, és azt mondjuk, hogy hát használunk ópiátot is, és tudjuk, hogy kell használni, és tudjuk, hogy mik a veszély, és mégis használjuk, ez egy sokkal kevésbé veszélyes szer, meg tudjuk tanulni, és tudjuk használni.
0: Hát meg hány olyan gyógyszer volt, amiről már azóta derült ki, hogy egyébként jobb,
1: ha nem benzodiazepinek
0: jobb, ha nem használjuk.
1: Igen, így van, igen. Nagyon sok ilyen készítmény van, és megtanulták az orvosok, sőt, évről évre felülvizsgálják magukat, és kijönnek új ajánlások, hogy hoppá, eddig így használtuk, most már nem így fogjuk használni. És ugyanez van a kannabisszal, semmi különbség nincsen, ugyanúgy hatóanyagok vannak benne. Ugye a különbség, ami még egy kicsit ijesztő az orvosoknak, hogy főleg amikor a növényről beszélünk, hogy hát abban több száz vegyület van, és hát honnan tudjuk, hogy melyik mit csinál, és ez hordozza a veszélyt, de ugyanakkor ez egyébként egy pluszt is tud adni abból a szempontból, hogy ugye a különböző hatóanyagok egymást ki tudják egészíteni, egymás mellékhatásait tudják mérsékelni valamennyire. Ugye tudjuk, hogy ha valamiben több a CBD és kevesebb a THC, akkor például nem okoz olyan szorongásos tüneteket, mint amit egyeseknél ki tud váltani. És ugye ez a több féle hatás, és ez a játék ezekkel a hatóanyagokkal, ez ad lehetőséget arra, hogy nem arról van szó, hogy mire jó az orvosi kanabisz, hanem hogy hogyan tudjuk használni a különböző formulákat, a különböző összetevőket, a különböző beviteli módszereket az adott betegséghez, meg tünetekhez mérten.
0: Hát nem tudom. Vannak még ilyen gyógyszercégek, hogy ilyen csinálnak ilyen családi napot? Hasonlót, ahol így megpróbálják megnyerni az embereket. Szóval én várom az első ilyen Bayer Cannabis családi napot, hogy együtt legyen. Jó, én lelkes vagyok. Értem, hogy én tökre várom, hogy így átforduljon a gondolkozás. Azért, mert hogy én egyébként fordítva is gondolom, tehát hogy azt, hogyha egyébként ez át tud menni, akkor az a rekreációs használatnak is egyébként egy óriási lökést tud adni. És hogy egyébként érdemben tudjunk róla beszélni, és ne erről a csak tiltó, vagy engedő.
2: Jó,
0: vagy...
2: hogy nem a használt mennyiségének, hanem az arról szóló
0: diskurzusnak. Igen. Jó, van esetleg, vagy így pont most vagyunk így a csúcson?
2: Igazából meg azt egy ilyen merült fel közben, amíg van időnk, hogy akkor a környező országokat akartam csak végigvenni, végigondolni, hogy van olyan, ahol nincsen orvosi kanabisz.
1: Szlovákia. Kb. Ennyi.
2: Romániában van.
0: Horvátország.
1: Igen, Románia még azért érdekes, mert ott is például a szülők elindítottak egy nagyon komoly kezdeményezés, volt belőle parlamenti törvényjavaslat, és aztán abból visszakoztak, tehát nincs annyira nem jó helyzetben vannak, mint mondjuk Csehország vagy Lengyelország. de ott például hatalmas kendetermesztés és hatalmas ipar van erre felhúzva, tehát ennyivel biztos, hogy előrébb vannak. Szlovéniában abszolút fényévekkel előttünk járnak, ott most megszavazták, tehát a konkrétan a társadalom szavazta meg, hogy
0: elég sokan járnak fényévekkel előttünk.
1: De hogy így ez a balkáni vagy közép-európai térség, ez Magyarország és Szlovákia az a utolsó két ország.
0: Hát jó, végül szerintem ezzel lehet lobbizni, hogy ne legyünk Szlovákia.
4: Ez még megfogta.
2: Nehogy már ebben is megelőzve. Az utolsó előtti helyen befutni, hát ha mi is tudunk mutatni.
0: Jó, én tökre kívánjuk, hogy akkor mi? Moke?
1: Igen, Magyar Orvosi Cannabis Egyesület, és tényleg várunk mindenkit, aki szeretne segíteni orvosként, politikusként, betegként, hozzátartozóként. Kell a segítség.
0: Jó, akkor nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt Celesztei Miklós, a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület képviselője. Találkozunk már a maratonon, úgyhogy gyertek, és akkor adakozzatok. Találkozunk. Sziasztok.
1: Köszönjük, sziasztok.
3: Sziasztok.

FM 90.3 Tilos Rádió. A Tatolya Klubot hallgatjátok. Ma esti adás keretein belül Makrai Márton és Tibi fog nektek különböző dzsungel és drum and bass különlegességeket hozni. Jó hallgatást!

most járunk kb. A műsor felénél, remélem élvezitek. Ha esetleg kivogató ez a hangzásvilág, most pénteken a Gólyában Troac War Taxi System együtt a Tempo Rádió egy elég komoly kulit fog rendezni a Gólyában. További jó hallgatást!

0: Ennyi volt ma estére a Tatolya Klubból, ez utolsó számunk. Marcit és Tibit hallottátok. Bence, vagy a házigazda, ma sajnos nem tudott itt lenni, szóval őt üdvözöljük a stúdióból. Illetve még egyszer, ha esetleg tetszett ez a hangzás, sok hasonlót fogtok ma most pénteken hallani a Gólyában, a Tempó Rádió keretein belül. Még valamit mondok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, Tibi és Marci voltunk. Ezt úgy mondtam, mintha egy ilyen Minecraft videós lennék, viszont további jó hallgatást, szép estét, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ciao.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Remélem lehet hallani is. Ez volt már a Kristálykert Rádiónk szórakoztató eszedzenei magazinja. Hallgassatok minket továbbra is. Itt a Tiloson minek voltam az utóbbi két órában, ebből másfél lett személyesen. Puszi nektek. Sziasztok! Best if I never kissed you.